A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Sugársmese rádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Sziasztok, én Tokár Mátyás vagyok, 12 éves, és Orbán Ottótól hoztam nektek egy verset, aminek azt a címet adta, hogy érdeklődő, és ebben én egy picit magamra ismertem, ugyanis én is hasonlóan szoktam fárasztani a szüleimet, és hát kezdjünk is bele. Apa, figyelj, most kérdezek valamit. Te hallottál róla, hogy ez, ami itt, ez az izé, vagy hogy úgy mondjam, micsoda, ami innen jár le naponta oda, vagyis úgy értem, hogy nem innen, csak itt, és járni ugyan nem jár, ellenben közlekedik. Na, szóval, hogy ez a, tudod már, mire gondolok, ez a bizonyos, nagyon is fontos dolog, ami leginkább akkor, amikor van az a, hogy hívják, persze lehet, hogy máshol is, máskor még inkább, ha valaki példának okáért éppen egy ilyesmit keres, most mit tudom, hogy már megint ideges.
2: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.

0: Ludaš Mati. Élt egyszer egy fiú, akit Matyinak hívtak. Volt ennek a legénynek egy lúdja. Azzal indult el szerencsét próbálni. Útjuk egyenesen Döbrögbe, a vásárra vezetett. A város ura éppen vadászott, mikor megpillantotta a fiút és annak szép fehér libáját. Döbrögi úr ki is adta a parancsot.
1: Azonnal hozzátok ide, nekem azt a szép göbölyű libát.
0: Az alattvalók rohantak is a lúdhoz, de Matyi megfogta, kezébe vette, s el nem eresztette. Dübe gurult az uraság, s rögvest parancsot adott.
1: Kapjon 25 botütést a fiú, aki nem tiszteli méltóságomat.
0: És már ki is vették kezéből a ludat. Matyi elszenvedte a 25 verést, majd oda kiáltott. Ne félj, uram, meglásd! Háromszor adja ezt Kennek Ludas Matyi vissza. S ezzel útnak indult. Eltelt 3 hosszú év. Döbrögi éppen a palotáját épített.

0: tette újjá. Új mesterembereket keresett. Ezért Matyi gondolt egyet, s itáliai ácsmesternek adva ki magát, jelentkezett az uraságnál. Döbröginek nagyon megtetszett az Itáliából érkezett ifjú, s rögvest felfogadta. Matyi kapott az alkalmon, s megkérte Döbrögit, menjen ki vele az erdőbe, segítsen neki fát választani. Egy óvatlan pillanatban, mikor az uraság nem figyelt, Matyi fogta, egy fához kötözte, és jól elnáspángolta. Emlékszik még rám? Megmondtam, hogy Kennek háromszor adja ezt Ludas Matyi vissza. Siránkozott Bíz a fájdalomtól az uraság, fájt a háta a botütésektől. Minden felől hívták az orvosokat, hogy enyhítsenek Döbrögi baján, de az ugyan nem múlt el. Másnap egy német orvos érkezett a palotába. Elküldte az egész udvart gyógyfüveket szedni. Mikor kettesben maradtak Döbrögivel, Matyi levette az áruháját, és az uraság elé lépett, hogy leverje rajta a második részletet. Jajgatott ismét a Döbrögi, de még hogy! Aztán elérkezett a vásárnapja. Döbrögi kísérete nélkül már ki sem mert merészkedni az utcára. Elrendelte, hogy kutassák át az egész várost, nehogy Matyi megint erre ólálkodjon. Annak ellenére, hogy az egész város őt kereste, Matyi nem ijedt meg. Sőt, ez az alkalom tökéletes volt számára, hogy betartsa az ígéretét. Oda ment egy árushoz, és vett tőle egy lovat. Majd lefizetett egy szegény fiút, hogy adja ki magát Ludas Matyinak. Még egy ludat is a kezébe adott. A fiú éppen Döbrögi hintója mellett baktatott, mikor észrevették.
1: Azonnal fogjátok el,
0: parancsolta az uraság, és mindenki rögvest a Ludas Matyinak öltözött fiú után eredt. Döbrögit pedig magára hagyták hintójában. Ekkor nyomban ott termett az igazi Matyi.
2: Tudja, uram, ki vagyok én? Hát én vagyok a Ludas Matyi.
0: És már vette is elő a pálcáját, hogy ismét elnáspángolja Döbrögi uraságát. Kiabálhatott hát a Döbrögi segítségért, de senki fia nem hallotta szavát. Matyi pedig betartotta ígéretét, s harmadszor is visszaadta a verést. Mikor befejezte, elkötötte Döbrögi egyik lovát, felkapta lúdját, s otthagyta Döbrögit s a várát mindörökre. Az uraság jaj veszékelve szállt ki a hintóból, de hiába küldte Matyi után katonáit, ő már rég messze járt. Az emberek, mikor meglátták a pórul járt uraságot, hangos kacagásban törtek ki. Lettem nagy mulatság, Döbrögi pedig szégyenkezett, hogy harmadszor is túljárt az eszén Ludas Matyi.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a nagy, sokszor fehér színű doboz a konyhában lakik, és nagyon hideg van benne. Azért, hogy az ennivalók frissen maradjanak. Általában világít belül, ha kinyitod az ajtaját, és külön polcokon tartjuk benne a finomságokat. Na, mire gondoltam? Igen, ez a hűtőszekrény. Én imádom kinyitni a hűtőt és megnézni, milyen finomságok vannak benne. Egyébként nagyon hasznos eszköz. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

0: A szépséges nyírfa. Élt egyszer a falu végén egy idős házas pár, akik olyan szegények voltak, hogy alig jutott étel az asztalukra. Amikor pedig eljött az ősz, még csak tűzifájuk sem volt, hogy begyújtsanak a kemencébe. Az asszony összekaparta, amit otthon talált, de az még egy pislákoló lángra sem volt elég. Elküldte hát a férjét az erdőbe, az ember pedig fogta a fejszéjét, és elindult fát vágni. Sokáig mendegélt, mire megtalálta a megfelelő fát. Egy sudár, erőtől duzzadó, szépséges nyírfát. Már éppen a fejszéjét lendítette volna, mikor az ágak mozogni kezdtek, s a fa egyszer csak megmozdult, és lehajolt a szegény emberhez. Kérlek szépen, ne vágj ki! Ha meghagyod az életem, cserébe bármit kérhetsz tőlem, könyörgött a fa. Meglepődött ám az öreg ember, s közben arra gondolt. No, ilyet se láttam még, hogy egy fa beszél, s mivel nem tudta, milyen varázslattal van dolga, inkább ott hagyta, és hazaindult. Otthon aztán elmesélte a feleségének, milyen csodát látott, ám az nem hitt neki, s visszaparancsolta az erdőbe. Menj csak vissza, és addig haza ne gyere, míg nem hoztál néhány rönkfát. Legalább néhány ágat törhetnél róla. Ki tudja, milyen varázsfa ez? Rikácsolt az asszony. Az öreg apó pedig nem tudott egyebet tenni, hát visszament a nyírfához, és elpanaszolta neki, mit kért a felesége. Kérlek, csak az ágaimat ne bántsd, megteszem anélkül is, amit a feleséged kíván, könyörgött a nyírfa. Menj csak haza, s meglásd, otthon fog várni a tűzifád. A szegény ember pedig hitt neki, és hazaballagott. És bizony, mire hazaért, az udvar tele volt apró fával. Nézd meg, asszony, mennyi tűzifát adott ez a nyírfa.
1: És te csak ennyit kértél? Hát mi lett téged? Hisz üres a kamra? Menj csak vissza, és kérj néhány zsák lisztet!
0: Rikácsolt az asszony. Az öreg nem mert ellenkezni, és újra visszament az erdőbe, hogy megkeresse a nyírfát. Mi áradban erre, öreg apó? Kérdezte a fa, amikor meglátta.
2: Ne haragudj, hogy megint zavarlak, de a feleségem nem hagy nyugton. Kérhetnénk még tőled egy kis lisztet,
0: rebegte az öreg. Menj csak nyugodtan, s mire hazaérsz, tele lesz a kamra, felelte a nyírfa, a szegény ember pedig boldogan tért haza. S valóban, mikor hazaért, a kamra színültig volt liszttel, már épp hogy ömlött ki belőle. Örült is a szegény ember.
2: Legalább öregkorunkra nyugodtan élhetünk, végre lesz mit ennünk, gondolta magában.
0: Ám a mohó feleség most sem hagyta békén.
1: Csak lisztet kértél? Hát miből fogunk megélni? Erígy vissza, és kérj még 2 láda aranyat!
2: Nem mehetek vissza, asszony, ne légy telhetetlen, hisz most kaptunk egy életre elég lisztet, mondta az ember.
0: De az asszony nem bírt nyugodni. Addig-addig rágta a fülét, míg az öreg felkerekedett, és újra elment a nyírfához.
2: Szépséges nyírfa! Igazán köszönöm, amit eddig értünk tettél, de a feleségemnek még ez sem volt elég. 2 láda aranyat szeretne. De ígérem, ha ezt teljesíted, többet nem kérek más tőled, könyörgött az ember.
0: Hát, legyen, bólintott egykedvűen a fa. Mikor a szegény ember hazaért, az ablakon át csak úgy világított a sok arany. Felesége a konyhában ült óriási mosollyal az arcán, egy kupac arany közepén, s éppen az érméket számolgatta. Teljesen megbolondította a sok aranypénz. De az öreg sem tudott ellenállni az arany ragyogásának, Ő is odaült a felesége mellé, és serényen számolni kezdte az aranyat. Aztán egyszer csak felkiáltott az öreg asszony.
1: És hova fogjuk elrejteni ezt a tömérdek pénzt?
0: Igazad van, asszony. Jó helyre kell rejtenünk, hogy senki meg ne találja, bólogatott az öreg. Ne is költsünk belőle, nehogy még valaki rájöjjön, milyen gazdagok lettünk. Még a végén ide jönnek a népek kéregetni, vagy megpróbálják ellopni. Gondolkodott a két öreg, vajon hova dugják el a pénzt? Ám végül jobb nem jutott eszükbe, hát a pincébe vitték le a két láda aranyat. Ott ástak neki egy gödröt, aztán betemették a ládákat, és a lyuk helyére ráterítettek egy nagy vászondarabot. Így érdegéltek tovább a szegény ember meg a felesége. Ám az arany a pincében nem hagyta őket nyugodni. Már aludni sem tudtak, egyre csak attól féltek, hogy ki fogják őket rabolni. Aztán az asszony addig-addig törte a fejét, míg végül kitalált valamit. Odaszólt az öregnek.
1: Tudom már, hogyan őrizhetnénk meg a pénzt. Menj csak vissza ahhoz a fához, és most kérd tőle azt, hogy legyünk mindketten erősek és félelmetesek. Akkor majd az emberek nem mernek háborgatni minket.
0: Mivel az öregnek nem akadt jobb ötlete, végül visszament az erdőbe a szépséges nyílfához. Régen láttalak, öreg ember. Csak nem a feleséget küldött megint? Hát nem elég neki semmi? Kérdezte a fa kissé bosszúsan.
2: Igazán restellen szépséges nyírfa, de lenne még egy utolsó kívánságunk. Szeretnénk, ha erősek és félelmetesek lehetnénk, hogy az emberek, ha meglátnak bennünket, elmeneküljenek, és soha ne lophassanak meg minket.
0: Jól van, ember, menj csak haza nyugodtan. Megígérem, hogy bizony nem csak az emberek, de még az állatok is mind rettegni fognak, mondta a nyírfa, majd búcsút intett az öregnek. Az pedig hazament, s vígan újságolta a feleségének, hogy a nyírfa teljesíti még egy kérésüket.
2: És képzeld, azt mondta, hogy még a vadállatok sem mernek a közelünkbe jönni.
0: S akkor hirtelen mindkettőnek a testén barna szőrök jelentek meg, mint egy bunda beterítette őket. Kezük lábuk helyett mancsok nőttek, rajtuk éles karmokkal. Mikor pedig szólni próbáltak egymáshoz, beszéd helyett csak morogni és dörmögni tudtak. Bizony, a szegény ember és a felesége pedvévé változtak.

0: Sukás Mese Rádió. Kívánom, hogy minden napotok legyen tele nevetéssel és boldogsággal. Sukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Adamik Zsolt. Á, hagyjad! Ami elveszik, az olykor meg is kerül, morfondírozott Kakubak úr, és kiköpött egy cseresznyemagot a semmibe. Kakubak úr amúgy nagyon kedves volt, csak egy kicsit furán beszélt. Nem baj, ha nem értett pontosan a szavai jelentését, az a lényeg, hogy a Károly nevű frissen elveszett szundirongy viszonylag jól tudott vele beszélgetni, és Kakubak úr segített Károlynak abban, hogy visszakerülhessen a gazdájához.
2: A semmi jó nagy semmi volt. Hatalmas semmi. Egy igazi semmiség. Nem mindig, persze. Sajnos egy csomószor, ami oda lesz, az ott is marad, vagyis itt. Ehelyütt.
1: Tette hozzá. Mondta aztán, és a cseresznyemag, ha lett volna szája, azt kiabálja, hogy hí, repülök, juhí! De a cseresznyemagoknak nincsen szájuk. Egy cseresznyemaggal legyen akármilyen kiköpött, senki sem törődik. Ezt a kiköpött cseresznyemagot például a kutya nem fogja keresni, úgyhogy ha akar, a semmi közepén gyökeret is ereszthet, pici fa cseperedhet belőle, aztán egy nagyobb, aztán még nagyobb, és ha már elég nagy lesz hozzá, teremheti is a cseresznyét napra nap. A cseresznyemagnak amúgy nincs semmi köze ehhez a történethez, ő csak úgy berepült, de nem követjük tovább a sorsát. A semmiben ugyanis minden lehetséges, például az is, hogy Kakubak úr egy íróasztal mögött cseverészen Károlyjal, aki foglalkozását tekintve Rozi kedvenc piros bársonnyal bevont hercegnős szundi rongya volt. Kakubak úrnak volt szája, benne 64 fog, meg szavak. Kakubak úr nagyon szeretett beszélni.
2: Na, persze, folytatta,
1: és közben jó nagyot markolt a cseresznéstálba. Óvatosan csámcsogott, nehogy véletlenül összemaszatolja az előtte heverő papírosokat, iratkötegeket, aktákat és kartotékokat.
3: Az, hogy az illető dolog, de finom, legyen az puszlik, papunktekli, vagy pipacsszínű porturbán, itt marad-e a semmiben, igen-igen komoly döntési folyamat eredménye. Megfontolandó dolog, pecsétek kellenek hozzá, meg engedélyek, meg iktatás például, sőt, bulintás biléta, meg forgószéjegyzet, meg ilyesmi. És a maradás persze nagyban függ az illető elhagyott, elhányt, magára maradt dolog szándékaitól, ugyebár.
1: És akkor Kakubak úr Károlyra kacsintott. Aztán nyelt egyet. Tű! Károly eddig csendesen üldögélt. Nem volt szószátyár típus, inkább a féle magának való, szende, szundi takaró. Eddig arról sem volt fogalma, hogy tud beszélni. Most viszont, ellentétben bizonyos kuka cseresznyemagokkal, saját magát is meglepte azzal, hogy cinege hangon megszólalt. Mi az a pipacsos porturbán?
3: Ajám, atyák,
1: legyintett Kakubak úr jelezve, hogy a dolog nem ide tartozik, és hogy pszt.
3: Egy kicsit nagyobb, mint egy bobiskoló, barna medve, nem sokkal, és általában barra néz, pláne ha sárgát lát. De ez most nem ide tartozik.
1: És felvette az okulláréját, megigazította a cilinderét, leporolta a szöszt a fekete, csillagporos zakójáról. Az ábrázata hivatalos, illetékes és komoly lett pont annyira, amennyire egy 64 fogú, cilinderes, csillagporos zakóval rendelkező okullár és hivatalos, illetékes és komoly lehet.
2: Úgy kérdezem önt, mint tisztviselő a kedvenc, piros, bársonnyal bevont hercegnős szundirongyot. Akar-e megkerülni ön, kedves Károly?
4: Károlyban bennmaradt a szusz. Idáig azt se tudta, hogy lélegzik. Csupa meglepetés ez a nap.
1: Hát, közölte végül. Elgondolkodott, és azt képzelte, hogy csücsörít közben. Meglepte a dolog, már hogy gondolkodni tud. De csücsöríteni, azt mondjuk valahogy még nem volt képes. Talán száj kellene hozzá, hogy lehet, hogy neki sosem volt szája. Hát milyen volt neki eddig egyáltalán? És akkor Rozi jutott az eszébe kicsit. Meg az ölelés. Hogy az milyen finom.
2: Minden nem lehet mindenkinek, kedves barátom, szólt rá Kakubak úr, miközben az iratok között matatott, mintha látta volna egyenest, hogy Károly mire gondol.
5: Becsüljük meg, amink van. Addig jár a korsó a kútra. Járt utat a járatlanért, és a többi. Á, ez az, tessék, hoppá.
1: És kikapott egy sárgás régi papírost a többi közül, megemelte a hangját, mint egy operaénekes, és úgy olvasta fel a rajta található jelentést.
5: Szóval ön folyóhó 13-án, azaz a mai napon elvesztésre került, a 131-es trolin a Bögöly közfelől útban a Kikerics utca felé. Van itt szó,
1: majd hümmögött egy kicsit,
5: némi bukkanásról, meg kátyúkról, meg hirtelen fékezésről, aminek következtében és legott, kedves Károly, ön kitetszett esni a tulajdonos bizonyos Sajtos Rozi, 5 éves óvodás, kezei közül, és bezuttyant az ülések alá.
1: Kakubak úr rosszallóan dobolt az ujjaival.
5: Mindig az a felelőtlenség, mindig az a buta felelőtlenség, rázta a fejét. Hát miért nem kapaszkodott jobban, Károly?
1: Nekem, kérem, nincs kezem, mondta megszeppenve a kedvenc piros bársonnyal bevont hercegnő szundirongy.
5: Kifogása, az bezzeg van, dörmögte a bajusza alá Kakubak úr.
1: Igen, Kakubak úrnak abban a pillanatban bajusza nőtt, kackiás, fekete, vihardühös dzsungelbajusz, amiben tuti, hogy tigrisek mormogtak, és cserkeltek, és forralták a mérget.
5: Na, de a lényeg maga ide került.
1: Engem úgy hoztak.
5: Igen, a tenger alatt járós törpék, mormogta Kakubak úr.
1: Ki sem látszott már a bajusza mögül.
5: Nekik az a dolguk, ha tetszik érteni, hogy amennyiben valami elveszik, akkor elhajóznak oda a vészkoordináták alapján, és idehozzák a semmi közepére, hogy kiderüljön, mi legyen az illetővel.
1: Perceget körülöttük a semmi, felsisterget kicsit, mint a csillagszóró karácsonykor. Szokott ilyet.
5: Na, most, mondta Kakubak úr,
1: és közben, mint egy jó gyerek, a vatta cukrot elkezdte lemajszolni az arcáról a dzsungelbajuszt.
5: Bocsánat, de amikor valaki arcszőzet hagy el, az ide néha arcomra. Amikor egy bajusz gazdát keres, akkor mindig ez van, pláne ha három,
1: és teli szájjal felkacagott.
5: Most képzelj el, kedves Károly, bajusz! Az emberek olyasmiket hagynak el, hogy az elképesztő tele van a semmi, már hogy a semmi közepe, ahol épp vagyunk, elfelejtett popslágerekkel, zsebből kihullott mozijegyekkel, soha nem használt kung-fu technikákkal, lakik itt kérem még egy félgombóc lehullott pisztáciafagylalt, és ismerek például egy kulcsomót, aki csak azért sem akar visszamenni a gazdájához. A sarokba vágott, szimplán oda tett az asztalra, ilyeneket kiabált, amikor ott ült, ahol ön. És ahogy nézem, magának egy félbehagyott szerelmes rím lenne a szomszédja, amennyiben itt marad.
1: Károly nem szólt semmit. Pedig tudott volna.
5: De mindenki visszamehet ám,
1: komolyodott el Kakubak úr. Nyelt egy nagyot. Bajsza az már nem volt.
5: Aki akar, visszamegy és pont. Pecsét, kész. A tapasztalatok alapján Ezt grafikonok és minden egyéb komoly dolgok bizonyítják. Aki szeretve van, visszamegy. Vannak erről felmérések is, meg minden.
6: Apu mindig eperszagú sampont használt, ha Rozi haját mosta, kiáltott fel a kedvenc piros bársonnyal bevont hercegnős szundirony, hirtelen mondta cinege hangon. Onnan tudom, hogy én szárítgattam, amikor kellett, és Rozi mindig velem aludt, amikor anyu elmondta a mesét, és úgy ölelt, de úgy. Aztán rájött, eddig azt se tudta, mi az az eperszag. Eddig nem volt neki orra hozzá.
5: Igen, ajkora semmiben kell lenni, hogy megtudjuk, mi a fene az az eperillat,
1: bólogatott a 64 fogú kakubakúr. Kicsit megigazította a cilinderét, és elvett alóla egy bizgentyűt, belebeszélt.
5: 777-es kód, visszamenés van, csókolom Marikát, és egy kávét is legyetek szívesek.
1: És a semmiből egyszer csak egy egészen picike tenger alatt járó merült fel. Egészen picike törpék csapták fel a tenger alatt járó csapó ajtaját. Hosszú szakáluk olyan pici volt, mint a pillanat, mikor málnát lát az ember, és azon agyal vajon megegye. Csiporogva Károlyhoz léptek. Oda vezették a pici tenger alatt járóhoz, amibe fura, de Károly pont befért.
5: Nos, kedves Károly, akkor az ágy alatt lesz ön. Oda viszik a törpék, ha önnek megfelel, mintha mi se történt volna, jó?
1: Közölte Kakubakúr, majd integetett is egy kicsit.
5: Óvatosan! És most már ugye sejti, hogy kell. Tessék szépen kapaszkodni!
1: Károly nem értett semmit, de azért beszállt a csöpnyi tenger alatt járóba, ami pitty-putty eltűnt a semmiben. És Kakubakúr már éppen letörölte volna az izzadságot a homlokáról egy lélium mintás zsebkendővel, amikor ismét megjelentek a tenger alatt járós törpék. Óvatos tűzi játék jelezte, hogy felmerültek a semmiből. Egy sárga plüskutyát hoztak. Az volt a neve, hogy Sose nincs. És Kakubakúr nagyot sóhajtott.
5: Fajtan ez a munka!

0: Sukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, metrómese. A metrószerelvény begördült a remízbe, hogy megérdemelt éjszakai nyugovóra térjen. A kocsik fáradtan nyújtózkodtak, ellazították rúgóikat, egy-két álmos pillantás után a szemük is bekoppant. Csak a 336-os kocsi figyelt éberen, mintha a több órás gurulással még nem járt volna le a szolgálata. Ajtói lélegzett visszafojtva várták, hogy a remízmester egy gomnyomással becsukja a kerekeken gördülő kaput, s odakintről eloltsa a villanyt. A mély fekete remíz éjszakában azonnal izgatott sugdolózás kezdődött. Hurrá, én győztem! Sisterekte diadalmasan az első ajtó.
2: Az korán sem biztos, mondta a harmadik. Na, mondd a számot.
1: 79.
3: Lemaradtál. Kettővel megelőztelek, örvendezett a második ajtó. Rajtam 81 ember járt át az utolsó fordulóban.
2: 81? Hát az lehetetlen.
1: Hitetlenkedett a harmadik.
2: Akkor rajtam miért csak 44? Biztos, hogy jól számoltál?
3: Csak nem képzeled, hogy csalok.
2: Hát akkor te győztél. Ha csak az utolsó ajtó meg nem előzött.
4: Hé, utolsó ajtó, miért lapítasz?
3: Nem lapítok én, mondta durcásan az utolsó ajtó. Te nyertél. Minek beszéljek fölöslegesen?
4: Azért csak mondd meg az eredményedet, mondta nagykegyesen a győztes.
1: Az utolsó ajtó, mintha nem hallotta volna a felszólítást, hallgatott.
4: Na, mondd már,
1: sürgette most már mind a három társa.
3: 1,
1: mondta alig hallhatóan az utolsó ajtó.
4: Mennyi?
1: Ámuldoztak a többiek, és nem tudták visszatartani a nevetést.
4: 1?
3: Na hát, mondhatom, szép eredmény.
1: Nagyon szégyelte magát az utolsó ajtó.
3: Azt azért vegyétek figyelembe, hogy ennek az egynek ferde volt az orrsövénye.
4: Hogy micsoda?
1: Kérdezték a többiek, és átvillant rajtuk, lehet, hogy a kudarc megzavarta szegény utolsó eszét.
3: De nagyon jól állt neki, folytatta a habókos utolsó ajtó. Nehogy azt higgyétek, egy cseppet is rontott az arcán ez a picike hiba, sőt, ettől lett nagyon bájos a szabályos, szép meccésű orra. A szeme mandulavágású, a színe opálkék.
4: Az opál nem is kék,
1: szakította félbe a második ajtó.
3: Nem baj, akkor is opálkék volt a szeme, mondta határozottan az utolsó ajtó.
1: És vidámság lakott a szemében. Látszott rajta, a szomorúakat egy-két szóval meg tudja vigasztalni. Sőt, szó sem kell, csak rájuk néz, és huss, már is elröppen a szomorúság. A többiek erőlködve próbáltak felidézni valakit a saját utasaik közül, de csak egy ellibbenő hajfonat, egy lábikra, egy kabátszárny.
4: És milyen volt a haja?
1: Kérdezte az első ajtó.
3: Milyen lett volna?
1: Szőke. Fehér blúzban és sötétkék szoknyában volt. A keze finom művű, keskeny.
4: Nem is emlékszel a kezére?
1: Már hogy ne emlékeznék, amikor olyan volt a keze, mint egy ékszer. És meg is simogatott.
4: Megsimogatott?
1: Azt hiszem.
4: Mi az, hogy azt hiszed? Most megsimogatott vagy nem?
1: Amikor kiszállt, könnyedén megérintett.
4: Á, az csak véletlen volt, biztos kapaszkodott,
1: mondta az első ajtó.
3: Szerintem simogatás volt, mondta a második.
2: És hol szállt föl? Kérdezte a harmadik.
3: Az Arany János utcai megállóban.
2: És meddig jött?
3: Sajnos csak a Kálvin térig. Nagyon reménykedtem benne, hogy kispesti, de nem. Ott lakhat valahol a Kálvin tér környékén.
2: Mit mondtál? Milyen blúzban volt?
3: Fehér. Fehér fodros blúzban. Amikor kiszállt, le nem vettem a szemem a blúz a fehér foltjáról, hogy minél tovább láthassam. S ja, igen, a járása. A járása is szívmelegítő volt. Elnéztem volna ítélet napig.
1: A négy ajtó hallgatott. Lecsukódott a szemük, s ha jól tudom, aznap éjjel valamennyien a fehér blúzosról álmodtak.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: A nyulacska harangocskája. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját. Reggel, mikor felébredt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát látott helyette. Felnézett rá, és látta, hogy a harangocskája a fán van. Kérte a fát, hogy adja vissza a harangocskáját, de a fa nem adta vissza. Ekkor a nyulacska elment a fejszéhez, és kérte, hogy a fát vágja ki, hogy a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát. De a fejsze nem vágta ki a fát. Most a nyulacska elment a köszörűkőhöz, hogy fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, hogy a fa adja vissza a harangocskát. De a köszörűkő nem fente meg a fejszét. Ekkor a nyulacska elment a vízhez, hogy hajtsa a köszörűt, hogy a köszörű fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a víz nem hajtotta a köszörűt. Ekkor a nyulacska elment a bikához, hogy igya meg a vizet. A víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a bika nem itta meg a vizet. Ekkor a nyulacska elment az egérhez, hogy csípje meg a bikát, hogy a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De az egér nem csípte meg a bikát. Ekkor a nyulacska elment a macskához, hogy fogja meg az egeret. Az egér csípje meg a bikát, a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. A macska azt mondta, hogy ő megfogja, de előbb adjon neki tejecskét. A nyulacska elment a tehénhez, kért tőle tejecskét. A tehén azt mondja, hogy ő ad tejecskét, csak vigyen neki füvecskét. A nyulacska elment a kaszáshoz, hogy adjon neki füvecskét. A kaszás adott is füvecskét, s a nyulacska vitte a tehénnek. A tehén adott neki tejecskét, s a nyulacska vitte a macskának. A macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bikát, a bika megitta a vizet, a víz hajtotta a köszörűkövet, a köszörűkő megfente a fejszét, a fejsze kivágta a fát, a fa visszaadta a szépen szóló harangocskát. A nyulacska megörvendett, a szépen szóló harangocskát visszaakasztotta a nyakába, és mindig ott tartotta.
1: Áú, ez megcsípett. Képzeljétek el, én egyszer fogtam egy akkora szúnyogot, hát az nagyobb volt egy lónál. Akkora volt, hogy amikor leszállt, beleremegett a ház. Akkora volt, hogy a kutya felmászott a fára ijedtében, a macska meg

0: Bocsi.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Ki az az őszapó? Ha azt mondom, hogy őszapó, kinek milyen állat jut eszébe róla? Egy összakállú ravasz róka? Egy aranyos bogárka? Vagy egy öreg ősz őz? Nem talált! Képzeljétek el, hogy az őszapóka jellemzően a fejénél fehérres tollú madár, aki ott lakik az erdeinkben, és nagyon kedves hangon dalol. Csodás, feketés csőre van. Nagyon aranyos hangot ad ki. Szri, szri, szri, szri! Érdekes a táplálkozása is. Tavasztól rovarokat eszik, azonban ősztől a növényi táplálékokra tér át. Ha azt kérdezik tőled, melyik madár nem költözik el ősszel, akkor az őszapó biztosan eszedbe jut. Ő ugyanis egész évben ugyanazon a területen marad. Csukás Mese Rádió.
3: Jövés, menés, utazás.
4: Macska, macska, csacska, macska, hörge, mint a kis halacska. Ide fut, oda fut, megpihenni sose tud. Peti, Kati, hű, de nézi, fusson, aki utoléri.
3: Csikó mondja nyehehe, kizöldült már a here, gyíbányára, vesztercére, borsos-boros pecsenyére.
5: Három vélből snekeresben, tengerre szállt egy rézüstben. Ha az üstjük nagyobb volna, az én mesém is tovább folyna.
6: Poros úton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög. Sári néni vezeti, aki látja neveti.
7: Gí-gá-gá, elmegyünk mi világgá.
8: Megy a kutya Szentes felé, lóg a farka Ezel felé. Lim-lom lakatos, te leszel a fogó most.
5: Gyere, Gyuri, a térdemre, lovagoljunk Debrecenbe. Veszünk ottan vásárfiát, szépen szóló kis muzsikát.
8: Cín-cín kisegér, szúnyog lába szárnya. Hová visz ez az út, cín-cín-cínkotárra?
9: Gyíte fakó messzire, hazaérünk estére. Gyíte fakó perecért, holnap után kalácsért.
10: Csodás napra virrattunk, számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, én mesélek most nektek. Václav Csvörtek, Moha és Páfrány című mesekönyvéből mondom a Hogyan tévedtek el az őzláb gomba erdőben című mesét. Hát nem tudom, hogy szoktatok-e a szüleitekkel kirándulni az erdőben, ez egy nagyon izgalmas dolog, és bizony főleg akkor, amikor eső után kibújnak a gombák. Persze azt nagyon-nagyon kell figyelni, gondolom, hogy a szüleitek ezt tudják, hogy nem minden gombát szabad leszedni. Az őzláb gomba az nagyon finom, az biztos. Úgyhogy legközelebb majd járjátok az erdőt, keressetek gombát, és gondoljatok erre a mesére. Hogyan tévedtek el az őzláb gomba erdőben? Moha és Páfrány járták az erdőt. Egyszer csak Páfrány megállt, nyújtózott egyet, és ásított. Majd lefeküdt a fenyőfa tövébe, feje alá kakukk fűpárnát tett, és már aludt is. Moha csak úgy párna nélkül hajtotta le a fejét, és ő is elaludt. Alig aludtak valamit, amikor felülről fenyőmag záporozott le rájuk. A mag után hullott a toboz is, s hová pottyant?
1: Épp az orromra kellett esned, gurult dübe Páfrány.
0: Fent a fenyőfán valaki elnevette magát. Hát az ágvillában Mókus ült, és azt mondta, most ugyan nevettem egy kicsit, de különben borzasztó szomorú vagyok. Miért? Sajnálta meg Moha.
1: Télire gyűjtök egy kevés elemózsiát, de az idén üresek a tobozok. És gombát sem találtam,
0: sóhajtotta keservesen Mókus, és felugrott egy magasabb ágvillába, hát ha ott talált teli tobozt.
1: Mindenkinek megvan a maga gondja, vigasztalta Moha. Nekünk például az alvással gyűlt meg a bajunk, ásított Páfrány.
0: Páfrány megigazította a kakukk fűpárnáját, Moha meg csak úgy párna nélkül hajtotta le a fejét, és újra elszenderültek. Ekkor Páfrányhoz lépett az álom, és megkopogtatta a homlokát. Szabad?
1: Kerüljön bejjebb, dünnyögte Páfrány.
0: Az álom két hüvelyk ujjával jelet nyomott a homlokára, és Páfránynak úgy tetszett, hogy egy magas hegytetőn áll. A lábánál kis felhő gomolyog, és így szól hozzá. Miért nem repülsz te is, Páfrány? Páfrány csak felszökkent, és már repült is. Egy kis ideig repült, mint a madár, egy kis ideig úszott, mint a hal. Egészen addig a helyig repült, ahol Mohával aludtak. Páfrány egy ideig körbejárta önmagát, aztán belebújt saját magába, és felébredt. Megbökte Mohát, és azt mondta.
1: Álmomban repültem. Micsoda gyönyörűség volt. Jó, jó, dünnyögte álmosan Moha, és a másik oldalára fordult.
0: De Páfrány nem hagyta békében. Feküdt, az eget bámulta, és egyre csak az álomról fecsegett.
1: Először egy magas hegytetőn álltam.
0: Alig, hogy ezt kimondta, emelkedni kezdett. Egyre magasabbra.
1: Aztán széttártam a karomat, és már repültem is.
0: Páfrány széttárta a karját, és már repült is. Ugyanis őzláb gomba nőtt

0: a páfrányt. Inkább menjünk innen, páfrány! Mikor elmentek, az őzláb gomba egy ideig még dúlt-fult mérgében, aztán megfenyegette a két komát. Ezért még megfizettek. De megám! Magszóró után nyúlt, és szórni kezdte maga körül az erdőben, meg a tisztáson a magvakat. Mohának és páfránynak még hosszú utat kellett megtenniük a házikójukig. Egyszer csak megbotlott Moha. Utána megbotlott páfrány is. Egyre nehezebben haladtak. A tisztás tel is tele volt kis dombokkal. Őzlábgombák ütötték fel fejüket a földből, egyik a másik után. Gyönyörűek, magasak, karcsúak, a kalapjuk meg fátyluk napernyőhöz hasonló. Mindegyik furcsán mosolyog, és azt csuttogja, hova oda, és merre kifelé? Egy egész erdő nőtt belőlük, és Moha meg páfrány eltévedt az őzlábgomba erdőben. Máig is ott bolyognának, ha meg nem hallják ezt a kis dalt. Hippi-hoppi-hopsz, tenyő meg toboz, hopla-hopla-hó, őzláb és gumó, dári-dári-dó, hopla-hopla-hó. Hát mókus volt az. Télire szedte az őzlábgombát, már néhány nyalábbal összeszedett.
1: Álljatok félre az útból, vagy inkább üljetek le egy kicsit, amíg a házikótokig utat török, mondta Mohának és páfránynak.
2: Halihó!
3: Jó reggelt mindenkinek!
4: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Habci Manó, német mese, aki elmeséli nektek, Fodor Imre. Hogy ki a Habci Manó? Pirinyó kicsi emberke a Habci Manó. Kajlalábú, ráncos képű, vörös orrú. Fekete malaclopóban jár. A fekete malaclopón van egy nagy, lötyögős csukja. Azt a nagy, lötyögős csukját legtöbbször annyira a fejére húzza a Habci Manó, hogy arcából csak a nagy, vörös orra kukucskál ki. Hanem az aztán messzire fénylik, akár az érett paprika. Hogy hol van a Habci Manó? A Habci Manó legszívesebben a nyírkos eres csatornákban kuporog, fönt a házak legtetején. Onnan kukucskál le az utcára. Mert az arca ugyan kicsike, hanem a két apró szeme olyan jó, hogy a sasé se jobb nála. Amikor azután esik az eső, és az utca csupa pocsolya, a rakoncátlan lurkók meg addig tapicskálnak a pocsolyában, amíg meg nem vizesedik a lábuk, akkor Habci Manó lemászik a csatornán, villámgyorsan és alig-alig észrevehetően belecsíp az orrukba. Aztán másnap valamennyi lurkó náthás. Habci! Tüsszentenek sorra. Vagy psiha! Némelyik meg úgy, hogy hács! Vagy éppen Habci! Hanem ez bizony nem nevetnivaló, mert ilyenkor folyton folyvást orrot kell fújni, és a többi gyerekkel játszani meg éppenséggel tilos. Néha még egész nap az ágyban is kell maradni annak, aki náthás, ez pedig igen-igen keserves dolog. Habci Manó különben azt is ugyancsak lesi, hogy betakaróznak-e szépen a gyerekek este ágyacskájukban, főleg télen. Őrizkedjetek hát nagyon a Manótól, s ha valaha az utcán játszotok, és kezdtek fázni, mert elhűl a lábatok, akkor gyorsan-gyorsan futkározzatok egyet. Mert a Habci Manó résen van ugyan, hanem a lába az olyan kurta és olyan kajla, hogy azt a gyereket, aki gyorsan elszalad előle, soha napján se éri utol. Ez volt a mese, és még egy fontos dolog, a malaclopó az egy olyan hosszú bő kabát, amibe akár egy malacot is be lehetne tenni, mert valószínűleg ezt senki se tudta.
4: Csukásmese rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.
6: Ha légy bolond, egy kicsikét elrepül úgy a szürke gond, derül az

Mit mondd fő okos, szerintem az bolond. Ki téged mindezért, Paprika Jancsina, mond! Ki az, aki felismerte? Na majd súgok, figyelj!

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A nap házassága. Élt egyszer egy indián törzsfőnök, akinek két lánya messze földön híres volt szépségéről. Sorban álltak a kérők a törzsfőnök sátra előtt, mindenki őket akarta feleségül venni a vidéken. Ám a lányok mindenkit visszautasítottak. Senki nem volt elég jó nekik. Látva ezt a nap az égen, így szólt húgához, a csillaghoz. Nincs ez így jól. A törzsfőnök lányai mindenkit kikosaraznak. Öltsünk emberi alakot, és menjünk le a földre. Tegyük rendbe a dolgokat. Csillag egyetértett testvérével, és bólogatva helyeselt. Megvárták, míg leszállt az éj, majd a nap és a csillag leereszkedtek a földre. Találtak az indián falu határában egy rozoga viskót, és beköltöztek. Csillag egy görnyet öregasszony képét vette fel, a nap pedig egy beteg sánta kisfiújét. Ez alatt a törzsfőnök is döntésre jutott. Elég a lányaim gőgösségéből. Holnap céllövő versenyt fogok rendezni, s aki megnyeri, ahhoz adom a lányaim. Másnap ki is hirdette a versenyt. Egy fán ülő sasmadarat kellett eltalálni. A nap is hallott a versenyről, megkérte hát csillagot, készítsen neki íjat és nyilat. Ugyan minek, hiszen még sohasem próbáltad, kételkedett csillag. De a nap egyre csak unszolta, s látva testvére elszántságát, végül beadta a derekát. Fűzfa vesszőből íjat készített neki. Másnap már kora hajnalban sorakoztak a bátor ifjak. De akárhogy próbálkoztak, egy sem tudta eltalálni a sast. Már éppen befejezték volna a versenyt, mikor a semmiből érkezett egy nyilvessző, és egyenesen a sasmadár szívét találta el. A préri farkas nagyon szerette volna elnyerni a lányok kezét. Ezért úgy tett, mintha ő lőtte volna a nyilakat. Büszkén kihúzta magát, és a törzsfőnök elé lépett. Ám csillag közbeszólt. A versenyt az unokám nyerte, őt illeti a lányok keze. A törzsfőnök nem örült a fordulatnak. Még hogy az ő lányai egy szegény, nyomorult fiú feleségei legyenek. Ezért úgy döntött, újabb versenyt rendez, és most olyan kihívást hirdet, amin a fiú biztosan nem nyerhet. Holnap újabb próbát kell kiállnotok. Menjetek fel a hegyre, állítsatok csapdát, s akinek sikerül két fekete menyétet zsákmányolnia, annak adom a lányaimat, mondta. Majd visszatért a sátrába. A nap ismét húga segítségét kérte, hogy segítsen neki a csapda készítésben. Csillag most sem helyeselte az ötletet, de mivel mindennél jobban szerette testvérét, segített neki, és fűzfából csapdákat eszkábált. Mikor elkészült velük, a nap kérésére a kunyhó elé tette le őket. Csillag igazán nem értette a dolgot, hisz az indiánok mind a hegyen próbáltak menyéteket fogni. Elképzelni sem tudta, hogy fog működni a csapda. Aztán másnap reggel üres kézzel tértek haza a vadászok. Ha volt is, aki fogott valamit, két fekete menyétet egyiküknek sem sikerült. Csalódottak voltak mindannyian, de a törzsfőnök is. Ki ez adja most a lányaim? Tanakodott magában. Ám akkor megjelent csillag nagyanyó, a kezében két elejtett fekete menyéttel. Íme a két menyét, az unokám fogta. A törzsfőnök először elképett, majd elkeseredett, hisz a szavát mégsem szekhette meg. Legyen így, az unokádhoz adom a lányaim, mondta csalódottan. A lányok pedig a legszebb ruhájukba és ékszereikbe öltöztek, majd elindultak a rozoga viskóhoz. Ám amikor a hollóháza előtt sétáltak el, éles kacaj ütötte meg a fülüket. A holló ifjak bizony rajtuk nevettek, hogy a pökhendiségük miatt most egy szegény fiú felesége lesznek.
akkor az idősebb lány meggondolta magát. Nekem nem kell az a beteges sánta férj. Inkább megyek az egyik holló fiúhoz feleségül, mondta húgának, és eltűnt a házban. A kisebbik lány azonban betartotta ígéretét, tovább ment a kunyhóhoz, és a szegény beteg fiú felesége lett. Csillag, az öreg anyó csak arra kérte, hogy segítsen neki, és minden nap jöjjön el ápolni férjét. De nem kell velük élnie. A lány pedig beleegyezett, minden nap meglátogatta férjét, és segített Csillagnak a ház körül. Az egész falu kinevette. Leginkább a hollók és a nővére. De ő ügyet sem vetett rájuk, csak tette szorgosan a dolgát. Aztán néhány hét múlva a nap azt mondta Csillagnak, ma éjszaka átváltozunk, a legfényesebb ruhánkat öltjük fel. Így is lett. Amikor leszállt az éj, a viskó csodaszép házzá változott, s benne minden bútor, edény fényesen csillogott. Nagyanyóból gyönyörű, magas asszony lett. Aranyos ruhájának csillogása mindent beragyogott. A fiú pedig egészséges, jóképű férfivá lett. Szőke haja és sárgarész ruhája pedig éppen olyan fényesen izzott, mint a nap. Másnap, mikor a feleség a ház közelébe ért, nem hitt a szemének. Hát még mikor az ajtón belépett. A ház úgy fény lett, hogy mérföldekről látni lehetett. A szoba közepén pedig ott állt két ismeretlen, aranyszínű, csillogó ruhába öltözött idegen. Gyere, ne félj tőlünk! Nyújtotta felé a kezét Csillag. És akkor a lány felismerte bennük az öreg asszonyt és beteg unokáját. Mivel hűségesen szolgálta őket, a nap úgy mondott köszönetet, hogy a lányt leöntötte részszínű folyadékkal, s ettől fogva ő is tetőtől talpig csillogott. Közben a ragyogó folyadék tovább csurgott, egyenest a törzsfőnök kunyhója felé. Ha legközelebb szeretnéd meglátogatni édesapádat, csak követned kell az aranyos utat, mondta feleségének a nap. Majd kézen fogta a lányt, és Csillaggal együtt visszatértek mindhárman az égbe. Nyomukban pedig azóta is ott fénylik a tejük.

0: mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Gyerünk! Egy kicsit forgassuk meg a kezünket. Ez az!

0: Csukás Mese Rádió.
1: József Attila, Medvetánc. Előadja ifjen Bazsinka József. Fürtös, láncos, táncos nyalka, aj, de szép a kerek talpa, hova vánszorogsz vele? Fordulj a szép lány fele, brumma, brumma, brummadza. Híres, drága bunda rajtam, 20 körömmel magam vartam, nyusztból, nyestből, mókusból, kutyából, meg farkasból. Brumma, brumma, brummadza. Gyöngyöt őszig válogattam, fogaimra úgy akadtam. Kéne ott a derekam, ahol 9 gyerek van. Brumma, brumma, brummadza. Azért járom ilyen lassún, aki festő pingálhasson. A feje a néninek éppen jó lesz Pemszlinek. Brumma, brumma, brummadza. Kinek kincse van fazékkal, mér a markosnak marékkal. Ha nem azzal, körömmel, a körmösnek örömmel. Brumma, brumma, brummadza. Szép a rész kerek virága, ha kihajt a napvilágra. Egy kasznárnak 5 hete zsebben nőtt a 2 keze. Brumma, brumma, brummadza. Állatnak van ingyenkedve, aki nem ád, az a medve. Ha megfázik a lába, takaródzék deszkába. Brumma, brumma, brummadza.
2: Sziasztok! Gregor Bernadett vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
3: Szervusztok gyerekek, Bolba Éva vagyok, most én mesélek nektek. Vadadi Adrien Ákos óvodába megy című kötetéből, a piros cumi. Ebéd után a gyerekek lefekvéshez készülöttek. Amíg a dadus néni mindenkinek megágyazott, az óvodások az óvónénivel fogat mostak. Aki pedig már kész volt, az öltözőben várakozott. Lea előkereste az alvós barátját, és körben nyargalázta vele a mosdót meg a folyosót. Közben ő is, és a lovacskája is nagyokat nyerítettek. Ákos Dani mellé ült. Dani kivette a zsákjából a dobozát, és kinyitotta. Tel is tele volt cumival. Dani válogatni kezdett közöttük. Egyszer a zöldet vette a szájába, aztán a pirosat. Utána az oroszlánosat fogta a kezébe, majd a vízilovasat forgatta meg. Ákos csak ült és figyelt. Ő sosem cumizott, még az ujját sem szopta. Otthon szüleivel szokott elaludni, az óvodában pedig hol anyukája pizsamájával, hol pedig apukája pulcsiával szeret összebújni. De most nagyon megtetszett neki Dani doboza. Tel is tele a sok színes cumival. Dani észrevette, hogy Ákos nézi őt. Így hát oda nyújtotta neki a dobozát, hogy vegyen egyet magának. Ákos sokáig gondolkozott, aztán a pirosat választotta. Rögtön a szájába dugta. Dani végül a kéket vette ki, és ő is bekapta a cumit. Aztán becsukta a dobozát, és visszatette a zsákjába. Amíg Lea a lovacskájával körbe-körbe futkorászott, a két fiú csak ült egymás mellett szótlanul, és álmosan pislogva cumizott. Amikor a dadus néni elkészült az ágyazással, az óvónéni behívta a gyerekeket a csoportszobába. Ákoson egy pillanatra megakadt a szeme. Nem is tudtam, hogy te cumizol, mondta. Ákos nem válaszolt semmit. A piros cumival a szájában bevonult a csoportszobába, és megkereste az ágyát. Leült a kis székre, és hagyta, hogy a dadus néni kikapcsolja a szandáját, lesegítse a pólóját. A nadrágját és az okniát már egyedül is le tudta venni. Mindent szépen a szék támlájára hajtott, a szandáját megigazította. Kis segítséggel felhúzta a pizsamáját, és bebújt az ágyba. Észre sem vette, hogy az óvodás táskája benne az apukája pulcsiával az öltöző szekrényen maradt. Az óvónéni mesélt. A mese végén halkan énekelt. Közben mindenkit megsimogatott és betakargatott. A gyerekek becsukták a szemüket. Minden elcsendesült. De egyszer csak Dani megszólalt. Kérem vissza a cumimat! Ákos behunyta a szemét, mintha aludna, a tenyerét pedig a cumira tapasztotta. Ákos, most már kérem vissza a cumimat, mondta Dani hangosabban. Az óvónéni Ákos ágya mellé ült. Dani, kéri vissza a cumiját, súgta a kisfiú fülébe. Ákos kinyitotta a szemét, de a cumit nem eresztette. Az óvónéni hiába kérte így meg úgy, Dani hiába türelmetlenkedett, egyre hangosabban. Ákos meg sem mozdult. Akkor az óvónéni felállt, megkereste Ákos óvodatáskáját, kivette belőle apukája pulcsiját, és azt mondta, akkor ezzel most én alszom. Azzal a hátára terítette a pulcsit, és becsukta a szemét. Lea és Dani nagyot nézett. Aztán Lea oda nyújtotta Daninak a lovacskáját. Dani elvette, és rövid gondolkozás után elcserélte a kék cumiját az óvónénivel Ákos pulcsiára. Amikor az óvónéni a kezébe fogta a cumit, úgy tett, mintha ő is a szájába tenné. Még hangosan cuppogott is hozzá. A gyerekek nevettek, az alvókák meg körbe-körbe jártak. Ákos is felült. Tetszett neki a cserebere. Hol le a lovacskájával horkolt nagyokat, hol a kék cumit dugta a párnája alá, hol pedig apukája pulcsiával takarózott be. Aztán szépen minden visszavándorolt a helyére. A lovacska le a kezébe, a kék cumi Dani szájába, a piros meg a dobozába. Apu pulcsia pedig Ákos ágyába. Az óvónéni halkan énekelt, a gyerekek becsukták a szemüket. Minden elcsendesült.

0: Sziasztok! Felfedező vagyok. Tudor kukac mostanában olyan stresszes, Dénessel alig bírjuk megnyugtatni. Attól ilyen zaklatott kukac barátom, mert minden idejét egy új találmányának szenteli. Biztosan sokat hallottátok már ezt a szót, hogy stressz. Olyankor szokták mondani a felnőttek, amikor nagyon izgulnak valamin, vagy úgy érzik, hogy túl sokat kell dolgozniuk, és összecsapnak a fejük felett a hullámok. Nem jó érzés. Az viszont jó, hogy tudunk a létezéséről. Főleg, hogy egy magyar orvos Seje János fedezte fel. Szegényt biztosan stresszelte az, hogy emiatt ugyan 17-szer jelölték Nobel-díjra, de sajnos sosem nyerte meg.
1: Csukás Mese Rádió. Műsorajánló következik.
2: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Rádió egyfejűeknek.
2: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat. A legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Csukás Mese Rádió.
5: Szeptember 17-e van. Mai névnaposaink Zsófia és Róbert. Sok boldogságot!
2: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el.
7: Sok mindenről, mintha egyből tudná az ember, hogy az micsoda, nem? Pedig képzeljétek csak vissza magatokat csecsemőkorotokba. Hát mit tud egy csecsemő? Aztán kezd lassanként elhelyezkedni ebben a tárgyakkal, gépezetekkel és mindenféle történésekkel teli világban. Megtanulja ezt a világot. Nagyon figyel, és kérdez, ugye? Falatkánál is elkövetkezett az az idő, hogy ez mi, és csak hamar kibővült azzal, hogy miért, vagy az, hogy hogyan. Dörzsölt kérdező ez a falatka, ezt nagyapa mondta róla, az orvos, aki maga is szemfüles öregember volt. Dörzsölt kérdező! Ő jött rá először arra, vagyis a doktor bácsi, hogy falatka egyes dolgokat két, három, sőt több embertől is megkérdez. Ugyanazokat a dolgokat. Kipróbálta nagyapa, mert nagyapa is folyton kíváncsi volt a világra, kipróbálta, hogy talán nem bízik például az ő értesüléseiben falatka. Ellenőrzi őt? De nem. Egy bizalmas beszélgetésen Falatka megmondta, ő azért kérdezi meg, hogy a Duna honnan jön és hova megy, azért kérdezi a gázszerelőtől, apától, a postás bácsitól, mert hallani akarja, hogy miképpen mondják el. Ilyen egyenesben megmondta ezt Falatka, és a doktor bácsit az ilyesmi fellelkesítette. Falatka kéznél volt, ha szerelők jöttek a gáz kifújni. Elébe rohant a postásnak, hogy nehéz-e a táska, kipróbálta. Megkérdezte, hogy hány kiló lehet, meg azt, hogy honnan szeri össze ezt a sok levelet, és hogyan osztja ki, és így tovább. Mert volt idő, hogy úgy tudta, a leveleket az emberek a postástól kapják, és biztosan, aki jó, az kap tőle, aki rossz, az nem kap. Aki nagyon jó, az meg sokat kap. És szintén fontos, ezt csak akkor mondom, ha valamire külön fel akarom hívni a figyelmeteket. Szóval ez fontos, Falatka szerette a gázszerelőket és a postást, szerette a házfelügyelőt, a forgalmi rendőrt, az utcaseprőket, a kukásokat. Ó, a kukások! Ezt is a doktor bácsi, a nagyapa mondta egyszer boldogan a nagymamának, hogy szerencsés fickó ez a Falatka, ez mindenkit szeret és mindent. Csak ugyan, nem csak a kicsi termetű gázóra leolvasó nénit szerette, de magát a gázórát is. Sok csalódása lesz az életben, aggódott a doktor néni, de nagyapa azt mondta, dehogy is, hiszen a gázóra is szereti őt, viszont szereti. És ha valaki szereti a dolgokat, akkor annak számára a dolgok elárulják, hogy ők milyenek. Sok csalódása lesz, erősködött a nagymama. Akkor a csalódást is szeretni fogja, mondta vidáman a doktor bácsi, és pontosan meg fogja tudni, hogy az milyen, és hogy mitől az. Pedig az nem egészen igaz, hogy ő mindent csak úgy szeretett. Mert például a szalontüdőt nem szerette, sem a borítsülköt. Soha felnőtt korában sem ette meg azokat, de a vesevelővel nevű ételre sem lehetett rászoktatni. És például tudjátok, hogy a legtöbb felnőtt szereti a kisebb gyerekeket nyalni, falni, puszilni. Mint a legtöbb gyerek, ezt Falatka sem szerette. A felnőttek arra is vágynak, hogy egy-egy ilyen Falatka folyton adjon puszit. Ne! Falatka elborzadt, ha Júj néni, aki mindenre azt mondta, Júj, meg kell zaválni, nem szerette. Ha Júj néni folytogatóan átölelte, és a szája sarkához közeledett nagy piros szájával, csillogó aranyfogával. Már magában ezt a mondást is utálta Falatka, hogy meg kell zabálni. Rossz volt neki este az ilyesmire visszagondolni. Mert Falatka, míg az elalvásra várt, az alatt szokta felsorakoztatni maga előtt a nap eseményeit, hogy jól megjegyezze. Még mormogott is félhangon, hogy ez akkor csöngettek, hát Júj néni vigyorog az ajtóban. És így tovább. Szóbeli naplót vezet, így mondta ezt anya és apa. Szerették hallgatni, amint mormogja. Azután felszálltunk a 6-os villamosra, egy picike baba ült az anyukája ölébe, illetve fogta a karján őt az anyja, és akkor egy szakállas fiú felállt, hogy azok üljenek le. Így naplózott Falatka. Na, szóval, ja például Pokoli bácsi csókja elől is védekezett, nem szerette a bajuszának dohány meg sör, meg pörkölt hús illatát. Pokoli bácsi erőszakkal is megcsókolgatta Falatkát. A Falatka meg titokban letörölgette Pokoli bácsi csókjait, akit azért is hívtak így, mert mindenre azt mondta, hogy Pokoli, Pokoli a hideg, Pokoli a meleg, Pokoli a közlekedés. Így beszélt Pokoli bácsi, és Falatka ezt sem szerette. Ez semmi, puszi, mondták a felnőttek édeskedő nehezteléssel, ha Falatka mellé cuppantott, hogy jó legyen. Ez semmi, puszi. Ezt azért mondta, mert hogy lássátok, azért Falatka sem szeretett éppen mindent, csak sokat. A közlekedési eszközöket persze nagyon szerette. Az autókat, a villamosokat, a buszokat nézni is szerette, a nagyokat, és tologatni és húzigálni a kicsiket, a játékokat. Nagyapa sokszor elvitte például a nyugati pályaudvarra. Nézték a csodás mozdonyokat, meg a csomagszállító villamos targoncákat, és az embereket. Így jött-ment a kisfiú, az emberek és a dolgok között. Volt, amit értett, volt, amit nem. De mindenhez köze volt. Most gondoljátok el, mennyire szerette Falatka az anyuját és aput. És mennyire szerette Siroki doktor bácsit, a jó illatú gyermekorvost, aki hetenként megnézte őt, és mindig hozott is valamit, hát az igaz, de nem ezért szerette. A Siroki doktor bácsi kezének és arcának igen jó szaga volt, mégse akart folyton puszit, mint némelyek. Egyszer anyu gyöngélkedett, ott feküdt a rekamin, hogy szép ez az anyu, és a legjobb illata neki van. Rosszalkodott a szívem, mondta anyu. És éppen jött Siroki doktor bácsi, nem anyuhoz, hanem Falatkához, aki még kicsi volt. Ennyi, ennyi, ennyi, mondta Siroki doktor bácsi, majd mindjárt megnézzük az anyut, megnézzük. Anyunak a homlokára tette a kezefejét Siroki doktor bácsi. Csuklóját fogta, hosszasan, majd a mellére hajtotta a fülét, a mellére, és akkor Falatka, aki morcosan figyelte az eseményeket, felállt náthint a székéből, elindult a konyha felé e szavakkal. Most hozok egy kést, és megölöm ezt az embert. Csak lassanként bocsátotta meg Falatka ezt a föntebb leírt helyzetet, és szerette vissza Siroki doktor bácsit. De az ügyben Fargevajkival is tanácskozott persze, a bulgáriai levegő fiúval. Ebben az időben aztán, s ne feledjük, hogy ott a nagypapa szobája is, gyógyszeres szekrénye, eszközökkel, vérnyomásmérő mi egymással. Ebben az időben sokat játszott orvososdit Falatka, és a legszívesebben anyut vizsgálta. Kezét, lábát, de legjobb volt a szívét hallgatni, mellére hajtott fejjel. Egy ilyen nagyobb, bizalmas vizsgálatkor megkérdezte anyutól, hogy ő hogyan jött a világra. Igaz, hogy benned voltam? Kérdezte. Benned voltam? Benned? És szorosan hozzásimult. Hát a doktor bácsi vagy, ezt tudnod kell. Így próbálkozott először anyu. Ugyan? Így felett Falatka. Hiszen csak teszem magam, hogy doktor bácsi vagyok, nem érted? És újra. Benned voltam? Benned voltam? Benned voltam? Igen. Vállalta anyu egész nyíltan, és elmondta, hogy amikor Falatka még nagyon-nagyon picike volt, ő a maga testében viselte Falatkát. Magamban növesztettelek, mondta anyu. Növesztettelek, mint valami virágot. Köszönöm, mondta egyszer csak Falatka, és meg is csókolta anyu hasát. Megint hallgattak, aztán Falatka erről vallotta. Mikor kijöttem, fájt. Hát bizony, fájt. Minden anyukának fáj az, amikor az ember kijön. Fáj. Na de, mondta vidáman Falatka. Aztán most van neked egy ilyen aranyos kis gyereked. És sokáig nevetgéltek.
2: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
8: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok. Okleveles nyelvtan professzor. A hetet hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Cernák Eszter, első nap az óvodában. Eljött Zoé, a háromfejű kis sárkány első napja az óvodában. A kis sárkány idegesen készülődött. Anya sárkány meg apa sárkány egész héten arról meséltek, milyen jó is lesz majd óvodába járni. Lesz ott sok-sok játék és sok új barát. De hát ők már olyan régen jártak óvodába. Mi van, ha azóta már nincs is ott olyan sok érdekes játék? És mi van, ha nem lesz egyetlen barátja sem? Kedvenc kék, sárga, piros csíkos ruháját vette fel, még a hajába is kék, sárga és piros masnis csatokat tűzött. Kéket az egyik fejére, sárgát a másik fejére, pirosat a harmadikra. De valahogy sehogy sem akaródzott neki elindulni az óvodába. Anya, ez a sárkányfűtea nem elég meleg. Rázta a fejét, és eltolta maga elől a bögréjét. Egy pillanat, kicsikém, válaszolta anya sárkány mosolyogva, és egyik fejével már is tüzet lehelt a bögrére. Anya, most meg túl forró a bögre, panaszkodott Zoé. Utána rettenetesen sokáig mosta a három fejének az összes fogát, aztán nem találta a szandálját. Végül egyszerűen túl fáradtnak érezte magát, hogy óvodába menjen.
9: Gyere, kincsem, most már ideje indulnunk, mondta végül az apukája. Szeretnéd, ha repülnénk az óvodáig? Na, erre Zoénak is megjött a kedve az induláshoz. Nagyon szeretett repülni, de egyedül még nem tudott, mert a zöld sárkányoknak csak iskolás korukban kezdett kinőni a szárnyuk. Hamar elhagyták sárkányföldét, elrepültek a tündérek rétje fölött, egészen az unikornisok legelőjéig, de a trollok barlangjánál balra fordultak, hogy kikerüljék a Jeték hegyét. A szivárvány óvoda a manók erdeje mellett kapott helyet, a világvége fasor 2. szám alatt. Zoé szorosan markolta az apukája kezét, míg megkeresték a csoportját. Az öltöző szobában azonnal felfedezte a jelét, a kobold macskát, amit az anyukája nyáron már minden ruhájába belerajzolt. A kis sárkány könnyen megjegyezte a jelét, mert a kobold macska volt a kedvenc állata. Leült a jele előtti farönkre, és levette a szandálját, hogy kényelmes, benti cipőre cserélje. Alaposan megmosta a kezét, és beletörölte a kobold macskás törölközőbe. Az óvónéni kijött üdvözölni az újonnan érkezettet. Zoé ilyetten látta, hogy az óvónéninek hatalmas orra és még hatalmasabb csúcsos kalapja van, amit sárga csillagok díszítenek. Szia, én Bossi óvónéni vagyok, te pedig biztosan Zoé, köszöntötte mosolyogva a kis sárkányt. Szia, köszönt vissza Zoé udvariasan, de aztán gyorsan elbújt az apukája lába mögé. Nincs kedved bejönni velem a szobába? Kérdezte Bossi óvónéni, és kezét nyújtotta a kis sárkány felé. Rengeteg érdekes játék van ám odabent. Olvashatunk egy mesét az erdei manók kalandjaiból, színezhetsz unikornisokat, vagy csatlakozhatsz a többiekhez, akik éppen sárkányfűlevest főznek a játékkonyhában. Sárkányfűlevest? Csillant fel Zoé szeme, és egyik fejével óvatosan kikukucskált az apukája lába mögül, hogy belásson a szobába. Odabent egy türkiszkék szoknyás tündérlány már lelkesen kevergetett valamit egy lábasban, miközben egy hófehér unikornis a válla fölött áthajolva fintorogva szaglázta, hogy elkészült-e már az ebéd. Azt hiszem, talán megnézem azt a sárkányfűlevest. Abba sárkány adott egy-egy puszit Zoé mindhárom fejére, aztán a kis sárkány félinken megfogta az óvónéni kezét, és elindult a játékkonyha felé. A tündérlány és az unikornis fiú örültek, hogy egy igazi sárkány segít nekik sárkányfűlevest főzni, és nem sokára már úgy játszottak együtt, mintha mindig is barátok lettek volna. Közben szép lassan megérkeztek a többiek is. Egy hatalmas yeti fiú, aki legalább egy fejjel magasabb volt a többieknél. Egy kis erdei manólány és egy barlangi troll fiú. Őket nem érdekelte túlzottan a sárkányfűleves, inkább leültek a szoba másik felébe, és levettek egy hatalmas kosarat a polcról. A kosárban mindenféle fadarabok, ágak, apró rönkök, kavicsok és kisebb kövek voltak, melyekből remekül lehetett építeni. Várjatok, mi is jövünk, kiáltotta Zoé, és ők is leültek a friss mohaszőnyegre játszani. Bossi óvónéni elégedetten figyelte az új kis óvodásait, akik mind együtt játszottak, aztán meg együtt szaladgáltak az udvaron. Még az óvónéni ügyetlenkedésein is mind együtt nevettek, Bossi óvónéninek ugyanis csak a neve volt Bossi. Sajnos túlságosan kedves és jó szívű volt, ezért kicsapták a boszorkány iskolából, és még a pipír csókját is elvették. Így aztán Bossi néni sosem tanult meg rendesen varázsolni, és a varázslatai rendre félre sikerültek, amin aztán a gyerekek Zoéval az élen jókat nevettek. A kis sárkány már el is felejtette, mennyire félt reggel az indulástól, és arra gondolt, hogy ez az óvoda tulajdonképpen nem is olyan rossz hely.
2: Csodás napra virrattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok! Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
10: Kormos István, a muzsikás kismalac. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
11: Hol volt, hol nem, volt egy ember, annak pedig sok jószága,
7: földje, háza, volt csordája és gulyája, birkanyája, nagykondája, számolatlan, mint az erdő, messzi látszó, mint a tenger. Disznókonda közepén egy kis kurtafarkú malac, amolyan épp három arasz, szőre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó élt a legelő füvén. Héjha, dehogy élt, épp hogy éldegélt, mert csak néha nap legelt, volt egy csöpke pikulája, csodálatos muzsikája, fújta széltibe hosszába, fújta az a három arasz, kurtafarkú göndör malac. Nem volt az evésre gondja, nem kínoszta éhe szomja, mert a pikula fújásba olyan nagy örömet elt. Aj, de szépen muzsikált! Nem fújta még soha malac, lehetett bár 70 arasz, soha úgy a pikulát. Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. De gazdája mérgesen fancsalgott a pikulára, a gyönyörű muzsikára, azt latolgatván magában, mit tegyen, ha a malac nem eszik, ugyan nem növekedik, nem lesz belőle hízó koca, jó 200 kiló, hát akkor levágja most. Vesszen az a három arasz muzsikás göndörke malac kondérbe az aranyost, fülön fogta, hé, gyere, lesz belőled pecsenye. De az a három arasz, szőreg göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, muzsikás csöpkis malac gazdájának így felelt. Abból ugyan nem eszel, inkább világgá megyek, de a kondérba gazdám pecsenye én nem leszek. Ránt egy jókorát magán, istentelen igazán, gazdája földre ül, és amikor földre huppan, két markak közül kicsusszan, hopsza ki a három arasz, muzsikás, göndöri malac balfüle. És a malac messze fut, be se csukta a kaput. Isten neki fakereszt, szalad a göndöri malac, országútra egyenest. Országúton megpihen, töprenkedik emígyen. No, kis malac, mi csinálsz? Eztán merre muzsikálsz? A nagy világ előtted, lehet udvari muzsikus belőled, a király várába menj, király előtt megjelenj, játsz neki a pikulán, emet csudás muzsikán, s mindjárt nyakadba borul, mert két királyi fülével kis malacot muzsikálni nem hallhatott még sehol. Megy, megy, megyeget, országúton lépeget, pikuláját fújja, fújja, ha bevégzi, kezdi újra. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Áll elé egy pici nyúl, kéri tőle jámborul. Kis malac, komám, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyek a király elébe, királyi vár főterére, udvari főpikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyulacska kérleli. Kis malac, komám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te muzsikálj bármi nótát, tartom elébed a kótát. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikusnak jó nyulacska pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már kettesben lépegetnek, megyen a három arasz muzsikás göndör malac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája, játszhat ő akármi nótát, ha a nyúl tartja a kótát. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Egy kis borjú arra sétál, füle a csodától szétáll, kérdi, hé, komák, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac, megyünk a király elébe, királyi vár főterére, én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora, a nyúl tartja majd a kótát, ha én csudás pikulámon rákezdek valami nótát. Kis borjú is kérleli, kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni, meglásd, tétlen nem ülök, hogyha fújod pikuládat, csodálatos muzsikádat, én majd közbe bődülök, ide figyelj, mööööö, így szól egy jó nagy bőgő, gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak,
11: Jó kisborjú, pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már hármasban lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndöri malac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája. Kezdhető akárminótát, ha nyúl tartja a kótát, a kisborjú bő, szól akár a nagybőgő. Tilláron, talláron, zenget át hét határon. Egy csikó is ugra-bugra, elébük dobban az útra. Kérdi, hé, komák, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyünk a király elébe, királyi vár főterére, én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl tartja majd a kótát, ha én csodás pikulámon rákezdek valami nótát. Kisborjú a nagybőgő, brummog mélyen, bő. A csikó is kérleli, kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Ha te fújod pikuládat, a nyúl tartja a kótádat, nagybőgő a borjú lesz, dobos nélkül mit kezdesz? Én majd közbe dobbantok, patáimmal koppantok. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak jó kis csikó pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már négyesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndör malac pikuláját zengeti, kótát a nyúl tart neki, a kisborjú szól akár a nagybőgő, a csikó meg dob-dob-dobbant patáival közbekoppant. Tilláron, talláron, zenget át hét határon. Egy kis zsenge ifjú kecske, kecske gida szól mekegve. Hé, komák, ugyan hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl lesz a kótásom, nagybőgős a kisborjú, a csikó meg a dobos. A gida is kérleli. Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te pikulás, nyúl a kótás, borjú bőgős, csikó dobos, én majd énekelgetek. Mek, mek, mek, mek, mek, mek, mek. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak kecskegida pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már ötösben lépegetnek, királyi vár kapujához közelednek, megyen a három arasz muzsikás göndöri malac, zengeti a pikulát, tartja a nyúl a kótát, közbe bőg a kisborjú, dobbant rá a kiscsikó, kecskegida, mekeg rá, ihajlá, csuhajlá. Királyi vár elé érnek, várkapuján mind betérnek, elébük egy őr kiáll. Kérdezi a három arasz muzsikás göndöri malac, merre székel a király. Hozzájöttem pikulásnak, udvari főmuzsikásnak. Felel az őr, haj, haja, nagy a királyunk baja, nem kell annak pikulás se udvari muzsikás, olyan beteg föl se kell, ha kérdezik, nem felel, ha egy nagyot nem nevet, még ma meghal, úgy lehet. Nosza a három arasz, szőreg, göndör, farka, pöndör, kicsike, növendék, disznó, muzsikás, csöpp kis malac, a királyhoz bekopog. Hát az csak ugyanaz ágyban, vacogó foggal forog. Olyan beteg föl se kell, kérdezheti a kis malac, nem felel, csak sóhajtoz. Nem kell semmi, hogyha nem tudok nevetni, szól a kis malac. Uram, tehetsz egy próbát ugyan? Szállj ki az ágyadból végre, s nézd az erkélyről a térre, azzal fut, hopsza le, a térre jut. Az erkélyre a király fogvacogva, de kiáll. Királyi vár főterén, tér legesleg közepén, ott áll a három arasz muzsikás göndörmalac, sikkant a pikula, zeng a csodás muzsika, a nyúl tartja a kótát, fújja fennen a kismalac, hé, de hogyan a nótát, a kisborjú bő, szól akár a nagybőgő, a kiscsikó dob-dob-dobbant patáival közbekoppant, kecskegida, meg. Hejha, felséges királyom, én jól megnevettettelek, tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Tilláron, tallárom, zeng a király nevetése, ama csodás muzsikától messze zeng, hét határon. Így szól, na te kis malac, udvari főpikulásnak most azonnal itt maradsz. A nyúl lesz a kótásod, bőgősöd a kisborjú, a csikó a dobosod, énekes a kiskecske. Itt a vége, hus, a muzsikás kismalacik fuss.
10: A Muzsikás kismalac című mesét hallottátok.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés felelős. Ezért nem meglepetés, hogy újra itt vagyok egy furfangos feladvánnyal. Ezt figyeljétek! Vízben élek, brekegek, ismertek-e gyerekek? Szúnyoglábon élek, agójától félek. Egy pillanat alatt kitaláltátok. De miből tudtátok szinte azonnal, hogy ez a béka? Igen, ez igaz. Az, hogy brekeg, nagy segítség volt. A hal meg a delfin nem brekeg, csak a béka brekeg. Nagyon okosak vagytok, hogy már egy tényből rájöttetek. Gratulálok! Jó volt veletek találgatni ma is!
0: Legyen ma is remek napotok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: és álló utasokat is szállíthassanak. Ezért lehet az, hogy egy buszon például 40-50 ülőhely mellett még sokkal több álló utasnak is jut hely. A nagy, 18 méter körüli csuklós buszokon nagyjából 150 utas fér el. Ha Londonban jársz, hamar feltűnhet valami különleges. Ott rengeteg emeletes busz közlekedik. Ezekben nem hosszában van több hely, hanem a szinteken. Az utasoknak egy alsó és egy felső szint áll rendelkezésükre. De mi történne, ha ugyanezt a 100 embert nem egy busszal, hanem autókkal szeretnénk elvinni? Ha egy autóba átlagosan 4 ember ül, akkor 100 emberhez körülbelül 25 autóra lenne szükség, vagyis egyetlen busz helyett egy hosszú autósor indulna útnak. Ha pedig az autók többnyire csak 1-2 utast szállítanak, még ennél is sokkal több kocsi kellene. Tehát, ha buszozunk, egyetlen járművel rengeteg ember utazhat egyszerre. Kevesebb járműre van szükség, és az úton is kevesebb helyet foglalnak el, mintha mindenki külön autóval indulna. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30 a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Gazdag Erzsi, a gém bocskora. A verset Morvai Noémitől halljátok. Elment a gém a vargához, 3 bocskort varratott, mert a gólya lakodalmán sok lábbelit szaggatott. Sásfonállal vart meg varga, rézkarajcárral fizetek, s áldomásul a patakból 2 pint vizet vitetek. Vart a varga éjjel-nappal, 4 segéddel szabatott, s mikor kész volt, 3 inas 3 felé szaladott. Remek munka, látszik, az öltésnek nyoma sincs, most már értem, miként lesz a fakilincsből részkilincs. Egymás után húzogatja, próbálgatja untalan, mindig az a takarosabb, ami éppen rajta van. Kócsag és a búbos vöcsök kukucskál az ablakon, megharagszik rájuk a gém, ezt már mégsem hagyhatom. Zöld hínárból szőtt függönyét lehúzza az ablakán, s lámpafényben gyönyörködik 3 fényes bocskorán. Se nem eszik, se nem iszik, azon töri a fejét, hogyan húzhatná fel másnap mind a 3 cipejét. Úgy elfáradt a nagy gondban, másnap ágyban maradott, s 3 évig a vargánál 1 bocskolt sem varratott.
2: Halihó!
3: Jó reggelt, hétalvó!
2: Hasatokra süt a nap!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Szervusztok, kedves gyerekek! Tóth Vera vagyok, egy énekes néni, és most én fogok nektek mesét olvasni, mégpedig Fecske Lászlótól. Boldogság, szeretet, béke. Ez a címe a mesének. Egy rózsaszínű szoknyács, barna kabátot viselő göndörhajú kislány állt a peronon. Fején kissé félretolt sapka, kezében nagy, jól megpakolt bőrönd. Zavartan nézett ide-oda, mint aki eltévedt. Egy termetes kalauz lépett oda hozzá, határozottan. Segíthetek, kislány? Kérdezte tőle kedvesen. Igen, a boldogság földjét keresem, felelte halkan a gyermek. Melyik vonat indul oda? A kalauz automatikusan felemelte a kezét, hogy rámutasson a megfelelő vagonra. A kérdésre csak felületesen figyelve kereste a járművet, majd az ujja megállt a levegőben, s felhúzott szemöldökkel nézett vissza a kislányra. Hová is mennél? A boldogság földjére, felelte ismét a leány. Minden vágyam, hogy eljussak oda. Vagy úgy? Értem. A kalauznak nehéz dolga volt, mivel erre a helyre bár sokan vágytak, nagyon kevesen utaztak. A sínek végében állt egy citromsárga szerelvény. Mint a nap, úgy tündökölt. Aki ránézett, azt rökvest boldogság töltötte el. Az lesz az, mondta a kalauz, de csupán az érzéseire hagyatkozott, mivel ezt a szerelvényt még sosem látta azelőtt. Ott, az utolsó simpáron. S biztos, ami biztos, kézenfogva kísérte a vagonhoz a kislányt. Jó utat! Mondta neki búcsúzóul, s még integetett is, mintha régi ismerősök lennének. A citromsárga vonat pedig elindult a boldogság földje felé.

0: Néhány nap múlva a peronon ismét ott állt a göndörhajú kislány a rózsaszínű szoknyájában, barna kabátjában, s a nagy bőröndel a kezében. A kalauz épp egy vonatról szállt le. Azonnal észrevette a gyereket, s nyomban oda is sietett hozzá. – Szia! Újra itt? Megtaláltad, amit kerestél? – kérdezte tőle. – Igen, de most másfelé utazom – felelte a kislány. – A szeretet völgyébe induló vonatra szeretnék felszállni. A kalauz levette fejéről a sapkát, órán feljebb tolta a szemüvegét és hosszasan nézegette a vagonokat. A sok rozsdás szerelvény között kiszúrt egy tűzpiros mozdonyt. Úgy csillogott, mint az esthajnal csillag. Bárkinek, aki csak ránézett, a szeretet járta át a szívét. Úgy gondolom, ez lesz a te vonatod, mutatott rá a piros vasúti kocsira a kalauz, s ezúttal is oda kísérte a kislányt. A vonat lassan elindult, s a kislány majd kiesett az ablakból, annyira integetett a jó szívű kalauznak. Pár nap elteltével hatalmas tömeg gyűlt össze a vasútállomáson. Az emberek ide-oda tolongtak, mint akik a világban keresik a helyüket, s mint akiknek fogalmuk se lett volna arról, hogy merre szeretnének valójában menni, de annyi biztos volt, hogy egy jobb helyre attól, ahol éppen voltak. Miután mindenki rátért a saját útjára, a peronon már csak a göndörhajú, rózsaszín szoknyás barna kabátot viselő kislány állt a nagy bőröndel a kezében. Kedves ismerőse, a kalauz már messziről mosolyogva közeledett felé. Szinte éreztem, hogy újra találkozni fogunk, mondta neki vidáman. Most hová utazol? A béke szigetére. Melyik vonat megy afelé? A kalauz körbenézett. A szemei szinte azonnal megakadtak egy hófehér szerelvényen, amelyre esküdni mert volna, hogy pár perccel azelőtt még nem volt ott. Már meg is van. Már meg is van, az a gyönyörű, tiszta kocsi, s már sétáltak is kézen fogva a vagon felé, amely olyan fehér volt, mint a hó. Bárki, aki csak ránézett, lelkét a béke finom nyugalma járta át. A kislányt óvatosan segítette fel a kalauz, s mielőtt a vonat elindult volna, megkérdezte tőle. Miért utazol minden egyes nap ezekre a helyekre? Miért keresed őket szüntelen? A kislány levette a sapkáját, s így felelt. Mert ezek a legfontosabb céljaink az életben. A boldogság, a szeretet és a béke, amelyre minden egyes ember vágyik, de a keresésükkel nem töltenek elég időt. Néha közelinek tűnnek, néha távolinak, de léteznek. Ezt mások is érzik, s van, aki az odavezető utat is meg tudja mondani, de mégsem mer elmenni oda. A kalauz szívébe és lelkébe belehasított egy érzés. Az jutott eszébe, hogy ezek a lehetőségek mindvégig előtte is ott voltak, de ő sem fordított rájuk kellő figyelmet, s az élete úgy siklott el a legfontosabb dolgok mellett, mint bármelyik szerelvény. Szemeiből önkéntelenül potyogni kezdtek a könnyek, s mielőtt a vonat elindult volna, ő maga is felkapaszkodott a vagonra, ledobva a válláról a jegykezelőgépet. A mély felismerés hatására sírva ölelte a kislányt, s együtt indultak el egy boldogabb, szeretetteljesebb s békésebb világ felé.
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok! Pesteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila állatok, madarak nevét talált ki. Szép és színes tollruhája, táncát vígan hegykén járja. Rikoltozik a pulykára, nincs is büszkébb állat nála. Aki ügyes, kitalálja.
1: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
1: Kedves gyerekek, dr. Csizmár Edina vagyok. Most én fogok nektek mesélni. Varga Katalin, A világ vége. Részlet a Piskóta című könyvből. A tó partján 100 esztendős anyóka ült. A nap felkeltét nézte. A szemközti hegyre úgy ült rá a hajnali pirosság, mint egy csúcsos sapka. A sapkából a rojtok a tóvizébe lógtak. Azután hopp, a nap felugrott az égre. Akár az óriási pamutgombolyag, amiből a hegy sapkáját is kötötték. A madarak ekkor kezdték el a szokásos zenebonát. A madarak ugyanis imádják az óriási pamutgombolyagot, és természetesen a tavon és mezőn szaladgáló felhőt is. Hogy mi az a tavon és mezőn szaladgáló felhő? A reggeli pára. Te is tudod, hogy a víz párolog, a levegőben mindig jócskán van belőle, csak láthatatlan. Nos, ez a láthatatlan pára este hirtelen lehűl, és harmadcsepp alakjában ráhull a virágra, fűre. Másnap, amikor a nap felkel, s a levegő hirtelen melegedni kezd, a harmadból ismét pára lesz. De mielőtt ismét láthatatlanná válna, kis ideig ott gomolyog a mező felett. Ezt a gomolygó, lilás, fehér páracsodát várta a 100 esztendős anyuka. Ült a parton, és hangosan számolt. Pontosan 8-ig. Ekkor megszólalt mögötte egy csengő hangocska. Kérem szépen, ez már a világ vége? A 100 esztendős anyuka odafordult, és látta, a fűben, azaz a közben megszületett gomolygó páracsodában lehunyt szemmel sétálgat valaki. Egy kislány. Kék csíkos ruhában, szalmakalapban. Kérem szépen, ez már a világ vége? Ismételte meg kérdését. A választ meg sem várta, lekuporodott az anyuka mellé, és felnevetett. Hát persze, hogy az! A világ végéhez szükséges hajnalok hajnala, az óriási pamutgombolyag, a mezőn szaladgáló felhő és az... Ó, perenciás tenger! Bólintott a 100 esztendős anyóka. A kislány rosszallóan felhúzta az orrát. Ó, perenciás tenger nincs a térképen! No persze! S ami nincs, annak nem ülhetek a partján. Ez tény, ismerte el az anyóka. De mi keresni valót kora hajnalban itt? Te is itt vagy, húzta fel a vállát a kislány. De én a 100 esztendős anyóka vagyok. Én pedig Piskóta. Á, Piskóta. Szóval világgá indultál? A kislány felnevetett. Ha valaki világgá megy, az csak úgy össze-vissza császkál hegyen is túl, völgyön is túl, hetet-hét országban, és lesi, hol a csodában éri már az a nagy szerencse. Én viszont nem mászkálok össze-vissza. Egyenesen a világ végére jöttem. A sziget miatt. Ez a Balaton, s a Balatonban nincs sziget. De ha én azt akarom, hogy a tó ne legyen Balaton, akkor annyi sziget lehet benne, amennyi csak szükséges. A térképre a Balatonban rajzolva. Piskóta felsóhajtott. Tudom, de ez a térkép nem érvényes. Újat kell festeni. Nincs világ. Világ vége sincs, folytatta az anyóka. A kislány befogta a fülét. El ne mondd, kívülről fújom az egészet. A föld nem tányér alakú, hanem gömbölyű, nincs tehát közepe és széle. Hirtelen levette a kezét a füléről. De éppen ez a jó! Így nem kell elgyalogolnom hetetét országon túlra a te óperenciás tengeredhez, mert ha a föld gömbölyű, bárhol lehet a világ vége. Például itt, pökött ujjával a homokba, azzal sebesen írni kezdte. Világ vége!
2: Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ismerkedjetek meg egy új baráttal, mert minden új ismerős egy új kincs az életünkben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A búbos banka fészke. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egy szép tarka madár. Annak a neve volt, de még ma is az, búbos banka. Amint repkedett jobbra-balra, erre-arra, hát lát egy helyen egy gyönyörű, ügyes fészket, megnézegette alaposan, s elkezdte kérdezni a többi madártól. Ez a fészek milyen madári? Ki csinálta ezt? Milyen ügyesen meg van csinálva? Azt mondta neki a többi madár. Az a szarka fészke, ő csinálta ezt, a szarka. Na hát akkor a búbos banka addig ment, amíg találkozott a szarkával, s megkérdezte tőle. Maga csinálta ezt a fészket? Azt mondta rá a szarka. Én. Legyen szíves, azt mondja neki a búbos banka, segítsen nekem, csináljunk nekem is egy olyan ügyes fészket, tanítson meg engem is, megfizetem jól. A szarka hajlandó volt. No, mondja, gyere, menjünk, gyűjtsünk anyagot. Elmentek, s hordtak oda tövist, ágat, szalmát, s ami kellett mindenfélét. Mikor mindent összehordtak, akkor keresett egy alkalmas helyet a szarka, ahova a fészket rakja. Azt mondja a búbos bankának, na, nézd ide! Elvett egy ágat. Ezt tedd csak így, s csak úgy is. Azt mondja a búbos banka, tudom, tudom. Akkor vett egy másik ágat. Na, csak így, csak úgy. Azt mondja megint a banka. Tudom, tudom. A harmadik ágat is vette, csak így, csak úgy. Tudom, tudom. A harmadiknál, a negyediknél már kezdett feltűnni a szarkának. Na te, ez mindenre csak azt mondja, hogy tudom, tudom. Ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor mind mondogatta a búbos banka, s mikor meggyűlt a szarkában a méreg, még csak az alja volt meg a fészeknek, még csak ilyen alakú volt, mint a tenyerem, megharagudott a szarka, s azt mondta a búbos bankának. Na, ha tudod, akkor csináld magad. Elrepült a szarka, s a búbos banka ott maradt. Ma is, ha valaki valahol lát egy búbos banka fészket, csak ennyi. Még le is hengergőznek a tojások róla. Amikor kikölti a kicsi madarakat, így kell odafogózniuk a fészek fenekére, nehogy lehengergőzzenek. Mert amelyik lehengergőzik, az visszamászni többet nem tud. A búbos bankának hát úgy maradt a fészke, ahogy hagyta a szark, amikor megharagudott. Azóta is úgy él, éldegél, ahogy lehet.
0: A búbos banka fészke című mesét hallottátok.
2: Jó reggelt, hétalvók!
3: Jó reggelt mindenkinek!
2: Hasatokra süt a nap!
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
4: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! A következő mesét én írtam, képzeljétek el, és most nagy szeretettel elolvassuk nektek Levente Péter bátyóval, szólítsátok őt nyugodtan úgy, hogy Péter bátyó, így gondolatban, engem meg szólítsatok úgy, hogy Ildikó nénye. És akkor bele is csapunk, elkezdjük a mesét, Péter bátyó bemondja a címet nektek.
2: Égből pottyant meséket fogtok hallgatni. Marci Kandúr meséje.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kandúr legény. Úgy hívták, hogy Marci. Volt neki egy saját piros cseréptetős háza, a ház mellett lombos cseresznyefája, a fa alatt kis kertje, a kertben 100 nyíló tulipánja, a tulipánok körül zöld léckerítése, a léckerítésen kis kapuja, a kapu előtt kacsaúsztatója. A kacsaúsztatóban fehér tollú tojók, gácsérok és sárga pihés kis kacsák úszkáltak. Megvolt Marci Kandúrnak mindene.
2: Egy napon mégis úgy érezte, hogy hiányzik neki valami. Valami, morogta nyugtalanul. Talán valami harapni való.
1: Kent magának egy nagy karé vajas mézes kenyeret. Beleharapott, de csalódottan félretolta.
2: Túl édes ez a méz. Nem ez hiányzik nekem. Valami más, valami. Talán valami füstölni való.
1: Sodort magának egy illatos szivarkát. Beleszívott, de fintorokba félredobta.
2: Túl füstös ez a szivarka. Nem ez hiányzik nekem. Valami más. Valami. Talán valami nézegetni való.
1: Kiült a kapu elé, és nézegetett. A kacsaúsztatóban egy elégedett kacsacsalád úszkált. Egy tojó, egy gácsér, és 8 sárga pihés kiskacsa. Bukfenceztek, pancsoltak, sápogtak, örültek a víznek és egymásnak.
2: Nekik nem hiányzik semmi, gondolta Marci Kandúr irigykedve. Nekik elég, hogy együtt vannak. Együtt, ez az, ez hiányzik nekem. Domboló feleség és holcult, hancúrozó gyerekek. Meg kell nősülnöm. Még aznap megüzente a falu legszebb cicalányának, Orsolyának, hogy szeretné feleségül kérni.
1: A cicalány azt üzente vissza, hogy feleségül megy Marcihoz, ha elhozza neki a menyasszonyi ajándékot, amit még kislány korában megálmodott.
2: Megálmodott menyasszonyi ajándék? Marci Kandúr megszámolta a láda fiában gyűjtögetett pénzét. Menyasszonyi ajándék? Az biztosan valami hatalmas. Elment a városba, és hosszú keresgélés után megvett egy lakókocsit. Oda döcögött vele Orsolya háza elé.
1: Mi ez? Képett el Orsolya.
2: Megálmodott menyasszonyi ajándék.
1: Ez az ormótlan szörnyeteg, hiszen nem látom tőle a fákat meg az eget. Én nem álmodtam ilyen hatalmasat. Azzal lehajolt egy kicsi virághoz, és nem is nézett többé Marcira.
2: Hát, hát, hanem hathalmas. Ha meg azt mondja, ajándék, akkor biztosan valami hangos. Marci eladta a lakókocsit, és vett helyette egy zenegépet. Orsolya háza elé cipelte, és bekapcsolta.
1: Mi ez? Mérgelődött Orsolya.
2: A megálmodott menyasszonyi ajándék!
1: Ez a dobhártya hasogató masina? Hiszen nem hallom tőle a madárdalt. Én soha nem álmodtam ilyen hangosat. Azzal szép halkan becsukta Marci óra előtt az ajtót.
2: Hát, ha nem hangos, akkor biztosan valami menyasszonyi ajándék, valami gyors, vagy inkább valami tarka. Nem, inkább valami csillogó, vagy inkább valami...
1: Három nap, három éjjel törte a fejét Marci kandúr, de sehogy sem tudta kitalálni Orsolya álmát.
2: Meg kell mondanom neki, hogy nem tudom kitalálni a megálmodott menyasszonyi ajándékot. Sóhajtotta szomorúan. Kiment a kis kertbe, szedett egy csokor tulipánt, és bekopogtatott Orsolyához. Sajnálom, Orsolya...
1: De Orsolya a nyakába ugrott. Pontosan ilyen tulipáncsokorról álmodtam. Ez az. Ez a megálmodott menyasszonyi ajándék. Te vagy a vőlegény, te leszel a férjem, senki más.
2: Marci kandúr szóhoz sem tudott jutni.
1: Nem is kellett. Anélkül is összefutott a násznép. Ott volt az egész cica rokonság. Még a távoli csíkos rokon is eljött. Ott volt maga macska király ő felsége.
2: Ott voltak a kacsahúztatóból a kacsák, sőt, a kacsák szomszédai is. Eljöttek a nyuszik, a falubeli kutyák, macskák, a csigák, a katicabogarak, és még egy medveházas pár is becammogott.
1: Megtartották az esküvőt, végig táncolták a lakodalmat. Karácsonyra öt gömbölyű kis cicájuk született.
2: És Marci kandúr végre úgy érezte, hogy nem hiányzik neki semmi.
1: Így volt?
2: Nem így volt. Égből pottyant mese volt.
0: Halihú!
3: Jó reggelt mindenkinek!
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Ősszel három ember jár, rajtuk van az esőkabát már. Ők az őszi hónapok, a nyomukban sártocsok. Az első, aki érkezik, a nyár helyére költözik. Azt mondják, szép szál ember, úgy hívják, hogy...

0: Csukásmese Rádió.
1: Szólásmondások.
2: Képzeld, a tesóm kölcsön adta a kedvenc labdáját egy fiúnak az osztályból. Mondta, hogy nagyon vigyázzon rá.
3: És? Vigyázott rá?
2: Dehogy is. Mindenki rúgdosta, berepült a tüskés rózsabokorba, majd amikor ki akarták pecázni onnan, belepottyant a sárba. Aztán képzeld, hogy a tesóm másnap találta meg az udvar sarkában.
3: Hát, akkor ez a labda bizony Ebek 30-adjára jutott.
2: Az mit jelent?
3: Azt, hogy nem vigyáztak rá, nem törődtek vele, elhanyagolták, hagyták tönkre menni. Régen így mondták, amikor valami gazdátlanul hevert, mintha csak a kutyák martaléka lenne. Vagyis Ebek 30-adjára jutott.

0: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk! Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30 a Csukásmese Rádióban.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A gomba király. Lengyel népmesét hallotok Sebők Éva átdolgozásában. Radványi Dorottya mesél. Volt egyszer egy sűrű, sötét, öreg erdő. Ebben az erdőben temérdek mindenféle gomba nőtt. Egyszer elhatározták, királyt választanak maguknak. Igen ám, de kit? Tanakodtak, ki lenne a legalkalmasabb, végül kisütötték, hogy maga az erdész. El is mentek hozzá követségbe, és szépen megkérték, hogy legyen a királyuk. Hanem az erdész csak a fejét csóválta. Köszönöm a tisztességet, de hát nekem egyéb dolgom van az erdőben, meg azon túl nagy is vagyok hozzátok. Legyen hát a nyuszi a királyunk, eszelték ki a gombák, újabb hosszas töprengés után, s megkérték a nyuszit, hogy királykodjék felettük. A tapsi füle szépen megköszönte, hogy rágondoltak, de ő sem fogadta el a királyi rangot. Én szeretek ugrándozni, futkározni, a gomba királynak meg folyvást egy helyben kell állnia, méghozzá fél lábon. S hova tegyem akkor a másik lábamat? Újra összeültek a gombák tanakodni, s végül abban állapodtak meg, hogy közülük való legyen a király. No de melyik a sok közül? A tinóró, vagy a rizike, a róka gomba, vagy a kucsma gomba, a csiperke, vagy a pöfeteg? Abban megegyeztek, hogy az lesz a király, aki a legméltóbb az uralkodásra. De ki a legméltóbb? Én, kiáltotta a légyölő galóca. Senkinek sincs ilyen gyönyörű, gyöngyös karlát kalpagja. És nekem mindenki engedelmeskedni fog, mindenki tudja, hogy a mérges gomba veszedelmes. Éppen ezért nem lehetsz király, intették le a többiek a hencegő galócát. S ekkor a fák árnyas rejtekében hirtelen megpillantották a barna sapkás, egyszerű, sose hivalkodó, halkszavú vargányát, aki mindig mindenkinek csak örömet szerzett. Ő a legméltóbb, kiáltoztak a gombák, és szégyelték, hogy szerény külseje miatt már előbb nem gondoltak rá. Így lett a vargánya a gombák királya. Mindenki örült. Az erdész, a nyuszi, a mókusok meg a békák, minden teremtett lélek a sűrű, sötét öreg erdőben, csak a galóca mérgelődött. Még gyönyörű, gyöngyös kalpagját is földhöz vágta volna, ha tehette volna.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, én Gajda Orsi vagyok, és egy kedves barátommal, Muszka Lujdival fogunk most nektek mesélni.
3: A Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatának külön díjasai vagyunk. Fogadjátok szeretettel az általunk írt mesét, a Nagy Alma Szüreti Rejtélyt. Halljátok, csak jó emberek! Érdekes mesét mondok nektek. A faluban ősszel, ahogyan illik, almaszüretre indultak a falu lakói.
4: Induljunk hát! Szedjünk almát! Piros, sárga, mind ránk vár. Teli kosár, telt szívek, vidáman szól majd az ének.

0: elém.
1: Mentek, mendegéltek, daloltak, nevettek, de mikor a fákhoz értek, a szemük is elkerekedett. Az ágak üresen lógtak csupán. Hol az alma? Hol van már?
2: Eltűnt az alma. Hová lett? Ki csente el az összeset?
1: Nagy volt a lárma, nagy volt az űr. Megkezdődött a nyomozás, hiszen az összes alma eltűnt. Lábnyomok vezettek az erdő mély rengetegébe, s egyszer csak ott állt egy kunyhó a hegy tetejében.
2: Nézzétek ott! Füstöl a háznak a kéménye. Kik laknak ott, s mit főzhetnek benne?
1: Lábujjhegyen osontak ők nesztelen, s az ablakhoz suhantak csendesen. Hát mit láttak? Azt el se hitték. Egy mackó család főzött, azért füstölt a kémény. Lekvárotyogott a tűzhelyen, és almaillat lengte be az egész teret.
3: Fő a lekvár, illatos, édes, kóstoljátok csak meg, milyen mézes.
2: Nagyon finom, jobb, mint a méz, kedvem lenne beleenni még.
4: Almaleves, almáslepény, süss még, mama, jó sok pitét.
5: Hallottátok? Ki lehet ez? Talán a lekvárunkat kívánták meg?
2: Hát ti voltatok, a sok almát ti loptátok le, s nem hagytatok nekünk egy darabot se.
3: Éhesek voltunk, hát szedtünk párat, de nem csak nekünk, jut belőle másnak. Kész a lekvár és kész a pite. Kóstoljátok csak meg, milyen finom lett.
2: Noha már így esett, kóstoljunk egy keveset. Legalább leszedni nem nekünk kellett. Hol egy tányér, hadd egyek.
1: Harag nem lett, hanem öröm. Szüreti bál lett az erdő közön.
2: Vidám tánc és jó mulatság, almalekvár, friss kalács. Legyen minden ősz ilyen. Ti is ezt akarjátok?
6: Igen! Igen!
1: Ez lett hát a rejtély vége. Öröm, kedvesség és béke. Van tanulság? Bizonyám. Oszd meg másokkal, ha van almád.
7: Amit most hallgatsz, az a...
8: Csukás Mese Rádió!
7: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Őszi lábbelink, a gumicsizma. Ti is szerettek az esőben egyik pocsolyából a másikba ugrálni? Bevallom, én még most is szeretek belelépni a pocsolyába, de csak akkor, ha a szeretett piros gumicsizmámban vagyok. Hogy miért csak akkor? Mert az én gumicsizmám nem ázik át, és így nem lesz vizes az zoknim sem. Mert az átázott zoknimat viszont nem szeretem. A gumicsizmát először a bányákban és a földeken dolgozó emberek használták. Kicsit hasonló ennek a csizmafélének a története, mint a farmernek. Ugyanis a gumicsizma, főleg a klasszikus, ami felér a térdedig, annyira kényelmes és vízhatlan volt, hogy az emberek elkezdték felfedezni maguknak. De jó, ebben jó lehet csónakba szállni is, meg horgászni is. Meg zuhogó esőben kutyát sétáltatni. Meg ősszel a legborongósabb időben is kimenni benne a természetbe. Bizony, ne feledjétek, egy jó gumicsizma ősszel aranyat ér. Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, gyerekek! Madai Gábor vagyok, színész. És talán éppen azért lettem színész, hogy nyugodtan gyermek maradhassak, és tovább játszhassam azokat a meséket, amelyeket gyermekkoromban láttam, hallgattam, olvastam. A felnőtt mesék is mesék. Valójában mindegyikben az igazságot keresik, és hiszem, hogy a mesék igazsága valós. Hiszem, hogy a jó végül elnyeri a végső jutalmát. Hiszem, hogy minden jóra fordul, előbb vagy utóbb. Móra Ferenc, a vásár. Édesapám szűcsmester volt. 6 legénnyel, 2 inassal varta a sok szép subát, tulipántos ködmönt. Én gyerekes szemmel föl nem tudtam érni, minek az a sok tengersuba, az a tömérdek ködmönt. El nem bírjuk mi a szaggatni, ha minden nap másikat veszünk is magunkra. Nem is nekünk készül az, fiam, okosított föl az édesapám. Hát ugyan kinek? Mindenkinek, akinek szüksége van rá. Akad ennek minnyáján a gazdája a vásárban. Azért megy az ember a vásárba, hogy túladjon azon, amilyen van, és vegyen helyette olyant, amilyen nincs. Másnap reggel, mire kidörgöltem szememből az álmot, se egy árvasubát, se egy fiaködmön nem láttam a házunknál. Mind kivitték azt a vásárba még hajnalkor, mondta édesanyám. Odakint van édesapád is, árulja. Gyerünk ki mi is, szerencsét próbálni. Ki is mentünk, hanem én egy kicsit megcsalatkoztam a vásárban. Nini édesanyám, hiszen ez a vásár csak olyan, mint a piac. Olyan, fiam. Csak hogy ahány száz ember van a piacon, annyi ezer ember van a vásárban. Mindenki abban bizakodik, hogy ahol ilyen sokan vannak, ott könnyebb adni-venni. Csak ugyan annyi volt ott az ember, hogy csak úgy nyüzsgött, mint varjúsereg a mezőn. A mi városunk népének is kint sürgött-forgott kicsien adja. A pajtásaim is mind itt hízlalták a szemüket. Ki az állatseregletes bódi előtt átsorkott, ki a bicska hányás nézegette, ki meg a mézes kalácsos sátrak körül tátotta a száját. Legjobban irigyeltem Jani cimborámat. Az a forgó komédiában lovagolt valami furcsa lovon, amelyiknek a farka helyén is feje volt. Oda rikkantott nekem is nagy büszkén. Gyere, öcsém, huszárnak! Előbb édesapámat kellett megkeresni. Alig találtuk meg a nagy sokadalomban, a sok mindenféle mesterember közt. Ott álltak hosszú sorban a rostások, a kádárok, a szappanosok. A takácsok kínálták a hófehér vásznat, kalaposok a pörge kalapokat, csizmadiák a csikorgós csizmákat, szabók a sok szép ruhát. Édesapám egy hián minden adta már a sok subát, erre az egyre is éppen alkudott egy nagybajuszú juhász. Valami szép, pávaszemes, tulipántos, sejemmel kivarrott suba volt. Ahhoz való volt az ára is, kerek 100 pengő. Így van ez, mondta a juhász, ahogy beleolvasgatta a pénzt az édesapám markába. Az elébb 25 birkát adtam el 100 pengőért, most meg 5 birkának a bőréért oda a 100 pengő. Az álmatyám fia, azt mondja erre az édesapám, csak hogy 2 hétig dolgoztam ám harmat magammal azon az 5 bőrön, még suba lett belőlük. Ehole, még a fiam is segített benne. Ő nyögött helyettem, mikor nagyon elfáradtam a bőrtörésben. Nagyra nőj, öcsém, ütött a vállamra a juhász, s markomba nyomott egy szörnyen penészes krajcárt. Védj rajta vásárfiát. Nini, nevetett édesapám, hazakerült a krajcárom. Reggel kaptam a helypénzszedőtől, aztán itt a karimáján lekapartam róla a penészt. Azt néztem, jó pénze. Jó, ez csak volna belőle egy tarisznyával, mondta a juhász. Én az előbb kaptam valami kovácslegénytől, sajtot vett tőlem. Nolám, csodálkozott édesapám, pedig én egy bosnyáknak adtam reggel a penészes krajcárt, mikor botot vettem tőle. Ilyen gyorsan forog a vásárban a pénz. Én nálam se ért rá megmelegedni a penészes krajcár. Lovat nem adtak érte, vettem rajta cukorfütyülőt, s úgy mentem haza a vásárból, mint a gőzös, fütyülve.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Aki felkészült, az szorítsa ökölbe mind a 2 kezét, és mozgassuk át egy kicsit a testrészeinket. Mehet az ugi-bugi, mozognak az öklök előre, meg hátra.

0: szóban tiszteletkört úsznak. Ékelődnek aztán föl az őszi égre, belevesznek lassan a kék messziségbe. Reggelenként apró kötfiókas, pára, kapaszkodik föl a partmenti fűzfákra. Ágaskodik a szél, leveleket olvas, fönn a hegyek között felbődül a szarvas, fönn a hegyek között felbődül a szarvas.
1: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Az aranyhal. Magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, Hát szóval volt egy király. Magyar király volt az, mert Budán lakott. Melyik volt, nem tudom. Elég az, hogy egyszer ez a király az óperenciás tengeren túljárt háborúba, és amikor onnét visszaindult, a tengerben meglátott egy aranyhalacskát. Hey, mondta a király, ha ezt hazavihetném a leányomnak. Nosza, egyszeriben hálót eresztenek a tengerbe, 10 is, 20 is, és kifogták az aranyhalacskát. Vagy örült, vagy nem a király, de a király kisasszonynak, mikor meglátta az aranyhalacskát, még a könnye is kicsordult, szertelen örömében. Aranytálba tette az aranyhalacskát, s nézte, nézte, folyton nézte, amint úszkált, fickántozott a vízben. Hanem egyszerre csak nőni kezdett a halacska. Nőtt, nőtt, s akkorára növekedett, hogy nem fért el a tálban. Ja, Istenem, nagyobb tál kéne, mondta a király kisasszony. Édesapám, van-e nagyobb aranytál? Van, lelkem, leányom, 100 is. De egyebet mondok én neked. Ásatok a Margit szigeten halastavat, annak a fenekét, oldalát kristály üveggel kirakatom. Ott lesz csak igazán jó helye. Még egy nap se telt belé, nagy tavat ásatott a király, a tónak fenekét, oldalát kristály üveggel kirakatta, csináltatott rá aranycsorgót, azon csorgott a tóba a Dunavize. Az aranyhalat a tóba eresztették, de aznaptól fogvás nem is volt a palotában maradása a király kisasszonynak. Minden áldott nap átcsónakázott a szigetre, s nézte, nézte az aranyhalat. Na, telt múlt az idő. Egyszer rettentő égi háború kerekedett. Csurog az eső, mintha dézsával öntenék, megáradt a Duna, kicsap a szigetre, s úgy elsöpört mindent, de mindent, hogy csak a kopasz föld maradott. Azám, elvitte az aranyhalat is.
3: Ja, Istenem, Istenem, édes jó Istenem,
2: búsult a király kisasszony. Éjjel-nappal hullott a könnye, mint a zápor eső. Hiába vigasztalták, hiába hoztak minden szépet, minden ékeset, ami csak volt kereke földön, azt mondta.
3: Sírok, sírok, mindig sírok, amíg az én kedves aranyhalam meg nem kerül.
2: Mondjam, ne mondjam, ha nem mondom, úgyis tudjátok. Búsult a király is, félt, hogy kifogy egyetlen lányából. Nosza, kihirdette az országban, hogy aki megtalálja az aranyhalat, elevenen Budára hozza, annyi aranyat ad, hogy a 77. unokája is 4 lovas hintón járhat. Bezzeg, hogy halászni indult minden lélek, még az is, aki annak előtte nem halászott, különösen a Duna s Tisza mentén. Csak egy halászlegény akadt, egy tiszamenti halászlegény, aki egész nap a Tiszán csónakázott, de a hálóját ki nem vetette, csak búsult, szomorkodott. Azért búsult, azért szomorkodott ez a halászlegény, mert nem adták neki azt a leányt, akit szeretett, s aki igaz szeretettel volt ő hozzá. Meghiszem, hogy nem adták. Nagyúri kisasszony volt az a leány. Tisza mentén a leggazdagabb földesúrnak a leánya. Noha a király búsult a leánya miatt, búsult ám a halászlegény miatt is az apja. Eleget mondta, de hiába mondta. Tedd le az eszedet arról a leányról, fiam! Nem való a szegény legénynek. Beszélhetett annak, akár a süketnek. Nem hallotta, s minden este üres tarisznyával tért haza. Bizony, ha

0: üres tarisznyával, annál több halat fogott az öreg. Egy nap azonban megesett, hogy csak egy halat fogott, hanem ez elég is volt, mert akár hiszitek, akár nem, az aranyhal volt az. Hely, uram teremtőm, volt öröm, de mekkora. No, fiam, ne búsulj, mondta az öreg. Kifogtam az aranyhalat, gyere, vigyük Budára. Mindjárt neki cihelődtek, s addig mentek, mendegéltek, míg Budára nem értek. Ott mindjárt a király színe elé vezették, s amikor a király meglátta az aranyhalat, nagyot kiáltott, hogy megrezdült belé a palota. Abban a pillanatban beszaladt a király kisasszony, s alig tudták felmosdatni, úgy elájult a szertelen örömtől. Bezzeg volt becsülete az öreg halásznak meg a fiának. A király az asztalához ültette, s három napig el sem eresztette. Akkor méretett a kincses kamrából 6 szekér aranyat, mind a hat elé 6 ökröt fogtak, s úgy vitték a Tisza mentére a vérhalász kunyhójához. De az arany mellett még egy falut is adott a király az öreg halásznak, s nemességre emelte a jobbát sorból. Mindjárt más nevet is adott a falunak a király, azt mondta, mától fogva halász legyen a falu neve, de még a tiéd is, öreg. Nos, mikor ezt megtudta a földes úr, egy szó nem sok, annyit se szólt a fiatalok dolgába, hanem nagy hirtelen papot hivatott, s csaptak olyan lakodalmat, hogy 7 álló hétig nem szakadott vége. Akkor a fiatalok dióhéjba kerekedtek, és a Tiszán leereszkedtek. Így volt, vége volt, mese volt.
1: Amit most hallgatsz, az a
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Na felkészülni, hölgyek, urak, akkor egy kis terpeszállás, fentről haladunk lefelé, jó? Jól, megtekerjük azt a nyakat. Ne olyan gyorsan, mint Ildi, mert letekeredik, jó? Lassabban, úgyni.
4: Emeld a kezed.
3: Hoppá, már bólogató. Köntés lenc, nagyon jó. Azaz, válhoz emeljük a kezeket, és jól megtekerjük előre, majd hátra. Várj, nem tudom tartani a tempót, Ildi. Olyan gyors vagy.
4: Azaz.
3: Nagyon ügyes. És most fentre is húzzuk, figyelj. Lent is, fönt is. Na most kell vigyázni a csillárokra. Fiúk, főleg, hogyha a pókemberes belóg. Jól húzd meg. És most oldalra. Most kell a polcról leverni a plüssöket. Jó, de később.

0: És nagyon jó, teker-teker. Hűha, közben úgy látom, hogy a bokánk is lazul, le ne felejtsd.
1: Na hát megvolt a bemelegítés, remélem ti is kellőképpen bemelegedtetek.
2: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: tenyér.
1: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
2: Szervusztok, kedves gyerekek, Nagy Sándor vagyok, és most én mesélek nektek. Rádúj Márta, a csodálatos mellény. Réges-régen történt, amit én most elmesélek. S hogy igaz, amit mondok, tanulm rá a füles bagoly, meg a csillagos ég. Élt valahol, hogy hol, pontosan magam sem tudom, élt egyszer egy igen szegény rongyszedő. Bár aki ilyen mesterségre adja a fejét, az egy se gazdag, de a mi emberünk mindenkinél szegényebb volt. Reggeltől estig rótta az országutat maga után húzva ócska taligáját, s ha a faluba vagy városba ért, torka szakadtából kiabálni kezdett. Ócska, rongyért, tányérokat, poharakat adok! Az asszonyok kíváncsian néztek ki az ablakon, ugyan bizony kizavarja az utca csendjét. De ahogy a szegény embert megpillantották, nyomban vissza is húzódtak, s csak egy-két asszony alkudozott vele a rongyokon. Így éldegélt hosszú évekig a mi rongyszedőnk. Ha tavaszi nap sütött, ha csípős szél fújt, mindig úton volt. Bőre kicserzett, lába sebes lett, de ő csak húzta, vontatta ligáját. Egy hűvös, borongós őszi napon azonban csodálatos dolog történt a rongyszedővel. Még egyik faluból a másikba igyekezett, a szokottnál is hidegebb, vad szél kerekedett. Nagyon fázott szegény, s házat, ahol fölmelegedhetne, még a távolban sem látott. Nem tehetett egyebet, megállt, és keresgélni kezdett a taligában a rongyai között, hát ha valami fölvehető ruhadarabra lelne, ami megvédené a hideg ellen. Keresett, kutatott, összedobált mindent, de egy ócska mellénynél egyebet nem talált. Ez is jobb a semminél, gondolta, és sietve fölvette. Alig, hogy magára gombolta a mellényt, jó leső meleget érzett, mintha fűtött szobába lépett volna. Ez aztán mellény, kiáltott föl elragadtatással. Bárcsak a süvegem is ilyen jó meleg lenne. Alig, hogy kiejtette ezt a szót, érezte, hogy új süveg került a fejére. Lekapta és jól megnézte. Pontosan olyan volt, amilyent mindig is kívánt magának. Már csak cipő kellene, hiszen a lábam is fázik, sóhajtott föl, akkor nem lenne nálam boldogabb ember. S halljatok csodát, még csak kettőt sem pillantott, ott pompázott a lábán egy pár vadonatúj cipő. Álom ez, vagy valóság, töprengett magában. De hisz fejemen a süveg, lábamon a cipő, úgy látszik itt valami varázslat történik. Amióta a mellény rajtam van, azóta teljesülnek a kívánságaim. Meg kell erről bizonyosodnom. Azzal nagy hirtelen levette magáról a mellényt, és friss cipót, meg kolbászt kívánt, de hiába nézett körül kutatva, bizony nem teljesült a kívánsága. Akkor aztán újra magára vette, s epertől fogva gondolhatott bármi jóra, azonnal ott termett előtte. Mondanom sem kell, enaptól kezdve egészen megváltozott a rongyszedő élete. Sútba vágta ócska taligáját, sok pénzt, szép ruhákat, meg egy gyönyörű palotát varázsolt elő, azután elindult, hogy feleséget keressen magának. Sokáig töprengett, merre is menjen. Jobbra-e, vagy balra-e, előre vagy hátra, amíg végre úgy döntött, legokosabb, ha egyenesen az orra után megy. Így aztán csak hamar meg is érkezett a király városába. Sehova jobb helyre, mert a királynak éppen 12 eladó lánya volt, egyik szebb a másiknál, de a legeslegszebbik, a legfiatalabb, a 12. A rongyszedő éppen jókor érkezett, nagy bajban volt a király. Üres volt a kincstára, düledező a palotája, épp ilyen dúsgazdag kérőre várt a király meg a 12 lány. S mert a legkisebb volt a legszebb, csoda el hát, hogy ő ráesett a választása, s őt vitte magával mesés kastélyába. Nagy lakodalmat csaptak, mindenkit vendégül hívtak, s 7 nap 7 éjjel mulattak. Szólt a zene, s ennivaló annyi volt, hogy Dunát lehetett volna rekeszteni vele. Mindenki boldog volt, mindenki vigadott, csak egyedül az ifjú asszony bosszankodott. Sehogy sem tudta rábeszélni kedves hites urát, hogy azt az ócska mellényt, amit aranyos palástja alatt hord, levesse magáról. Se szép szó, se sírás, se harag, se szidás meg nem hatotta a csökönyös férjet. Nem magyarázott semmit, Nem beszélt múltjáról, s legfőképpen nem a mellény titkáról. Végre aztán a hetedik nap múltán eloszlott a vendégsereg. Erre várt a menyecske. Hát, ha most már valahára leveti a férje a mellényt, azt a gyűlölt rongyot. De hiába várta. Azzal feküdt, azzal kelt. Ki látott még ilyet? Telt múlt az idő, szálltak a hónapok s az évek. Gondjuk, bajok nem volt, boldogan éltek. Csak azt a mellényt, azt nem tudta megbocsátani az asszony soha a férjének. Csodál hát, ha végül is gondolt egy merészet, és egy szép napon álomport kevert férje italába. Ahogy az elaludt, lehúzta róla az ócska mellényt, megforgatta jobbról, balról, nincs rajta valami rendkívüli, de mivel semmi ilyet nem látott, gyorsan odaadta egy pohárért a rongyszedőnek, aki éppen akkor arra járt. Másnap fölébredt a férje, s első kérdésével a mellényt kereste. Messze van az már, kedves uram. Erre jött a rongyszedő, s úgy könyörgött egy kis rongyért, hogy megszántam és odaadtam neki egy pohárért, vigasztalta az asszonyka. Ó, te szerencsétlen! Egy pohárért adtad el a szerencsénket, ezt a szép palotát, a sok drága ruhát, ékszert és szolgákat, mind-mind annak a rongyos mellénynek köszönhettem. Azzal elmesélt neki mindent, töviről hegyire. Sírt az asszony, mint a zápor eső, de már sírhatott. Hiába menesztettek futárt jobbra is, balra is a rongyszedő után, senki sem akadt a nyomára. De ez még mind hagyján lett volna. Egyik napról a másikra eltűntek a szolgák, megfakultak a drága ruhák, kavicsokká váltak a pompás ékszerek, s mindössze 5 darab rézgaras maradt a pénzes ládában. S a fényes palota? Hát bizony, az is fogyott, rokkant, harmadnapra nem maradt belőle más, mint egy bogárhátú viskó. Mit gondoltok, mit tett most a mi kedves jó barátunk? Negyed nap újra fölcsapott vándorrongyszedőnek, s azóta is a világot járja. Hát, ha megtalálja, és megveheti valahol valakitől a szerencsét hozó csodálatos mellényt még egyszer, egy üveg pohárért.
0: Csukásmese Rádió. Vár a sok barát és meg annyi kaland. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Meserádiót.
1: Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Felfedező vagyok. Tudjátok, hogy mi a közös a szódavízben, a dinamóban, a golyóstolban, a villanymozdonyban, a hologramban vagy a kocsiban? Tudorkukat szerint az, hogy ezek mind remek dolgok, ami igaz is. De emellett mindegyik magyar találmány. Sőt, ennél sokkal több találmányt adtunk mi magyarok a világnak. Hiszen nélkülünk talán a mai napig nem lennének az égen helikopterek, a buszok csukló nélkül rónák az utakat, a gyufák pedig robbannának. Nézzetek körbe a lakásotokban, és számoljátok össze, hogy vajon nálatok hány magyar találmány lapul. Most megyek és megnézem, hogy Dénes tényleg ki tudta rakni a kedvenc magyar találmányát, a Rubik kockát.
1: Csukás Mese Rádió. Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
1: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk! Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30 a Csukás Mese Rádióban. Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
3: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és nagyon örülök, hogy most én mesélhetek nektek. Izmindi Katalin, őszi gyümölcsök napja az óviban. Vasárnap délután apával elmentünk Nagy Jéghoz gyümölcsöt szedni. Tudod, nagypapa, az óvónéni azt mondta, hogy vigyünk őszi gyümölcsöket az óviba. Magyaráztam nagypapának, miközben a kosarammal a kezemben a kert felé indultam. Apa és nagypapa összemosolyogtak. Nagypapa kertjében mindig volt valami finomság, eper, ribizli, cseresznye, barack. Gondoltam, ezekből viszek be az oviba. De hiába jártam körbe a kertet, nem találtam egyiket sem. Nagypapa, mi történt a kerteddel? Kérdeztem kétségbe esetten. Hol vannak a gyümölcsök? Hol a finom eper és a piros ribizli? Nagypapa megint csak mosolygott. Fannikám, az eper és a ribizli nyári gyümölcsök, most pedig ősz van, magyarázta nagypapa. Ilyenkor alma, körte, szilva és szőlő van a kertben, valamint sok dió. Ó, értem, nem baj, azok is jók lesznek. Vágtam rá gyorsan. Akkor almát, körtét, szilvát, szőlőt és diót viszek az oviba. Nagypapa meg is töltötte a kosaramat. A diók mellé került bele fényes piros alma, finom roppanós körte, érett szilva és néhány fürt zöld és piros szőlő is. Azokból csipegettem is egy kicsit. Másnap az oviban nagyon sok gyümölcs gyűlt össze. Márti néni körbeültetett minket, s beszélni kezdett. Mesélt az évszakokról, arról, hogy most ősz van, s ilyenkor hidegebb az idő, sokszor esik az eső. Mi is elmondhattuk, hogy mit tudunk az őszről. Ősszel a napocska is hamarabb megy aludni, szólalt meg Bence. Lepotyognak a fákról a makkok és a gesztenyék, mondta Matyi. És a levelek is lehullanak a fákról, tettem hozzá olyan halkan, hogy csak a mellettem ülő Márti néni hallotta. Igen, a levelek is lehullanak, simogatta meg bátorítóan a fejemet Márti néni, majd folytatta a mesélést. Megtudtuk, hogy ősszel is tartogat számunkra a természet kincseket, az őszi gyümölcsöket. Megnéztük, hogy kinél milyen gyümölcsök lapultak a kosárkákban, szépen egymás után kellett megmutatni őket. Elsőként Réka mutatta meg, nála körte és mandula volt. Bencénél nagyon sok szilva, még ringló is. Csengénél pedig a szőlő mellett dió és mogyoró is megbújt a kosárban. Rám is sor került, így én is megmutattam az almát, a körtét, a szilvát, a kétféle szőlőt és a diót. Márti néni mindenkit nagyon megdícsért. Megehetjük az összes gyümölcsöt? Kérdezte Peti. Igen, de először alaposan megmossuk őket, bólintott Márti néni. Segítettünk megmosni az almát, a körtét és a szilvát, Hajni néni pedig felszeletelte őket. Megmostuk a szőlőt is, ezt nem kellett szeletelni, ezt szemenként csipegethettük. Végül Hajni néni feltörte a diót, a mogyorót és a mandulát is, így ezeket is megkóstolhattuk. Kezdetét vehette az őszi gyümölcslakoma. Én mindent megkóstoltam, a körte íz lett a legjobban, az volt a legédesebb.
4: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Tüskés hátú sűn barátom, merre jártál, mondd a nyáron.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Tyúkás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Keverés. Tyuhuhu. El ne sózzuk. Bár én szeretem a sósat. Laci bácsi meg a

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A félpár zokni. Egy lakásban is annyi csoda rejlik, hogy ember legyen a talpán, aki összetudja őket számolni. És ha már a talpaknál tartunk, tudtátok, hogy a zoknik is külön életet élnek? Bizonyám. Napközben gondosan és látszólag mozdulatlanul melengetik a legkülönfélébb lábfejeket. Aztán éjszaka, amikor mi nyugovóra térünk, előbújnak a fiókokból, a szennyesből és a mosógépből, és összegyűlnek, beszélgetnek, mesélnek egymásnak. Minden zokninak megvan a párja, akivel együtt kell, együtt fekszik, és együtt keringőznek a mosógépben. De néha megtörténik a baj, és messzire sodródnak egymástól. Egy zokni nagyon magányos tud lenni a párja nélkül. Ezért is esett annyira kétségbe az a kicsi lila csíkos zokni, amikor egyszer csak egyedül ébredt a szoba egyik sarkában. Álmosan nyújtózott egyet, körülnézett, de sehol sem volt a párja. Megszeppenten pislogott jobbra-balra, hát ha csak nem elég figyelmes. De egy fia lila csíkot nem látott közel és távol.
2: Ez bizony nagy baj,
1: gondolta, és egyből az jutott eszébe, hogy a párja is milyen magányos lehet.
2: Na de csak nem fogok itt egyedül búslakodni a sarokban,
1: korholta magát.
2: Inkább elindulok, és megkeresem.
1: Azzal össze is szedte magát, és az ágy felé indult, ahol találkozott egy kék zoknival.
2: Szia!
1: Köszönt rá illedelmesen.
2: Épp a páromat keresem.
3: Az enyém megvan,
1: vágta rá a kék zokni, és az ágy alá mutatott, ahol egy ugyanolyan kék zokni szuszogott.
3: Hogy néz ki a párod?
1: Kérdezte a lila csíkos zoknit.
2: Hát, úgy, mint én,
1: felelte a csíkos.
3: Nem láttam,
1: mondta a kék, és visszafeküdt.
3: Keresd tovább!
1: Azzal ismét elaludt. A lila csíkos zokni pedig tovább indult, és a fotel felé vette az irányt. A fotelon egy zöld nadrág hevert, aminek egyik szárából egy zöld pöttyös zokni kandigált ki. A lila csíkos ismét illedelmesen köszönt, majd elmondta, hogy a párját keresi.
2: Sajnos nem én vagyok az,
1: mondta a zöld pöttyös.
2: Az enyém megvan.
1: A nadrág másik szárából álmosan előkukucskált egy szakasztott ugyanolyan zöld pöttyös zokni, aki hunyorítva végigmérte a lila csíkosat, ásított egyet, majd annyit mondott.
2: Keresd tovább, és hagyd minket aludni.
1: Azzal vissza is bújt. A lila csíkos zokni nem keseredett el, hanem tovább indult a fürdőszoba felé. Hát, ha a mosógép tudja a választ, gondolta.
2: Vagy megkérdezem a szennyes kosarat.
1: Így okoskodott magában, amíg a fürdőszobába ért. Ott terpeszkedett méltóság teljesen és nyugodtan a mosógép, aki apró piros szemeivel bölcsen nézett le a lila csíkos zoknira.
3: Várj, kitalálom. A párodat keresed, ugye?
1: A lila csíkos zokni bőszem bólogatott.
2: Igen, nem láttad véletlenül? Pont ilyen lila csíkos, mint én.
3: Sajnos nem, mondta a mosógép. De ha már itt vagy, kérdezd meg a szennyes kosarat. Ő nagyon sok mindent tud.
1: A lila csíkos zokni azzal a szennyes kosárhoz fordult.
2: Te sem láttad a páromat?
1: Kérdezte reménykedve.
3: Láttam én már annyi mindent,
1: tátotta nagyra a száját a szennyes kosár.
3: Sok páratlan zoknit is, igen, de sajnos a tiedet nem.
1: A lila csíkos zokni kezdett elkeseredni, de a szennyes kosár megnyugtatta.
3: Ha kitartó vagy, bizony meg fogod lelni. És általában ott, ahol nem is számítasz rá.
1: azzal az oknira kacsintott, és búcsút intett neki. A zokni újra felbátorodott, és nekiindult. Először végigjárta az előszobát, és kikérdezte a cipőket, a szekrényeket, a kabátokat, sálakat, sapkákat és kesztyüket. Hátha! De nem járt sikerrel. Ezért a konyha felé indult, és elbeszélgetett a sütővel, a konyhaszekrénnyel, láposokkal, edényfogókesztyükkel és a terítővel. De mind csak a fejét rázta, senki sem látta a lila csíkos zokni párját.
2: Márpedig én nem adom fel!
1: Kiáltotta a lila csíkos zokni, majd a nappali nagy szekrényéhez fordult. A nagy szekrény öreg volt már, és türelmetlen. Nem is értette, miért zavarja meg egy kicsi lila csíkos zokni a nyugalmát.
3: Még hogy én zoknikkal foglalkozzak,
1: dohogott.
3: Nekem pulóvereket, nadrágokat és gyönyörű ruhákat kell számon tartanom.
1: A zokni egy kicsit megszeppent, ám a szekrény megenyhült és hozzátette.
3: Menj inkább szépen haza. A kis fiókos szekrényhez. Hát, ha ő majd segít.
1: A zokni erre letörölte a könnyeit, és a fiókos szekrényhez indult. A fiókos szekrény épp abban a szobában állt, ahonnan indult. A lila csíkos zokni a szekrény második fiókjában lakott, és reménykedett benne, hogy a fiókok majd tényleg tudnak neki segíteni.
2: Sziasztok!
1: Kezdte bátortalanul. Elhagytam a páromat, és most már nagyon hiányzik. Nem láttátok véletlenül valahol. A fiókok kedvesen bámulták az oknit, tanakodtak és összesúgtak, majd így szólt az egyik. Szerencséd van, kicsi zokni. Azzal kinyílt a második fiók, és előbújt belőle a lila csíkos zokni szakasztott mása.
2: Már majdnem betegre aggódtam magam miattad,
1: mondta a fiókból az okni.
2: Én pedig egész reggel téged kerestelek.
1: Ugrott fel az okni a második fiókba, azzal össze is ölelkeztek, bevackolták magukat a fiók aljára, és hamar el is aludtak egymás karjaiban.

Csukás Mese Rádió. Pulóverek világa. Itt az ősz. Egyre hidegebbek a reggelek és az esték. Még a kabátomat nem szeretném felvenni, de már el kell rajtom egy jó pulóver. Apropó, tudjátok, hogy honnan ered ez a szó? Pulóver? Angol nyelven a pull over azt jelenti áthúzni. Na de mit is kell áthúzni? Hát a fejünket a ruhadarabon. A magyar nyelvben a pulóver szó még becézett formát is kapott. Ő lett a pulcsi. Neked milyen színű a kedvenc pulcsid? Fehér? Zöld? Kék? Szürke? Piros? Na és van rajtuk valami minta? Mondjuk elől? Autó? Virág? Vagy talán egy szarvú? Én a pulóverek közül a norvég mintásakat szeretem. Azok jó színesek. Aztán vannak olyan pulóvereim is, amiket a nagymamám kötött nekem. Ezeknek is nagyon szép a színük, és természetes anyagból, gyapjú fonalból készültek, úgyhogy tényleg nagyon melegek is. Ettől a témától megjött a kedvem teázni egy jót. Aztán ne feledjétek, öltözzetek fel mindig évszaknak megfelelően. Csukás Mese Rádió.

Csukásmese rádió. Csukásmese rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Csukásmese rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Szerinted hány ember fér el egy buszon, és hány autóra lenne szükség ugyanennyi ember elszállításához? Képzeld el, hogy egy nagyobb városi buszra körülbelül 80-100 ember tud felszállni. Nem csak az ülőhelyeket számoltam. A városi buszokon sokan csak néhány megállót utaznak, ezért nem mindenki ül le. A buszokat úgy tervezik, hogy ülő és álló utasokat is szállíthassanak. Ezért lehet az, hogy egy buszon például 40-50 ülőhely mellett még sokkal több álló utasnak is jut hely. A nagy, 18 méter körüli csuklós buszokon nagyjából 150 utas fér el. Ha Londonban jársz, hamar feltűnhet valami különleges. Ott rengeteg emeletes busz közlekedik. Ezekben nem hosszában van több hely, hanem a szinteken. Az utasoknak egy alsó és egy felső szint áll rendelkezésükre. De mi történne, ha ugyanezt a 100 embert nem egy busszal, hanem autókkal szeretnénk elvinni? Ha egy autóba átlagosan 4 ember ül, akkor 100 emberhez körülbelül 25 autóra lenne szükség. Vagyis egyetlen busz helyett egy hosszú autó.

0: Ígígérő borsófa meg a túróházikó. Belorusz népmese. Mesélő Forró Bence. Élt egyszer réges-régen messze vidéken egy öreg apó meg egy öreg anyó. Egyszer borsót ebédeltek, és egy borsószem legurult az asztalról. Alig, hogy leesett, kicsírázott. Alig, hogy kicsírázott, nőni kezdett. Alig, hogy nőni kezdett, akkorára nőtt, hogy átfúrta a háztetőt. Nőtt, még csak az égig nem ért. Elámult a két öreg. Azt mondta az öreg anyó. Mász föl a póka a borsófára, nézd meg, mi újság a tetején. Fölkapaszkodott rá az öreg apó, mászott, igen sokáig mászott, végre fölért a borsófa tetejére. Nézi, hát egy házikó fehérlik a fán, a zöld levelek között. Közelebb lép, látja, túróból vannak a házikó falai, vajból a teteje. Benyit a házba, oda benn is fehér minden, a kemence, az asztal, a patka, túróból azok is. Nem kérette magát az öreg apu, neki látott. Megette a fél kemencét, meg az asztal sarkát, meg a lóca egyik lábát. Jól lakott, aztán bebújt a sutba, elaludt. Hazatértek a túróházikó gazdái, az egyszemű, a kétszemű, meg a háromszemű kecske. Meglátták a kárt, siránkoztak. Ki falta fel a túró kemencénket? Ki rágta le a túró asztal sarkát? Ki ette meg a túró lócának a lábát? Az öreg apót nem látták meg a sutban, összetanakodtak. Holnap itthon marad egyikünk, maradj te egyszemű, nyisd ki jól a szemedet, lesd meg a kártevőt. Elment másnap a kétszemű meg a háromszemű kecske legelni. Az egyszemű otthon maradt őrnek. Hanem az öreg apó énekelni kezdett. Csukodj be, szemecske, csukodj be, szemecske. Addig-addig énekelte, míg az egyszemű kecske elaludt. Az öreg apó meg jót lakmározott megint a túróból. Másnap a kétszemű kecske maradt otthon. Azt is elaltatta az öreg apó. Hanem a harmadik napon a háromszeműt már nem tudta elaltatni. Két szeme becsukódott, de a harmadik nyitva maradt. Meglátta a pákosztos öreg apót, oda csődítette testvéreit. Haragudtak a kecskék, el akarták náspángolni az öreg apót, aztán más gondoltak. Állj be hozzánk, pásztornak apóka, mondták neki. Majd legeltetsz, fejsz bennünket, jól megleszel nálunk. Ráállt az apóka, beszegődött hozzájuk. Az egyszemű kecske meg leereszkedett a borsófán, hátára kapta az öreg anyót, fölvitte őt is a borsófa tetejére, hadd legyenek együtt mindnyájan. Ott éltek halálig békében, jó egyetértésben.
1: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejű

0: Rádió egy féleknek.
1: Hinta palinta, hinta palinta, repülök a magasba, lábam nyújtom előre, lebegek a felhőbe, hátrahajtom magamat, alattam a föld szalad, hinta palinta, szállj velem a magasba.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: Sejhaj, de ne vér, bennünk van a kutya vér. Sejhaj, de

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Sziasztok gyerekek, Banner Géza vagyok. Hoztam egy mesét, az a címe, hogy János diák, Benedek Elek meséje. Volt egyszer egy szegény ember, és annak egy fia. Nem volt ennek a szegény embernek semmije a földkerekségen, de a fiát mégis diák iskolába járatta. Gondolta, ha nagy szegénységgel is majd csak kijárja az iskolát a fia, aztán még nagy úr is lehet belőle. Hiszen a diákból minden lehet. De a szegény ember nem érhette meg azt az örömet, hogy a fiából nagy úr legyen. Egy nagy betegség leverte a lábáról, ágynak esett. Hazahívatta a fiát az iskolából, és azt mondta neki: "Na, lelkem, gyermekem, én már nem leszek. Nem tudom, mi lesz veled, ha én lehunyom a szememet. Szegény vagyok, mint a templomegere. Nem hagyhatok rád semmit, csak egy jó tanácsot. Akármerre jársz az életben, ha egy bolhánál többet érőt találsz az úton, vedd fel, s tedd el, mert nem tudod, mi hasznát veheted majd. Az Isten áldjon meg." Azzal a szegény ember falnak fordult, és lehunyt a szemét. Na, te szegény János diák, mert köztünk legyen mondva, Jánosnak hívták a fiút, most már elmehetsz, amerre a szemed lát. Gondolta, ő bizony nem megy vissza az iskolába, mert ott könyv nélkül nem tanulhat, márpedig nincs többé, aki neki könyvet vegyen. Elmegy világgá, szerencsét próbál. Nem sokáig gondolkodott, úgy, ahogy volt, elindult. Hát ahogy a faluból kiért, az út közepén egy marék borsót talál. Mondja magában: "Ez is többet ér egy bolhánál, fölszedem, ki tudja, hogy mi hasznát veszem még." Fölszedte a borsót, a zsebébe tette, s ment tovább. Addig ment, mendegélt, míg éppen a király városába nem ért. Egyenest beállított a királyhoz. Szerencsés jó napot kívánt a királynak, elmondta, hogy ki ő, s megkérte szépen ő felségét, adjon éjjelre szállást, és ha nem esik terhére, egy kevés úti költséget. "Jól van," mondta a király, "csak maradj itt éjjelre, aztán holnap majd útravalót is kapsz, te szegény diák." Azzal János diákot elvezették a szobájába, de a királyné látta, milyen takaros fiút vezettek a szállásra, és megkérdezte a férjét: "Ugyan ki ez a fiú, akinek szállást adtál?" "Ez bizony, feleség, egy szegény diák." "Igazán? No, én nem hiszem, hogy diák volna. Bizonyosan valamelyik diáknak öltözött királyfi, aki megnézni jött a leányunkat." "Eleget," mondta a király, "hogy az nem lehet. A királynét nem lehetett meggyőzni. Abban egyeztek meg, hogy próbára teszik a diákot. Kemény ágyat vetnek a számára, s ha mégis hamar elalszik, akkor diák. Ha pedig nem tud elaludni, akkor csak ugyan királyfi." Úgy tettek, amint megegyeztek. Egy inast pedig az ablakhoz állítottak, hogy leskelődjék. Bemegy János diák a szobájába, vetkőzni kezd, de amint a kabátját levetette, a borsó kiömlött a zsebéből, s szétgurult az ágyon. Egész éjjel azzal veszkődött, hogy összeszedje a borsót, de amikor lefeküdt, még mindig volt egy szemborsó valahol, amelyik sértette a testét. Nem is tudott elaludni. Reggel jelenti az inas a királynak, hogy a vendég egész éjjel nem aludt, folyton folyvást az ágyát igazgatta. A király megkérdezte János diákot is:
2: "Hát, öcsém, hogy aludtál?"
1: "Köszönöm kérdését, feleséges királyom, cudarul, de én vagyok az oka."
2: "Aha," gondolta a király, "mégis királyfi lehet. Bizonyosan azért ő az oka, mert nem mondta meg, hogy ki s mi. Pedig akkor jó ágyat kapott volna."
1: János diák tovább akart menni, de a király ott marasztalta a következő éjjelre is. Most már olyan ágyat vetettek a számára, amilyenben maga a király szokott aludni. Bezzeg most aludt egész éjjel, mint a bunda. Igen ám, mert a borsót a zsebkendőjébe kötötte, hogy ki ne ömölhessék ismét. Reggel az inas jelenti a királynak, hogy a vendég egész éjjel meg sem moccant, olyan jól aludt.
2: "Na, öcsém, hogy aludtál?" kérdezte a király Jánost.
1: "Mint egy király, felséges uram," mondta János diák.
2: "Ehe," gondolta a király, "mégiscsak királyfi lesz ez, mert azt is tudja, hogyan alszik egy király."
1: Mondja a feleségének a dolgot. "Ugye, hogy megmondtam? Hely, amit ez a két szem lát, az meg van nézve. Hallod-e? Ez a fiú éppen jó volna a mi leányunknak. Nem olyan kényes, mint a többi király úrfi."
2: "Hát jól van,"
1: mondta a király.
2: "Teljék kedved."
1: Még aznap összehozták János diákot a király kisasszonnyal, s ez bizony egy szikrát sem ellenkezett, mikor az apja azt mondta.
2: Legyetek egymásé, ásó, kapa, nagy harang válasszon csak el.
1: János diáknak szeme szája tátva maradt a nagy csodálkozástól, de azt gondolta,
2: ha úgy, legyen úgy,
1: hát királyfi lesz.
2: Olyan lakodalmat csaptak, hogy no,
1: telt múlt az idő. Egyszer azt mondja a király.
2: Na, vőm uram, mikor megyünk a Kelmed országába?
1: Hely, megijedt János diák. Mi lesz most az ő fejével? Kitudódik, hogy csak ugyan egy szegény diák. De mit volt, mit nem tenni, útra kellett kelni. Gondolta, majd valahol útközben megszökik, aztán kereshetik őt is, meg az országát is. Azt felelte hát az apósának.
2: Mehetünk, apám uram, amikor tetszik.
1: Még aznap útra keltek, mégpedig 12 hintón, mert aki nagy úr volt az udvarnál, az mind látni akarta János diák országát. 7 nap s 7 éjjel folyton mentek, de még mindig nem értek a János diák országába. Gondolja, János már most elég volt az utazásból, megszökik. Pedig de nehezen esett megválni a feleségétől. Mert szép volt, jó volt a felesége. Adott volna 7 országot is érte, ha lett volna. 8. nap este egy nagy rengetegbe értek, s míg a felesége szundikált, kiszökött a hintóból, s eltűnt a sűrűségben. Ám ahogy a sűrűségbe lépett, eléje áll egy 7 fejű sárkány, s megszólítja.
2: Hová, hová, öcsém uram?
1: Ó, ne is kérdezd, édes sárkány uram, nagy az én bajom. Eressz engem, hadd menjek világgá.
2: De hát, ha én segíthetek a bajodon.
1: János diák elbeszélte a történetét.
2: Na, látod, hogy segíthetek rajtad?
1: Mondta a sárkány. Van nekem az erdő túlsó részén egy kakassarkon forgó aranyváram. Menj be bátran, telepedj le ott, s mondjad, hogy a tied. Ott addig maradhatsz, míg a vár forogni nem kezd, de akkor aztán fuss ki belőle, mert különben nagy baj lesz.
2: Hely, megörült János diák.
1: Bánja is ő, ha 2 napig maradhat is ott, csak egyszer azt mondhassa a feleségének, ez az én váram. Szépen megköszönte a sárkány szívességét, aztán villámgyorsan elfutott, hogy utolérje a hintót. Úgy beült, hogy a felesége észre sem vette. Egész éjjel mentek, s mire kibírratt, János diák meglátja a kakassarkon forgó aranyvárat.
2: Na, ébredj! Itt az én váram!
1: Fölnyitja a szemét az asszony, s amint meglátja a várat, összecsapja a kezét bámultában.
2: Jaj, de szép vár! Jaj, de szép! Soha még ilyet nem láttam.
1: Örült a vén király is, meg a felesége is, de még az udvarbeliek is. Mindenki azt mondta, hogy még ilyen szép várat nem láttak, amióta erre a világra születtek. Nagy dáridót csaptak, éppen 70 napig ettek, ittak, táncoltak. Akkor aztán a vén király felcihelődött pereputtyostul, s hazaindultak, hadd éljen magában az ifjú pár. De János diáknak nem volt nyugodalma. Ha majd eljön a 7 fejű sárkány, akkor aztán vége lesz a nagy uraskodásnak. Éjjel-nappal gondolkodott, búslakodott, de a felesége hiába kérdezte, nem mondta meg az okát nagy szomorúságának. Egyszer aztán,
2: szervusz világ, forogni kezdett a vár. Hely, vége a világnak, jön a sárkány, most már ki a várból, ha kedves az életed, János diák.
1: Fut a feleségéért, hogy vigye magával, de nem találja. Keresi mindenfelé, de a felesége csak nincs sehol. Amint az egyik szobából fut a másikba, egyszerre csak elébe áll egy vénasszony.
0: Hová futsz, János diák?
1: Hát nem tudod, hogy ki s mi vagyok?
0: Tudom hát.
1: Na, ha tudod, akkor azt is tudod, hová futok, s miért futok.
0: Tudom hát, csak állj meg, ne foss. A feleséged alszik most, ne háborgasd. A sárkánynak még 7000 mérföldet kell jönnie, amíg ide ér. Addig még segíthetsz magadon. Hamar süttesd egy fehér cipót, de 7-szer gyújtasd be a kemencébe, és mind a 7-szer süttesd meg a cipót. Akkor aztán tedd ki a vár kapuja elé, a sárkányt majd nem ereszti be a cipó.
1: János diák itt is nem is ebben az ördöngösségben, de mit csináljon, megpróbálja. Hirtelen tésztát gyúrott, begyújtott a kemencébe. Míg a sárkány 1000 mérföldet haladt, a cipó kisült egyszer. Mire 7000 mérföldet haladt a sárkány, a cipó éppen 7-szer sült ki. Akkor kitette a vár kapuja elé.
2: Hát, éppen jön a sárkány.
1: De ahogy be akar lépni a kapun, megszólal a cipó. Hey, megállj, hey! Itt nem szabad a bejárás.
2: Fölnéz a sárkány, s kérdi.
1: Hát ki meri mondani nekem ezt, amikor én vagyok ennek a várnak az ura?
2: Feleli a cipó.
1: Én a hétszersült cipó. Ha be akarsz jönni, akkor essél át mindazon, amin én már átestem.
0: Mit beszélsz te?
1: Azt, hogy előbb vessenek el a földbe, aztán arassanak le, csépeljenek ki, őrüljenek meg, gyúrjanak meg tésztának, s hétszer süssenek meg, mint engem.
0: Engemet te?
2: Kiáltotta a sárkány.
1: Inkább soha se lássam a váromat.
2: Nem is látta többé, mert mérgében azonnal világgá ment.
1: János diák pedig egész életére ott maradhatott a kakassarkon forgó aranyvárban, többé senki sem háborgatta, még máig is ott él boldogan feleségével együtt.
3: Csukásmese Rádió.
4: Találós kérdés.
5: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Itt az idő egy újabb rejtélyre. Így szól a találós kérdésem. Ez egy ruhadarab. Akkor a leghasznosabb, amikor az égből potyog a sok csepp. Olyan, mintha egy vízhatlan páncélt húznál magadra. Lehet kapucnis és színes, és sokszor műanyagból vagy gumis anyagból készül. Ha ezt felveszed, száraz maradsz akkor is, amikor esik. Na, mi lehet ez? Bizony, jaj, de ügyesek vagytok! Az esőkabát! Nekem sárga esőkabátom van. Olyan vagyok benne, mint egy kis kacsa. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
4: Csukásmese Rádió.

0: League.
1: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
2: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
3: Én nagyon szeretem.
2: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
3: Csukásmese
2: Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, kedves gyerekek! Pató Márton vagyok, televíziós műsorvezető. Most én mesélek nektek, ezúttal Csukás Istvántól az egyik kedvencemet hoztam el nektek, Pompom meséi közül egy nagyon kedves történetet. Hallgassátok szeretettel! Órarugó gerincű felpattanó. Pompom bóbiskolt az ágon, egy szép, hosszú ágon, de a fél szemét azért nyitva tartotta, és az útra pislogott, hogy mikor jön már Picúr, csak nehogy szem elől tévessze. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy pislogó szőrsapkához. Hát ahogy pislogott, meg bóbiskolt, a nyitva tartott fél szemével végre meglátta Picúrt. Rögtön kinyitotta a másik szemét is, jó nagyra nyitotta mind a kettőt, mert Picúr elrohant a fa alatt, olyan gyorsan, mint a szélvész. Pompom izgatottan kiabált. Hová rohansz? Miért rohansz? Az iskola megvár. Állj meg! Várj meg te is engem! Picúr lelassított és hadarva magyarázott. Hát nem látod, hogy már 8:30? Jaj, már nem is 8:30, hanem egész 9. Elkésem az iskolából, hát nem látod? Pompom kihajolt és megnézte az utcai órát. Várj! Rossz órát nézel, vagy rosszul nézed. Ezen az órán még csak 7:30. Picúr visszajött, megállt a fa alatt, és abba az irányba nézett, amerre Pompom mutogatott. Az óra valóban 7:30 mutatott. Nem értem, morfondírozott Picúr. A másik órán 9 volt. Nem értem. Pompom töprengett, rázta a fejét, tekergette a nyakát, vagyis gondolkozott, majd vidáman a homlokára csapott. Megvan, ez nem lehet más, mint órarugó gerincű felpattanó. Órarugó gerincű micsoda? Csodálkozott Picúr. Elkísérhetlek? Majd útközben szép lassan elmesélem. Van idő, rengeteg időnk van. Picúr bólintott, hogy elkísérheti. Pompom Picúr fejére ült, mint egy sapka, és szép lassan sétáltak, majd néha megiramodtak, majd megint lassan batyogtak, és jól megnéztek minden órát. Pompom pattogott Picúr fején, összehúzta magát, majd felugrott egy picit a levegőbe, majd visszahuppant. Na hát, nem hallottam róla 2 éve, nem 3 éve, nem 4 éve! Picúr idegesen rázta a fejét. Én pedig egyáltalán nem hallottam róla, se tavaly előtt, és légy szíves, ne pattogj! Pompom pattogott és bocsánat kérően pislogott. Csak mutatom, hogy csinál órarugó gerincű felpattanó. Hogy csinál? Kérdezte Picúr. Felpattan, magyarázott Pompom, de előbb összehúzódik, mert olyan hajlékony és rugalmas, mint egy órarugó. Azért is hívják órarugó gerincű felpattanónak. Világos? Picúr bólintott, hogy világos. És valahol itt bujkál a környéken. Pompom pislogott, meg tekergőzött, meg leselkedett, meg nézelődött. Majd előre mutatott, és az izgalomtól kicsit rekedten suttogott. Ott van. Hol? Suttogott Picúr is, mert rá is átragadt az izgalom. Ott. Látod azt a fiút a 2 karikával? Az egyik karika órarugó gerincű felpattanó. Figyelték a fiút, aki pálcával ütögette, hajtotta a 2 karikát. Hallották, hogy csodálkozva dünnyög. Az előbb még csak 1 karikám volt, nem baj. Ez a másik egész ügyesnek látszik. Az a másik karika, amelyik egész ügyesnek látszott, figurázott, mókázott, ide-oda gurult, majd kinyúlt, mint egy villamossín, majd hullámzott, mint egy hajcsat, majd boltívet csinált, majd megunta az egészet, felágaskodott, és ugrálva eltűnt a sarkon. Dang, dang, dang. A fiú ámulva nézett, majd legyintett. Láttam én, hogy nem teljesen normális. Majd az első karikájával, amelyik teljesen normális volt, elkarikázott. Pompom suttogva sürgette Picúrt. Utána, gyerünk utána! Arra pattog, arra ugrál! Befordultak a saroknál, néztek erre, néztek arra, de nem látták sehol órarugó gerincű felpattanót. Egyszer csak Pompom pisszegett egy halkat. Psz! Azt hiszem, ott van! Hol? Kérdezte Picúr. Ott,
0: Figyeld a cukrászinast!
4: Figyelték a cukrászinast, aki feltartott jobb kezében egy gyönyörű, emeletes tortát vitt. Ebben nem volt semmi különös, de az már elég különös volt, hogy a cukrászinas a bal lábával a levegőben lépkedett, vagyis úgy látszott, mert a bal lába nem ért le a földre.
0: Figyeld a bal lábát, suttogta Pompom. Alatta van órarugó gerincű felpattanó.
4: Most már Picúr is látta, hogy órarugó gerincű felpattanó kifeszül, mint egy korlát, s rajta lépeget egyensúlyozva a cukrászinas. Majd lelapult teljesen a földre, a cukrászinas egy ideig még a levegőben lépegetett a bal lábával, míg el nem tűnt a sarkon.
0: Fű, törölgette a homlokát Pompom, de azért nem ejtette el a tortát.
4: Nézték, lesték a sarokhoz lapulva, hogy ki lesz órarugó gerincű felpattanó újabb áldozata. Jött egy macska, kényeskedve rakta a lábait, vigyázva, nehogy pocsolyába lépjem. Nem lépett pocsolyába, nem, valami egészen másra lépett. A macska először csak annyit érzett, hogy puhán felemelkedik a levegőbe, és nem elég, hogy felemelkedett a levegőbe, hanem egyszer csak repülni is kezdett. Minden esetre összehúzta magát, összegömbölyödött, mint egy labda. Kívülről nézve olyan is volt, mint egy labda, amint ide-oda pattog.
3: Nyáu!
4: Nyávogott egy keserveset a labda. Biztosan álmodom az egészet, és de rosszat álmodom. Picurék figyelték a nyávogó labdát.
0: Valamit azért kellene csinálni, suttogta Picúr. Itt senki nem tud csinálni semmit.
5: Egyedül Gombóc Artúr tud csinálni valamit, suttogta vissza Pompom.
0: De hol van most Gombóc Artúr? Ki hallott Gombóc Artúrról mostanában?
4: Közben órarugó gerincű felpattanó megunta a labdázást, egy utolsót pöccintett a labdán, amely földet érve visszaváltozott macskává, és dühösen sziszegve meg fújva meg nyávogva elhúzta a csíkot. Órarugó gerincű felpattanó nyújtózott egy nagyot, rugózott egy kicsit, majd kandi pillantásokkal új játék után nézett. Egy teherautó kanyarodott be az utcába, órarugó gerincű felpattanó gyorsan elnyúlt a kockaköveken. Mikor a teherautó rágurult, rátekeredett a hátsó kerekére, ugyanakkor megfogózkodott a villanyoszlopban, és roppant erővel visszatekerte a hátsó kereket. A teherautó lassan visszafelé gurult. A sofőr csodálkozva hajolt ki az ablakon, hogy mi a csoda történik, de nem látott semmit. Gázt adott, a teherautó elindult, órarugó gerincű felpattanó feltekeredett, s a teherautó megint hátrafelé araszolt.
0: Milyen erős, jegyezte meg elismerően Picúr.
5: Fantasztikus ereje van, pattogott Pompom. Erősebb, mint a svéd acél. Erősebb minden acélnál.
4: Az erő még nem minden, töprengette el Picúr egy pillanatra, majd tovább nézték az előre-hátra guruló teherautót. A sofőr már két lábbal nyomta a gázt, mikor órarugó gerincű felpattanó megunta a játékot, elengedte a kereket, s a teherautó kilőtt az utcából. Ekkor egy bajuszos jött ki az egyik házból, szemetes vödröt cipelt, s a kukához battyogott. Órarugó gerincű felpattanó villámgyorsan a kuka alá surrant, s várt csillogó szemmel. A bajuszos odaért, kinyitotta a fedelet, felemelte a vödröt, s önteni akarta a szemetet, mikor a kuka felemelkedett egészen a feje bubjáig. A bajuszos csodálkozva tartotta a vödröt, s kimerett szemmel bámulta a levegőben lebegő kukát. Majd lassan leengedte a vödröt, a kuka leereszkedett a földre.
5: Mi a figyfene ez?
4: Mormogott a bajuszos.
5: Próbáljuk csak meg még egyszer?
4: Megpróbálta még egyszer. Lassan felemelte a vödröt, a kuka is felemelkedett a levegőbe. Így maradtak egy pillanatig, majd a bajuszos leengedte a vödröt, a kuka is visszaült a földre. A bajuszos mérgesen ráncolta a homlokát, majd bevetett egy trükköt. Villámgyorsan emelte fel a vödröt, a kuka is villámgyorsan emelkedett a levegőbe, majd villámgyorsan leengedte a vödröt, a kuka is villámgyorsan leereszkedett.
5: No,
4: fenyegette meg a bajuszos a kukát.
5: Viselkedj rendesen, különben elbánok veled.
4: Hirtelen felugrott a kukára, s rácsücsült.
5: Most izegj, most mozogj, frájna kuka, te izgő, mozgó kuka, jaj.
4: Azért jajgatott, mert a kuka újra fölemelkedett a levegőbe, de nem elég, hogy fölemelkedett, hanem ugrott is kettőt-hármat, s vele ugrált a bajuszos is, a fedelén csücsülve. Mikor a kuka leért a földre, a bajuszos leugrott, s rémülten visszaszaladt a házba. Órarugó gerincű felpattanó kimászott a kuka alól, vidáman nyújtózott, meg rugózott. Felugrott a levegőbe, s fenéken pöccintett egy verebet. Aztán még egyet, aztán még egyet. A verebek csiripelve menekültek az utcából. Egyáltalán mindenki elkerülte ezt az utcát. Jött egy kutya, benézett az utcába, s fejét csóváva eltrappolt. Jött egy macska, benézett az utcába, s mérgesen nyávogva elspurizott. Jött egy másik fiú karikával, benézett az utcába, s gyorsan visszafordulva elkarikázott. jött egy másik teherautó, benézett az utcába, s pöfögve visszafarolt. Órarugó gerincű felpattanó, elszontyolodva kóvályogott fel alá a kírült utcában. Ekkor a szemben lévő toronyban nagy zengésbongás támadt, recsegés, meg percegés, meg veszett tiktakolás, meg össze-vissza óraütés, mint egy bolond toronyórában. Mindenki oda nézett, s látták, hogy a toronyóra valóban megbolondult. Megbolondult a toronyóra, mutogatott Picúr. Össze-vissza járnak a mutatók. Valami zűr van, az biztos, mormogott Pompom. És itt van ez a foglalkozás nélküli órarugó gerincű felpattanó. Hüm-hüm. Csak jönne már Gombóc Artúr. Ő tudná a megoldást. Órarugó gerincű felpattanó is kíváncsian figyelte a megbolondult toronyórát, de hát ő se tudta még a megoldást, vagyis csak bámészkodott, meg figyelgetett. Végre arra jött Gombóc Artúr egy nagy bőröndöt cipelt. Ahó, Artúr, te jó, hogy erre jársz, rikkantott Pompom. Állj meg egy pillanatra. De csak egy pillanatra, mondta Gombóc Artúr. Új csokoládé szállítmány érkezett, oda sietek. Mi a baj? Pompom a megbolondult toronyórára mutogatott, majd a bámészkodó órarugó gerincű felpattanóra. Gombóc Artúr egy pillanat alatt kitalálta a megoldást. Biztos eltört a rugó. No, meg itt van ez a láthatóan munkanélküli órarugó gerincű felpattanó. Világos! Intett órarugó gerincű felpattanónak. Figyelj ide, öcsi! Nem akarsz egy jó állást? Egy magas állást, he? De akarok, már úgyis unatkozom. Helyes. Akkor pattanj fel oda. Ott az állás. Köszönöm, Gombóc Artúr, pattanok! Sikkantott órarugó gerincű felpattanó, s felpattant a toronyba, megkereste az eltört rugót, kidobta az ablakon, s szépen becsusszant a helyére. Az óra egyből megjavult, egyenletesen tiktakkolt, s a mutatók pontosan mutatták az időt. Jaj, mondta Picúr, mindjárt 8 óra, elkések az iskolából, rohanás! Míg elbúcsúztak Gombóc Artúrtól, aki a másik irányba futott a csokoládéért, futtában integettek a toronyóra felé, s rohantak az iskolába. A kapuban Pompom is elköszönt. Szia, Picúr! Most már tudod, hogy melyik óra a legpontosabb a világon? Tudom, mosolygott Picúr. Amelyikben órarugógerincű felpattanó lakik.
1: Csukásmese rádió. Mindig rakjatok rendet a szobátokban, és mindig vigyázzatok a környezetetekre. Mert az apró odafigyelések is nagy változást hozhatnak. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ma egy újabb izgalmas találós kérdéssel készültem nektek. Így hangzik. Van egy furcsa, csúszós élőlény, aki a víz alatt él, és ha jól megfigyelitek, különböző színekben pompázik. Lehet nagyon apró, de hatalmasra is megnőhet. Kopoltyúja van, és nagyon érdekesen tátog. Néha átlátszó, máskor színes, és némelyik nagyon gyorsan tud úszni. Ha a víz alatt napfény éri, csillog, mint egy kis gyémánt. Mi lehet ez? Gondolkodjatok, és ha megvan a válasz, mondjátok ki hangosan. Igen, ez az, ez a hal. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Remélem, tetszett a feladvány. Legközelebb is várlak benneteket. Sziasztok!
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Herman Lilla vagyok, és ma egy őszi verset hoztam nektek. Vörös Sándor, őszi erdő. Kopaszok a fák, a bokrok, erdő, erdő, hol a lombod? Kopasz erdő, kopasz fája, szomorúan felel rája. Nem sokára itt a tél, lombomat viszi a szél.
0: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A szelíd gesztenyéről. Amikor a vadgesztenye és a szelíd gesztenye fáról beszéltek nekem kiskoromban, akkor mindig azt képzeltem, hogy a vadgesztenye a vadóc fiúfa, a szelíd gesztenye pedig a lányfa. Ahol én laktam, a városban sokkal több vadgesztenyefával találkoztam, mint szelíd gesztenyefával. Most már tudom is az okát, hogy ez miért volt így. Ugyanis a szelíd gesztenyének különleges termőföld és időjárás kell ahhoz, hogy jó termést hozzon. Hazánkban a hűvösebb helyeken található sok szelíd gesztenyefa, például az Őrségben. Azt remélem tudtátok, hogy a gesztenyepürét és a sült gesztenyét a szelíd gesztenyefa terméséből csinálják. Így, drága hallgatóim, nehogy nekiálljatok vadgesztenyéből gesztenyepürét főzni. Csukás Mese Rádió.
1: Grimm testvérek, a széttáncolt cipellők. Hajdanában réges-régen, hetet-hét országon túl élt egyszer egy király. 12 lánya volt, egyik szebb, mint a másik. Bőrük, mint a friss hó, arcuk, mint a nyári alma, termetük meg sudár, mint a nátszál. Volt egy nagy közös hálóterem a királyi palotában, abban állt egymás mellett az ágyuk, szép sorjában, mind a 12. Este, mikor lefeküdtek, a király rájuk zárta az ajtót, és a kulcsot jól eltette a zsebébe. A lányok mégis minden áldott reggelre széttáncolták a cipőjüket. Hogy hogyan, s mint, annak senki nem volt a megmondhatója. A király sokáig töprengett, miképpen juthatna a titok nyomára. Végül nem talált jobb megoldást, mint hogy kidoboltatta az országban, hogy aki nyomára jut, hol táncolnak éjszakánként a lányai, feleséget választhat közülük magának, és holta után a királyságot is megkapja. Hanem aki jelentkezik a próbára, és 3 nap, 3 éjjel nem sikerül megfejteni a titkot, nem látja meg többé a napvilágot. Csak hamar elő is állt egy királyfi, hogy ő minden kockázatot vállal. Nagy tisztességgel fogadták az udvarban, estig minden jóval tartották, aztán mikor a nap leáldozott, bevezették a hálóhelyére. Amolyan kis előszobaféle volt, innét nyílt a lányok hálóterme. Azért vetették meg ide a királyfi ágyát, hogy beláthasson a lányokhoz, kileshesse, hova mennek, hol táncolnak éjszaka. Mielőtt a királyfi lefeküdt, a legidősebb királylány bevitt neki egy kupa bort. Megkínálta vele, illendően megvárta, míg az ifjú iszik 1-2 kortyot, aztán magára hagyta. A királyfi jól kinyitotta a szemét, olyan éberen figyelt a sötétségben, mint egy erdei hiúz lesi a zsákmányt. Hanem egy idő múlva elbágyadt, elnehezedett a feje, és mintha ólommá vált volna a pillája. Végig dőlt az ágyán, és elaludt. Mikor aztán reggel felébredt, nyomban látta, hogy a lányok megint táncolni voltak az éjjel, mert minden cipellőnek lyukas volt a talpa. Így történt ez a második, meg a harmadik éjszakán is. Negyed nap aztán irgalom nélkül vitték a tömlöcbe a királyfit. Utána még sok kérő jelentkezett próbára, de mindegyiknek ugyanolyan sorsa lett. Történt akkoriban, hogy egy szegény, kiszolgált katona éppen úton volt a király fővárosa felé, hogy ott valamilyen könnyű munkát keressen magának. Találkozott egy öreg asszonnyal, szóba elegyedett vele, meghányták, vetették a világ sorsát, aztán egy keresztútnál az anyóka megállt, azt mondta.
2: Én erre letérek. Hát te, hová tartasz, mi a szándékod?
1: Magam sem tudom, szólt a katona és vállat vont. És csak úgy tréfából hozzátette.
2: Kedvem volna kitalálni, hol táncolják szét a király lányai a cipellőjüket. Bezzeg akkor, nem volna többé semmi gondom, királykodhatnám életem végéig.
3: Nem is olyan nehéz dolog, mondta az öregasszony.
4: Nem kell ahhoz semmi egyéb, csak annyi, ne idd meg a bort, amivel este a király kisasszonyok megkínálnak. Aztán tégy úgy, mintha aludnál, de azért jól figyelj mindenre. A többihez aztán már megvan a magadhoz való eszed.
1: Egy köpenyeget szedett elő a kosarából, és átnyújtotta a katonának.
4: Ha ezt a köpenyt magadra veszed, egyszeriben láthatatlanná válsz, és a 12 lány után lopakodhatol.
1: Azzal eltipegett az általúton, és 1-2-re eltűnt a katona szem elől. A kiszolgált vitéz meg fontolóra vette a dolgot.
2: Én már úgysem sokat veszíthetek, gondolta,
1: és másnap jelentkezett kérőnek a királynál.
3: Jól fogadták őt is, akár leánykérő elődeit. Felöltöztették pompás ruhába, estig szép szóval tartották, aztán, mikor a nap lebukott, bevezették a kis előszobába. Lefekvés előtt nagynyájasan kiment hozzá a legidősebb király kisasszony.
4: Egy kis bort hoztam, itt meg az egészségünkre.
3: A fortélyos katona azonban már előre számított a dologra. Mielőtt bevezették volna a hálóhelyére, ügyesen egy szivacsot kötött az álla alá. Most aztán mind abba öntötte a bort. Egy csöpp nem sok, annyit sem ivott belőle. Hamarosan lefeküdt, hevert egy darabig, majd mint akit elnyomott az álom, horkolni kezdett. A királylányok jót kacagtak rajta. Ezt is vihette volna másfelé a sorsa, mondta a legnagyobbik. Besiettek, szekrényt, ládát kinyitottak, pompás ruhákat vettek elő, a tükör elé ültek, szépítgették magukat, tipegtek, topogtak, örültek előre a táncnak.
4: Ti csak vigadoztok, de én valahogy olyan furcsán érzem magam. Meglátjátok, valami baj ér minket, szólt a legkisebbik.
3: Áj, te kis dunnalúd, mindig riadozol, mondta a legidősebb.
4: Elfelejted, hány királyfi vigyázott már ránk hiába? Ennek a katonának még csak álomitalt sem kellett volna adnom, úgy sem ébredne fel a mi haszna.
3: Mikor elkészültek, még egyszer megnézték a katonát, de az jól becsukta a szemét és meg sem moccant, úgy tett, mintha aludnék akár a bunda. A lányok egészen megnyugodtak, ahogy ezt látták. A legidősebb odament az ágyához és megkopogtatta. Abban a pillanatban megnyílott a föld, és az ágy elsüllyedt. Mély üreg nyílt a helyén. A lányok egymás után leereszkedtek az üregbe, és elindultak szaporán lefelé egy föld alatti lépcsőn. Elől a legidősebbik, utána sorban a többi. A katona végignézte a dolgot, nem sokat tétovázott, nyakába kerítette a köpönyeget, és a legkisebb királylány után surrant. A lépcső közepén járhattak, mikor véletlenül ráhágott a királylány szoknyájára.
4: Jaj, ki kapaszkodott a szoknyámba?
3: Sikoltott fel ilyetten a király kisasszony. Ugyan ne légy már olyan együgyű, szólt rá a legidősebb nénye. Biztosan valami kampós szögbe akadtál. Csak hamar mindannyian leértek a lépcsőn. A katona csak ámult-bámult, mert olyan gyönyörű fasorba jutottak, amelyet ő még életében sohasem látott. Színezüstből volt a fák levele, csillogtak, villogtak, ahogy a könnyű kis fuvallat mozgatta őket. Nem árt, ha valami emléket viszek innét. Ki tudja, mire lesz még ez jó, gondolta a katona. Odalépett az egyik fához, és letört róla egy ágat. Abban a pillanatban nagyot kondult a fa, mint egy öreg harang. A legkisebbi királylány megint felkiáltott.
4: Itt valami nincs rendjén! Hallottátok ezt a kondulást?
3: Ugyan, ne ijedezzél, nyugtatta meg a legidősebb nénye. Nyilván a király fia kastélyában húzták meg a nagy harangot. Örvendeznek a jövetelünknek, azért harangoznak. Tovább mentek, befordultak egy másik fasorba. Az még sokkal szebb, sokkal ragyogóbb volt. Aranylevelek remegtek a fákon a szelíd fuvallatban. A katona ott is letört egy gallyat emlékül, és ez a fa is kondult egyet, de még szebben, még tisztább hangon, mint az ezüst fasorban. A legkisebbi királylány összerezzent, halkan felsikoltott, riadtan tekingetett jobbra-balra, de hát senkit sem láthatott, mert a katonát eltüntette a varázsköpönyeg. A nénye meg ismét összeszitta, hogy megint csak rémüldözik, pedig tudhatná, hogy a királyfiak harangoznak örömükben. Mikor a harmadik fasorba értek, a katona egészen elhűlt az ámulattól, mert még csak elképzelni se tudott volna soha olyat, mint ami itt eléje tárult. Gyémántból voltak a fák lombjai, s a levelek úgy tündököltek, hogy belekáparázott az ember szeme. Itt is minden úgy történt, mint az ezüst meg az arany fasorban. A katona letört egy ágat emlékül, a fa kondult egyet, a legkisebbi király kisasszony felsikoltott ilyettében, a legidősebb nénye pedig megnyugtatta, hogy csak a királyfia kastélyában harangoznak. A gyémánt fasor egyenesen egy tóhoz vezetett. 12 csónak ringott a vizen, mindegyikben egy nyalka királyfi ült, a 12 király kisasszonyt várták. Mindegyik lány beszállt egy-egy csónakba. Mikor már mind elhelyezkedtek, a katona is beült láthatatlanul a 12-be, a legkisebb királylány mellé. Mikor a tó közepén jártak, egyszerre csak azt mondja a királyfi.
4: Nem tudom mi ez, de ma olyan nehéz ez a csónak. Teljes erőmből húzom az evezőt, mégis alig haladunk. mintha valami terhet vonszolnánk.
5: Ah, biztos a nagy meleg miatt van, felelte a király kisasszony. Engem is úgy folytogat a hőség.
1: Szép fényes kastély állt a túlparton, víg muzsika szállt belőle, trombita szó, dobszó. Kikötöttek és táncba fogtak a kastély előtt, kiki a párjával. Velük ropta a katona is, csak hogy láthatatlanul. Egyszer a legkisebbi király kisasszony megszomjazott, inni kért. Egy inas aranytálcáról egy teli boros kelyhet nyújtott oda neki. Hanem a katona ott termett, s mindegy cseppi kiitta a bort. Egy kis riadalom támadt, mert a leány felsikoltott, és váltig hangoztatta, hogy itt valami nincs rendjén, ő már egész este olyan furcsán érzi magát, még utóbb valami baj éri őket. A legidősebb nénye azonban most is összeszitta.

0: akkor is ugyanúgy történt minden, mint az első alkalommal. Táncoltak, még szét nem táncolták a cipőjüket. És így volt ez a harmadik éjszakán is. De akkor a katona emlékül egy kelyhet is elhozott magával. Reggel a király hívatta a katonát.
1: Elmúlt a három éjszaka. Halljuk, meg tudsz-e felelni a föltett kérdésekre?
0: Tüstént, uram királyom, mondta a katona, csak magamhoz veszem a bizonyságaimat. Beszaladt a kis előszobába, kivette a párnája alól az ezüst ágat, aranyágat, gyémántágat, meg az aranykelyhet. A lányok majd a szemüket kinézték, úgy lesték, mit művel. A katona azonban ügyes volt, hátat fordított a lányoknak, úgy rejtette a köpenye alá a kincseit. Visszament a trónterembe, a 12 király kisasszony meg az ajtó mögött lapult és hallgatózott.
1: Mondd meg hát, hol táncolják szét a lányaim éjszakánként a cipőjüket? Kérdezte a király.
0: Egy föld alatti kastélyban, felelte a katona. Ott mulatnak 12 királyfival. Azzal elmondta, hol járt, mit látott, és kirakta a király asztalára a bizonyítékait, az ezüst ágat, az aranyágat, a gyémánt ágat, meg a kelyhet. A király erre behívatta a lányait.
1: Feleljetek nekem, igazat szólt-e ez a katona? Kérdezte.
0: Azok látták, hogy leleplezték őket, és úgy is hiába tagadnának, bevallottak hát mindent töredelmesen.
1: Engedjétek szabadon a tömlöcből a királyfiakat,
0: rendelkezett a király, majd a katonához fordult.
1: Megtetted, amire vállalkoztál, én is megtartom, amit ígértem. Itt a 12 lányom, válasz közülük, melyiket akarod feleségül?
2: Hát, nem vagyok már mai legény, sodort egyet a katona bajuszán. A legidősebbik illik hozzám legjobban.
0: Még aznap megülték a lakodalmat, és a király örökösévé fogadta a katonát.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Antanténusz, szórakaténusz, szórakatiketuka, alabala bimbambusz, te vagy az a vénkrampusz.
2: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
3: Sziasztok, Novák Péter vagyok, és egy varázslatos kislányról fogok mesélni, kinek a neve Harisnyás Pippi. Oly varázslatos az ő élete, hogy még filmen és színházban is feldolgozták. Astrid Lindgren, mellettünk lakik Harisnyás Pippi, részlet. Elmondja Novák Péter. Tomi és Anika aranyos két gyerkőcám, akik most éppen krokettet játszanak a házuk kertjében. Igazán jó volna egy vérbeli játszópajtás, mondja Annika. Jó, bizony, bólogat Tomi. Tomi kertje mellett van egy másik kert, abban meg egy ház, amelynek a neve Villekulla Villa. Csak hogy senki nem lakik ott, az öreg ház teljesen elhagyatva áll. Furcsa, hogy senki nem költözik oda, jegyezte meg Tomi. Valóban, felelte Annika. Csak ugyan akadna benne valaki. Valaki, akinek gyereke is van. Egy szép napon, amikor Tomi és Annika átkukucskál a kerítés fölött, igencsak különös látványt árul a szemük elé. Egy egészen kicsiny kislányt látnak, aki egy valódi lovat cipel a hátán. A két gyermek nem hisz a szemének, tudnyílik egy gyerek nem lehet olyan izmos, hogy lovat hordjon a hátán. De lám, ez a gyerkőc mégis meglehetősen erős. Harisnyás Pippinek hívják, és olyan rettentően jó erőben van, hogy nincs rendőr a világon, aki erősebb volna nála. Ráadásul roppant gazdag is. Van egy egész táskája tele aranypénzzel. Lám csak, ez a kislány most beköltözik a Villekulla villába. Egészen egyedül fogott lakni. Csupán a lova lakik majd vele, meg egy kis majom, akinek Nilsson úr a neve. Pippinek nincs anyukája és apukája sem, azonban ő egyáltalán nem bánkódik ezen, azon egyszerű oknál fogva, hogy így legalább nincs, aki minden butaságért rászóljon, például azért, hogy ideje már lefeküdni, amikor éppen a legjobban esik a játék. Mindig azt csinálhatja, ami neki tetszik. Ki fog neked főzni? Kérdezte Annika. Hát én magam, felelte Pippi. Bizonyám, Pippi mindent egymaga csinál, most éppen palacsintát süt. Amikor egy palacsinta kész, magasra feldobja, egyenest oda Tominak meg Annikának, ők pedig csak eszik, tömik magukba, amíg a fülük is kétfelé nem áll tőle. Ennél finomabb palacsintát még soha életemben nem ettem, jelenti ki Tomi elégedetten. Pippinek egy tojás sárgája virít a haján. Még akkor került oda, amikor a palacsinta tésztát keverte ki. Ám ez a malőr egy csöppet sem zavarja őt. Mindig azt hallom, hogy a tojás sárgája jót tesz a hajnak. Meglátjátok, úgy fog nőni a hajam, mintha húznák. Pippi még mézes kalácsot is tud sütni, a konyha padlóján nyújtja ki a hozzávaló tésztát. A gyúródeszka úgysem elég nagy, ha az ember 500 mézes kalácsot akar sütni, jelenti ki Pippi. Nilsson úr, a kismajom is segít neki, a ló nem segíthet, hiszen ő kint lakik a verandán. Miért tartod a lovadat a verandán, érdeklődik kíváncsian Tomi, hiszen ahány lovat csak ismer, az mind istálóban lakik. Hogy miért, mond vállat Pippi, a konyhában mindig csak útban lenne, a szobában pedig nem érezné igazán jól magát. Telnek múlnak az órák, végül Tomi meg Anika elbúcsúznak és hazamennek. Nagyon boldogok, hogy végre akadt egy igazi jó játszótársuk. Tárgykereső vagyok, jelenti be egy szép napon Pippi, amikor Tomi és Anika meglátogatják őt. Tárgykereső? Az meg micsoda? Ámul el Tomi. Olyan, aki mindenféle tárgyakat kutat fel, feleli Pippi. A világ tel is tele van érdekes dolgokkal. Beláthatjátok, hogy igazán kell valaki, aki felderíti őket. Éppen ez a tárgykereső dolga. Tomi és Annika úgy döntöttek, hogy ők is csatlakoznak ehhez az érdekes küldetéshez, ők is tárgykeresők lesznek, és akkor már hármasban mehetnek kutatni. Pippi egyszer csak talál egy rozsdás, henger alakú bádogdobozt. Pompás, lelkedezik, bádogdobozból sosem lehet elég. Mire jó egy ilyen doboz, akarja tudni Tomi. Az ember a fejére húzza, és azt játsza, hogy éjszaka van, feleli magától értetődően Pippi. Lám úgy is tesz. A fejébe húzott bádogdobozzal járkál, amíg csak óra nem bukik egy kerítés kötélben. Micsoda csörömpölés! De Pippi nem bánja, hiszen megint talál valamit. Egy üres cérnaorsót. Nézzétek, milyen aranyos kis cérnaorsó! Ezzel lehet szappanbuborékot fújni, de egy cérnára felfűzve, nyakláncnak is kitűnően használható, kiált elragadtatva. Tomi és Anika azonban sajnos nem találnak semmit. Miért nem kukkantotok be abba a két korhat fatuskóba? Az ilyen helyeken a legjobb a tárgykeresés. Képzel csak, Tomi talál egy szép kis noteszt ezüstollal, Anika pedig egy vörös korall nyakláncot. Dolguk végeztével hazatérnek a tárgykeresők, Pippi a bádogdobozzal és az orsóval, Tomi a notesszel és az ezüstollal, Anika pedig a nyakláncával.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Patrik vagyok. Ma együtt merülhetünk el a nyelvtörők világában. A szórakozás mellett játszva fejlődhetünk. Figyeljetek csak! Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Már ha tudjátok. Fekete pikapata kopog a pepita patika köveken. És akkor most lassabban mondom, ismételjétek együtt velem. Fekete pikapata, most mondjátok velem. Fekete pikapata, menjünk a következő részre. Kopog a pepita, most akkor együtt. Kopog a pepita, és a legvége, patika köveken. És akkor együtt, patika köveken. Készen is vagyunk, és akkor most még egyszer egyben közösen. Fekete pikapata kopog a pepita patika köveken. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege, úgy próbáljátok meg aszerint végig gondolni. Úgy könnyebb lesz. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hadd lássam mindenkinek a...

0: mit csinálsz a kertemben?
1: Káposztát tennék, ha volna.
0: Kapáltad?
1: Épp most kapálom.
0: Öntöztet?
1: Épp most öntözöm.
0: Kecske-kecske, nem félsz, hogy megfoglak?
1: Nem félek én, nem bizony, mert itt is lyuk, ott is lyuk, én meg azon kifutok.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Minden tudó dongó. Magyar népmese. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy legény. Dongónak hívták. Az már mindennel megpróbálkozott, mégse jutott semmilyen kenyérkeresethez. Utoljára azt gondolta, elindul világgá, szerencsét próbálni. Készített két táblát, s ráírta: én vagyok a minden tudó. A két táblát elől-hátul a nyakába akasztotta, s azzal elindult szerencsét próbálni. Ment, mendegélt. Beérkezett a városba, s ott elment a királyi palota előtt. A király épp kinézett az ablakon, s meglátta a fiút a két táblával. Mindjárt megparancsolta, hogy vezessék elébe. Lement két szolga, karon fogták a fiút, s egyenesen a királyhoz vitték. Azt mondja neki a király: na, te híres mindentudó, épp reád van szükségem. Tegnap ellopták a királyné aranygyűrűjét, s ha te valóban az vagy, akinek hirdeted magad, akkor meg tudod mondani nekem, hogy kilopta el a gyűrűt. De ha csaló vagy és hazugság az, amit a két tábládra írtál, akkor tudd meg, hogy jaj neked, bezárlak a börtönfenekére. Nagyon megijedt dongó, amikor meghallotta a király parancsát, de hát gondolta, időt kell nyernie, ezért azt mondja a királynak: felséges király, adjál nekem egy napnyi időt, annyi kell, hogy kiderítsem, ki lopta el a gyűrűt. Jól van, menj, adok egy szobát, ott gondolkozz el egy napig. Bement dongó a szobába, elővett egy kalendáriumot, olvasgatni kezdte. A kalendárium fehér lapján a hétköznapok feketével voltak írva, a vasárnapok veressel. Dongó mind mondogatta magában: fehér, fekete, veres. Fehér, fekete, veres. A királynak volt három lakája, az egyiket fehérnek, a másikat feketének, a harmadikat veresnek hívták. A három lakály ott hallgatózott a fiú ablaka alatt, mivel hogy ők lopták el a királyné gyűrűjét. Amikor hallották a nevüket, szörnyen megijedtek. Bementek a dongó szobájába, s elkezdtek könyörögni. Tisztelt tudós úr, kérjük szépen, ne mondja meg a királynak, hogy mi loptuk el a gyűrűt. Mi adunk 300 aranyat, csak kegyelmezzen nekünk. Azt mondja erre dongó: jól van, ide a 300 aranyat, s aztán megmondom, mit csináljatok. Kifizették neki a 300 aranyat, s akkor azt mondja dongó: vegyétek a gyűrűt, gyúrjátok bele a kenyérbélbe, dobjátok oda a nagy pulykakakasnak, hogy egye meg. Én pedig megmondom a királynak, hogy a gyűrű a pulykakakas begyében van. Hálálkodott a három tolvaj, mindjárt elővették a gyűrűt, s úgy tettek vele, ahogyan a fiú tanácsolta. Másnap reggel megy dongó a király elé, és mondja: megvan a gyűrű, király uram. Hol van? A nagy pulykakakas begyében. Vigyázz, mert ha levágatom a királyné kedves pulykakakasát, és nem lesz meg a gyűrű, akkor jaj lesz neked. Csak egész nyugodtan vágják le, mert ott van a gyűrű. Levágták a pulykakakast, és megtalálták a gyűrűt a begyében. Megörvendett a király, megdicsérte a fiút az ügyességéért, de gondolta, még egyszer próbára teszi, mert hát, ha csak véletlenül jött rá. Ezért azt mondja neki: maradj itt még néhány napig. Ki akarom próbálni a minden tudóságodat, de úgy vigyázz, hogy nagy baj lesz, ha csalni próbálsz. Nem volt mit tennie, ott maradt a királyházában. Nem ment rosszul a dolga, mégsem érezte jól magát, mert nem tudta, hogy vajon mit talál ki ismét a király. Egy délután a király és a királyné lement a kertbe sétálni. Amint mentek ott a fák között, egyszer egy dongó a király tenyerére szállott, s beleeresztette a fullánkját. A királyné összeszorította a kezét, ott maradt a dongó a markában. Akkor a királynak eszébe jutott valami, s azt mondta a királynénak: ne nyisd ki a kezedet, ide hívom a mindentudót, hadd lássam. Kitalálja-e, hogy mi van a markodban? Mindjárt hivatja is a mindentudót, odaállították a király elé, és a király azt mondta neki: na, te híres mindentudó! Ha most is megfelelsz, akkor elhiszem, hogy az vagy, akinek mondod magadat, s megteszlek udvari tudósnak. De ha nem, akkor tudd meg, hogy kutyákkal üzetlek ki innen, s mehetsz, amerre látsz. Megijedt dongó, akkor meghallotta a király fenyegetését. Azt mondja hangosan: na, te szegény dongó, most aztán benne vagy a bajban. Elcsodálkozott a király, és a királyné, amikor meghallotta ezt, mert szentül meg voltak győződve, hogy tényleg minden tudó. Nem tudták, hogy őt Dongó Pistának hívják. Igaz, mondja a király. Dongó van a királyné markában, s te kitaláltad, még mielőtt megkérdeztem volna. Most már elhiszem, hogy minden tudó vagy. Most mondjad, mit kívánsz? Itt maradsz a nálam udvari tudósnak, vagy tovább mész? Dongó meggondolta, hogy nem lesz még a világ ilyen szerencséje. Ezért inkább kérte a királyt, hogy eressze útjára. Akkor a király is adott 300 aranyat, s ő 600 aranyával hazament, földet, marhát vásárolt, s élt boldogul, hasznát vette a tudományának.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Erdők, mezők népmeséi. Bajzát Mária válogatása. A százlábú meg a földi giliszta. Kóreai mese. Egy barázda billegetőtől hallottam valamikor réges-régen, miért is nem ment feleségül a százlábú a földi gilisztához, és miért nem vette el a földi giliszta a százlábút. Réges-régen egy öreg kő alatt lakott egy világszép százlábú hajadon. Szép volt, de hiú is nagyon, egész nap a száz karcsú és kecses lábát nézegette, gyönyörködött bennük. Estig tartott, míg mind a százat végig bámulta. Egyebet nem is csinált, nem mosott, nem főzött, csak pipiskedett. A szomszédjában egy hosszú földi giliszta éldegélt. Ez meg szorgalmas legény volt. Dolgos. Egész nap a földet túrta, ásta, tekervényes alagutakat fúrt a föld alatt, és nagyon elégedett volt a sorsával. Egyszer eső után kibújt a föld alatti folyosójából, és megpillantotta a világszép százlábú hajadont. Egy csapásra beleszeretett. Elhatározta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki. A hajadonnak is megtetszett a legény. A giliszta nem sokára kérőket küldött a százlábúhoz. A hajadon igent mondott, készültek a lagzira. Egy-kettőre híre futott a dolognak. Megtudták a férgek, kukacok, bogarak, és rákezdték a sopánkodást, pusmogást, óbégatást. Meghibbantál, futottak a gilisztához. Ilyen menyecskét viszel a házhoz? No, majd veheted neki a cipellőket, csak győzzed. 50 párat egyszerre. Még ha csak cipellőt, mondták mások. De 50 pár szattyán csizmát is venned kell neki télire? Honnan szerzel ennyi pénzt? Aztán meg képzel csak el, ha leveti az 50 pár csizmáját, micsoda kopogás, dobogás támad a házban. Nem lesz ebből jó dolog. A százlábúnak meg a barátnői próbáltak beszélni a fejével. Micsoda alak, ez a te kérőd, egy lába sincs, csúszik, mászik a boldogtalan. Mások tódították. Aztán gondol csak el, mennyit kell majd mosnod, vasalnod rá. Egész nap a földet túrja, minden nap elmocskol egy-két inget. Moshatsz, vasalhatsz napestig. Gondolkodóba esett a százlábú hajadon, igazat adott a barátnőinek. Meghányta vetette magában is a dolgot, végül fogott egy árkus papírost, és megírta a földi gilisztának, nem megy hozzá feleségül. Közben a giliszta is töprenkedett. Szegény legény vagyok én, miből vegyek neki annyi cipőt, meg annyi szattyán csizmát, aztán dologtalan hajadon is százlábú cifrálkodó, nem lenne nekem jó feleségem. Fogta magát, és ő is levelet írt a százlábúnak. Keressen mást magának! Egyszerre kapták meg egymás levelét. Elmaradt a lagzi, oda lett a szerelem. Máig se lettek egy pár. A százlábú meg a giliszta azóta haragszanak egymásra. Most már tudjátok miért. Százlábúak giliszták. A százlábúnak 15-101 pár lába van. Ha elveszíti az egyiket, másik nő helyette, és az új láb minden vedlés során egy kicsit hosszabbra nő. A százlábúak éjjel aktívak és magányosan élnek. A földi giliszta egészen különleges élőlény. Nincs tüdeje, szeme, füle, viszont 5 pár szíve van. Ha elveszíti a teste egyik végét, akkor az a rész újra kinő. A hímnős Giliszta magányosan él a nedves földben, csak párzás idejére keres társat, egy saját maga által kialakított folyosórendszerben. Eleven Ekének is nevezik, mert szántja, forgatja, gazdagítja a talajt. Ellensége a 100 lábú.

0: sgocciola.
1: Mesés délelőttöt! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Mesterségek.
3: Kip-kop, kalapács, kicsi kovács, mit csinálsz? Sárga lovat patkolok, aranyszeggel szegelek. Utcú pajtás, kap fel rája, úgyis te vagy a gazdája.
2: Hop-hop, katona, felülök a csikóra. Én ülök a csikóra, ti meg ketten a lóra.

0: Kovács, kovács, kalapács, kisült-e már a kalács? Mindjárt kisült galambom, csak a tepsit vajazom.
1: Kipi-kopi kalapács, így veri a jó kovács.
2: Dobol a kis bíró, pereg a dob, pereg. Kimegy az utcára, férfi, asszony, gyerek.
1: Aranyos kosárkám, akasztom karomra, mint kis gazdasszony, úgy megyek a boltba. Veszek bele almát, körtét, édességet, megkínálom vele minden vendégemet. Volt egyszer egy király, volt neki egy székje, izgette, forgatta, szamára kihallgatta. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, kémény, seprő, kotorász, fogó, aki áll.
3: Ha valaki vígan él, a juhász csak vígan él. Zöld erdőben, zöld mezőben, sétál, dudál, furujál, billeg, ballag, megáll.
2: Közeleg már a nagy idő, a juhásznak a gazdával számolni kő. Nincsen neki egyebe, csak egy vezér ürülje, rajta részcsengettyűje.
4: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólószőlő, mosolygó alma, csengő barack. Élt egyszer egy király, aki három szépséges leányát jobban szerette minden másnál a világon. Egy nap a városba indult, s megkérdezte leányait. Drága gyermekeim, mit hozhatok nektek, amiben örömötöket lelitek? Hozzon nekem olyan ruhát, ami színaranyból készült, mégis könnyed, mint a szellő, mondta a legidősebbik. Nekem ezüst ruhát hozzon, ami drága kövekkel van kirakva, kérte a középső. Hát te gyermekem, mit szeretnél? Kérdezte a király a legkisebbiket. Nekem hozzon szólószőlőt, mosolygóalmát, csengő barackot, felelte. No, ilyet se hallott még a király. De ha a király kisasszony erre vágyik, ő bizony megszerzi neki. Felült hát a hintóba, és a városba hajtatott. Az aranyruhát, ezüstruhát hamar megtalálta, de hiába járta a várost egész álló nap, sehol sem adtak szólószőlőt, nem hallott még senki mosolygós almáról, és csengő baracknak sem volt híre. Kénytelen kelletlen hazaindult hát a király. Ám a palota fele vezető úton a ló megbicsaklott. Nagyot rándult, és egy tapottat sem mozdult. Nézte a kocsis, mit tehetne, de a kocsi csak nem indult meg. Elküldött a király a faluba pár erős legényért. De még ha 10 tolták is a hintót egyszerre, az sem segített. Ökrökkel, lovakkal próbálták kiemelni a gödörből, de semminek nem lett eredménye. Ám ekkor egy disznó jelent meg az úton.
1: Felséges királyom, ha nekem adott legkisebb leányod kezét, menten kihúzlak a bajból.
0: Itt a kezem, nem disznóláb, egyezett bele nevetve a király. A disznó az orrát a hintó tengelye alá dugta, lódított rajta egy kicsit, és a kocsi már is kint volt a sárból. Nagyot nézett mindenki, de leginkább a király. Könnyelmű ígéretével nagy bajt okozott. Hazaérve a király nem tudta, mit mondjon a legkisebb leányának. Előbb átadta inkább a király kisasszonyoknak a ruhákat, és már éppen belefogott volna a mondandójába, mikor megjelent a kapuban a malac.
1: Kedves királyom, itt az ideje, hogy teljesítsd, amit ígértél. Küldd hát le a legkisebbik leányodat nekem. Hadd vigyem haza az ólacskámba!
0: Kiabálta a malac az udvaron. De a király nem akarta adni a leányát. Királylánynak öltöztették az egyik szolgát, és őt küldték le a malachoz. De a malac rögtön látta, hogy ez nem lehet királyi származék.
1: De ez itt bizony nem a te lányod! Küld csak le az igazit!
0: Kiáltotta a malac. Édes lányom, bocsáss meg nékem. Köt az ígéretem. Menj hát, drága gyermek, majd kiötlünk valamit, hogy hazatérhess. Szólt a király a zokogó lányhoz. Ám a királynak még egy ötlete támadt. A leányát rongyos, piszkos ruhákba öltöztette. Hát, ha így nem kell a malacnak. De a disznó, mikor meglátta, tudta, hogy ez a legkisebbik királylány.
1: Gyere, ülj csak ide, majd én tolom a talicskát,
0: mondta a disznó. A királylány pedig zokogott, hiszen reggel még a palotában járt kelt, most meg csupa mocskos ruhában ült a disznó talicskájában. Ahogy az erdő szélére értek, megállt a malac egy ól mellett.
1: Itt volnánk, király kisasszony. Meglásd, olyan boldogságban fogunk élni, amiről tám még csak nem is álmodtál. Feküdj le, pihent ki magad, és reggel más színben látod majd a világot.
0: Másnap, mikor a királylánya szemét kinyitotta, az ól helyett egy csuda palotában ébredt. egy hatalmas ágyon feküdt, és szolgálók serege szaladt a parancsát lesve. Szebbnél szebb ruhákba öltöztették, majd így szólt az egyik szolgáló.
2: Király kisasszony, felségedet már várja a király? Jöjjön csak utána.
0: Egy nagy terembe vezette a király kisasszonyt, ahol az asztalnál egy daliás ifjú ült. Kedvesem, nem kell félned. Itt tiéd minden, amit csak látsz, és én is a tiéd vagyok. Majd kézen fogta a meglepett lányt, és a kertbe vezette. Egy szőlőfürt a király kisasszonyhoz hajolt. Szakíts le, kedves király kisasszony, szakíts le engem. Ez bizony a szóló szőlő, kedvesem, magyarázta a király, és mentek tovább. Ahogy sétáltak, a király kisasszony felé fordultak az almafák, és az almák mosolyogva köszöntek a király kisasszonynak. Ezek itt a mosolygó almák, mondta a királyfi, és mentek tovább. Egyszerre csengettyű szó ütötte meg a fülüket. A barackok voltak azok a fáról. És a királylány tudta már, hogy nem akármilyen gyümölcsös kert ez, hiszen mindaz megtalálható volt benne, amit az apjától kért, mikor a király a városba indult. Most már áruld el, ki vagy te? Nézett kérdőn az ifjúra. Én vagyok a legszerencsésebb férfiú a világon. Egy boszorkány változtatott disznóvá, és az átkot csak azt törhette meg, ha olyan feleséget találok, aki nem vágyik másra, mint szólószőlőre, mosolygó almára és csengő balackra. Nyakába borult az ifjú királynak a király kisasszony, és nyomban megüzenték a lányapjának, hogy egész udvarával jöjjön a lakodalomba, mert olyan esküvő lesz, amilyet még nem látott a világ. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek, köszöntelek benneteket. Ma én fogok nektek mesélni. Götz Anna vagyok. A három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Végig játszadoztak a verőfényes mezőn. Virágról virágra száldostak, táncoltak, repdestek jókedvükben. De hirtelen beborult az ég. Közeledett a vihar. Repüljünk haza, mondta a sárga pillangó, s ilyetten pergette szárnyát. Minél gyorsabban, mondta a piros is, a fehér is, s elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megerett, s egyre vizesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban s jobban szakadt. Menjünk a sárga tulipánhoz, mondta a sárga pillangó, az majd bebocsát. S a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki. Kis tuli, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a tulipán így felelt. A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem. Erre a sárga meg a piros pillangó összenézett, majd így felelt a szívtelen tulipánnak. Ha fehér testvérkénket nem bocsátod be, mi is kint maradunk. A tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig mind sűrűbben szakadt. Menjünk a liliomhoz, mondta a fehér pillangó. Ázva, fázva elvergődtek a liliomhoz, s szépen kérlelni kezdték. Kis lili, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a liliom így felelt. A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem. Erre a fehér pillangó így felelt.
2: Ha a testvérkéimet nem fogadod be, én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mint sem elhagyjuk egymást.
1: A szívtelen liliom csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Tovább vergődtek hárman, csuromvizesen a szakadó esőben. Himporuk már elházott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-össze tapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek, botlottak fűszárról fűszárra, s egy-egy labó alatt húzták meg magukat, de a szél oda is besüvöltött, s bebecsapott az eső.
2: Süss fel nap, szárogasd meg szárnyamat, nyisd ki a virágokat,
1: könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő kérését, s annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, s a pillangók szárnyát egy-kettőre megszárította. S a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, még csak le nem áldozott a nap. Akkor aztán szépen hazaszálltak, kis házukat kinyitott,

0: Sziasztok, gyerekek! Én Káder L. Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. A király kutyája, székely népmese. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak volt egy nagyon-nagyon szép leánya, s volt neki egy kutyája, amit rettentően szeretett. Nem adta volna oda senkinek a világ semennyi kincséért, az egész országért. Akárhova ment sétálni, a kutyát vitte magával. A leányát eljegyezte a szomszédország királyfia, és az a királyfi, ahogy járogatott a királykisasszonyhoz, hát erőst megtetszett neki a kutya. Kérte a királykisasszonytól, könyörgött, mert a királytól nem merte kérni, addig könyörgött, addig istenkedett, hogy a király kisasszony, mikor az apja nem volt otthon, odaadta a kutyát a vőlegényének. Elvitte a királyfi a kutyát, de elfelejtette megkérdezni, hogy minek hívják. Hiába szólott neki így, hiába szólott neki úgy. A kutya csak szomorkodott. Gondolt egyet a királyfi, és azt mondja az inasának. Most elmész oda a király kisasszonyhoz, s megkérdezed, hogy mi a kutyának a neve. De úgy kérdezd meg, hogy azt senki ne hallja, csak egyedül a király kisasszony. El is ment a királyfinak az inasa, de mikor a nagy terembe belépett, éppen az asztalnál ültek a király, a feleséges, a leánya. Hely, de nagy bajba volt az inas, hogy tudja ő megkérdezni, hogy minek hívják a kutyát. Állt egy darabig, állt. Egyszer azt mondja a király kisasszonynak. Azért küldött engem ide az, hogy mondd meg neki azt, hogy minek hívják azt. A király kisasszony átlátott a szitán, és azt mondja. Mondd meg neki azt, annak hívják azt, ahogy te állsz ott, úgy ülök én itt. Hát, elment az inas, és megmondta a királyfinak. Gondolkozott a királyfi, törte a fejét, mi lehet az, és nagy későre rájött. Biztosan az inas, mikor odament, erőst meg volt ijedve, s nem merte megkérdezni a király kisasszonytól az apja jelenlétében, minek hívják a kutyát, és azért mondta a király kisasszony, hogy annak hívják azt, ahogy te állsz ott, úgy ülök én itt. Azt mondja a kutyának, ide gyere, félsz! S hát, disznó adta, teremtette, a kutya felugrott, s a királyfinak nyalta az arcát, és ugrált örömében. Azt se tudta, mit csináljon, mert a kutyának a neve félsz volt. Hely, de mikor elment az inas, nagy méregbe keveredett a király, és azt mondja a leányának, mit beszélgettél te az inassal? Hát, édesapám, ezt én meg nem mondhatom. Hát, ha nem mondod meg, akkor menj el az országomból, hogy ne is lássalak. Nagy sírás, keserves könyhullatások között a király kisasszony összeszedte magát, és elment. Elment a szomszédország királyfiához, aki a vőlegénye volt. Na, oda jó helyre ment. A királyfi egy csöppet se haragudott, hanem egyből nagy lakodalmat csaptak, megesküdtek. Telt múlt az idő, a király kisasszonynak született egy erős, szép gyermeke. Gondolta magában az öreg király, jó lesz, ha kibékülök a leányommal, s meglátogatom. Beleültek a feleségével egy szélhintóba, és elmentek, hogy meglátogassák a leányukat, és mikor a leányát meglátogatta, akkor látta meg, hogy ott van a legkedvesebb kutyája. Azt mondja a király kisasszony. Na, édesapám, most már úgy is mindegy, megmondom, hogy mit mondtam az inasnak. És a király akkor tudta meg, hova került az ő legkedvesebb kutyája, s mit beszélgetett a leánya. Kérte a bocsánatot, hogy ne haragudjon a leánya. Szánta, bánta, de immár mindegy volt, mert úgy is megbékéltek, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Vagy.
1: Melyik a kedvenc meséd?
2: Azt nem tudom most megmondani, mert egyszer az egyszer ez, mert mikor bogaras, mikor, mit tudom én, hát most nem tudom mondani.
1: Te pont olyan vagy, mint Süsü.
2: Süsü. Aki mondja.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Hallgassátok szeretettel a Grimm testvérek meséjét, aminek a címe A szegény és a gazdag ember. Valaha régen, mikor még Krisztus a földön járt, történt, hogy egy este nagyon fáradtan ért Krisztus úrunk egy faluba. Mindjárt a falu végén két ház volt, szembe egymással. Szép magas kőház az egyik, alacsony kis faház a másik. Gondolta Krisztus urunk, hogy bemegy a szép házba, ott bizonyosan gazdag ember lakik, az könnyebben adhat szállást. Oda megy, kopogtat az ajtón, a gazdag ember kinyitja az ablakot, és kiszól. Ki az? Mit keres itt? Szegény vándor vagyok, felett Jézus Krisztus. Szállást keresek az éjszakára. Jól megnézte tetőtől talpig a gazdag ember Jézus Krisztust, s mert hogy látta, hogy csak ugyan szegény ember, kopott, avatag, köpönyeg volt rajta, azt mondta nagy nyersen. Hiszen egyéb se kellene, hogy minden jöttmentnek szállást adjak. Elmehetnék koldulni, keres másút szállást. Haza becsapta az ablakot. Krisztus urunk egy pillanatig ott állott egy helyben. Aztán ment a szegény ember házához, s kopogtatott az ajtón. Abban a szempillantásban kinyílt az ajtó. A szegény ember betessékelte a vándort, s szíves szeretettel marasztotta éjjeli szállásra. Jó szívvel fogadta az asszony is, s még ugyan kérte az engedelmet, hogy ők bizony szegény emberek, gazdag vacsorával nem traktálhatják meg, de amit Isten adott, szívesen megosztják vele. Mindjárt feltette egy fazék burgonyát a tűzhelyre, és míg a burgonya főtt, az alatt megfejtette egyetlen kecskéjét. Mikor aztán megfőtt a burgonya, az asszony asztalt terített. Hárman melléje telepettek, és Jézus Krisztusnak ugyancsak ízlett a sovány vacsora, mert látta, hogy jó szívvel adják, és hogy ezeknek az embereknek csak úgy ragyog az arcán a megelégedés. Vacsora után félre szólítja az asszony az urát, és mondja neki, hallá-e, ma szalmát terítek a földre, azon hálunk, az ágyat pedig átengedjük a vándornak. Látszik rajta, hogy nagyon fáradt, törődött szegény, hadd pihenje ki magát. Helyes, helyes, mondta a szegény ember, mindjárt fel is ajánlotta a vendégnek az ágyat. Jézus Krisztus húzódozott, hogy így meg úgy, csak feküdjenek ők az ágyba, mert ők már öregek, de hiába, mégiscsak neki kellett az ágyba feküdni. A háziak pedig a szalmán töltötték az éjjelt. Jókor reggel felkeltek, s az asszony reggelit főzött a vendégnek. Kömény van levest. Egyéb bizony nem tellett, de Krisztus urunknak ez igazán jól esett, mert látta, hogy jó szívvel adják. Reggeli után útra készülődött Krisztus urunk, megköszönte a szállást, a szíves vendéglátást, de mikor éppen indulóban volt, azt mondja a szegény embernek. Ti olyan jó szívvel láttatok el engem, hogy azt én soha nem felejtem. Kívánjatok tőlem háromféle dolgot, és én azt teljesítem. Mondta az ember, hát mit kívánhatnék egyebet az örök üdvösségnél? Na meg azt, hogy mind a ketten egészségesek legyünk, és meglegyen a mi mindennapi kenyerünk. Nem is tudnám, hogy mit kívánjak harmadikul. Mondta Jézus Krisztus, kívánd, hogy ehelyett a régi ház helyett új házad legyen. felelt a szegény ember. Hát, ha kigyelmednek módjában van az, bizony szívesen venném. Még jóformán körül sem nézhettek, már ott állott a régi helyett az új ház, szép magas kőház, és azzal Krisztus Urunk Istennek ajánlotta őket. Ment tovább az ő vándorútján. Eközben fölkelt a gazdag ember is, kinézett az ablakon, im látja, hogy az ő házával szemben egy új kőház van. Szebb az övénél. Ámult, bámult a gazdag ember, mert hinni sem mert a szemének. Szólítja a feleségét. Nézd csak ide, mi történt. Tegnap még egy rozog a kis házikó állott itt, most meg egy szép piros cserepes kőház. Szaladj át, s tudakold meg, hogy mint esett ez a dolog. Átszalad az asszony, kérdi a szegény embert. Hát, itt meg mi történt? Az meg elbeszélte. Itt bizony az történt, szomszéd asszony, hogy tegnap este itt járt egy vándor ember. Annak szállást adtunk, s reggel, mikor elbúcsúzott, azt mondta, kívánjunk három dolgot, ő mind a hármat teljesíti. S olyan bizony, mit kért kegyelmed? Az örök üdvösséget, egészséget, a mindennapi kenyér mellett, s végezetül egy új házat. Szalad vissza az asszony, mondja az urának, hogy mit hallott. Hely, ha én azt tudtam volna, ennyi szeretném fejbe ütni magamat. Hogy is tudtam olyan oktalan lenni, ez a vándor nálam is járt, és én bolond fejjel elutasítottam. Hamar üljön lóra, biztatta az asszony. Vágtasson utána, híja vissza, megtraktáljuk, és majd kegyelmednek is teljesíti három kívánságát. Nosza kétszer sem mondatta ezt a gazdag ember, lóra pattan. Csak hamar utolérte Krisztus Urunkat, mézes, mázos szavakkal hívta mentegetőzött, hogy így, meg úgy, ő tegnap este is szívesen látta volna, de nem találta az ajtó kulcsát, az alatt meg ő kigyelme elment. De ha még egyszer erre lesz az útja, csak térjen be hozzá, bátran, jó szívvel látja. Jól van, mondta Krisztus Urunk. Ha még egyszer erre járok, betérek kigyelmethez. De a gazdag ember addig is szerette volna megtudni, hogy vajon az ő kívánságát teljesítené-e a vándor. Meg is kérdezte, hogy kívánhat-e ő is három dolgot, mint ahogy a szomszédja. Kívánni kívánhat, felelt Krisztus. De jobb lesz, ha nem kíván. De gondolta magában a gazdag ember, ő mégiscsak kieszel valami jót, hármat olyat, ami még gazdagabbá teszi. Hát csak menjen haza kigyelmed, mondotta Jézus Krisztus Urunk. S három kívánsága teljesülni fog. Hely, örült a gazdag ember, nagy vígan ügetett hazafelé, s mindazon gondolkozott, hogy ugyan mit is kívánja. Amint ezen gondolkozott, tágra eresztette a kantárszárat, a ló meg elkezdett viháncolni, ugrálni, s ezzel folyton zavarta a gondolkodásban. Ráütött a ló nyakára. Csendesítette, de a ló csak ugrált, viháncolt, helytelenkedett. Szörnyű dős lett a gazdag ember, s egyszer csak elkiáltotta magát. Ó, hogy a nyakad szakadna meg! Hiszen csak kívánnia kellett, a ló abban a szempillantásban megbotlott, elesett, a nyaka megszakadt. Úgy elterült a földön, hogy többet sem mozdul. No, ez megdöglék, morgolódott a gazdag ember. Az első kívánságom teljesedett. Ha nem van még két kívánságom, majd jobban vigyázok ezután. A kantárt kihúzta a ló fejéből, a nyerget leoldotta a hátáról, a maga hátára kötötte, és úgy ment gyarogszerrel hazafelé. Eközben a nap mind feljebb, fejjem lángolt, rekkenő forróság lett, a gazdag ember majd elolvadt, alig lihegett. A nyereg erősen nyomta a hátát, s még mindig nem tudta, hogy mit kívánjon. Elgondolta magában, hogy bezzeg, de jó dolga van most az ő feleségének. Otthon ül a jó, hűvös szobában, s nem izzad, mint ő. Erősen bosszantotta őt, s még hogy nem azt találta mondani. Jaj, bár csak a feleségem ülne a nyergen, s ne tudna róla leszállni, ahelyett, hogy én a hátamon cipeljem. Alig, hogy kimondotta az utolsó szót, a nyereg lerepült a hátáról, eltűnt, mintha a föld nyerte volna el. Csú, ilyen, olyan, szettevettézett a gazdag ember. Ihol teljesült a második kívánságom is. Hát, most már csak ugyan meggondolom, hogy mit kívánjak harmadszor. Megfutamodott, hogy mi hamarabb otthon legyen, beüljön a jó hűvös szobába, ott aztán gondolkozhatik nyugodalmasan. No, hazaér, benyit, és mit látnak szemei? A felesége ott ül a nyergen, jajgat, kiabál, erőlködik, hogy valahogy le tudna szállani, de nem tud. Csak maradj ott, mondotta a gazdag ember, mert én a világ minden gazdagságát akarom most kívánni. Üssön belé a tüzes ménykő a kent kívánságába, kiabált az asszony. Mit ér nekem a világ minden gazdagsága, ha itt kell ülnöm a nyeregben halálom órájáig? Ha azt kívánta, hogy nyeregre kerüljek, kívánja most, hogy le is kerüljek innét. Mit volt mit tenni? Akarta, nem akarta, nem kívánhatott egyebet. Abban a pillanatban le is szállott az asszony a nyeregből, mondta az urának. Nagy buta kent, bezzeg én másképp csináltam volna. Bezzeg ő ott hagyta volna az urát a nyeregben, de nem is volt ettől fogvást békesség, nyugalom a gazdag ember házában. Annál jobban éltek a szegény emberék, volt egészség, mindennapi kenyér, örök üdvösség. Mi kell még?
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Kedves gyerekek, én Fülöp Lóránd vagyok, a 4SC zenekar gitárosa. Nem igazán szoktam én meséket olvasni, de ma meg fogom tenni ezt, ez egy nagy kihívás számomra, és egy olyan mesét fog felolvasni, ami nem messze történt attól a helytől, ahol én születtem. Népmese, mondja Kend értelmesebben. Történt régen, Mátyás király idejében, mikor még a pereskedők így mondták egymásnak, nem hagyok én békét neked ebben az ügyben, ha a király elé megyek is. Történt, hogy két székely szomszéd összeveszett afelett, hogy az egyik új vesző kerítésére a szomszédja a trágyát ráhányta, s így a kerítés elrohadt, de ráadásul még ennek a kutyája a rothadt kerítésen átbújt disznónak beleharapott a combjába. Hosszú ideig veszekedett ezen a két székely szomszéd, de sehogyan nem tudtak igazságot tenni. A két tízben is károsodott székely elhatározta, hogy panaszával Mátyás király elé megy. Elmondja az esetet, de Mátyás király azt mondja, mondja Kent kissé világosabban, értelmesebben, mert nem értettem meg jól az egészet. Elkezdi hát újból magyarázni is, mutatni is a székely eképpen. Felséges királyom, mondjuk, hogy itt van a szomszédom. Én itt építettem egy kerítés vesszőből, de a szomszédom a trágyáját rádobta, a kerítés elrothadt. Most mondjuk, hogy én vagyok a disznó, s felséged a kutya. Én átbújok a rossz kerítésen, felséged meg beleharap a combomba. Érti már így a helyzetet, király uram?
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat. A legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat! A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk! Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30-kor. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30-kor a Csukás Mese Rádióban.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Csukás Mese Rádió.
2: Szeptember 17-e van. Mai névnaposaink Zsófia és Róbert. Sok boldogságot!
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A városmajorban szél támadt, megmozdultak a faágak. Kop, kop, kop, hullott le három gesztenye. Top, top, top, ugrált három gyerek. A koppanásukra megálltak. Ezek olyanok, mint mi vagyunk, mondták. Ez te vagy, ez ő, ez én. Nem, ez vagyok én. Nem mindegy, nem. Mindegy, hogy melyik melyikünk. Nem, ez én vagyok, ez te, ez ő. Ez vagyok én, mondta az, aki először mutatott a gesztenyékre. Látod, hogy nem mindegy. Egymásra néztek, mintha tükörbe néztek volna. Ikrek voltak. Nem csak megszólalásik egyformák, hanem azon túl is. Mind a hárman. Jó, mondta az első. Járjuk körül a gesztenyéket. Közben énekeljünk, és ahol kijön az ének, azok leszünk mi. Mindenki az, amelyiknél megáll. Jó, mondta a másik kettő is. Elindultak és énekeltek. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyárunk sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél. Megálltak. Ez vagy te, ez vagyok én, és ez ő. Tudjuk. Amit más is tud, azt nem kell mondani. Újra megzörrentek a faágak, és a száraz levelek is megmozdultak a földön. Az egyik betakart egy gesztenyét. Betakartak. Valaki betakart. De ki takart be? A van is, meg nincs is. Van is, meg nincs is. Takarj be engem is. Most nincs. Vagy van, de nem jön. Nem akar betakarni. Miért? Mert kérted. Van is, meg nincs is, nem lehet kérni. Van is, meg nincs is, nem lehet hívni. Van is, meg nincs is, akkor jön, amikor akar. Azt teszi, amit akar. Ha akar, betakar, ha nem, akkor nem. Van is, meg nincs is, mindent megtehet. Esőt meg havat hozhat. Még a hegyeket is elhordhatja. Ezért senkire sem hallgat. Van is, meg nincs is, hol lakhat? Sehol, és mindenütt. Újra megmozdultak a falevelek, és a harmadik gesztenye megint csupasz lett. Látjátok? Látjuk. Beszélünk róla, megjelent, de nem azt tette, amit kértünk tőle. Téged is kitakart. Van is, meg nincs is, azt teszi, amit ő akar. Fázom. Igen, mert kitakart. Tedd zsebre magad, akkor nem fázol. Az, akinek a gesztenyéjén eddig falevél volt, lehajolt érte és zsebre tette. Most már nem fázol. Nem. Igen, mert zsebre vágtak. Akkor én mégis erősebb vagyok nála.
1: Igen.
0: Lehet. Most igen, vagy lehet. Én azt mondom igen, ő azt mondja lehet.
1: Miért mondtad azt, hogy lehet? Mert van is, meg nincs is, kiszámíthatatlan.
0: Hát, ha éppen azt akarta, hogy zsebre tedd magad.
1: Gondolod?
0: Talán.
1: Furcsa. De mit akarhatott igazán? Van is, meg nincs is.
0: Talán uzsonnázni. Uzsonnázni? Kakaót, tejet vagy teljes kávét kiflivel, vajas kenyérrel vagy kaláccsal. Van is, meg nincs is. Hány cukorral ihatja a kávét?
1: Kettővel.
0: Négyel. Kettővel, mert felnőtt.
1: Lehet.
0: De az is lehet, hogy cukor nélkül issza. Mert annyira felnőtt. Ha ennyire felnőtt, akkor reggelizés közben bizonyosan nem hintázik a széken.
1: Bizonyosan.
0: Szegény. Mondta a harmadik. Miért mondtad azt, hogy szegény? Mert ha van is, meg nincs is, annyira öreg, hogy már nem hintázhat a széken reggelizés közben. Sajnálni kell.
1: Mégiscsak nekünk a legjobb.
0: Mégis,
1: mondta a másik kettő.
0: Lehajoltak a gesztenyéikért, zsebre tugták, és fél lábon elugráltak a lépcsőkig. Ott megfogták egymás kezét, és úgy mentek fölfelé. Közben a szél megpróbálta egy kicsit megcibálni a hajukat, de ők nem hagyták.
1: Még mit nem gondolt. mondták, hiszen mi erősebbek vagyunk ennél a van is, meg nincs isnél. Erősebbek. Különösen így, együtt. Ahogy a villamos mellett lépkedtek, újra azt énekelték, amit a majorban, a gesztenyék körül. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyáron sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!
1: A bölcs pásztor fiú, aki elmeséli nektek Mahu Andrea.
2: Volt egyszer egy pásztor fiú, az minden kérdésre olyan okosan meg tudott felelni, hogy messze földön híre járt a bölcsességének. Fülébe jutott a dolog a királynak is, de az egy szót sem hitt az egészből. Ostoba mendemonda, semmi más, jelentette ki, valahányszor a pásztor fiú bölcsességét emlegették előtte, hanem az udvarbeliek addig unszolták, míg a végén engedett a kérésüknek, és maga elé hívatta a fiút. Három kérdést adok fel neked, mondta, ha mind a háromra megfelelsz, fiammá fogadlak, s itt fogsz lakni nálam a palotában. De ha csak egyszer is elvéted a feleletet, mehetsz vissza a birkáidhoz. Uram, királyom, állom a próbát, felelte a fiú. Nagy csend lett a trónteremben, meg lehetett hallani még a légy szárnyának a zizegését is. Akkor a király föltette az első kérdést. Mondd meg nekem, hány csepp víz van a tengerben? Uram, királyom, felelte a fiú, csak arra kérlek, állíts meg a világ valamennyi folyóját, ne hordjanak több vizet a tengerbe, amíg meg nem számolom, hány csepp van benne. Rendben van, mondta a király, erre jól megfeleltél. Lássuk, megfelelsz-e a második kérdésemre is. Meg tudod-e mondani, hány csillag van az égen? Uram, királyom, megmondom, csak előbb adass egy ív papírost. Hozták a király tolnokai már is a papírost. Kuncogva nyújtották át a fiúnak, azt hitték, azon akarja kiszámolni, hány csillag van az égen. A fiú azonban semmit sem számolt, hanem fogta a papírost és telerajzolta parányi fekete pontokkal. Annyi pontot pötyögtetett rá, hogy aki látta, nyomban káprázni kezdett tőle a szeme. Mikor elkészült a rajzolással, átnyújtotta a papírlapot a királynak. Annyi csillag van az égen, ahány pont a papíron, csak össze kell számolni. Most aztán megnyúlt ám a tolnokok képe is, megijedtek, hogy a király még utóbb velük számoltatja meg a pontocskákat. A királynak pedig egyre jobban megtetszett a talpra esett pásztor fiú. Már egészen kedvtelve nézegette, mikor föladta a harmadik kérdést. Még csak azt mondd meg, fiam, hány percből áll az örökké valóság? A fiú egy kicsit gondolkodott, aztán így felelt. Messze Pomerániában emelkedik a híres Gyémánthegy. Akkora, hogy belefárad az ember, mire körül járja. Arra a hegyre minden századik esztendőben leszáll egy parányi madárka, és hozzáfeni a csőrét. Mikorra az egész hegy elkopik ettől, akkorra tellik le az első másodperc az örökké valóságból. Jól van, mondta a király, megálltad a próbát, egy bölcs sem felelhetett volna különbül. Mától fogva, itt lesz a lakásod a palotámban, és ezennel országvilág előtt fiammá fogadlak. Itt a vége, fuss el véle!
1: A Bölcs Pásztor fiú című mesét hallottátok.
3: Miért hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
4: Azért, mert izgalmas.
5: Mert lehet belőle valamit tanulni.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok! Én Patrik vagyok. Tudtátok, hogy a nyelvtörőkkel nem csupán remekül lehet szórakozni, hanem a hibás beszéd javítására is szolgálnak. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán ismételjétek utánam. Mára tudjátok. Megymag? Szelíd megymag vagy, vagy vad megymag vagy? Jó, most elmondom lassabban, mondjátok együtt velem. Megymag? Most együtt. Megymag? Mehetünk a következő részre. Szelíd megymag vagy? Most mondjuk együtt. Szelíd megymag vagy? Jöhet a következő rész. Vagy vad megymag vagy? Most együtt mondjuk. Vagy vad megymag vagy? Készen is vagyunk. Akkor még egyszer egyben, közösen. Megymag? Szelíd megymag vagy? Vagy vad megymag vagy? Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A gallér. Valamikor régen élt egy jóképű gavallér. Az ifjú talpig úriember volt, mindig elegánsan öltözködött, a hölgyekkel rendkívül udvariasan viselkedett. Csak egyetlen bökkenő volt vele, egy csizmahúzó és egy bontófésű volt minden vagyona. Aztán a gavallér egyszer megörökölt egy gallért. Hófehér vászomból készült, csodaszép virághímzés díszítette, és éppen olyan illemtudó volt, mint az úriember. Képzeljétek csak el, róla szól ez a történet. Mikor a gallér az úriemberhez került, éppen házasodókorban volt. Nagyon vágyott már egy feleségre, és mindig mindenkiben a leendő nejét kereste. Nem sok sikerrel. Aztán egy nap fordult a szerencséje. Úgy esett, hogy egy mosásba került a harisnyakötővel. Mikor megpillantotta, teljesen lenyűgözte a harisnyakötő finomsága. Végül összeszedte minden bátorságát, és megszólította. Üdvözlöm, kedves, hogy maga milyen szép karcsú teremtés. Ha szépen kérem, megmondaná nekem a nevét? Ám a harisnyakötő csak gőgösen legyintett egyet. Legalább azt mondja meg, hol lakik, hol kereshetem. Úgy tudom, hogy az övek családjába tartozik, nem de? Ám a harisnyakötőnek azt tanították, hogy ne álljon szóba idegenekkel. Hagyjon békén, keressen más társaságot, ha kérhetném. De hisz nem tudom levenni magáról a szemem, a szépségem megbabonáz, legalább a nevét mondja meg, erősködött a gallér. Távozzék, kérem, ha úriember eleget tesz a kérésemnek, mondta a harisnyakötő dühösen. Bizony, úriember vagyok, és képzelje, egy fésű és egy csizmahúzó a tulajdonom, lódította a gallér. Tovább is szédítette volna a harisnyakötőt, ám hirtelen mindkettőjüket kiemelték a dézsából. Az asszonyság gondosan kikeményítette a gallért, és a többi frissen mosott ruhával együtt kiteregette. Hűvös tavaszi nap volt, a szél kellemesen fújdogált, és csiklandozta a gallért. Mikor a ruhák megszáradtak, bevitték őket a házba, és az asszonyság neki látott a vasalásnak. A gallérra a végén került sor. Júj, mi ez a forróság? Talán csak nem magácskából árad? Kérdezte a gallér a vasalótól, de az rá se hederített. Még sosem éreztem ilyet korábban. Kérem, legyen a feleségem. Hogy merészeli? Mi ez az arcátlanság? Hisz nem is ismerem magát. Csattant fel a vasaló, majd végig siklott a galléron. Na persze, még mit nem? Ha mit keresnék én egy ilyen rongyos, elnyűjt gallér mellett? Puffogott tovább a vasaló. Igaza volt, a gallért valóban megtépázta az út, a mosástól pedig kirojtosodott a széle. Így hát az asszonyság hozta a nagy ollót, hogy levágja róla a rojtokat. A gallérnak egyből megtetszett az olló. Na hát, magának milyen szép, hosszú lábai vannak, és milyen ügyesen mozog, még sosem láttam ehhez foghatót. Kegyet csak is táncos nő lehet, bókolt a gallér. Fogadok, hogy nem én vagyok az első, aki észrevette a szépségét.

0: Legközelebb a fésűt környékezte meg. Igazán bájos teremtés, és milyen szép fogai vannak. Mondja, férje van? Tulajdonképpen nemrég volt az eljegyzésünk a csizmahúzóval. Jövő nyáron lesz az esküvő, felelte a fésű vidáman. Csak ugyan? Hát már kegyed is foglalt? Kérdezte szomorúan a gallér. Körülnézett a szobában, de nem volt más, akit elvehetett volna. A gallér végül aglegény maradt, magányosan éldegélt tovább. Aztán, mikor idővel öregedni kezdett, elfáradt, és végül az asszonyság a rongyládába száműzte. A gallér örült a társaságnak, habár elég vegyes volt, elhasznált selyemkendő, lyukas zoknik, öreg csipketerítő és az előkelő nyakkendők sosem keveredtek velük. Mikor a gallér megérkezett, kérték, hogy mesélje el, honnan jött. Igazán kalandos életem volt, s mennyi kisasszony volt szerelmes belém, bizony futottak utánam a nők, dicsekedett a gallér. Nem is csodálom, hisz igazán finom gavallér voltam, még saját fésűm és csizmahúzóm is volt. Az első szerelmem egy harisnyakötő volt. Megmondom őszintén, nála finomabb teremtést nem ismertem soha. Annyira szeretett, hogy végül a mosóteknőbe vetette magát. Utána a táncos nő következett. Olyan mély sebet ejtett rajtam, hogy még most is látszik a nyoma. Aztán ott volt a tüzes vasaló, aki nagyon forrón szeretett, de mikor ott hagytam, megégetett. Később a fésűm is belém szeretett, de annak a kalandnak hamar vége lett. Kérkedett a gallér a szerelmeivel. Bizony, rengeteg női szívvel bántam el életem során. Éppen itt az ideje, hogy visszavonuljak. Sóhajtott egy nagyot. Ám épp, hogy kimondta, az asszonyság megfogta a rongyokkal teli ládát, és odaadta a szomszédnak. A szomszéd pedig lapokat sajtolt az elnyűlt rongyokból. A mi gallérunkból is egy tiszta, fehér lap lett. Arra írtam meg ezt a történetet.
1: Csukás Mese Rádió. A vadgesztenye fa terméséről. Ti is szoktatok ősszel gesztenyét szedni? És mit csináltok azzal a sok gesztenyével? Sorba teszitek őket? Az igen. Jó hosszú sor lehet a végeredmény. Na és gesztenye bábút készítetek belőle? Hű, de remek! Én nem is ismerek olyan gyereket, aki ősszel ne szeretne gesztenye bábút készíteni. Ismeritek netán Kip Koppot Marék Veronika könyveiből? Ő is egy ősszel készült gesztenye gyerek, aki talán éppen azért lett Kip Kopp, mert a gesztenyék is kopogva érkeznek le ősszel a földre, az avarba, vagy épp az autók tetejére. Kip-kop, kip-kop. Hazánkban csodálatos vadgesztenyefákat találhatunk, melyek tavasszal fehér és rózsaszín színben virágoznak, ősszel pedig gesztenye termést hoznak. Azt viszont talán kevesebben tudjátok, hogy a vadgesztenyefa barna termésének sok-sok gyógyító tulajdonsága is van. Csinálnak belőle például lábunk ereit gyógyító krémet. Sőt, aki nagyon odafigyel arra, hogy kevés vegyszert használjon, az saját kezüleg is tud mosószert készíteni vadgesztenyéből. Na, mit szóltok hozzá? Csukás Mese Rádió.
2: Volt egyszer egy ember, szakálla volt kender, haja volt kóc, füle volt nyóc.

0: Tiszta kitűnő és még egy. Rodari Gianni meséjét Besenyei Ferenc mondja el.
1: Segítség, segítség, kiáltott futtában egy szegény, üldözött ötös. Mi van, mi történt veled? Nem látjátok? Nyomomban a kivonás. Ha utolér, végez velem. Csak ugyan szörnyűség, s a baj már is megtörtént. A kivonás utolérte az ötöst, nekiugrott és borotva éles kardjával hatalmasan rásuhintott. Szegény ötös egy csapásra elvesztette az egyik ujját. Szerencsére egy rendkívül hosszú külföldi autó suhant el mellettük, s a kivonás szemügyre vette, hogy nem kellene levágni belőle. Ez alatt a pórújárt ötös elmenekülhetett. Befutott egy kapu alá. Csak hogy akkor már nem volt ötös, hanem csak négyes, és ráadásul még az egyik ujja is hiányzott. Szegénykém, mit tettek veled? Ugye összeverekedtél a társaiddal? Riadó, meneküljön, aki tud, mert a nyájas hang ugyan csupa részvét, de tulajdonosa maga az osztás személyesen. A szerencsétlen négyes vékonyka hangon suttogta, jó estét, s a kapu alól megpróbált kisurranni az utcára, de az osztás fürgébb volt, és cakk, az ollójának egyetlen nyisszantásával ketté vágta. Két kettes lett belőle. Az osztás zsebre vágta az egyiket. A másik ez alatt egérútat nyert, futott az utcára, és felugrott a villamosra. Egy perce még ötös voltam, síránkozott, és most nézzetek meg. Egy kettes, az iskolás gyerekek rémülten elhúzódtak mellőle, nem vállalták vele a közösséget. A villamos kalauz meg morgott. Egyesekben igazán lehetne annyi jó érzés, hogy nem tolakodnak fel a villamosra. Én igazán nem tehetek róla, zokogta a hajdani ötös, de most már csak kettes. Persze, a macska tehet róla, mindenki ezt mondja. A kettes az első megállónál leszállt, de ó jaj, megint valami hibát követett el, rálépett valakinek a lábára. Bocsánat, asszonyom, ezer bocsánat. Az asszonyság azonban nem haragudott, sőt még mosolygott is. Na nézd csak, nézd! Hát nem volt más, mint a szorzás. Páratlanul jó szívű, a boldogtalanokat még látni se bírja. Azért ott helyben rögtön megszorozta a kettest hárommal, és íme már is hatos lett belőle. Éljen! Kiáltott fel boldogan a hatos. Tiszta kitűnő lettem. Tiszta kitűnő, meg még egy.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: reggel. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Lementem a pincébe vajat csipegetni, utána jött édesanyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nád sípot fújtam, az én sípom így szólt, dédádú, te vagy az a nagy szájú. Lementem a pincébe vajat csipegetni, utána jött édesanyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nád sípot fújtam, az én sípom így szólt, dédádú, te vagy az a nagy szájú.
2: Sziasztok, Herman Nilla vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
3: Sziasztok, csukimukik! Kőhalmi Ferenc vagyok, a varázsló. Kettő bátyám van. Az egyikőjük a Dezső, a másikójuk pedig Péter. És amikor kisbaba voltam, a Dezső csiklandozta a talpam, Péter pedig a tenyeremet. Mondókákat mondtak nekem, és meséket olvastak. Sokat játszottak velem. Jöjjön hát egy mese Döbrentei Ildikótól, az égből pottyant új mesékből. Koni. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy pólyásbaba, úgy hívták, hogy Koni. Egy szalagos bölcsőben ringatózott, egész nap sírt, aludt vagy nézelődött. A vendégek körbálták és csodálták, akkor is, ha nem csinált semmit. Volt a kicsi Koninak egy óvodás nagytestvére, Blanka. Blanka egyszer már 25 métert úszott leállás nélkül a nagy medencében, egyedül gondozta a pintyeket, amiket nagytatától kapott, és ringatta Konit is, hogyha sírt. A vendégek dicsérték, hogy milyen ügyes, milyen nagy leányka ő, aztán mindjárt Koniról kérdezték. Mit tud már a kis testvéred? Ugye milyen édes ennivaló? Ennivaló, ennivaló, dörmögte magában Blanka. Egyik hétvégén meglátogatta őket nagytata. Örült apu, örült anyu, de legjobban örült Blanka, mert ők ketten nagytatával nagyon jól megértették egymást. Gyere, nagytatám, fogadta már az ajtóban. Nézd meg az érmemet, amit a 25 méteres úszásért kaptam, és futva indult a szobája felé. Követlek, királynőm, intett a nagypapa, ám ahelyett, hogy követte volna Blankát, egyenesen Koni bölcsőjéhez lépett. Hó, dolatom, pólyás kisasszony, hajolt a bölcső fölé, csókolom a csöpp kezét. Koni rányította a szemét. Nagytata boldogan elmosolyodott. Akkor jössz, nagytata, szólalt meg kicsit bizonytalanul Blanka. Már is, királynőm. Nagytata megringatta a bölcsőt, aztán Blanka után sietett a gyerekszobába. Lássuk a híres bajnoki érmet. Blanka falán, az ágy fölött, piros, fehér, zöld szalagon egy egyszerű kis fém érem függött. Égek, egy valódi aranyérem, csapta össze a kezét a nagytata. Úgy csillog, hogy megvakít, jaj, hol a napszemüvegem? Blanka kacagva büszkén akasztotta a nyakába az érmet. Már éppen nagytata ölébe akart fészkelődni, amikor odaállt felsírt Koni. Hallod, ő is látni akarja az érmedet. Nagytata puszit nyomott Blanka fejére, fogta az érmet és a bölcsőhöz sietett vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, íme az érem! Koni erre még hangosabb oázásba kezdett. Ez ám a tüdő, nézett a nagytata elismerően anyára és apára. Még opera énekesnő lesz a lányatokból, s ezen boldogan összenevettek. Opera énekesnő, dörmögte magára maradva Blanka. A pintyeknél még nem is voltunk. Máskor, ha nagytata vendégségbe jött, első útjuk mindig a pintyekhez vezetett. Lehet, hogy nagytata ma elfelejti. Na, és hogy van pintyúr, meg a kedves felesége? Hallatszott ekkor nagytata hangja. Mutasd meg őket, királynőm, kérlek! Blanka arca mentem felderült. Futott, fogta nagytata kezét, és húzta a verendára, ahol a madárkalitka állt. Koni közben egyre csak bömbölt. Ne légy féltékeny, pólyás kisasszony, szólt neki nagytata. Féltékeny, féltékeny, dörmögte Blanka. A pintyek hangos pittyegéssel fogadták őket. Tiszteletem, pintyházas pár, csapta össze a bokáját a nagytata. Pirosabba kentek orra, mint a ribizli bogyója. Tán francia rúst használnak. De nagytata, ők így születtek, kuncogott Blanka. Nagyon csinosak, melyiket szereted jobban? Mindkettőt, mind a kettőt jobban szeretem, kacagott Blanka, és újból a nagytata ölébe akart fészkelődni. Abban a pillanatban Koni még hangosabb bömbölésbe kezdett. Hiányzunk neki, állapította meg a nagytata. Átkarolta Blankát, s a bölcsőz táncolt vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon, kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen. Látod, Koni, most teljesen kifárasztod nagytatát, szuszogta Blanka, de nagytata tovább táncolt. Pólyás kisasszony, ne ríjon, kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen. És csodák csodájára Koni abbahagyta a sírást, behunyta a szemét, és elaludt. Gyere, nagytata, ülj a heverőre, hívta Blanka. Tudod, én is elfáradtam, magyarázta, és közben végre jó kényelmesen befészkelődött nagytata ölébe. Nagytata megringatta, mint egy kisbabát, és azt mondta, hoztam ám neked valamit, a táskában találsz egy könyvet. Köszönöm, nagytata, ugrott fel Blanka, és meglobogtatta a könyvet a bölcső felé. Látod, Koni, nagytata könyvet hozott nekem. Mesélsz belőle, nagytata? Blanka odabújt nagytatához, aki halkan mesélni kezdett. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy sűrű, sötét erdő. Blanka úgy érezte, hogy egy hosszú, nagy útra indulnak. Ketten mennek, nagytata meg ő. Na és anyu, apu meg Koni. Blanka tudta, hogy anyu, apu, Koni és nagytata az összesen négy. S ha most valaki megkérdezte volna, hogy melyiküket szereti jobban, azt válaszolta volna. Mind a négyet jobban szeretem.
0: Csukás Mese Rádió.
4: A fantáziát más néven képzelő erőnek is hívjuk. Mert ugye nem csak fizikai erőnk van, hanem képzelő erőnk is. Amikor könyvet olvasunk, vagy rádióban mesét hallgatunk, akkor ahhoz, hogy érteni tudjuk a történetet, el kell képzelnünk a szereplőket és magát a történést is. A könyv és a felolvasott történet is nagyon jól tudja fejleszteni a fantáziádat. Kívánom, hogy sok-sok jó mesét hallgass, akár itt a Csukásmese Rádióban is. Ha van olyan mese, ami nagyon megtetszett, készíts hozzá rajzot is.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Wolf Nagy Tünde vagyok. Ma én olvasok nektek mesét. Mégpedig arról, hogy hogyan barátkozott össze a kis cica és a kis kacsa. Ezt a mesét Bartóc Ilona írta. A sötét erdő szélén állt egy egészen apró házikó. Az apró házikó előtt akkora kert, hogy beesteledne, mire körbejárná az a csöpp kiskacsa, amelyik kora reggel elindult világot látni. Ment a kiskacsa, ballagott csak úgy magában, mert nem volt egyetlen testvérkéje sem. Egy körtef alatt totyogott éppen, amikor szembe jött vele egy magányos kis cica. Jó reggelt, kis cica! Köszönt udvariasan a kiskacsa. Egyedül vagy te is? Jó reggelt, kiskacsa, viccentett a cica. Egyedül vagyok, de ezen nincs mit csodálkozni. A világon nagyon sok a magányos kis cica, de olyat még senki se látott, hogy egy kiskacsa magányosan sétálgasson. A kiskacsák mindig seregestül totyognak, úgy tudom. Igaz, de én mégiscsak magányos kiskacsa vagyok. Mondd, kis cica, nem akarsz a barátom lenni? Szíves örömest, mondja a kis cica. Kettesben mégis jobban lehet játszani. Legyünk hát jó barátok. Jó, hápogott boldogan a kis kacsa. Először is menjünk úszni. Úszni? Hökkent meg a kis cica. Nem tudok én úszni, egy csöppet sem tudok. Nem nehéz, mesterség, biztatta a kis kacsa a kis cicát. Rádobod magad a vízre, egy-kettőt evezel a talpacskáddal, szárnyacskáddal, és már is úszol. A tollacskádról meg szépen lepereg a víz, csak hogy nekem nincs szárnyacskám. És nem széles a talpacskám, nézd, egészen más, mint a tiéd. És azt hiszem, tollacskám sincs. A kiskacsa alaposabban megnézte a kis cicát, és nagyon nekibúsult. Nem. Valóban nincs egy csöpp szárnyacskád, egy csöpp tollacskád sem. Játsszuk inkább azt, hogy fára mászunk, ajánlotta a cica. Kiereszted a karmocskáid, belevágod a fatörzsébe és kapaszkodsz. Csak hogy nekem nincsenek karmocskáim, búsult a kiskacsa. Nem úszhatunk együtt, nem mászhatunk a körtefára, azt hiszem, nem is leszünk jó barátok. Magányos kiskacsa maradok én mindörökre, te meg magányos cica. Ebben a pillanatban észrevették, hogy feléjük rohan egy fekete kiskutya. Jaj, félek, nyávogott a kis cica. Jaj, félek, hápogott a kiskacsa. Jaj, de félünk, mondták mind a ketten, és félelmükben szorosan összebújtak. A fekete szőrű puli meg elvágtatott mellettük, esze ágában sem volt bántani őket. A puli eltűnt, a kiskacsa meg a kis cica egymásra bámult, aztán így hápogott a kiskacsa. Én ugyan nem tudok veled fára mászni, te ugyan nem tudsz velem a tavon úszni, de itt a körtefa tövében olyan jól tudunk együtt félni. Én azt hiszem, mégiscsak jó barátok leszünk. Igen, újongott a cica. Nagyon jó, ha egy magamfajta magányos cica összebújhat a barátjával, amikor éppen fél. Magam is így gondoltam, mondta a kiskacsa, és az ugrándozó cica mellett totyogva folytatta világjáró útját a nagy-nagy kertben.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Szacsvai László vagyok. Most én mesélek nektek. Csukás István, mirr-murr nyomoz Budapesten. Nagykör a Nagykörúton. Mirr-murr a héven utazott, és elbúcsúzott az elsuhanó ókortól és Óbudától. A végállomáson kiment a Dunapartra, és látta, hogy éppen feléje úszik egy kis hajó. Gyere, kis hajó! Suttogta izgatottan, mivel még sosem utazott hajón, se kicsin, se nagyon. A kis hajó, mintha csak meghallotta volna a suttogást, a parthoz úszott és kikötött. A parton várakozó utasok egy pallón sétáltak fel a kis hajóra. A kis hajó nagyot dudált és elindult. Csak úgy szelte a habokat. Mirr-murr álmodozva nézte a vizet, olyan, mintha a tengeren hajóznánk, csak kicsiben. A túlsó parton kiszállt az utasokkal együtt. Visszanézett a Dunára, a kis hajóra. Mirr-murr a matróz! Nyávogta vigyorogva. Majd körülnézett. Hol lehet a mozdony? Síneket ugyan látott, de azokon csak villamosok gurultak. Aztán meg egy busz robogott el. Aztán egy trolli suhant csendben. Aztán egy mentőautó száguldott szirénázva. Aztán egy szemetes kocsi dübörgött arra. Mozdonyt nem látott egyet se. Bölcsen megállapította, mint a nagy nyomozók, úgy látszik, a mozdonyok nem az utcán közlekednek. Végig sétált a rakparton a Margit hídig. Ezt a hidat a várból láttam, állapította meg. Csak ez a pesti oldala. Visszanézett a várra, a Gellért hegyre, minden ugyanaz, csak most a másik oldalról látom. Büszkén mosolygott, hogy már ilyen jól kiismeri magát Budapesten. Nem olyan nehéz, gondolta. Az előbb Budán tettem egy nagy kört, most Pest következik. Hogy lehet nagy kört tenni? Világos, hogy a Nagykörúton, benne van a nevében, hogy nagy is meg körbe megy. Ha van Nagykörút, kell lennie Kiskörútnak is, töprengett Mirr-murr. Logikus, de én most Nagykört akarok tenni, vagyis a Kiskörútat máskor nézem meg. Nagyon megvolt magával elégedve, hogy ilyen jól tájékozódik. Elindult bátran a Nagykörút felé. Ahogy ballagott meg poroszkált, finom virágillat csapta meg az orrát. Egy asztal tel is tele volt virággal, megbámulta a virágárust, és elismerően nyávogott. Ez igen, virágos kert az utcán. Egy ember lépkedett el mellette, létra volt a vállán, nagy táska a hátán, a plakát ragasztó. Mirr-murr kíváncsian követte. A plakátragasztó megállt egy hirdető oszlopnál, neki támasztotta a létrát, és felragasztott egy plakátot. Rámosolygott a bámészkodó macskára. Nem szabad letépni, a plakát az utca hírmondója, ezt én mondom, Lópici Gáspár. Ez a neve. Mirr-murr megígérte, hogy nem tépi le, és tovább ballagott. Egyszer csak óriási tüsszentett. Hát ki! Valami facsarta az orrát, csípős dohány illatot érzett. Megnézte a trafikos bódét közelebbről is, és megint egy óriási tüsszentett. Az ablakon kihajolt a trafikos, hogy megnézze, ki tüsszög. Egy szivar? Kérdezte. Avagy finom pipadohányt? Mirr-murr vigyorogva elfutott, búcsúzól. Egy nagyot tüsszentve. Nem dohányzom, nyávogta messziről. Nem látott jól a tüsszögéstől, és majdnem neki ment egy nagy söprűnek. Mi egy macska, mondta az utca seprő. Megtörölted a lábad? Az utcán nem szemetelünk, nem azért seprek. Mirmur bólogatott és óvatosan kikerülte az utcaseprőt. A járdán óvodás csoport ment, Mirmur gyorsan beállt leghátulra. A kereszteződéshez értek és megálltak. Egy rendőr mutogatott a lámpára. Piros, vagyis tilos. Most zöld, most lehet menni. Köszönjük, rendőr bácsi, mondták kórusban az óvodások, Mirmur is megköszönte hátul. Legalább ezt is tudom, mormolta. Aztán elvált a csoporttól, egyedül ügetett tovább. Az is jó, gondolta ügetés közben, hogy egy ilyen nagyvárosban sose vagyunk egyedül. Az utcán mindig van valaki. Így érkezett el a Víg Színházhoz. Megbámulta a kupolás épületet. Most nincs időm színházba menni, várnak a mozdonyok, mormogta. Futott tovább. Egyszer csak megdobbant a szíve, mert meglátta a Nyugati pályaudvart. Honnan tudta, hogy mit látott? Onnan, hogy embereket látott kijönni nagy bőröndökkel, meg onnan, hogy oldalt hosszú vonatokat látott, meg onnan tudta, hogy bemondta a hangszóró, Nyugati pályaudvar, végállomás, a vágányok mellett tessék vigyázni. Vigyázok, sütött a Mirmus, vigyázva óvatosan beosont a pályaudvarra. A pályaudvar épülete gyönyörű, vasszerkezet tartja a hatalmas csarnokot. Valamikor innen indult a régi állomásról az első magyar vonat Vácra. Tudjuk a dátumot is, 1846. július 15-én. Petőfi Sándor verset is írt róla, olyan nagy esemény volt ez akkor. Később átépítették, mégpedig a híres párizsi Eiffel cég, amelyik az Eiffel tornyot is építette. Igazán büszkék lehetünk rá. Mirmur is büszkén bámészkodott. Ide találtam, és egyedül, illetve a jel után. És mozdony is van. A csarnokban nagy volt a nyüzsgés, vonatok jöttek, vonatok mentek, utasok rohantak a bőröndökkel, kalauzok fütyültek, a rokonok zsebkendővel integettek. Mirmur nem zavarta a nyüzsgés, végig szaladt a csarnokban a fal mellett. Kereste az újabb jelet, amit Oriza Triznyák hagyott neki. Nézett föl, nézett le, sehol nem találta. De nem csüggett, kereste tovább, tudta, hogy itt kell lenni valahol. Végül megtalálta, a büfé falára volt rajzolva. A büféből csábító illatok szálltak, nem csoda, hogy Mirmur végül arra kanyarodott. A kövér büfésnő kihajolt és megszólította. Kérsz egy kis szafaládét? Mirmur szaporán bólogatott, jöhet a szafaládé. A büfésnő egy kis papírtálcát nyújtott le, Mirmur lekapta róla a szafaládét, és evés közben jól megnézte az újabb jelet. Gondolta majszolgatva, kimegyek. Aztán a nyolcszögű térnél jobbra, egészen a kotta fejig. Még nem tudom, hogy mit jelent, de ott majd biztosan megtudom. Lenyelte az utolsó falat szafaládét, köszönésképpen nyávogott egyet, és kifutott a pályaudvarról egészen a villamos megállóig. Éppen jött a hatos villamos, Mirmur gyorsan felsurrant, és az ajtónál egy pad alá bújt. Nincs ugyan jegyem, gondolta, se bérletem, de most nyomozó úton vagyok, s szerintem ingyen utazhatok. Eszébe jutott egy vers, és gyorsan elnyávogta. Villamos, villamos, leghíresebb a hatos. Közben azért figyelt, hogy mikor érkeznek el a térre. Zögykölődtek, rászkódtak és elérkeztek a nyolcszögű térre, amit oktogonnak hívnak. Görög szó azt jelenti, hogy nyolcszögű, de már magyarul is mindenki érti. Mirmur leszállt és jobbra indult, ahogy a jel mutatta. Ment az Andrássy úton, amikor egy hatalmas árkádos épülethez ért, az operaházhoz. Az operából hangok szűrődtek ki, hegedű szólt, kürt harsogott, cintányért csattant. Ez az, örvendezett Mirmur, ezt jelenti a kottafej. Felment a kocsi feljárón, köszönt illedelmesen a két nagy magyar zeneszerző, Erkel Ferenc és Liszt Ferenc fülkében álló szobrának. Régi szobrok, a két nagy zeneszerző még maga ült modellt a híres szobrásznak, Strobl Alajosnak. Mirmúr ugyanezt nem tudta, de tudta, hogy mi az illem, hogy köszönni kell, ha bemegyünk valahová. Áhítattal lépett be. Az operázat nagyon híres építész Ibl Miklós építette. Belesett a nézőtérre, s felfelé bámult. Ez igen, bólogatott, ez gyönyörű, érdemes volt bekukkantani. Aztán kisétált és kereste az újabb jelet. A kapunál persze meg is találta. Rögtön megfejtette jobbra, azután a saroknál hátra, egészen a harangig. A busz megállóhoz ment, buszon még úgyse utaztam, gondolta, és felszállt a beérkező buszra. A saroknál leszállt, és végignézett a Bajcsi-Zsilinszky úton. Hol van itt harang? Kérdezte, és ekkor megszólalt a harang a bazilikában. Bim-bam, bim-bam, ott van a harang, örvendezett Mirmúr. Közelebb ment, és áhítatosan megcsodálta Budapest legnagyobb templomát. Fent a tornyok fülkéiben négy szent szobra áldogál. A harang a jobb oldali toronyban zengett hatalmas zúgással, ami nem csoda, hiszen Magyarország legnagyobb harangja. A főkapu felett Szent István, az első magyar király mellszobra van. A királyról nevezték el a bazilikát. Csöndben belesett a templomba, megcsodálta a magas kupolát és szemben a főoltárt Szent István életnagyságú márvány szobrával. A Szent Jobb kápolnába is belesett, ahol ereklyetartóban őrzik első királyunk jobb kezét. Borzongva lepillantott a hatalmas altemplomba is. Mikor már kellően kigyönyörködte magát, keresni kezdte az újabb jelet. A jel a bejárati lépcsőre volt rajzolva krétával. Mirmúr ezt is megfejtette egy szembillanás alatt. Balra, előre, majd le a föld alá. Majd fel, ott, ahol látok egy oszlopot. Elment a sarokig. Éppen zöld volt a lámpa. Átment, aztán le a föld alá.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Gabula Tamara Sárának hívnak. Kecskemétről érkeztem, és 10 éves vagyok. Vörös Sándor, fű, fa, füst. Özönvíz tájez, tág és szédítő, a kőkorszaknál ősibb az idő. Emlékezésem kísér az úton, ekképp mesélték, csak innen tudom. Mikor pelenkám volt még, és dadáms a hold, kezemnél ült az almafán, az e-e és papa-mama után, az első, amit kimondott a szám, fű, fa, füst. Úgy tűnik, mintha látnám, hallanám, fölöttem süt víg napocska anyám. A dajkával, kis kocsiban tolat engem, reménydús fiatal urat. S oly fontos, mint nagy, dörgetek beszéd, mitől országok esnek szerte szét, és véres lesz a puszta és a rét, hogy kimondom-e szent varázsikét. Fű, fa, füt. Fogatlan szájjal tátogattam, és érzés nélkül jött sírás, nevetés. A sorsom nem volt könnyű, vagy nehéz, múltat, s jövőt még nem festett az ész. Idő nem volt, csak az örök jelen, mely, mint a pont, kiterjedéstelen. S mert kezdettelen, így hát végtelen, mi áll, vagy mozdul, minden névtelen. Fű, fa, füst. A tarka egység részekké szakadt, rám zúdult a különbség áradat. Képzelj faágakat, mindegyiken sok két és három magvú tokterem. Idet lassacskán mindennek neve párjával. Tej, víz, fehér, fekete, kézláb, huszárbaka, fésű kefe, s hármasban elefánt, zsiráf teve, fű, fa, füst. Óriások közt telt az életem, a vállukig sem ért fel a kezem, és egy nap tisztán emlékszem rá, nem fértem állva az asztal alá. Lejjebb ereszkedett a mennyezet, és kezem, lábam megszélesedett. Ahogy én nőttem, úgy kisebbedett, de napjaimnak kedvesebbje lett. Fű, fa, füst. Sorsom 24 esztendőt lerót, még végigélnék néhány milliót. Hasztalan vágyjal nézem a jövőt, gyerek áll így a más cukra előtt. De a kevés is jobb, mint semmi se, az élet szép, csak bánni kell vele. S a félrebillen kedvem kereke, helyre zökkenti a varázsike. Fű, fa, füst. Szép a való, szebb, mint minden mese. Kár, hogy mindünknek hűtlen kedvese. Azért van mind a tétlenség s a tett, hogy tompultabban lásd a végedet. Kinnülök most a híg téli napon, mint aranya körében harpagon, s ha mennem kell majd, tenger vagyonom, búcsúzóul még összeszámolom. Fű, fa, füst.
0: Ez a Mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: kisfiam.
1: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
2: Móra Ferenc, a mindentudó. Kancsófülű, lapátfogú, hosszú, sovány ember állított be egyszer Mátyás királyhoz. Két pöttöm kis szőke gyerek témferget körülötte, alig értek a térdéig. Vendélvágyom, hajtotta magát két rétbe a nagy égi meszelő a király előtt. Elhiszem, fiam, viccentett rá a király. Hát aztán mi vagy még? Csak cse vágyom, mondta kicsit szégyenlősen a hosszú ember. Na, azt látom, mosolygott Mátyás. Hát aztán mit akarnál tőlem, cse Vendel? Kenyérét tákárom, tette össze kezét a cse. Ja, atyám fia, azt meg is kell érdemelni, mondta a király. Mit adsz nekem, ha én kenyeret adok neked?
3: Tudományt adom.
2: Mi a tudományod?
3: Tudok megolvasni, hány sugár van a napnak?
2: Feszítette ki kevélyen a mellét Vendel. Na, az nem sokat ér, legyintett a király. Esős időben ennek a tudománynak nem lehet hasznát venni.
3: Mást is tudom. Zümmögöm, mint a béka, vartyogom, mint a szúnyog.
2: Hordjon el a gólya, csípjen el a fecske, kiáltott rá bosszúsan a király. Ezért a tudományért nem adok kenyeret. Elszomorodott a cseh. Szeplős, vörös arcán csak úgy omlottak a könnyei. Eltört a mécsese a két porontnak is. Mátyás jó szíve megesett a jámborokon. Tudod mit, Vendel? Ütött a vállára a mindentudónak. Két gyerekedet itt fogom magamnál, te pedig nézd körül egy kicsit a világban, szerez valami érdemes tudományt magadnak. Nagy örömben ment el Vendel, hogy a király szárnyai alá adhatta a kicsinyeit. Nem is került vissza, csak egy esztendő múlva, de akkor még soványabb volt, mint mikor elment.
3: Megmentem, elgyűttem, itt vágyom, keszegelt a király elé. Mindent tudom már.
2: Hadd halljam, Vendel, mi az a minden, faggatta a király.
3: Tudom egyszer egyet, tudom kétszer kettőt, tudok visszafelé mondani az ABC-t, tudok mondani, hány foga van az egérnek, tudom pipaszárát fúrni a lószörből.
2: Na, ezt jó megtanultad, hékás, ismertél a király. Hát, azt tudod-e, mennyire van az ég a földtől?
3: Azt csak nem tudok, horgasztotta le a fejét a mindentudó. Nem volt benne a nagy könyvekben.
2: Na, megállj, Vendel, vigasztalta a király. Majd elküldelek én oda, ahol ezt is megtanulod. Eredj te fél esztendőre iskolába, a szegedi juhászok közé, fogadom, ott ember lesz belőled. Letelik a fél esztendő, visszajön cse Vendel, de olyan izmos a teste, széles a válla, piros az orcája, hogy alig lehet ráismerni.
3: Te vagy az, Vendel,
2: felejtkezett rá a király.
3: Testestül, lelkestül.
2: Hát, hány hét a világ?
3: Mával is kevesebb.
2: Hát az ég mennyire van a földtől?
3: Amennyire a föld az égtől.
2: Emberül megfeleltél, Vendel. No, ugye, csak jó iskola az a szegedi juhászoké.
3: Uram, királyom,
2: se iskola nincs ott, se könyv, fanyalodott el Vendel képe. Nem konyítanak azok a juhászok kereke világon semmi tudományhoz. Nem lettem én ott okosabb egy mák szemet se.
0: Nem szólt Mátyás semmit, csak mosolygott, s kiadta a parancsot, hogy a cseh Vendel most már ne maradjon többet el mellőle.
2: Vitte magával, akármerre ment, egyszer még a palotai erdőkbe is kivitte vadászni. No, a vadászat nem sokat ért, egeret se láttak, nemhogy őzet, de azért úgy eltévedtek, mint a hangya a búzában, tévelyektek előre-hátra, egyszer csak elsóhajtotta magát a király.
3: Jaj, fiam, de megéheztem.
2: Az ám, de már délben megették a vacsorát. Üres volt a tarisznya, sehol egy falat harapni való, mindössze az egyik csatlós szedett össze egy sisakra való vadkacsa tojást a mocsár szélben. Azt oda kínálta a királynak.
3: Süsd meg,
2: mondta bosszusan a király. Nyersen, nem szeretem a tojást. Úgy ugrott oda

0: tett szert erre a jeles tudományra. Hole? Mondta kérkedve Wendell. Mindig készíti a szegedi juhász a hirtelen hamar jó vacsorát. Néni Wendell, hát mégiscsak tanultál valamit azoktól a tudatlan emberektől, nevetett a király, és jókedvében rákoppantott a dárda véggel a mindentudó feje búbjára. Ládd, megvan a tudomány, most már megérdemled a hozzávaló kenyeret. Másnap reggel meg is tette a boldog csehet udvari tojásgyűjtögetőjének. Az is maradt halála napjáig, s könnyű volt a mestersége, mert a két kis porontja is segített neki benne.
1: Csukás Mese Rádió. A gesztenye püré. Ugye azt tudjátok, hogy a vad gesztenyefa termése nem ehető. De mi a helyzet az édes gesztenyefa termésével? Bizony, az már nagyon is ehető. Ha kimondjuk azt a szót, hogy édes gesztenye, szinte érezzük a szánkban a gesztenyemassza krémes ízét. Ősszel a piacokon gyakran lehet kapni édes gesztenyét. Az édes gesztenye világos barna és laposabb, mint a vad gesztenye. A gesztenyepüré elkészítésének első lépése, hogy egy apró bemetszést teszünk a nyers gesztenyén, majd forró vízbe tesszük, és megfőzzük az édes gesztenyét. Amikor az megfőtt, kiszedjük a belét a héjából. A megfőtt édes gesztenyét aztán összenyomkodjuk, megcukrozzuk, majd átnyomkodjuk egy krumpli passzírozón, és már ehetjük is. Igen, van, aki finom tejszínhabot is tesz rá. Ne feledjétek, a szelíd gesztenye nagyon egészséges. Van benne C-vitamin, B-vitamin és sok rost is. Erre mondják, egészséges és finom is. Csukás Mese Rádió.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Lessing meséje, a hűséges kutya. A tolvaj napok óta a ház körül ólálkodott. Azt gondolta, majd ének idején lopakszik az udvarba, s onnét a házba, olyankor, amikor mindenki alszik.

0: Szemelte magának az utat, mindent apróra meghányt vetett magában, még egy létrát is felfedezett a fészerben. Azt majd nekitámasztja a háznak, s észrevétlenül felmászik a padlásra, azt is kirámolja. Megy majd minden, mint a karigacsapás, gondolta elégedetten. Már csak egy nehézség volt. A kutya. Volt ugyanis a gazdának egy hatalmas házőrző kutyája, egy jól megtermett komondor. Az egész éjszaka ide-oda járkált az udvarban, óránként 10-szer, 20-szor is elment a kerítés mellett. Mindent megszaglászott, minden neszre a fülét hegyezte, s ha valami gyanúsat talált, elkezdett dühösen ugatni. A tolvaj sokat töprengett rajta, hogyan bánhatna el a kutyával. Tudta, hogy erővel nem győzheti, s akármilyen óvatos, akármilyen furfangos, ennek a derék jószágnak az éberségét nem lehet kijátszani. A tolvaj nem egyszer volt már szorult helyzetben, s ilyenkor már nem egyszer sikerült kivágnia magát valami váratlan ajándékkal. Az ostobákat meglepte a bőkezűsége, s amíg csodálkoztak vagy örvendeztek, ő ügyesen odébb állt. Ilyesmit gondolt most is. Vett egy darab kenyeret, megtűzdelte szalonnával, aztán amikor leszállt az éjszaka, és elnyugodott a ház, minden ablakban kialudt a világosság. Nagyon óvatosan benyomta a kaput. Az recsent egyet, s azon nyomban ott termett a komondor. A furfangos tolvaj ekkor fogta a szalonnával tűzdelt kenyeret, és oda vetette a kutyának. A komondor azonban ügyet sem vetett a koncra. Ó, te ostoba, mondta a tolvajnak. Mit gondolsz, ezzel megvesztegethetsz? Azt hiszed, egy darab kenyérért, meg egy kis szalonnáért hallgatni fogok, és hagyom, hogy kifozd a házat, és megkárosítsd a gazdámat. Azt már nem, barátom. S ha eddig netán azt hittem volna rólad, hogy tisztességes szándékkal léptél az udvarunkba. Kéretlen ajándékod eléggé figyelmeztetett rá, hogy rosszban sántikálsz. Nekiugrott a tolvajnak, s az örülhetett neki, hogy nem kapott többet 2-3 harapásnál. Így tanulta meg, hogy az igazi hűséget nem lehet megvesztegetni.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
2: Képzeld, Katus ma leesett a mászókáról a játszótéren. Biztosan nagyon megütötte magát, egy kicsit fel is horzsolta a könyökét. Először picit sírt, de aztán felállt, leporolta a ruháját, azt mondta, hogy neki bizony kutya baja, és játszott tovább.
3: Na hát, ő aztán bátor kislány. Kemény fából faragták.
2: Fából faragták? Ezt nem értem.
3: Ez azt jelenti, hogy van, aki erős, kitartó, és nem ijed meg egy könnyen. Olyan, mint a kemény fa. Nem lehet csak úgy eltörni, vagy kidönteni.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Fodor Imre vagyok, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, egyszer fába szorult egy hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó, jó magas fa legfelső ágába, és jajgatott, sírt keservesen. Szép hernyó volt, piros vonalakkal, meg kékekkel csíkozott. És természetesen sárgákkal is. A szeme, mint két rubin, vagy három rubin, mert nem tudom pontosan hány szeme volt a hernyónak. De akár kettő, akár három, gyönyörű volt. Bár most sírt, mind a két, vagy mind a három szemével, pikpak hullottak a könnyei, avagy pikpak puk, az esetben három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is. Sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek. Valaki bömböl dörmögte a medve, valaki ordít, rivalta a farkas. Valaki szepeg, mekegte a kecske. Valaki sír, kiáltotta a róka. Valaki zokog, makogta a nyúl. Valaki rí, recsegte a borz. Valaki sír, rí, cincogta az egér. Valaki itatja az egereket, mondta a hős cincér. Valaki nagyon keservesen sírdogál, mondta a katica bogár. Ej, ki lehet? Kérdezték mindegyütt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka basszus, a kecske tenor, alt a borz és a nyúl, az egér és a cincér s a katica szoprán. Az meg ott fent sírt rít tovább. Mentsük meg, mondta a medve, a medvéknek ugyanis általában jó szívük van. Mentsük, vágta rá a farkas, a kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hős cincér. Ja, és a katica is rávágta. Mivel hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hős cincéreknek is jó szívük van. Ja, igen, és a katicáknak is. De hogy mentsük meg? Kérdezte a cincér. Megrázom a fát, mondta a medve. A róka röhögött. Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi, vélte a farkas. A róka heherészett. Tanácsokat kell neki adni, rebegte a kecske. A róka kacarászott. Helikoptert kell bérelni, így a nyúl. A róka hahotázott. Fel kell ugrani az ágig, tanácsolta a borz. A róka rötyögött. Avagy izé, jelentette ki maga biztosan a cincér. A róka röhécselt. Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, hahotázol? Mérgelődött a katica. Inkább azt mondd meg, hogyan mentjük meg? Talán neked nincs ötleted? Kérdezte tőle a róka. De igenis van, kiáltotta a katica bogár. Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük. Na lám, mondta a róka, nem csak hét petyed van, de eszed is. Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak, kicsit még vitatkoztak azon, hogy ki legyen legalul, a nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát. Nem akarok megint heherészni, mondta a róka. Így kell felállnunk. Alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskén a borz, rajta a nyúl. Ho-ho, vágott közbe a katica. Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl. Na jó, egyezett bele a róka, szóval rajtam a borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fönt bömböl. Nosza, felugrottak egymás hátára, legtetőn a katica. Egy hernyó, kiáltotta. Eléred? Kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát. Még egy hangya kellene, egy picurka hangya. Ha ráállna a hátamra, épp elérni. Látod, mondta dühösen a cincér, nekem kellene legfelül lennem. Én nagyobb vagyok, mint te, én éppen elérném. A róka erre megint heherészett. Ne vihogj, rázkódik tőle a májam. Mordult rá a borz. A katica meg mérgelődött fent. Ej, de buta vagy te cincér. Hát azt hiszed, ha te lennél legfelül, magasabbak lennénk? Azt! Vágta rá a hős cincér. Na jó, akkor cseréljünk helyet. Helyet cseréltek, a cincér ráállt a katica hátára, persze éppen úgy nem érte el a hernyót, mint a katica. Érdekes, pedig én nagyobb vagyok, csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott. A májam! mert hogy a róka megint csak röhécselt. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon a fába szorult. Azt mondod, egy hangya kellene? Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér s a katica. Igen, egy hangya, mondta a katica. Egy icipici hangya. Akármilyen icurka, picurka. Hej, hangya! Hangya! Gyere ide, hangya! Kiabáltak mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya sem. Vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka-picurka hangya. Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót. Sírhatott, ríhatott.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én azt gondoltam régen, hogy az egér nem tud hegedülni, a macska nem tud csellón játszani, de ebből a dalból megtudtam, hogy bizony,

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc cinege cipője. Aki előadja nektek, Szabó Gyula.
1: Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de cipőt az árva sehol se tud venni. Kapkod fűz fához, szalad a vargához, fűszva hegyen lakó varjú vargapálhoz. Azt mondja a varga, nem ér rá most arra, mert ő most a csizmát nagyuraknak varja. Darunak, gólyának, a bölömbikának. Kár, kár, kár, nem ilyen akárki fiának. Daru is, gólya is, a bölömbika is útra kelt azóta, a búbos banka is. Csak a cinegének szomorú az ének. Nincsen cipőcskéje máig se szegénynek. Keresi kutatja, repül gajról gajra. Kis cipő, egyre csak azt hajtja.
0: A Cinege cipője című verset hallottátok. Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Selma Lagerlöf, Nils Holgersson csodálatos utazása, a fiú, akit Nils Holgerssonnak hívtak. Így volt, ahogy mondom. Volt egyszer egy fiú Svédországban, akinek örökké azon járt az esze, hogyan bosszantsa és gyötörje az embereket és az állatokat. A többi gyerek félt tőle, az állatok pedig, ha csak meglátták, menekültek előle. A fiú egy parasztnak, Holger Nilssonnak volt a fia, ezért kapta a Nils Holgersson nevet. A szülők nagy gondban voltak a fiúk miatt. Az apja szinte minden nap elmondta, mi lesz a mi Nils fiunkból? Minden munka alól kivonja magát. A szülők vasárnap templomba készültek. Mivel az apa attól félt, hogy Nils megint rosszalkodna, egy könyvet adott neki azzal, hogy olvasson el belőle 13 oldalt. Ha majd hazajövünk, ellenőrzöm, hogy csak ugyan elolvastad-e. Nils csalódott képet vágott, mert már kigondolt néhány huncutságot. Ehelyett most a szobában gubbaszthat és tanulhat. A könyv fölé hajolt, és mélyet sóhajtott. Viszketett a talpa, úgyhogy mindegyre fölkelt és járkált a szobában. Egyszer csak ilyetten állt meg. Csak nem egy tolvaj lopózott a házba? Annak a súlyos ládának a fedele, melyben az anyja a fehér neműt tartotta, nyitva volt. Nils közelebb ment, és nem hitt a szemének. A láda peremén egy vénséges vén, ráncos manó lovagolt. Széles karimájú kalap és a nyakán és mandzsettáján fehér csipkével díszített fekete ruha volt rajta, pici lábán pedig fekete, csatos cipő. Nils már hallott a szorgalmas manókról, de valahogy jóval nagyobbnak képzelte őket. A ládán lovagló manó azonban csak akkora volt, mint a hüvelyk ujja. Nem, gondolta Nils, ettől nem kell félnem. Ezt nyugodtan bosszanthatom egy kicsit. De nem mert hozzányúlni, ezért némi töprengés után a szúnyoghálót leakasztotta az ablakról, jókedvűen meglóbálta, és zsupsz, ráborította a manóra. Gúnyosan fölkacagott, és meghintáztatta a csapdába esett manót. Ha szabadon engedsz, kapsz tőlem egy aranytallért, kiáltotta ilyetten a manó. Nils egy kicsit megrettent a hangjától. Gyorsan elengedte az emberkét, és már is egy aranytallér ütötte a markát. Mekkora szamár vagyok, gondolta nyomban. Többet is kérhettem volna. A manó talán a fejembe varázsolhatta volna ezt a 13 oldalt. Akkor nem kellene olvasással bajlódnom. És mielőtt az emberke eltűnhetett volna, már is újra a hálóban gubbasztott. Ilyen könnyen nem úszod meg, kiáltotta a fiú. Ennél többet kell tenned. Alig, hogy kimondta, úgy megtaszította valami, hogy a szoba túlsó sarkába repült, és elveszítette az eszméletét. Amikor magához szért, a manó eltűnt, és a láda fedele is be volt csukva. Nils zavartan nézett körül. Mi történt? Annyira megváltozott minden. Az asztal és a szék ijesztően nagyra nőtt. A manó elvarázsolta volna a szobát. Nils föltápászkodott, és visszament a helyére, hogy folytassa az olvasást, de nagyon hosszúnak érezte az asztalig tartó utat. Útközben belenézett a fali tükörbe. Iszonyodva nézte a tükörképét. Törpe lett belőle. Egy icipici emberke, egy vakarcs, aki nem nagyobb, mint a hüvelyk ujja. Kiszaladt az udvarra, hogy megkeresse a manót. Azonnal csinálja vissza a varázslatot. A libák hangos gágogásba kezdtek, amikor meglátták az apró teremtést. Úgy kell neked, kiabálták. Hányszor kergettél meg bennünket bottal? A tyúkok kotkodácsolva futkostak körülötte. Kot, kot, kot, úgy kell neked. Hányszor tépkedted ki a tollunkat és kergettél le a tojásainkról? Kukurikú, rikoltotta a kakas. Azt kaptad, amit megérdemeltél? Hányszor cibáltad meg a szép piros taréjomat? Kutyafüle, méltatlankodott Nils Holgersson. Inkább azt mondjátok meg, hová bújt a manó? Azt már nem, megérdemelted, hogy elvarázsolt, kiáltozták egymást túlharsogva a baromfiak. Nils bement a tehénistálóba, hát ha oda bújt a manó. Amikor a tehenek meglátták a parányi fiút, hangosan bőgtek. Ezt jól megkaptad! Hányszor hajítottad utánunk a facipődet? Még darazsat is dugtál a fülünkbe! Hallgassatok el végre, kiáltotta mérgesen Nils. Inkább azt mondjátok meg, hova bújt a manó?
1: Mindenki tudja, de nem áruljuk el neked,
0: jelentette ki Riska, az egyik tehén, s a többiek rábólintottak. Hirtelen Nils előtt termett a macska, és dühösen ráfújt. Úgy megrángattad a farkamat, hogy fájt, megérdemelted, hogy elvarázsoljanak. Nils most is el akarta kapni a macska farkát, de az akkorát lökött rajta a mancsával, hogy hanyatt esett. Most óriási, izzószemű szörnyetegnek látta. Megcserélődtek a szerepek. Többé nem félnek tőle az állatok. Neki van tőlük félnivalója. Az udvar és a ház minden sarkában lázasan kereste a manót, de azt mintha elnyelte volna a föld. Végül fölmászott a kőfalra, és lenézett az udvarra. A libák és a tyúkok még mindig őt ócsárolták. Hogy megérti a beszédüket? Ez is új volt. Lassan rájött, hogy többé nem ember, és talán sosem lesz újra az. Nyomorult törpe, kiáltott föl mérgesen. Ha még egyszer elém kerülsz! De hirtelen tudatára ébredt, milyen kicsi, és elhallgatott. Soha életében nem érezte magát ilyen nyomorúságosan.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
1: Hans Christian Andersen, Rút kiskacsa, részlet. Gyönyörű nyári nap volt. A folyóparti nádasban egy kacsa ült a fészkében, és türelmesen kotlott a tojásain. Végül rop, rop, felrepettek a tojáséjak, és egymás után bújtak elő a fiókák. Nem sokára a kacsamamát egy sereg pelyhes kiskacsa vette körül. Csipogták. A kacsamama felemelkedett, hogy ellenőrizze, mindegyiknek megvan-e a megfelelő számú szárnyacskája és úszólábacskája. Egyszer csak meglepetten hápogni kezdett. A legnagyobb tojás még nem kelt ki. Így aztán visszaült a fészekbe, és türelmesen várakozott. Csak várt, és várt, de semmi sem történt.
2: A maga helyében feladnám,
1: tanácsolta egy arra járó kacsa. Ezeket a hatalmas tojásokat nagyon nehéz kikölteni. Csak az idejét pazarolja. De a kacsamama nem adta fel. Kitartóan ült a fészkén és várt. Végül egy hangos roppanást hallott, és a tojásból a legnagyobb és legcsúnyább kiskacsa bújt elő, akit csak el lehet képzelni. Másnap reggel a kacsamama mindegyik kiskacsáját megmosdatta, és elindult velük a majorba. Maradjatok szépen mellettem, és legyetek nagyon udvariasak a nagy kacsához. A major nagy és félelmetes volt. Tyúkok kapirgáltak a sárban. Egy éhes tekintetű macska ólálkodott a kiskacsák körül. A nagy kacsák pedig gőgösen néztek le rájuk.
3: Milyen szép kiskacsák!
1: Mondta barátságosan az öreg kacsa.
3: Mindegyik, kivéve azt a nagyot és Rútat.
1: Fűzte hozzá nevetve egy másik kacsa. Minden kacsa a Rút kiskacsa felé fordult. Aztán kinevették. Még a nagy öreg kacsa is. A kacsa mama és kicsinyei a majorban maradtak. A Rút kiskacsa azonban szomorú volt, mert a majorban minden állat nevetni kezdett, ha meglátta. Ezért egy nap úgy döntött, világgá megy. Csak ment, mendegélt, míg elért egy mocsárig, ahol vadkacsák laktak. De a vadkacsák is elkezdtek rajta nevetni. Ezért aztán a Rút kiskacsa továbbállt. Aztán megjött a tél, és a hideg szél hópelyheket fújt a mocsár fölé. Egyik este gyönyörű, fehér, hosszú, kecsesnyakú madarak csapata repült át a mocsár felett. Hattyúk voltak.
4: Ó, bárcsak velük repülhetnék,
1: suttogta a Rút kiskacsa. A tél egyre hidegebb lett. A Rút kiskacsának folyton körbe kellett úszkálnia, hogy a vízbe ne fagyjon meg. Egy éjjel azonban elaludt, és amikor reggel felébredt, a vízbe fagyva találta magát. Szerencsére arra jött egy paraszt, kiszabadította a jégből és hazavitte. Amikor a kiskacsa jobban lett, a paraszt gyerekei játszani akartak vele, de ő annyira megijedt, hogy szárnyával kétségbe esetten csapkodva elmenekült. Közben feldöntött egy kanna tejet. A paraszt dühös felesége összecsapta a kezét, a kiskacsa pedig ijedtében belebugdácsolt egy zsáklisztbe. A gyerekek nevettek, és megpróbálták elkapni. Ez már túl sok volt a kiskacsának. Elmenekült a házból. A szegény, szomorú kiskacsa visszatért a befagyott mocsárhoz, és az egész telet ott töltötte. Ám egy reggel langyos, aranyszínű napsugár ébresztette. A kiskacsa felborzolta meleg tollait, és meghallotta egy kakukk kiáltását.
5: Végre megérkezett a tavasz!
1: A Rút kiskacsa kitárta a szárnyát, és felszállt a magasba. Elrepült egy nagy kerthez, melyben szomorú füzek lógatták ágaikat a tó tükörsima vizébe. A tavon három gyönyörű, fehér, hosszú nyakú madár úszott. A hattyúk voltak, akiket a kiskacsa réges-régen már látott egyszer. A kiskacsa olyan magányos volt, hogy úgy döntött, megszólítja a hattyúkat.
4: Biztosan el fognak zavarni, mert olyan csúnya vagyok. De nem baj, mondta magának.
1: Oda repült hát a tóhoz, lehajtotta a fejét és várt. De amikor meglátta tükörképét a sima vízen, nem hitt a szemének. Nem egy Rút kiskacsa nézett vele szembe, hanem egy gyönyörű fehér hattyú.
4: Gyere ide hozzánk!
1: Kiáltotta a legfiatalabb hattyú. Aztán mindannyian odaúztak a kiskacsához, és megcsodálták a szép tollait és íbelt nyakát.
4: Te vagy a legszebb hattyú,
1: mondta a legidősebb hattyú. A rút kiskacsa büszkén felborzolta a tollait. Végre megtudta, hova tartozik, és most már boldog volt.
6: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Bimbo. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy ember, aki olyan szegény volt, mint a templomegere. Egy roskadozó kunyhóban éldegélt feleségével, fiával és legféltettebb kincsével, Bimbo nevű tehenével. A szegény ember mindig kora hajnalban kelt, megfejte a tehenet, majd kivitte a teljes bödönöket a piacra. Így Bimbónak hála minden nap került némi falat a család asztalára. Hanem egy nap a szegény ember arra ébredt, hogy a pajtában csak Bimbó hűlt helyét találta. Fiával mindjárt Bimbó keresésére indultak, először a szomszédban kérdezősködtek, aztán a faluban. Ám este végül üres kézzel tértek haza, Bimbót senki sem látta. A szegény ember kétségbe esett. Gyere csak ide, Jancsi fiam! Mondja csak, édesapám! Napkeltekor indulj el a Bimbó keresésére. Mennék én helyetted szívesen, de öreg vagyok én már az eféle kalandokhoz. A fiú nem sokat teketóriázott, mikor a nap első sugarai megjelentek, ő már a vidéket járta rendületlen. Először a mezőn nézett szét, ahol Bimbót szokta legeltetni, ám néhány lerágott fűcsomon kívül egyebet nem talált. Következő útja az erdőbe vezetett, arra a helyre, ahol Bimbó kedvenc virágai nőttek, ám a tisztáson egy árva lelket sem talált. Ahogy telt múlt az idő, a nap egyre magasabban járt, a fiú pedig kezdett elfáradni a nagy hőségben. Leheveredett egy fa alá, és hangosan kiabálni kezdett. Bimbó kedves! Mondd, merre jársz? A gazdát hiányol már! Hirtelen hangos bőgés hallatszott az erdő sűrűjéből. Mire a legény pedig gyorsan talpra ugrott, és elindult a hang irányába. Segíts, Bimbó! Merre keresselek? Kiabált, miközben átvágott a szúros bokrok között. Végül a tehénbőgés egy hegy lábához vezette. Kiálts, Bimbó, merre jársz? Mire keserves bömbölés hallatszott a távolból, a hegy teteje felől. A fiú pedig bátran elindult felfele. Csak mászott és mászott, egyre magasabbra és magasabbra, még a legfélelmetesebb szakadékok sem állhatták útját. Mikor végre felért a hegytetőre, széjjel nézett, de egy elhagyatott rozog a kunyhón kívül semmit sem talált. Kedves Bimbó, hol vagy? Sehol sem látlak. Hangzott a felelet, s a fiú tudta, hogy már közel járhat. Elindult lefele a hegyoromról, s miközben a sziklákat kerülgette, egyszer csak megpillantott a Bimbót egy fához kötözve. Na most aztán meglódult a legény, és a lábát a nyakába kapva szaladt le a hegyről. Drága Bimbóm, hát élsz, már azt hittük, nem látunk többé. Örvendezett és megölelte Bimbót. Majd gyorsan eloldotta a kötelet, és elkezdte hazafele terelni a tehenet. Épp csak egy órája lehettek úton, mikor a fiú hallja, hogy mögöttük valaki torka szakadtából ordít. Hátra néz, és akkor látja, hogy két csúf óriás fut utánuk, egy vénasszony meg a lánya. Mindjárt utolérnek minket, és akkor bizonyosan meghalunk. Jaj, Bimbó, most mit csináljunk? Egyet se félj, kicsi gazdám, csak tépj ki egy szálat a farkamból, és dobd a földre. A fiúnak a szája is tátva maradt a beszélő tehén láttán. Na, ne tásd így a szád! Inkább tépd ki azt a szőrszálat! A fiú úgy tett, ahogy Bimbó mondta. Most pedig változ folyóvá, de olyan hatalmassá, hogy senki ne tudjon átkelni rajtad! Parancsolta Bimbó, s abban a pillanatban a szőrszálból széles folyam lett, és elvágta az óriások útját. Ám a folyó nem szegte kedvét a vénci pirtyónak, és oda kiáltott a lányának.
1: Hozd ide az apád ökreit, majd azok felszívják ezt a temérdek vizet.
0: A lány térült, fordult, és már vissza is tért két óriási barna ökörrel, akik egy szempillantás alatt kiitták a mederből a vizet. A fiú futott tovább Bimbóval az úton, kisvártatva pedig megjelent a nyomukban a banya és a lánya.
2: Itt vannak mögöttünk, ha utolérnek, meghalunk!
0: Kiáltott a legény, de a tehén nyugalomra intette.
1: Egyet se félj, kis gazdám! Csak tép ki egy szálat a farkamból, és dob le a földre!
0: Mikor a fiú kitépte a szőrszálat, Bimbó ráparancsolt.
1: Változ hevesen égő mágjává, de olyan hatalmassá, hogy a madarakon kívül más ne juthasson át rajtad.
0: És erre az aprócska szőrszálból egy óriási tüzes mágiahalom lett. Mikor az óriások odaértek, elnevették magukat.
1: Nézd csak, milyen apró tűzrakás! Hívd csak ide azt a két foltost!
0: A lány füttyentett egyet, s már is ott termett a két ökör, kinyitották a szájukat, és csak úgy ömlött ki belőlük a rengeteg víz.
1: A tűz egy pillanat alatt elaludt, az óriások pedig könnyedén átléptek a megmaradt farakáson és hamun. Na most segíts rajtunk, Bimbó!
0: Mondta a fiú, mikor meglátta a két óriást.
1: Kicsi gazdám, ne félj, amíg engem látsz! Tép ki még egy utolsó szálat!
0: A fiú kitépte, és lehajította a földre, mire Bimbó olyan magas hegyet varázsolt belőle, aminek a csúcsa az eget verte. Mikor a gonosz boszorka elért a hegylábához, tudta, hogy az ökrök most nem segíthetnek rajta. Törte a fejét, hogyan juthatnának át a túloldalra, és akkor eszébe jutott a férje vasfúrója.
1: Eredj haza, lányom! Hozd csak ide az apád vasfúróját!
0: A bestia megpróbált alagutat fúrni a hegyen keresztül, és mikor elkészült vele, elégedetten nézte a középen tátongó lyukat. Majd fogta magát, és bemászott a nyílásba. Csak mászott és mászott előre, még egyszer csak megakadt. A lyuk túl szűknek bizonyult, és a vénszi pirtyó beszorult a nyílásba. Próbált kimászni előre, majd hátra, de a termetes asszony moccanni sem tudott. A boszorka toporzékolt mérgében, de hiába. Örök életére ott ragadt. A legény és Bimbó szerencsésen hazajutottak, és azóta is boldogan éltek, ha meg nem halt.

vadon. Azonban a vadasparkokban is jó életkörülmények között tartják a vadállatokat. Itt olyan gondozók vigyáznak az állatokra, akik tudják, hogyan teremtsenek a vadállatok számára is megfelelő, teljes életet. A vadasparkban sok olyan állatot nézhetsz meg közelről, amelyeket a természetben sosem láthatnál, mert kerülik az emberek társaságát. Aztán vannak olyan állatok is, amelyekkel pedig te nem találkoznál szívesen az erdőben, mert nem szelídek. Egy szó mint száz, a vadasparkok lehetővé teszik, hogy minél több dolgot tudj meg az állatokról, a viselkedésükről, az életükről. Ki tudja, lehet, hogy pont egy ilyen látogatás alkalmával fogod majd eldönteni, hogy te is állatokkal szeretnél foglalkozni, ha felnőtt leszel. Csukás Mese Rádió.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb, izgalmas kis fejtörőt. Figyeljetek nagyon! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy hosszúkás és egyenes vonalakat tudsz a segítségével húzni. Sokszor számok vannak rajta, így megmutatja, mi hány centiméter. Lehet műanyag, fa, színes, vagy akár átlátszó is. A toltartók egyik legfontosabb lakója, és nagyon hasznos. Na, mire gondoltam? Igen, ez a vonalzó. Jaj, de jó, hogy megfejtettétek. Szeretek szép egyenes vonalakat húzni. Például, amikor házikót rajzolok, így nekem nagy segítség a vonalzóm.

0: közepén lesz egy luk, ha nem luk, kék dudor jókora,
1: most kettő,
0: s leszel az orszárvú rokkora.

0: élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Szulák Andrea vagyok, a Kerek Élet Fája című könyvből, amely a Jeles Napok mesekalendáriuma fogok mesélni, Bajzát Mária válogatásából. A mese címe Bolondnál is bolondabb. Aki elmeséli nektek, Szulák Andrea. Volt egyszer valahol, ahol a zabot bugylibicskával hegyezik, egy falu. A falu szélen egy kis házikó, a kis házikóban meg egy legény és három leány testvére. Egyik nap a legény kiment a mezőre szénát gyűjteni. Mivel egymaga nem győzte, kiment vele a két kisebbik lány is. A legnagyobb lány otthon maradt főzni. Már kora délelőtt nekiállt, hogy idejében elkészüljön az ebéddel, de vizes volt a fa, és csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy a lány elégette a hagymát. A kis borjú épp a konyha előtti gyérfűben legelészett, amikor elbődült az égett hagyma szagára. No, a lány megijedt, de rettenetesen. Azt gondolta magába, a kis borjú most fogja magát, elindul a faluba, és elhírezteli mindenkinek, hogy ő elégette a hagymát. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor őt el nem veszi senki fia, befellegzett a férjhez menésnek. Ott hagyott hát csapott papot, a tűzre nem ügyelt tovább, az ebédre se gondolt, csak megfogta a borjút, és tartotta erősen, hogy el ne menjen. Elharangozták a delet, a mezőn a szénagyűjtők megéheztek, és várták az ebédet. De hiába várták, az ugyan nem jött. A legény hazaküldte a középső lányt. Öregy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinál a nénét? A lány haza is ment, és látja ám, hogy a nénje a kisborjút fogja, és el nem mozdul mellőle. Jaj, hát mi lelt, édes néném, miért fogod a kisborjút? Ne is kérdezd, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kisborjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy téged sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek. Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyen hozzon ránk. Ez alatt a mezőn nem győzték tovább várni az ebédet. A legény hazaküldte a legkisebb leányt is. Gyere egy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinálnak a nénéid? A lány hazament, látja ám, hogy a nénjei a kisborjút fogják, s el nem mozdulnak mellőle.
2: Jaj, hát mi lelt titeket, édes nénéim? Miért fogjátok azt a kisborjút?
3: Ne is kérdezz, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kisborjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírét vinni indul a szégyenemet a faluban. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy titeket sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
2: Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyent hozzon ránk.
1: A legkisebbik leány is beállt a sorba, most már hárman fogták a borjút. A bátyjuk várta őket, várta, azután otthagyta a félig rakott szekeret, és elindult haza, hogy végére járjon, mit csinál a három lány.
3: Jaj, hát mi lelt titeket? Miért fogjátok a kis borjút?
2: Ne is kérdezd, édes bátyám. Vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hogy hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy a húgaimat sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
1: A legénynek még a lélegzete is elakadt, és majdnem szélütést kapott, ahogy ezt meghallotta. Hátat fordított a lányoknak, és elindult világot próbálni, a húgaihoz hasonló bolondokat keresni. Mit gondoltok? Talált?
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Bocsánat. Sziasztok, felfedező vagyok, és meghűltem egy kicsit a hétvégén, amikor segítettem Tudor kukacnak kitakarítani a járatait. A föld alatt ugyanis elég hideg van. Nem fog ártani egy kis C-vitamin. Ó, egyébként azt, hogy egyáltalán tudunk a C-vitamin létezéséről, Szentgyörgyi Albertnek köszönhetjük. Ő egy magyar Nobel-díjas orvos volt, aki nem csak felfedezte, hogy a szegedi paprikában igen sok C-vitamin van, de még ki is tudta belőle varázsolni. Lehet, hogy ezért szereti annyira a paprikát Dénes.
1: Csukás Mese Rádió. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
4: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30 a Csukás Mese Rádióban. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason, a nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
5: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Bendel Vera, egy különleges fül. Bár Yu, a sejmes fülű róka, és Vi, a majdnem cirmos macska szerették a veszekedéseket az erdőben, például az olyan hosszú és izgalmas ellentéteket, amilyen Edwina és Doles között feszült, arra nem számítottak, hogy éppen ők fognak összeveszni, hiszen ők mindig is legjobb barátok voltak. Erre tessék. Az az igazság, hogy félelmetes dolgok tudnak megtörténni legjobb barátokkal is. Tudni kell, hogy Vi dobozban szeretett aludni, mint a házi macskák általában. De mivel az erdőben nem talált dobozt, a gólya család Kálmánék régi fészkébe telepedett be. Kálmánék úgy is raktak maguknak tágasabb fészket egy magasabb ágon. Vinek tetszett az alacsonyabb lakhely, éppen elfért benne az enciklopédia, meg ő, ha eléggé összegömbölyödött. A majdnem cirmos macskák, akik a hasukon tiszta fehérek, a farkukon meg a hátuk egy részén viszont cirmosak, ugyanis az éppen elég szűk helyeket szeretik. Ebben a fészekben olvasgatta Vi holdfényes éjszakákon az enciklopédiát. Nem mintha mindent megjegyzett volna belőle, vagy teljesen elolvasta volna A-tól Z-ig, de megtanult egyet mást. Hogy melyik állat tud úszni, és melyik madár tud sokat repülni például. Hogy mit jelent a telihold, és hány lába van egy ocelotnak, bár ocelotot egyébként soha nem is látott. Hogy meddig él egy ámbráscet vagy gyilkosbálna, és mit jelent az, hogy korallzátony. Ilyeneket. Yu-nak természetesen odúja volt, szebb, mint egy átlagos rókajuk, de persze kevésbé szellős, mint a gólyafészek. Egyszer a két barátnak az az ötlete támadt, hogy lakhelyet cserélnek egy éjszakára, A meleg nyári estén Vi, a majdnem cirmos macska, elég jól érezte magát a hűvös rókajukban, a sejmes fülű róka viszont egyre csak hánykolódott a macska fészekben. A szemébe világított a telihold, az egy. Nyomta a hátát az enciklopédia, amit nyomta, szúrta a hegyes sarka, az kettő. De leginkább elfogta a reszketés egy olyan helyen, amit nem vett körül négy oldalról valami rendes barlang. Az három. Hogy tud itt élőlény aludni? Yu egy idő után inkább fogta magát és felütötte az enciklopédiát, bárha valami nem érdekel, tehát az például az ocelotok lábának a száma. Végül mégis egész éjjel olvasott. Reggel aztán fáradtan ment vissza a róka lyukába, és egészen délelőttig várni kellett, hogy kitörjön a borzalmas sikoltozás. Na jó, egészen délig, de nem tovább. Visított a délben Vi Yu odúja előtt. Letépem azt a maradék fél füledet is, ha kijössz a rókajukból. Meg kell jegyezni, hogy Yu-nak egyébként tényleg csak egy füle volt, az viszont nagyon sejmes. Mindezt azért nem említettem eddig, mert maga Yu is utálta, ha szóba hozzák. Mindenkire ideges volt, aki a fél fülére célozgatott. Mellesleg mindkét oldalon jól hallott, csak az egyik fülét kiskorában letépte egy veszélyes farkas. De ez egy másik történet. Na, de nem ijedt meg Vitől, hanem karikás szemmel előjött az odújából. Fél fülemet? Kezdett morogni. Azt próbáld meg. Leharapom a cirmos farkad, és akkor már szinte egyáltalán nem leszel cirmos. Morgott tovább, és nem kérdezte, mi baj a Yu-nak, mert nagyon is jól tudta. Szerintem nem kellene veszekednetek, csúnya dolog, csicseregte vidáman Edwina, aki persze épp arra repült, és egyáltalán nem akarta, hogy Yu és Vi abba hagyja a veszekedést. Egyszerűen csak szerette volna, ha egy picit lendíthet a dolgon, hát ha még egymásnak is ugranak. Yu meg Vi ekkor ránézett a sárga rigóra, és Edwina kiolvasta a tekintetükből, hogy még a végén először ő ráugranak, és utána egymásra. Jó, szólok Simnek, hogy jöjjön már, ne aggódjatok, mondta kedvesen, és elrepült, mintha nem fogta volna el a jeges rémület. Mire Sim, a félelmetlen medve megérkezett, Yu meg Vi egyetlen cirmos fehér-vörös gombolyaggá változott. Megtörtént, amit Edwina titokban remélt. Egymásnak estek, és a cirmos fehér-vörös gombolyag nyávogva-morogva gurult fel és alá. Úristen! Fejezte ki nem létező megdöbbenését Edwina. Ez igazán, igazán babár, hogy úgy mondjam, embertelen. Sim ránézett. Barbár, úgy érted. És itt állatok laknak, Edwina. Ez egy erdő. Edwina megszeppent. Remélte, hogy más nem hallotta, hogy eltévesztette egy szót, és hogy butaságot mondott. Na, elég már! Kiáltotta ekkor Sima sejmes fülű rókának és a majdnem cirmos macskának olyan hangosan, hogyha valaki nem jött volna oda az erdőből Edwina visítására, akkor most mindenképpen odajött Sim dörmögésére. Megjelent persze Dolesi is, Pi meg a többiek. De szerintetek Sim dörmögésére Vi meg Yu kigombajodott? Abba hagyták a nyávogós, morrantós birkózást? Hát egyáltalán nem. Mit tehetett erre Sim? Oda ment a róka macska gombolyakhoz, fél mancsával kiemelte Yu-t, másik mancsával pedig arrébb tolta Vi-t. Yu-nak még megvolt az egyetlen sejmes füle, Vi-nek meg az egyetlen cirmos farka. Kész szerencse. Rövid fújtatás után mindenki mondja el, mi a baja. Rendelkezett Sim, akinek az volt a baja, hogy folyton van valakinek baja. Az a bajom, hogy rongál, hallatszott Vi szörnyű vádló nyivákolása. Lapokat tépett ki, és vitt magával az enciklopédiámból az éj sötét leple alatt. A majdnem cirmos macska sokat olvasott, ezért mondott ilyeneket, hogy az éj sötét leple. Sim Yu-ra nézett. Ez igaz? Igen, te csak a rókákra vonatkozó részt hoztam el, mondta Yu csöndesen. Az engem jobban érint, mint egy macskát. Két részt is kitéptél? Igen, a vörös rókát, meg a sarki rókát. Te melyik vagy a kettő közül? Egyik sem. De ocelot sem vagyok, meg gyilkos bálna sem, attól még nem adogatom oda a vonatkozó részeket az ocelotoknak, meg a gyilkos bálnáknak. Miért, te melyik vagy? Kérdezett vissza csípősen Vi. Sim éppen rendelkezni kezdett, hogy mindenki álljon egy picit távolabb egymástól, és akkor elmondhatja, mit érez, csak ne vádaskodjunk, azzal igazán semmire sem megyünk, ám Yu nem állt távolabb, hanem hirtelen sírva fakadt. És ettől valahogy senki sem távolodott, hanem mindenki csak közeledett egymáshoz. Mi lesz ebből vajon? Verekedés vagy vigasztalás? Azt hiszem, mindkettő vagyok. Mármint nem gyilkos bálna, hanem sarki róka is, meg vörös róka is, hüppögött Yu. Nem tudtam aludni, és elolvastam mindkét címszót. És van ott egy ábra, a sarki róka füle, az éppen olyan, mint az enyém, a vörös rókafarka az is olyan, mint az enyém. El kellett hozni a lapokat, hogy a tükörben megbizonyosodjak arról, hogy mi vagyok. Kiderült, hogy keverékróka. Nem vörös, nem sarki, hanem mix. Mondjuk legalább nem vagy ocelot is, vigasztalta Vi, aki csak attól hatódott meg, hogy Yu sírva fakadt, a problémát annyira nem értette. Doles meg Pi ellenben behatolt a rókajukba, kihozta az enciklopédia kitépet lapjait, és nagy összehasonlításba kezdett. Yu farkához meg füléhez mérték a lapokat, és nézegették az ábrákat. Végül megállapították, hogy bizony ez sarki fül és vörös farok. Tény, ami tény. Én csak két dolgot szerették, vagy legalább egyet a kettőből, sírdogált tovább Yu. Vagy hogy gyönyörű vörös róka legyek, mint a mamám volt, vagy hogy legalább legyen két fülem. Erre egyik sincs, én csak ilyen maradok. Erre Vinek már igazán elment a kedve a veszekedéstől. Szomorúan állt Yu körül a többi barátja is. Nem csak Vi, Doles, meg Pi, meg Sim, hanem Viktor, meg Henrik, meg további mókusok, borzok, görények és sünök. Hiszen ha a barátunk szomorú, könnyű nekünk is elszomorodni. Így voltak ezzel ők is. Szörnyen sajnálták, hogy Yu nem lehet vörös vagy kétfülű, ha egyszerre ez a vágya. Még Edwina sem kotyogott bele, pedig a nyelve hegyén volt, hogy bizony ez a vörös farok közepesen elegáns, de ne aggódj, mert itt éppen elmegy. Köztudott, hogy ebben az erdőben mindenkit olyannak szeretünk, amilyen. Kezdte volna Sim, de Doles közbevágott, hiszen már régen elfelejtette, hogy neki is kétségei voltak a szörnyű szőrével kapcsolatban. Jaj, ne már, hagyjuk ezt, vakkantotta. Ide figyelj, Yu! Ebben az erdőben senki sem ismeri az eredetét. Na jó, engem kivéve, mert azt tudjuk, hogy a papám is szörnyen szőrös volt, de ez kivétel. Te most megtudtad a sajátodat. Szuper! Anyukád vörös, apukád sarki. Tessék, jó tudni! Amellett lehet, hogy nincs két füled, de az az egyetlen mégiscsak a legszebb. Mi lenne, ha kettő volna? Meg is őrülnénk. Látsz valakit, akinek ilyen szép a füle, mint a tiéd? Erre mindenki lesúnyta a fülét, az összes állat. Nehogy szebbnek tűnjön, mint Yu-é, és nehogy ettől Yu elszomorodjon. Ott álltak behúzott füllel, igazán csak is jót akarva. Yu körbenézett. Nem tudom, én, mindenkinek kettő van. Hát én nem látok senkit, akinek ilyen szép lenne, kiáltotta Vi, aki most már csak vissza akarta kapni a barátját meg az enciklopédia lapjait, és még odasúgta Yu-nak. Edwinának meg egy sincs. Edwina persze meghallotta, és sértődötten elrepült 5 percre. Sim sóhajtozott. Nem így képzelte el a probléma megoldását, megismételte a korábbi javaslatát. Figyelem, aki szeretné, mondja el, mit érez, főként Yu iránt, szépen egymás után. Vi erre makogni kezdett, hogy végső soron Yu a legjobb barátja. Tulajdonképpen Yu pedig azt mondta, hogy sajnálja tulajdonképpen. Sírva fakadtak és megölelték egymást. Nem akarták ezt abba hagyni egy ideig, Doles türelmetlenül morrantott. Figyeljetek, én azt érzem, hogy állatira megéheztem ebben a nagy veszekedésben, ugatta a lehető leghangosabban. Főzzünk egy rendes ebédet, és visszaragasztom az enciklopédia lapjait. Egyesek sóhajjal, mások üdvrivalgással fogadták Doles javaslatát. Tény egyébként, hogy sokan egyáltalán nem értették, minek akar Yu egyfajta róka lenni, amikor eddig is egyfajta volt, Yu fajta. De most, hogy az érthetetlen probléma megoldódott, vidáman kezdtek neki a készülődésnek. Ebédet főztek hát, közben pedig mindenki kedvesen odament Yuhoz, és megkérdezte, hogy megsimíthatja-e azt az egyetlen különleges fülét. Yu mindenkinek nagy pirulva megengedte.
5: Csukás Mese Rádió. Emberi szemszínek. Megfigyeltétek már, hogy minden egyes embernek más színárnyalatú a szeme? Bizonyám, ugyanis a szemünk színe ugyanolyan egyedi, mint az új lenyomatunk. Pontosabban a szemünkben lévő szivárványhártyának a színe az, ami mindenkinél más és más. Ezt a szivárványhártyát más néven Irisnek is szoktuk hívni. Ez az Iris szó különben szivárványt jelent ógörögül. Az Irisben van egy melanin nevű anyag, amiből ha sok van, akkor sötétebb a szem, ha kevesebb, akkor pedig világosabb. Van egy egész szemszín skála, ami 20 különböző szemszín kategóriát is megkülönböztet, de én ebből csak a 7 leggyakoribb szemszínt sorolom fel nektek. Kék, zöld, barna, arany, szürke, fekete
7: és az albinó emberek szemszíne, ami jellemzően piros. A végleges szemszínünk 3 éves korunk körül szokott kialakulni. Így nem szokatlan jelenség, hogy például egy zöld szemmel született csecsemő szeme később bebarnul. S még egy érdekesség a végére. A tiszta zöld szem a világon a legritkább. Az emberiség 1%-ának van zöld szeme. Nektek milyen színű a szemetek? Az enyém barna, nem a legritkább, de tudjátok, nem is az a lényeg, hanem az, hogy a szemeitekkel mennyire kedvesen tudtok nézni, hiszen a szem a lélek tükre. Csukás Mese Rádió.

0: Mesés Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Halihó gyerekek! Réka vagyok, és ma is egy különleges találós kérdéssel készültem nektek. Így hangzik. Ez a kedves kis dolog mindig veled van ősszel vagy télen, de még néha tavasszal is, amikor például sétálsz, játszol, korcsolyázol. Puha, felmelegít, véd a hidegtől, és mindenféle mintás színes lehet, ami neked a legjobban tetszik. Ha fázol, ő az, aki segít, hogy ne remegj és vacogj. Mi lehet ez? Találd ki gyorsan! Igen, ez az, ez a kabát! Ez volt már a találós kérdésem. Remélem, élveztétek. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Én Zokni vagyok.
4: Én pedig kifordított társa, párja. Inkoz.
3: Itt van velünk a legnagyobb sztárvendég a Csukásmese Rádióban.
4: A legnagyobb
3: ruhamanó fonalszál. Sziasztok! Van egy ötletem.
4: Mi az?
3: Most olvassátok ti a mesét, és én leszek a szereplő.
4: Ez egy frenetikus ötlet.
3: Igen, de akkor az összes szereplő te leszel?
2: Az összes szereplő?
3: Jó. Hát akkor kezdjük el.
4: Kezdem is. Berg Judit, Zokni mese.
3: Rajzolunk egy kisfiút. Gergő lesz a neve. Ez itt pedig az anyukája. Gergő nagyon aranyos gyerek. Sokat segít anyunak.
5: Egyszer Gergő segített anyunak teregetni az erkélyen. Anyu felterítette a vizes ruhákat a szárítókötélre. Gergő mindegyik ruhára tette egy csipeszt, nehogy elfújja a szél.
3: Apu nadrágjára piros csipeszt rakott, anyu szoknyájára zöldet, saját pólójára pedig sárgát. Aztán anyu kiteregette Gergő zokniát. Gergő lila csipeszt tett az egyikre, de a másikról elfeledkezett. Arra az oknira nem rakott csipeszt.
5: Aztán bementek a szobába, és anyu becsukta az erkély ajtót. Délután nagy szél kerekedett, csak úgy lobogtak a ruhák az erkélyen. Elrepülni nem tudtak, mert a csipeszek erősen tartották őket.
3: De a szél elfújta Gergő zokniát, amelyiken nem volt csipesz. Nem vitte messzire, lepottyantotta a földre a ház előtt. Jött egy cica és megszagolta. Mi ez? Játék.
5: Szájába vette, horgatta, aztán ledobta a földre és a mancsával pofozgatta. Végül ráunt és ott hagyta.
3: Aztán jött egy bácsi. Sáros volt a cipője és nem vette észre az oknit. Rálépett és ment tovább. Szegény zokni, csupa sár és piszok volt már.
5: Akkor arra jött Marika néni a kutyájával. A kiskutya meglátta az oknit és felkapta. Ő is játszani akart vele, de Marika néni kivette a szájából és megnézte.
6: Na hát, ez biztos a Gergő zoknia. Neki van ilyen szép csíkos.
3: Azt mondta a kutyájának.
6: Gyere, Buksikám, felvisszük ezt az oknit Gergőnek.
5: Marika néni és Buksi kutya felmászott a második emeletre, és becsöngettek Gergőjékhez.
6: Nem a tiéd ez az okni?
3: Kérdezte Marika néni Gergőt.
6: A földön találtuk.
2: Biztosan lefújta az erkélyről a szél.
3: Mondta Gergő anyukája.
6: Köszönjük szépen.
5: Milyen piszkos!
3: Szomorodott el Gergő.
6: Kiöblítjük, és újra tiszta lesz.
3: Vigasztalta anyukája.
5: Gergő meleg vízzel, szappannal ügyesen kimosta a csíkos zoknit.
3: Aztán kicsavarták és kivitték az erkélyre száradni.
5: Gergő a legnagyobb kék csipeszt rakta rá.
3: Nehogy megint elvigye a szél.
4: Hú, hát azért kicsit megnyugodtam, hogy csipesz került rá, így másodszorra már nem fújta el a szél.
3: Igen, engem mondjuk nem tudna elfújni, mert annyi vonalat tettem.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: E nagyon rúbogár, úgy leszeretett volt, este ilyenkor es, örökké nálunk volt. S annak ező orra olyan nagy kankos volt, nálunk-e ház földjét fejét, mint felturkált távot. S annak ező szeme olyan nagy meret volt, az egész világot mind elizgette volt. S annak ező körme olyan nagy kankos volt, nálunk-e falakat mind lekörmölte volt. S annak

0: Tett volt.
1: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
2: Csukás István, a kedves kis napsugár. Fiúk, lányok, figyeljetek, hegyezzétek fületek. A napsugár mindig fent volt, háza volt, a fényes menny volt. Egyszer aztán januárban széjjel nézett a világban, s tündöklik, amerre jár a kedves kis napsugár. Februári felhők mögül a napsugár földre repül. Körültekint kíváncsian, hogy a tölgyerdőben mi van. Lát egy kislányt, meg egy őzet, a nagy hóban kergetőznek. Mókus ámul, merre jár a kedves kis napsugár? Nárcisz, hunyor, iringó, tavasz vizén erringó. Virágzik a domboldal, szedj össze egy csokorral. Elolvad a hóember, nem bír a nagy meleggel. Március néz, merre jár a kedves kis napsugár? Elcseni, így csinál tréfát a hóember piros orrát. A virágot kipattintja, vizet áraszt a patakba. Április néz, merre jár a kedves kis napsugár? Lepkét, méhet megszólítja, röpüljetek szárnyat nyitva. Halló, tüskés hátul süni, ideje már előjönni. Szól a többi hétalvónak, itt a tavasz, nyár lesz holnap. Május ámul, merre jár a kedves kis napsugár? Most sokáig veletek maradok, kisgyerekek. Fussatok ki a rétre, 100 virággal terítve, rózsa, zsája, margarét, tarka-barka lett a rét. Június néz, merre jár a kedves kis napsugár? Barna bőrű viháncolók, hűvös vízbe ugrándozók, símogatva sütök rátok, még ringatnak a hullámok. Július néz, merre jár a kedves kis napsugár? Áldása a nyári napnak, a földeken most aratnak. Búza sárgul, szőkür árpa, hajlongva a napsugárba. Augusztus néz, merre jár a kedves kis napsugár? Őszi égen száll a fecske, új hazáját keresgetve. A csőrét előre tolja, Afrikába tartagója. Színes kabátot kap a fa, piros lesz az alma arca. Ködbe bújik a hegytető, hűvösebb lesz a levegő. Szeptember szól, merre jár a kedves kis napsugár? Szelet kavargat a réten, bágyattan süt fenn az égen. Az őszi nap alig látszik, faágakkal citerázik. Ám a réten kacagás száll, fent repül a papírsárkány. Október néz, merre jár a kedves kis napsugár? A felhőből vihar támad, hajlítgatja a vént fákat, felveri a tengert lázban, jobb ilyenkor bent a házban. Kibámulni az ablakon, míg a meseszót hallgatom. November súg, merre jár a kedves kis napsugár? Hull a hó a dombra, fára, öltözzetek hóruhába, teszek rá aranygombot, barna diót, sárga makkot, betlehemi istálóban, kisdet fekszik a jászolban, december szól. Gyere már, te kedves kis napsugár!
3: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Akinek a szeme kék, takarója a nagy ég. Akinek a szeme zöld, puszta ágyat vet a föld. Akinek meg barna, eledele alma. Akinek meg fekete, lilium a tenyere.

rájuk is, mert bizony könnyen beletapad a bundájukba, vagy akár a mi ruhánkba is ez az apró, de annál jobban szúró kis tüske. Csukás Mese Rádió.

og give soplæring. Az óceánok mélyét az özvegy vízi király uralja, aki a tengerfenéken él, várában, édesanyjával és 6 szépséges sellőlányával. Az 5 idősebbik sellő boldogan élte életét, nem vágytak nagy kalandokra, csak a legkisebb lány volt boldogtalan, mert ő a szárazföldre vágyott. Nagymamája azzal vigasztalta. Kedvesem, ha eljön a 15. születésnapod, egy napra felmehetsz, és megnézheted a földi világot. Végre elérkezett a legkisebb lány születésnapja. Sebesen úszott a felszínre, ahol egy óceánjárót pillantott meg. Egy sötét hajú ifjút vett észre. Egész nap őt figyelte, s mire a nap lement, menthetetlenül beleszeretett. Éjjel hatalmas vihar támadt, és az óceán hullámai úgy dobálták a hajót, mintha csak egy gyufás katúja volna. Árbócai letörtek, a vitorlát szaggatta a szél, és a jéghideg víz elöntötte a hajó testét. A sellőlány pedig egyre csak szerelmét kereste, kétségbe esetten a vízben. Megtalálta a félholt ifjút, amint épp lesüllyedt a mélységbe, és nagy nehezen kiúszott vele a partra. Nem merte otthagyni, amíg nem látja, életben maradt-e, de félt, hogy a fiú meglátja sellő testét, így elbújt egy szikla mögé. Onnan látta, amint a fiú ébredezni kezdett. 2 hölgy sétált a parton éppen arra, és amint meglátták a félholt úrfit, nyomban segítségért szaladtak. Mert ez a fiatalember bizony a király volt. A hableány akkor visszament az óceánba, de sosem tudta feledni az ifjú arcát. Éjszakákon át csak sírt, és másra sem tudott gondolni, csak hogy újra láthassa szerelmét. Nagy bánatának az egész birodalomban híre ment. Míg egy napon egy öreg tengerjáró kereste fel a legkisebbik sellőlányt. Én tudom, ki segíthetne rajtad, de az ő tanácsa sok veszéllyel jár, és még több áldozattal. Akkor a lány, ahogy az öreg tanácsolta, elindult felkeresni a tengeri boszorkányt. Útja egy sötét, kékes-zöldes algaerdő mélyére vitte, ahol a boszorkány készségesen fogadta barlangjában. Meghallgatta a sellő bánatát, majd így szólt. Adok neked egy bájitalt, amit ha megiszol, élhetsz az emberekkel a szárazon. Lábakat kapsz farkat helyett, és úgy festesz majd, mint azok a hölgyek. De komoly árat kérek a segítségemért. Elveszem a gyönyörű hangodat, és többé egy szót sem tudsz szólni. Ha pedig az ifjú, akit szeretsz, nem szeret viszont, és mást vesz feleségül, folytatta a boszorkány, nászuk reggelén meghasad majd a szíved. Nem marad más belőled, csak fehér hab a tenger hullámain. Ám ha a bájitalt megiszod, a tengerbe nem térhetsz többé vissza. A lány szerette testvéreit, édesapját, de a királyfit még inkább. Így végül beleegyezett mindenbe. A boszorka elvette a hangját, és átnyújtotta a bájitalt. Egy hajtásra kiitta. Mély álom vett akkor erőt rajta.

és elaludt. Másnap a nap első sugaraira ébredt, és nyomban érezte, hogy valami megváltozott. Sellőfarka eltűnt, helyette két szép emberi lábat kapott. Így talált rá a királyfi, és felvitte magával a palotájába. Ott élt azután a királyfival, de a néma lánnyal nehezen értették meg egymást. A lány reménytelenül szerette az ifjút, de az, ha kedvelte és szánta is, nem szerette viszont. Szíve már másé volt. A királyfi ugyanis abba a lányba volt szerelmes, aki őt a tengerből a nagy vihar éjjelén kimentette. Csak sírt a lány, zokogott keservesen, hiszen szavak nélkül hogy is mondhatta volna el, hogy ő az a lány, akit akkor a tengerben látott. Hogy éppen az ifjú kedvéért öltött emberi alakot, és tiszta szívéből szereti az ifjút. Ahogy teltek a hetek, hónapok, a királyfi elfelejtette a sellőlányt, és más kedvest talált magának. Esküvőt terveztek, nagy lakodalmat, és a sellőlány már tudta, hogy mi lesz a sorsa. Az ifjú pár nagy hajóval indult nászútra az óceánon, és mert sajnálták szegényt, magukkal vitték a néma lányt is. Az csak nézte a tengert némán, szomorúan, és arra gondolt, bár otthon maradt volna, bár sose lett volna szerelmes. Mikor a nap már lenyugodott, a sellőlány a fedélzetről a családját pillantotta meg. Sejtette, hogy érte jönnek. Húgunk, eladtuk hajunkat a boszorkánynak, hogy segítsen rajtad. Itt ez a tőr, ezzel kell végezned a királyfival, és akkor ismét sellővé változol, és visszatérhetsz közénk. A lány nem válaszolhatott, csak a könnyei potyogtak. Hogyan is vehetné el az életét éppen annak, akit a legjobban szeret. Hiába szerette magánál is jobban nővéreit, édesapját, nem talált más kiutat. A tengerbe vetette magát, és ezzel sorsa beteljesült. Ahogy a boszorkány megjósolta, nem maradt belőle más, csak fehér hab a hullámokon.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek! Forró Bence vagyok, televíziós műsorvezető. Én is nagyon szeretem a meséket, és minden este gyakorlom a meseolvasás művészetét, mert van egy 4 éves kisfiam. Különösen az állatos meséket kedveljük, most pont egy ilyen következik. Mi a gyávában nyúlnál? Olasz népmese. Tudjuk jól, hogy nem csak egyetlen erdőben élnek nyulak, nagyon-nagyon sok erdő van, ahol ugyanilyen kiterjedt nyúlcsaládra lelnél, azonban ebben a bizonyos erdőben valahogy a szokásosnál is gyávább nyulak tanyáztak. Ha egy őzike véletlenül megriadt mellettük, már is inukba szállt a bátorságuk. Ha meglátták egy csiga előbukkanó szarvát, ijedtükben 2 mérföldet futottak egyfolytában. És elég volt egy falevél rezdülése, és a hősnek nem nagyon nevezhető nyulaink úgy kezdtek remegni, hogy szinte abba se tudták hagyni. A legöregebb és legbölcsebb nyúl tanácsára elhatározták, hogy világgá mennek, és olyan helyeket keresnek valahol a nap alatt, ahol nem kell félniük sohasem. Egy okos nuszinak az jutott eszébe, hogy építsenek egy bárkát, és ússzanak ki a tenger közepére. De a többiek nem egyeztek bele azzal érvelvén, hogy ott nincs se fű, se saláta, már pedig mihez kezd egy nyuszi saláta nélkül? Na nem igaz? Meg aztán madarak is járnak arra, és akkor nem az őzektől, csigáktól, meg a levelektől, hanem a madaraktól riadoznának, azoktól dobbanna meg a szívük. Tehát ez mégsem élet, siránkozott egy idős nyúluraság, aki mellesleg a leggyávább is volt valamennyi között. Nem bizony, kontráztak neki siránkozva a többiek is. Mindenki a mi életünkre tör, zokogott a leggyávább, s a többiek kórusban sivitottak rá. Az emberek, a kutyák, az őzek, a csigák, a falevelek, az árnyékunk. Egy szóval minden és mindenki. Hallatszott innen is, onnan is a keserű panasz. Beleremegünk a félelembe, összegezte a gyávák gyávája. Nincs más hátra, világgá kell mennünk ebből az erdőből. S ezzel neki indultak. Ahogy mentek, mendegéltek, egyszer csak egy nagy tó partjára értek. Hanem ahogy odaértek, a parton kuksoló békák figyelmesek lettek a közelgő nyuszi seregre, és ijedtükben egymás után zsupsz, beleugráltak a vízbe. Mi gyávába nyúlnál? Hanem erre a fő gyáva nyúl hirtelen megállt intett. Kedves nyúlbarátaim! Emelkedett szólásra. Úgy látszik, elhamarkodtuk a dolgot. Minek vándorolnák el innen messze vidékre, hiszen ezek a békák még nálunk is gyávábbak. A saját szemetekkel láthattátok, hogy még tőlünk is megijedtek. Azt tanácsolom ezért, hogy hátra arc! Térjünk csak vissza kedves megszokott erdőnkbe. Ne vágyjunk máshová. Legyen jó nekünk az a hely, ahol születtünk. A nyulak és nyuszik megfogadták a bölcs tanácsot, és szépen visszaballagtak katonás rendben az erdőbe. Azóta is ott élnek néha, ma is megijednek még saját árnyékuktól, nem mondom, de most már büszkén viselik ezt is, mert tudják, hogy náluk gyávábbak is vannak a földön.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A csodálatos hegedűs. Élt egyszer egy hegedűs, aki olyan csodálatosan játszott hangszerén, hogy minden száj tátva maradt a dallamoktól. Magának való legény volt, éjjel-nappal a világot járta egymagában, s közben egyre csak húzta muzsikáját. Egy nap, mikor éppen egy sűrű erdőn vágott keresztül, megunta a magányt, s gondolta, keres magának egy utitársat. Rázendített hát a hegedűjére, hát ha előcsal valakit a lombok közül, akivel barátságot köthet. A bozót hirtelen megmozdult, de bizony nem tetszett a legénynek, amit látott, egy farkaskoma volt, aki előjött játékára.
1: Milyen csodás dallam, bár csak én is így tudnék játszani.
0: Ezen könnyen segíthetünk, barátom. Csak tedd, amit mondok, s majd te is ilyen szépen húzod, mondta a hegedűs, a farkas pedig örömmel beleegyezett a dologba. A hegedűs akkor egy tölgyfára mutatott. Ha te is ilyen csodálatosan szeretnél játszani, csak kapd elő a két mancsodat, és dugd bele a fakérek közötti repedésbe. Nem értette a farkas, mi történik, de azért csak megtette, amit mondtak neki. A hegedűs pedig felkapott egy nagyobb követ, a repedésbe dugta, és a farkas már nem is tudta kihúzni a mancsát, úgy beszorult. Várj meg itt, kedves koma, mondta a hegedűs, azzal otthagyta. Nem sokára azonban újra elunta magát a magányos zenész, hát ismét rázendített, hogy előcsalogasson egy jövevényt. Kisvártatva egy róka tűnt fel az ágak mögül, de a hegedűs csak húzta a száját az állat láttán.
2: Na hát, mi csodás dallamok, bár csak eltanulhatnám, sóhajtott a róka.
0: Szívesen megtanítalak, rókakoma, csak hallgatnod kell minden szavamra, mondta a hegedűs, a róka pedig könnyen beleegyezett. Akkor a hegedűs egyik kezével megfogta először egy mogyoróbokor ágát, másikkal pedig egy áfonyabokor ágát, lehajtotta őket a földre, és rájuk lépett, majd így szólt a rókához. Add ide a bal lábad! A róka odaadta, és azt az egyik bokorhoz kötötte. Most pedig a jobbat! Azt meg egy másik bokorhoz kötözte. Abban a pillanatban a róka kifeszült, és ott lebegett a két bokor között. Csak várja, míg visszajövök! A hegedűs pedig tovább állt, de aztán újra megunta a magányt. Elővette hegedűjét, és addig húzta, míg a bokorból megjelent egy nyulacska. De a fiúnak ő sem felelt meg, és kieszelt egy újabb tervet.
3: Milyen szép a muzsikád, ha csak egy kicsit is megtanulhatnám, ábrándozott a nyúl.
0: A hegedűs pedig könnyen meggyőzte, nem kell sok erőfeszítés, csak úgy kell tenned mindent, ahogy kérem. Itt van ez a hosszú kötél. A nyakad köré tekerem, folytatta a legény. A másik felét pedig ehhez a fához szögezem. Hadd lássam, most milyen kitartó vagy. Fúst körbe annyiszor a fát, ahányszor csak bírod, mondta a fiú. A nyúl pedig meg is tett mindent, hogy a kedvére tegyen. Neki rugaszkodott a nyúl, és csak futott, futott körbe-körbe, míg a kötél rá nem tekeredett a nyakára, épp hogy mozdulni tudott. Csak várj itt, és mindjárt jövök, és már ott is hagyta a hegedűs. Eközben a farkas addig-addig rángatta a fába szorult lábait, míg valahogy kiszabadult, s egyből el is indult, hogy móresre tanítsa a fiút. Amíg a farkas az erdőt járta, a hegedűs nyomát kutatva, belebotlott a róka komába, aki az út szélén lógott kikötözve.
4: Segíts rajtam! Rágd el a kötelet! Az a gaz hegedűs bánt el velem!
0: Kiáltotta neki a róka. A farkas pedig kiszabadította a rókát, s megfogadták, hogy együtt látják el a hegedűs baját. Miközben a legényt keresték, megpillantották a faköré tekeredett nyulat.
3: Drága barátaim, segítsetek! Átvert az a gaz hegedűs!
0: A farkas és a róka pedig készségesen eloldozták a nyulat, és ezután már hárman eredtek a fiú nyomába. Közben pedig a hegedűs újra egyedül érezte magát vándorlása során, így újra hangszeréhez nyúlt, hogy barátra leljen. Olyan gyönyörűen játszott, mint még talán soha, benne volt élete minden bánata. Nem messze egy favágó aprította a fát, s mikor meghallotta a csodálatos muzsikát, annyira tetszett neki, hogy abba hagyta dolgát, s elindult a hang felé. Mikor a hegedűshöz ért, annak egyből felragyogott az arca. Végre egy olyan barát, akire az elejétől fogva vágytam, gondolta magában, és csak folytatta a hegedülést. Közben a hegedű hangját követve, oda találta három pórul járt állat. Vicsorítottak mind a hárman, és karmaikkal a hegedűst fenyegették, de a favágó felkapta a fejszéjét. Az állatok úgy megijedtek, hogy futottak, amerre láttak. A favágó pedig lenyűgözve hallgatta a hegedűs csodálatos zenéjét, majd csodálattal telve elindult hazafelé.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Üzensz valamit Süsünek?
1: Mondnak Süsünek, hogy a kedvenc mesém a Süsü.
2: Szeretem holdgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy habos-babos rejtély érkezik. Így szól. Ez a dolog a fürdőszobában lakik, és mindig segít tisztán tartani a kezed. Ha víz éri, csúszóssá válik, és buborékokat csinál. Lehet illatos, színes, vagy teljesen átlátszó. Kézmosásnál nélkülözhetetlen. Mi lehet ez? Persze, a szappan! Imádom a gyümölcsillatú szappanokat. Olyan finom az illatuk. Képzeljétek, szülinapomra sokfélét kaptam. És a legkülönlegesebb köztük a málnás levendulás. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós kérdések. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Egyenes és görbe forma, pici jelek szépen sorba. Szavak lesznek, mondatok, hogyha összeolvasod. Mik azok?
2: Ezek a betűk.
0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: is halom, óriási az algarom, kiment be és kijön ki, nem találod őt senki. Földi kutya barna, se fülle, se farka.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

elalő. Én kiküldöm őt oda a tóhoz, hogy lövöldözzön nekem vadlivára, ő meg elalszik. De mi lenne, hogyha fölébresztenénk?

0: Sziasztok! Mili vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Kedves gyerekek! Oswald Marika vagyok, imádom a mesét gyerekkorom óta. Most Csukás István meséjét fogom elmondani nektek. Remélem, hogy nagyon tetszeni fog nektek ez a csodálatos mese. Csukás István, Tóbiás és a ló. Tóbiás sétálgatott, arra jött egy ló, s köszönt, hogy jó napot. Megemelte a kalapot. Tóbiás ámult-bámult, micsoda esemény, kalap van a ló fején. Na hát, én is köszönök, úgy illik, s megemelte a kalapját. Tóbiás így szólt: te ló, legyünk barátok. E barátság nagyon kedvemre való. Szereted a fagylaltot? Vaníliát, málnát, citromot? Kérek két nagy adagot. A ló a száját kitátotta, s egyből bekapta. Nem rágta, nem ízlelte, egyből lenyelte. Kicsit kaparta a torkát, se baj. Gyere, együnk rá egy tortát. A ló a száját tátotta, s a tortát egyből bekapta. Nem rágta, nem ízlelte, egyből lenyelte. Ilyen, mondta Tóbiás, ez az új divat, nem vitás. De nagyon nagy volt a falat, majdnem a torkán akadt. Arra jött egy dagadt fuvaros, az esze csavaros, a szeme zavaros. Meglátta a lovat, amit evett. Csúnyán felnevetett. Ha az enyém lenne e pompás állat, tudnám én, hogy mit csináljak. Tóbiás szólt: hadd látom, utolérsz-e négy lábon? Mendegéltek, nevetgéltek, kocogtak és ügettek, nekivágtak utcáknak és tereknek. Lesben állt a dagadt fuvaros, szeme sötét, zavaros. Itt a pányva a nyakadba, jó szoros. Füstös kémény vakablak, megállj te ló, elkaplak. Tóbiás rémülten látja, hogy fogolya barátja, szép nyakába pányva, jaj, mit tegyek? Törd a fejed, Tóbiás, ész kell ide, csel kell ide, nem vitás? Van ész, van csel. Itt egy csizma, itt a párja, a fuvaros felpróbálja, s a csürdöngölöd víga járja. Gyere, egércimbora, búj oda! Búj bele, és ne sajnáld, csiklandozd meg a talpát! Jön a dagat, felkiált, hogy meglátja a csizmát. Itt egy csizma, itt a párja, sehol sincsen a gazdája. Trallarom, én ezt most felpróbálom. Fel is húzza, ám az egér csiklandozza, és míg víg táncol, bokázik, Tóbiás elvágtázik. A fuvaros földre rogyott, lehúzta a csizmát, legott, s a kis egér meg elfutott. Tóbiás is messze járt, megmentette a barátját. Győzött a jó, vesztett a rossz, hoppon maradt a fuvaros, nem ér a nyomunkba se. Így végződött a mese.

0: Csukás Mese Rádió. Ti is észrevettétek, hogy mennyi mesében szerepel a süni, mint kedves jó barát? Ezekben a történetekben ő mindig egy nagyon piros almát hord a hátán. A sündisznócska a mesékben kicsit félénk, de kedves és vendégszerető állat. De nézzük meg, hogy mit tudhatunk meg a természetben található igazi sünökről. Magyarországon az úgynevezett keleti sün honos. Ha az őszi erdőben keressük őket, akkor cserjésekben, az őszi avarban találkozhatunk velük. A sünök éjjeli életmódot folytatnak, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha ti már éppen álomra hajtanátok a fejeteket, ő meg csak akkor kezd megmozdulni a kertben. A süni ősszel már nagyon készül, mert rövidesen elérkezik számára a téli álom ideje, és akkor a szervezetében lévő folyamatok lelassulnak, testhőmérséklete pedig lecsökken. Jó éjszakát, sünök! Tavasszal találkozunk! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok! Én Holló Patrik vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Gárdonyi Géza, iskolában. Mikor elmúltak a forró nyári napok, egy szép reggelen megszólalt az iskola csengettyűje. Csilingiling, írka tábla, fiúk, lányok, iskolába! A csengettyű hangja bejárta a házakat. Minden ablakon beszólott. Csilingiling, ébredjetek, iskolába siessetek! A gyerekek kiugrottak az ágyból, az ablakhoz futottak, úgy hallgatták, mit hirdet az iskola csengettyűje. Csilingiling, írka tábla, gyertek, gyertek iskolába! A gyerekek sietve öltöztek föl. Előkeresték a tarisznyát, táskát, palatáblát, írkát, plajbázt és tollat. Mennek már a gyerekek. Egyik innen, másik onnan. Az iskola kapujában összetalálkoznak. Jó reggelt, Miska! Adj Isten, Jancsi! Te megnőttél! Te is pajtás! A padok megtelnek, a tavalyi tanulók hátrébb ülnek. Azok helyére, akik tavaly utoljára jártak, mennek a helyükre újjak. Ni! Épp most vezetik be az ajtón Gergely Miskát meg a hugát, a kis Juliskát. Az anyjuk vezeti őket. A tanító úr az asztal előtt ül. Ne féljetek, mondja nekik, szeretem én a gyerekeket. De azok mégis félnek. Jaj, nem voltak ők soha ilyen helyen, ahol mindent tudnak. Hogy is ne félnének, mikor ők nem tudnak semmit? Jaj, ha a tanító úr azt találná kérdezni, melyik az A betű? Pedig a kérdéstől nem menekülnek meg. A tanító úr megsimogatja Miska fejét, és azt kérdezi tőle. Hogy hívnak, édesfiam? Miska félénken felel. Úgy hívnak, hogy gyere ide, Miska. A gyerekek nevetnek a padban. Csit, mondja a tanító úr. Mit nevettek? Jól felelt a Miska. Őt csak ugyan úgy hívják, gyere ide, Miska. Miska felbátorodik. Hátra mer most már tekinteni a pajtások közé. Alig várja, hogy ő is beülhessen a padba, a Balog Jancsi mellé, akivel együtt paripázott egész nyáron. Juliskának úgy dobog a szíve, alig tud lélegezni. Érzi, hogy Miska után rá kerül a kérdés. Hát ha őtőle azt kérdi a tanító úr, hány csillag van az égen, vagy ráparancsol, hogy tüstén olvasson el egy egész könyvet? A tanító úr csak ugyan meg is szólal. Mondd meg te is a nevedet, lányom! Juliska tudja a nevét. Jaj, de nem meri megmondani. Hát, ha nem tetszik a tanító úrnak. Hát, ha nem is úgy kell kimondani, hogy Juliska, hanem valahogy másképpen. Oda simul az édesanyjához, irul-pirul zavarában. Pedig a tanító úr olyan jóságosan néz rá. Néma ez a jó leány, mondja az anyjának. Dehogy néma, feleli az anyja. Hallaná csak tanító úr, milyen nótázás csap néha. Beszélj, no, lányom, mondd meg a nevedet, különben azt hiszi a tanító úr, hogy néma vagy. Juliska összeszedi magát, és így suttog. Juliska! Na, hál' Istennek, mondá a tanító úr. Bizony megijedtem, hogy elállt a szólásod. Hát azt tudod-e, hány lába van a tyúknak? Három. Feleli neki bátorodva Juliska. Az iskolás gyerekek nevetnek, a tanító úr is nevet, Juliska is nevet. Jó is volna, mondja a tanító úr. te bizonyosan szereted a combját. Azzal az új tanulók is helyre ülnek. Majd meglátjátok 10 hónap múlva a vizsgálaton. Milyen bátran beszél mind a kettő.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

és taps! Ha ismerős a dal, akkor otthon is tudjátok énekelni velem, meg egy kicsit elmutogatni együtt. Na, indulunk megint a bicajjal.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Orgoványi Anikó. Kezdődik az óvoda. Elmondja Kassai Katalin. Piros labda, fakocka, kezdődik az óvoda. Gyülekezik a sok gyerek, mint szőlőfürtön a szemek. Nem sok mindenkit ismerek, kicsi szívem picit remeg. Csüngök még az anyukámon, mint alma gyerek a faágon. Mosolyogva kezünk kéri a sok kedves óvónéni. Mennyi játék, mennyi kép, mennyi öröm vár itt még. Énekelünk, rajzolunk, és közben megokosodunk. Úgy döntöttem, ide járok. Barátokra itt találok.
2: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
3: Szervusztok, kedves gyerekek! Engem Csernák Jánosnak hívnak, és egy mesét hoztam nektek ma. Egy nagyon kedves íróbácsi, nagyon kedves, aranyos, tanulságos meséjét. Móra Ferenc, három matyi. Szomorú kis iskola volt az a miénk, ahol én a betűvetést tanultam. Se ajtaja, se ablaka, ahogy a mese mondja. Azaz, hogy volt bíz azon ablak, de csak akkora, hogy nem fért be rajta annak a bolondos napraforgónak a virágtányérja, amelyik előtte ágaskodott. Annál nagyobb volt az ajtó. Máig is csodálom, hogy ki nem sétált rajta az egész iskolaszoba. És ezen az öreg ajtón akkora repedések voltak, hogy a tanító úrék macskája mindig azon ugrált be, ha a bodri kutya meg akarta szabni a bundáját. Ti persze azt gondoljátok, hogy én most csak mókázok mesemondó jókedvemben. Azám, azóta nagyon sok esztendő megette egymást, de a tenyerem tám még ma is csupa seb a patfaragástól. Nekünk magunknak kellett összeiszkábálni azt a padot, amelyiken ültünk. Összeállt egy-két jó pajtás, s addig fúrt, faragott, míg meg nem volt a pad. Egyik végén ült az egy

egyik gyerek másikon a másik. Biz azon nem esett olyan kényelmes ülés, mint a mostanin, hanem azért mégis pingáltunk mink akkora főbetűket, hogy alig fértek a palatáblára. Csak éppen a nyakra valójuk adott sok gondot. Azt sehogy se tudtuk jó helyre kötni. Bele is merültünk a nagy munkába úgy, hogy meg se hallottuk a kopogtatást a csupa hasadék ajtón. Csak akkor ütöttük fel a fejünket, amikor már a tanító úr előtt állt a jövevény. Mezitlábas, vékony dongájú, sápat fiúcska. Csuda, hogy el nem vitte a szél, míg idáig ért. Mi kéne, ha volna? Öcsikém, kérdezte a tanító úr. Iskolába szeretnék járni, suttogta félénken a gyerek. Miféle legényke vagy te? Mi szél hozott ebbe a mi falunkba? Se apám, se anyám. Egy falubeli rokonom hozott ide magához. Kicsoda az a rokon? Öreg Bános Pék. Öreg Bános Pék volt a legágról szakadtabb ember a falunkban. Belőle űzött tréfát minden pajkos sieder. Hát neked mi a neved? Három Matyi. Mesébe se lehet ilyen furcsa nevet hallani. Tanító urunk is elmosolyogta magát, s föltette nagy kerek pápa szemét, úgy vette szemügyre szegény három Matyit. Egy Matyinak is kicsi vagy, fiam? Hát még háromnak. Hol adjak én most egyszerre három embernek helyet az iskolában? Egyszerre összebújtunk valamennyien, és csendesen morogtunk. Ide nem ül, ide nem fér, csináljon magának padot! Három Matyi zavarodottan sütötte le a szemét, s forgatta a kezében konyakkalapját. Tudod mit, fiam? Mondta a tanító úr. Telepedjél meg a kuckóban, ott lesz csak a jó világ a télen. Nagy bogja kemencéje volt az iskolánknak, annak a zuga lett a három Matyi tanyája. Sose volt még kuckónak odavalóbb lakója. Világ életemben nem láttam gyámoltalanabb teremtést a mi Matyinknál. Jó kedvünket rajta tölthettük, soha annak szavát nem vehettük. Annál többet vette a tanító úr. Karácsonyra három Matyi volt a legjobb diák. Ha valami kérdést egyikünk se tudott, mondjad csak, három Matyi! Ha minnyájunknak megbicsaklott az esze a számtani példában, ugorj csak, három Matyi! Ha írt, csupa gyöngyszem. Ha leckét mondott, mint a vízfolyás. Hanem egyszer annál csendesebb lett három Matyi, még ha a tanító úr kérdezte is. Leckéjét, ha fölmondta, csak makogott, hogy kín volt hallgatni. Mocskos, rendetlen az írása, hogy rossz volt nézni, elhányta a betűket, hogy csak úgy kiabált egyik a másikért. Ha a tanító úr szólította, nem ugrott, mint a labda, hanem vánszorgott, mint egy törött szárnyú veréb. Mi bajod neked, Matyi fiam? Tudakolta tőle sokszor a tanító úr, megsimogatva beesett, sápadt orcáját. Nincs nekem semmi se, motyogta Matyi bágyattan, s olyan fáradtan dőlt vissza a kuckóba, hogy szinte megsajnáltuk. Nem haragudtunk már rá, hiszen nem volt már jobb deák ő se, mint mink. Nem dicsérte már a tanító úr se. Szegény Matyi, egyre fogyott, mint a megszegett kenyér. Egyszer megesett vele, hogy elaludt az iskolában, kezéből kiesett a könyv, s nem ébredt fel e zajra. Neki támasztotta a fejét a kemencének, s úgy elszundikált, hogy csak arra ébredt fel, mikor a tanító úr megrázta a vállát. Kedves fiam, szedd össze a holmidat és menj haza.
aki elalszik a könyve mellett, annak nincs semmi keresete az iskolában. A fiú kivörösödött szemét a tanító úrra vetette, de nem szólt semmit. Összeszedte az egyetmását, s könyvbe lábadt szemmel kiment az iskolából. Tanító urunk szomorúan nézett utána. Aztán kedvetlenül járt les fel az iskolában, kisvártatva pedig fölvette a kalapját. Gyerekek, legyetek csendben! Elmegyek három matyiékhoz. Nem is volt nekünk kedvünk semmit dévajsághoz. Azon tanakodtunk, mi lesz most három matyival, mikor egyszerre csak visszajött a tanító úr, karján hozta Matyit, mint egy beteg galambot. Fiúk, álljatok fel! Tiszteljétek meg vele ezt a kis pajtástokat, aki különb hős, mint Kinizsi Pál volt. Kinizsi Pál erős férfi volt, a hadakozás neki játék. Három Matyi gyönge, mint a harmat, s ez a gyönge 4 hét óta alig fogta le a szemét éjféltől reggelig. 4 hét óta beteg az öreg bános pék, s azóta három Matyi süti helyette a kenyeret. Fiaim, becsüljétek meg ezt a kis hőst. Melyiktek ad neki helyet maga mellett? Talpra ugrott az egész osztály. Én is! Én is! Egész életemben büszke leszek rá, hogy három Matyi mellettem választott helyet magának.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Alapszínek. A piros, a kék és a sárga. A Föld nevű bolygón megszámlálhatatlanul sok szín van. Ezt gondolom ti is észrevettétek. A színekről nagyon sok tudós is gondolkodott. Vajon miért van ennyi különböző árnyalatú szín? Mi emberek minden színt látunk, vagy az univerzumban vannak olyan színek, amiket mi emberek még nem is ismerünk? A színekkel foglalkoztak már a filozófusok, a képzőművészek és a fizikusok is. Egy biztos, a tudomány mai állása szerint három alapszínt különböztetünk meg egymástól. A pirosat, a kéket és a sárgát. Azért ezt a három színt hívjuk alapszínnek, mert ezeknek a színeknek az összekeveréséből rengeteg további színt tudunk kikeverni. Mondok is példákat, jó? Például, ha a piros és a sárga festéket összekeveritek, akkor narancssárga színt kaptok. Ha a pirosat és a kéket összekeveritek, akkor abból lila lesz. A sárga és a kék festékből pedig nem más színt kapunk, mint a zöldet. Hát nem varázslatos? Csukás Mese Rádió.
1: Hol volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony, s ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere. Vízzel főztek, s bottal rántották be, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazúról, mert így nem lehet még a világ, s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának. Édesanyám, süssön nekem egy hamuban sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Süt is a szegény asszony, s a legény elindult világgá. Megy, mendegél, ország, világ ellen, hegyen, völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepszik melléje, előveszi a hamuban sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejbe szökik egy kis egérkes, azt mondja. Hallod-e, te legény, adj egy falást abból a pogácsából. Éppen hét napja, hogy egy befaló falást sem ettem. Nem bánom én, mondja a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem elég legyen. Csak elcincog nagy szomorúan az egérke, bebújt egy ligba, a legény pedig tovább mendegélt. Addig ment, hogy éppen a király városába ért. Egyenesen a király palotájának tartott. Leült a kapu elejbe, s ott várta a jó szerencsét. Hát egyszer csak kijő a király maga. Meglátja a legényt, még köszön is neki, s megkérdezi. Mi áradban vagy, te szegény legény? Én bizony felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király. Gyere csak be, te legény! Van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy el ne találjon veszni egy is, mert aztán a nyulak s a fejed. Másnap reggel kihajtja a legény a 100 darab nyulat, de bizony, ahogy kiértek a mezőre, 100 felé futottak. Aj, megszontyolodik a legény, s még nézni sem mert a király palotája felé. Megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszéli otthon, hol járt, merre járt, mi minden történt vele. Előáll erre a második legény, hogy most ő próbál szerencsét, s erősen köpte a tenyerét, hogy ő, tudom, Istenem, megőrzi azt a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falást a hamuban sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába nem ért, beszegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kicsapta a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki, hát ha neki jobban vált a szerencse. Süt az anyja egy hamuban sült pogácsát, akkorát, mint egy jó taliga kerék, s azzal elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elejbe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki egy falás pogácsát, mert éppen 14 napja, hogy nem evett. Jó szívvel, te kicsi egérke, mondta a legény. Úgyis talán nem kell sokáig ebből a pogácsából élnem. Megköszöni az egérke, s azt mondja. No, te szegény legény, jó tett helyébe jót várj. Két bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is volt szerencséje egyiknek sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Ugyan bizony, mit tudnék én ezzel csinálni? Kérdi a legény. Csak vidd el, mondta az egérke, s akármi veszedelemben légy, fuvinsd meg, s minden rossz jóra fordul. No, gondolta magában a szegény legény, ha nem használ, nem is árt, elviszem magammal. S bedugta a tarisznyájába, tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abban is a király palotájának kapujáig. Megérkezik, letelepszik a kapuban, s hát egyszer jön a király. Mit keresel itt, te szegény legény? Kérdezi a király. Elmondja, hogy miben fáradozik, szeretne valami jó helyen szolgálatba állni. Éppen jó helyen jársz, mondta a király. Van 100 nyulam. Ezeknek egy ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkére köti a legénynek, hogy el ne vesszen a nyulakból egy is, mert aztán a nyulak s a feje. Jól van. A legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de még meg sem szagolják ezek a füvet, ahány annyi felé iramodik. Haj, álljatok meg, hé! Kiált a legény. Mit csináljak most már? Eszébe jut a kürt, előrántja, belefuvint, s hát a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, s úgy összefut, mint megannyi juh. Látta ezt a király a palota tornácából. Megcsavargatta a fejét, semmiképpen el nem tudta gondolni, hogy miféle ördöngös praktikával gyűjtötte össze a legény azokat a nyulakat. No megállj, gondolta magában. Azért ma mégis hiányzik majd legalább egy a 100-ból, ha nem egyéb, próbára teszlek. Mindjárt megparancsolja egy szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre egy zsákkal, s kérjen a pásztortól egy nyulat a király nevében. Kimegy a leány, kéri a nyulat, de a legény azt mondja, hogy ő bizony nem ad, mert neki a feje drága. De így, de úgy, mondja a leány. Vendégség lesz a háznál, s a király mindkettőjüknek fejét véteti, ha nem lesz nyúl az asztalon. Amint így húzakodának, honnét nem, csak ott terem a kicsi egérke, s oda suttint a legénynek. Csak adj oda egyet, ne félj, a többit bízd reám! A legény hallgat az egérke szavára, fülénél fog egy nyulat, nagy hirtelen bedugja a zsákba, s a leány elindul vele. Abban a minutában csak felszökik az egérke a zsákra, s míg a leány 100-at lépne, kirágja a zsák végét, s a nyúl kiugrik belőle, s úgy visszafut a többihez, mintha szemét vették volna. Az egérke pedig leszökött a zsákról, hirtelen felkapott egy nagy darab tehéntrágyát, s beledugta a zsákba a nyúl helyett. Megy este a legény haza, betereli a 100 nyulat a nagy kapun. Hát jő elejbe a király, dúl, fúl, hogy reng belé az udvar. Gyere csak, gyere te, kötérre való! Mit küldtél te nekem a zsákban? Felel a legény. Én egy nyulat felséges királyom. Hívják a szolgálót. Mit adott neked a pásztor, te leány? Nekem, felséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom, igazán nyulat adott. Mondja a király. Még ilyet nem ettem világéletemben. Hát most már hol a nyúl? Számlálják a nyulakat egyszer, kétszer, háromszor, de csak mindig 100 jön ki. No, hallod-e, te szegény legény, mondta a király. Még ilyen pásztorom sem volt, hogy küldjön is nyulat, s ne is hiányozzék a százból. Hát mit kívánsz?
2: Csak egy zsák pénzt, felséges királyom, mert nagy a szegénység otthon.
1: A király tüstént méretett egy istenes nagy zsák pénzt, hogy a legény 12 ökörrel húzatta haza.
2: De bezzeg olyan erősen meggazdagodtak, hogy csodájára jártak messze földről. Ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
4: Képzeld, mi volt?
5: Na.
4: Tegnap kimostam a ruháimat, de elpakolni már nem volt kedvem, ezért csak ledobtam a székemre. Mára az összes összegyűrődött, ráncos lett, úgyhogy ma nem csak elpakolnom kell, de ki is kell vasalnom.
5: Hát igen, a rest kétszer fárad.
4: Ez meg mit jelent?
5: Hogy a lusta embernek végül kétszer annyit kell dolgoznia, mint annak, aki azonnal elvégzi a feladatát.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc Micóka labdázik. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Micókának a Boriska kendermagos cicáját hívták. Olyan szép kendermagos cica nincs több a világon, se olyan lusta. Lusta macska. Egész délután úgy tüzelt a nap, hogy még talán a tücsöknek is melege volt, pedig az már csak olyan vékony pénzű legény. Ember állat hűvösre húzódott a forróság elől, de Micóka oda se nézett neki. Ebéd után felballagott a háztetőre, ott elvetette magát nagy kényelmesen, s egész estig szundikált a napon. Alkonyat felé aztán nagyot húzakodott, ugrott egyet, s egyszerre bent termett a konyhában.
2: Boriska, nagyon nagy játszhatnékom van. Gyere ki az udvarra, dörgölőzött hízelkedve kis gazdasszonyához.
1: Jaj, Micóka, most már nincs időm a játékra. Anyukának kell segítenem a vacsora főzésben. Eredj magad játszogatni.
2: Micóka egy kicsit elbúsulta magát,
1: de hogy széttekintett a konyhában, egyszerre megvidámodott. Meglátta az asztalon a tejfölös köcsögöt, s ki akarta próbálni, hogy belefér-e a feje. Boriska azonban megneszelte a szándékot, és jót koppintott a fakanalával a cica orrára. Hó, pajtikám, hagyj békét a tejfeles köcsögnek, az udvaron keres magadnak játékos cimborát. Micóka kisuhant az udvarra, és pajtást keresett volna, de nem talált. Játszogatott aztán egyes egymagában, lehemperedett a fűre, csavargatta a farkát jobbra-balra, nagyon szerette volna megfogni a hegyét, de sehogy se bírta. Fölszaladt sebesen a kútgémre, s nagyon óvatosan lejött az ostorfán, de megcsúszott az ügyetlen, majd beleesett a kútba. El is szaladt onnan olyan ijetten, hogy tán sohasem egy többet arra. Leült az eperfa tövébe, s onnan leskelődött szerte szét. Lengedezni kezdett a szellő, ringatta a leveleket, s a levelek árnyéka mozogni kezdett a földön. Micóka odaugrott, mint a villám, kieresztette éles körmeit, és nagyot csapott velük. Persze, az árnyékot nem bírta megfogni. Elszégyelte magát, és búsan ballagott a kerítés felé. Ahogy ballag, egyszer csak látjám, hogy valami gömbölyű mozog a fal tövében. Odaugrik? Hát, egy nagy labda gurulgatott szép csendesen. Úgy megörült Micóka, hogy minden bánatát elfelejtette. Lesz-e nagy játék, de lesz ám olyan, hogy Boriska még álmába se lát olyat. Fölállt a két hátulsó lábára, s a két elsővel pedig megkapta a guruló labdát. De el is jajdította magát olyan keservesen, hogy olyat igazán még álmába se hallott Boriska.
2: Miau! Ez a labda jár! Miau! Ez a labda szúr!
1: Csak ugyan... Mind tele lett a talpacskája tüskével, alig győzte kirázni őket. A labda pedig megállt, mintha odaragadt volna a földhöz. Micóka gondolkodóba esett. Hát, ha nem is jól kezdte ő a játékot. Most már a vállával taszított egyet a gombolyagon, de csak azt nyerte vele, hogy a válla is mind összeszurkálódott, mintha csak egy gombos tűpárnába heveredett volna bele. Nem ismert tovább játszani. Leült a ribiszke bokor tövébe, s hol a talpát, hol a vállát nyalogatva, onnan leste a labdát. Hát egyszer csak megint elkezd ám gurulni a labda az út mentén, de olyan sebesen, hogy Micóka alig bírta szemmel tartani. Fölkerekedett, és utána lopózott nagy óvatosan. Furta a kíváncsiság, miféle szerzet lehet ez a furcsa labda. Ha már játszani nem hagy magával, legalább megszagolja, gondolta Micóka, s rózsás kis orrát hirtelen hozzáütötte a labdát.
2: Eliska! kapta még hirtelenebbül, mintha csak égő parázsba ütötte volna. Olyan nyávogást még nem hallott a világ, aminőtt Micóka véghez vitt. Följett az egész ház. A kakas elkukorította magát. A verebek csiripeltek a tető aljában. A bodri ugatott. Még az öreg eperfa is megrázkódott. Boriska ilyetten szaladt ki a konyhából gyertyával a kezében. Mile, cicuskám? Kibántott, Micókám? Micóka nem tudott szólni, csak vérző orrocskáját nyomogatta a földhöz. Mellette pedig ott gömbölyödött a labda, amelynek uram fia négy lábacskája is volt, meg takaros kis orrocskája, a fölött meg barátságosan ragyogó két fekete szemecskéje. Boriska olyan jó ízűt nevetett, hogy majd elejtette a gyertyát. Ó, te ostoba Micóka, bizonyosan a sündisznóval akartál labdázni. Azt szúrta meg az orrocskádat, te kis ügyetlen. Most már az egész ház kacagott. A kakas, a veréb, a bodri. Még az öreg eperfa is megrázkódott jó kedvében. Még a sündisznócskának is olyan nevető formán mozgott az orrocskája. Micóka pedig szégyenében beugrott a szalmás istálóba, s elő nem jött még a rántott csirkére se, amivel Boriska vacsorázni csalogatta.
3: Jaj lesz az éjszaka az egereknek a szalmás istálóban.
0: A Micóka labdázik című mesét hallottátok.
4: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Varga Lilla vagyok, és jelentkeztem a legmesésebb mesélő pályázatra, amin külön díjas lettem a Szomorú Tejberis című mesével. A 365 napra 365 mese című könyvből való ez a mese, és ezt fogom most nektek elolvasni. Volt egyszer egy szép, tiszta kamra. A földje fehér kőkockákkal volt kirakva. A polcokon sok mindenféle finom ennivaló lakott, és egyik sarokban ott gubbaszkodott magányosan és bánatosan egy tányér tejberizs, amelyet Misi és Juci délben sehogy sem akartak megenni. Természetesen nem tudhatták, hogy ezzel mennyire megbántották szegény tejberizst.
2: Engem senki sem szeret,
1: kesergett lemondóan. A kis rút szalámi, amelyik a szögön lógott, leereszkedően mondta: bezzeg, engem szeret mindenki, csak figyeld meg, hogy örülnek a gyerekek, amikor a gazdaszony elővesz. A sonka nem szólt egy szót sem, nagyon gőgös volt, amióta nemrégiben vendégek voltak, és pompásan feldíszített ezüstálcára rakták mindenféle finom falat közé. Én vagyok a kedvenc, mondta a narancs, és büszkén felhúzta az orrát. A mézes üveg komolyan megharagudott.
3: Láttad, hogy ragyog a gyerekek szeme, ha csak a nevemet hallják? Kérdezte a tortától.
1: De a torta nem szólt egy szót sem. A szakácsné kicsit odaégette, a tésztája keményebbre is sikerült a kelleténél, és ezért ez egyszer nem mert hencegni. A szegény tejberizs is hallgatott. Tudta, hogy ő a legközönségesebb étel a világon, és a kisfiúk és kislányok elfintorítják az orrukat, amikor oda teszik elébük, és azt mondják: áj, már megint ez az utálatos tejberizs. Miféle vita ez már megint? Kérdezte a barack lekvár, és lekandikált a polc széléről. A barack lekvár kíváncsi természetű volt, és mindenbe beleütötte az orrát. Miért hallgatsz mindenre? Kérdezte a tejberist, aki pontosan a barack lekvár alatt lakott az alsó polcon.
2: Mit mondjak?
1: Kérdezte a tejberis bánatosan.
2: Engem senki sem szeret.
1: A barack lekvár most már komolyan méregbe jött. Rosszul teszed, ha így beszélsz, és eltűröd, hogy ez a gőgös szalámi, meg ez a buta méz itt össze-vissza hencegnek. Tudod, ha mi ketten összetartanánk, akkor biztosra veszem, hogy a gyerekek rajonganának értünk.
2: De te olyan magasan fenn vagy, én meg idelen vagyok,
1: mondta a tejberis bánatosan, és sírva fakadt. Kis szél fújt be az ablakon, és belekapott a lekváros üveg fehér papírbóbitájába. És akkor megtörtént a csoda. Hogyan? Senki sem tudná megmondani. A lekváros üveg leesett a polcról, nagy csörrenéssel összetört a kövön, és a barack lekvár egyszerre csak ott volt a szegény, bánatos tejberizs tetején. Jóformán ki sem látszott alóla. Amikor anyu jött, és szalámit meg tortát akart vinni a gyerekeknek vacsorára, ijetten kiáltott fel.
2: Mi történt itt?
1: De a gyerekek utána szaladtak, észrevették a polc sarkában a tejberist, és elragadtatva kiáltották.
4: Nini, lekváros rizs, jaj, de finom lehet!
1: Nem ennétek inkább narancsot? Kérdezte anyu, és a narancsok már izgatottan tolakodtak is a papírzacskóban, de a gyerekek inkább a lekváros tejberist választották, mert ilyet még nem ettek. És vacsora után azt mondták, hogy soha életükben nem ettek még ilyen finomat.
0: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Kedves gyerekek, Szolnoki Péter vagyok. Ma én mondok nektek verset. Csukás István, őszi tücsök hegedül. Őszi tücsök hegedül, cirr-cirr, száll a réten át. Őszi tücsök egyedül hegedül, keresne meleg szobát. Hűvösek a reggelek, cirr-cirr, deret szór az ég. Vadlúd, gólya elmentek, nem szól a keleperég. Viráglakó tündérek, crr-crr, nem táncolnak már. Patakra se hajolnak, holdfényben sem dalolnak, elrepült a nyár. Gombához dönti hátát, crr-crr hegedülget a tücsök, felszedték a szamócát, csak hallgatja e nótát a tors, az ág, a nád, a bürök. Jó volt még a búza közt, crr-crr ugrándozott a tücsök, csúfolta az egeret, meg a sántaverebet, varjút, mókust, gyereket. Jó volt még a búza közt, ugrándozott a tücsök. Szól a tücsök hegedű, crr-crr, száll a réten át. Őszi tücsök egyedül hegedül, keresne meleg szobát.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornán vagyok műsorvezető, és most egy mesével készültem nektek. Hallgassátok csak! Göbölyös Attila, a susogó fák meséje. Valahol messze, ahol az ég egybeolvad a fák koronáival, létezett egy ősi erdő, amit az emberek csak úgy emlegettek, a susogó rengeteg. Nem volt térképen, sem útjelző táblán, mégis néha napján rátalált, aki elég kíváncsi volt, és elég csendes. A susogó rengeteg fái mások voltak, mint bárhol a világon. Ők beszélni tudtak. Nem szóval, nem kiáltással, hanem susogással. Olyan susogással, mely csak alkonyatkor született meg, mikor már a madarak is leszálltak pihenni. Az erdő mélyén, egy idős tölgyfa árnyékában élt egy kisfiú, Ábel. Nem volt ő fa, és nem volt madár sem, hanem egy kíváncsi, kalandvágyó gyermek, akit egy vándorló madár vezetett az erdőbe. A fiú egy viharos éjszakán tévedt el az erdei úton, és mikor a villámlás rémisztő képeket festett az égre, hát a madár, egy sárga pettyes fülemüle, egyenest a susogó rengetegbe vezette. Ábel először félt. Az erdő hangja nem olyan volt, mint a város zajai. Itt nem dudált semmi, nem zörgött autó, csak levelek susogtak, ágak roppantak, s a madarak fészkük mélyén csiviteltek álmosan. Ki van ott? Kérdezte a fiú egy este, mikor már 3 napja élt a fák közt. Egy magas, görbehátú bükkfa válaszolt először. Ágaival meglendült, s kérge meg-megnyikordult. Mi vagyunk, kisvándor, mi vagyunk a mesélő fák. Ábel körbefordult, szemét nagyra nyitotta. Tudtok beszélni? Nem úgy, mint az emberek. Mi a szél hangját kölcsönözzük, a lombunk rezzenését s az évszakok emlékét. Suttogta az öreg nyírfa, akinek kérge olyan fehér volt, mint a frissen hullott hó. És attól fogva minden este, mikor már a csillagok kibújtak az égre, s a szél puhán játszott a lombok között, a fák mesélni kezdtek. Elmesélték a tavaszi virágzás első illatát, amikor a méhek először zümmögtek a réten. Elmesélték, mikor egy réges-régi télben egy barna medve család épített odút a tölgyfa tövében. Meséltek arról is, mikor egy árva őzike könnye harmattá vált a hajnali fényben. Ábel minden este ott ült a fülemüle társaságában, hallgatta a fákat, és nem csak a történeteket tanulta meg, hanem hallani is. Meghallani a szél hangjában a szavakat, a lombok között megbúvó gondolatokat. Miért meséltek nekem? Kérdezte egyszer. Mert figyelsz, felelt egy sovány nyárfa. És aki figyel, az képes megőrizni a világ emlékeit. Egy napon, mikor Ábel már hetek óta ott élt, a fák azt mondták. Itt az idő, hogy hazatérj. Vigyél magaddal minket is. Ne a törzsünket, nem a leveleinket, hanem a meséinket. Ábel szomorúan, de tudta, hogy el kell indulnia. A fülemüle elkísérte az erdő széléig, ahol a világ ismét zajos és színes lett. Visszament a városba, szülei karjába, a megszokott mindennapok közé. De a fák szavai ott susogtak a fülében minden éjjel. És attól kezdve Ábel mesélni kezdett. Először csak a testvérének, aztán az iskolában, később könyvekbe írta mindazt, amit a susogó rengeteg megtanított neki. És aki meghallotta ezeket a meséket, annak a szíve megnyílt egy kicsit. Némelyek még az erdőségek felé is vetettek egy pillantást, hát ha ott a távoli lombok között egyszer majd meghallják a fák susogását is. Mert aki jól figyel, bizony meghallhatja. Csak csendben kell maradni, és hinni a mesékben.
7: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Én az őszben nagyon sok mindent szeretek. Soroljam! Például azt, hogy lehet színes faleveleket, vadgesztenyét és makkot gyűjteni. Hogy az őszi nap már nem olyan erős, mint a nyári. Így többet lehetek kint a friss levegőn. Hogy ősszel kiszínesedik az erdő, és a sok szín engem boldogsággal tölt el. Hogy ebben az évszakban még nem kell kabátot hordanom, hanem elég egy meleg pulóver is akár, amiben könnyedén mozoghatok. Ti szoktatok arra gondolni, hogy mit szerettek az őszben vagy a tavaszban? Ó, és végül azt is szeretem az őszben, hogy amikor borongós az idő, olyan jó hazaérni a meleg lakásba, ahol ihatok egy finom teát, vagy kannalazhatok egy finom levest. Szeretlek ősz! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok! Én Katona Kinga vagyok, és a következő mesét én olvasom nektek. Csukás István. Mirmur kalandjai. Egy kis csacsi története. Kaland a konyhában, mely utazással végződik. Mirmur a kandó sompolygott be a szobába. Felébresztette a kis csacsit a virágtartón, és jó reggelt köszönt neki. Gyere gyorsan! Most nincs itthon senki! Mutatok valamit! Sürgette. Hová? Kérdezte a kis csacsi. A konyhába! Válaszolta Mirmur. Útnak indultak. A kis csacsi észrevette, hogy a légy is kidugta a fejét a szekrény tetején, és utánuk jött. Ment a kis csapat. Elől Mirmur, a kandúr, utána a kis csacsi, s felettük repült a légy.
2: A legyet nem hívtam!
1: Morgott Mirmur. Ad jöjjön ő is, szólt a kis csacsi. A konyha csodálatos volt. Rézedények villogtak, üvegtálak csillogtak. A kis csacsi ámult-pámult. Mirmur azonban tovább húzta, s a kályha mögül előkotort egy szép, piros bársonytakarót. A kis csacsi dicsérte is. Tetszett neki a bársonytakaró.
2: Névnapomra kaptam,
1: mondta Mirmur.
2: A tisztelőimtől.
1: A légy rászállt a kályhára, és megnézte a bársonytakarót. A kis csacsi várta, hogy majd megdicséri, mert hiszen valóban nagyon szép volt a piros bársonytakaró. Ám a légy egy szót sem szólt. Sőt, úgy tűnt, mintha gúnyosan nevetett volna, és elrepült. Mirmurnak láthatóan nem esett jól a légy viselkedése. Nagyon szép takaró, dicsérte tovább a kis csacsi. És jó, puha. Ám a kandúr a legyet figyelte. A légy fölrepült az asztalra, ahol egy tányéron tejszín hab állt, és elkezdett torkoskodni.
2: Azonnal hagyd abba!
1: Kiáltott rá Mirmur. A kis csacsi is mérgesen csóválta a fejét. Mégsem illő, gondolta, hogy meghívják valahová, és azonnal torkoskodni kezd. A légy azonban oda se figyelt rájuk. Folytatta a lakmározást. Mirmur fenyegetően meresztette a bajszát, és a légy felé csapott. A légy zümmögve felrepült, de a tányér a kandúr fejére esett. Csupa tejszínhab lett Mirmur. Brüszkölve, krákogva mosta magáról a habot. A kis csacsi segített neki.
2: Na hát ez a légy,
1: mondta. Mirmur nagy nehezen letörölte fejéről a tejszínhabot, és felmérte a pusztulást. Hát bizony, a tejszínhab kiömlött. A tányér összetört. Szemével a legyet kereste. A légy eltűnt. Ám ekkor hangok hallatszottak az ajtó felől.
2: Gyere gyorsan!
1: Súgta a kandúr. Kézen fogta a kis csacsit, és egy ládához húzta. Fölnyitotta a láda tetejét, és belemásztak. Elől Mirmur, utána a kis csacsi. A ládában nagyon sötét volt. Kucorogtak egy jó darabig, szólni sem mertek. A konyhában nagy ribillió volt a kiömlött tejszínhab miatt. A kis csacsi hallotta a sötétben, hogy Mirmur dühöng a légyre. Egy egyszer csak érezték, hogy valaki fölemeli a ládát, és elindul velük.
2: Hát ez mi?
1: Kérdezte ijedten a kis csacsi.
3: Utazunk!
1: Felelte Mirmur. De a hangja nem hallatszott ijednek. Sőt, egyre vidámabb lett.
3: Semmit se félj, mondta. Még engem látsz. Én már utaztam. Nagyon érdekes dolog.
1: A kis csacsi nem szólt semmit. Csak magában gondolta, hogy nem látja ugyan Mirmurt, de már nem fél. És az utazás valóban jó dolog lehet. És minden esetre itt van Mirmur, aki tapasztalt macskának látszik, és akiben megbízhat. És mert sötét volt, s a láda kellemesen ringatózott. Hát, mi tagadás!
3: Szépen

A szelek meséi. Német népmese. Átdolgozta Bor Ambrus. Elmeséli Novodomszki Éva. Valamikor réges-régen a sok szél, a hideg északi, a meleg déli, a könnyű szellő és a vadvihar mind együtt tanyázott egy kicsi szigeten, messze az óperenciás tenger kellős közepén, ahol a madár se járt. Ilyen formán sokáig senki emberfia nem ismerte a szelet, s a tengeren se jártak magas árbócú vitorlások, csak nehézkes, lassú, evezős bárkák. Történt azonban, hogy néhány kereskedő, aki selyemekkel, arannyal, drága kövekkel járta a tengereket, hírt hallott a szelekről, s hamarosan kiokoskodta, hogy jó lenne őket valahogyan elfogni és kihasználni. Mivel pedig gondolhatták, hogy a szabad szelek a maguk jó szántából nem állnának a szolgálatukba, elhatározták, hogy cselhez folyamodnak. Sietve megrakták a hajójukat mindenféle jóval, étellel, itallal, és elindultak a sziget felé. 70 nap és 70 éjjel kellett evezni, amíg végre odaértek. A parton éppen az áprilisi szellők táncoltak halványsárga ruhában. Körülöttük a nyári forgószelek hányták a bukfenceket, szürke köpenykéiket lobogtatva. Távolabb pedig a vén északi szelek üldögéltek egy dombon, hófehér palástban. A kalmárok tüstént partra szálltak, hajbókolva járultak a vének elébe, s mézes, mázos szóval meghívták az egész szélcsaládot a hajójukra vacsorára. A szelek szívesen fogadták az idegenek meghívását, felsuhantak a hajóra, körülülték a terített asztalt, és jót ettek a finom ételekből és nehéz italokból. A fiatalabbja vidáman táncolt a kalmárokat a citeraszóra, s észre sem vették, hogy este lett, lement a nap, s jött a fekete éjszaka. Erre vártak csak a kalmárok, óvatosan felhúzatták a horgonyt, és a bárka lassan elindult a nyílt tenger felé. A kis sziget hamarosan eltűnt az éjszakában, és mire a szelek virradatkor szedelőcködni kezdtek, hogy hazatérjenek a szigetre, hiába dörzsölgették a szemüket, hiába kémlelődtek a négy égtáj felé, körös körül nem volt más, csak a sima, végtelen tenger. A kalmárok kajánul vigyorogva dörzsölgették össze a kezüket, de korai volt az örömük, amikor a szelek felismerték, hogy törbecsalták őket, rettenetes haragra gerjedtek. Nekiestek az álnok vendéglátók hajójának, s addig tépázták, amíg léket nem kapott és el nem merült a felkorbácsolt hullámokban. A szelek pedig még abban az órában elszélettek, felkerekedtek a négy

0: jégtáj felé, hogy megkeressék a szigetüket. Száguldva indultak útnak, és most is száguldoznak az egész földkerekségen. Néha haragosan tombolva, néha vágyakozó susogással suhannak hegyen völgyön át és a tenger felett. Azóta is keresik a hazájukat, azt a szép kicsi szigetet a végtelen óperenciás tenger kellős közepén.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás István, Pompom meséi részlet. Madárvédő golyókapkodó. Picúr csavargatta a nyakát, tekergette a fejét, de nem látta Pompomot. Aztán felszólt a levegőbe, csak úgy vaktában az ág felé. Szia, Pompom, iskolába! De egyáltalán nem rohanok. Hol vagy? Nem látlak. Miért pultál el? Gyere közelebb, kérte Pompom. És mikor Picúr közelebb jött, szépen ráült a fejére, és onnan súgdosott. Mert lőnek, azért bújtam el. Az előbb is elzúgott felettem egy kavics. És én nem szeretem, ha kavicsok röpködnek, meg zúgattyúznak körülöttem. Nagyon nem szeretem. Mi vagyok én? Céltábla? Míg Pompom dohogott, meg morgott, meg méltatlankodott, arra repült, arra bukdácsolt egy tépet tollú kismadár. Csak úgy zúgtak, meg fütyültek körülötte a kavicsok. Jaj, mondta a kismadár, ez majdnem eltalált, segítség! Picúr felpillantott a kismadárra, és látta, hogy ennek a felese tréfa. Engedd meg, hogy a fejedre szálljon, illetve az én fejemre, súgta oda Pompomnak, majd integetett a kismadárnak. Ide, ide! A kismadár rászállt Picúr fejére, illetve Pompomra, aki morgott is azonnal, hogy mi vagyok én, madárfészek? De azért betakargatta a lihegő-pihegő kismadarat. A környező bokorból egy fiú dugta ki szeplős képét. Nem láttátok a madaramat? Azt én lőttem, az enyém! Újra töltötte a csúzliát, és szúrós szemmel nézett körül. Picúr óvatosan megrázta a fejét, vele rázkódott Pompom, és az elrejtőzött kismadár is, hogy nem, nem, nem látták. Majd gyorsan tovább mentek. Hely, csak itt lenne madárvédő golyókapkodó, sóhajtotta Pompom. Majd megtanítaná ezt a pulykatojás képűt kesztyűbe dudálni. Picúr azonnal megállt. Ki az a madárvédő golyókapkodó? Mesélj róla. A madarak barátja, mondta Pompom. Szereti a madarakat, és nagyon nem szereti, ha lövöldöznek rájuk. Merre lakik madárvédő golyókapkodó? Arra, mondta Pompom. Elindultak, mentek, loholtak arra, meg erre, jobbra, meg balra, egyenesen föl és le, átlósan keresztbe és hosszába. És el is érkeztek madárvédő golyókapkodó házához. Az ajtó azonnal kinyílt, s nyájasan mosolyogva kinézett rajta madárvédő golyókapkodó. Mi tetszik? Kérdezte mély, meleg hangon. Nagyon nem tetszik, hogy csúzlival lövöldöznek, meg kavicssal zúgattyúznak, rázta a fejét Picúr, és vele rázkódott Pompom és a kismadár is. Madárvédő golyókapkodó szigorú arcot vágott. Rólam mindenki tudja, hogy arany szívem van, és hogy nagyon szeretem a madarakat, és hogy nem szeretem, ha lövöldöznek rájuk. Te rád is lőttek? Én rám lőttek. Itt maradhatok? Itt jó, itt nem lőnek rám, és nem ráznak állandóan, mint egyesek. Már majd elszédültem az állandó fejrázástól. Madárvédő golyókapkodó megértette, és meleg hangon így szólt. Mindjárt intézkedem, és ne féljetek. Majd ez a kismadár mutatja az utat. Kitárta két karját, és zsebében a kismadárral felrepült, körözött egyet-kettőt, és hús, elszállt. Menjünk utána, súgta Pompom. Kíváncsi vagyok, hogy csinálja. De nem tudunk repülni, mondta Picúr. Hogyan menjünk utána? Gyalog. Majd alulról nézzük. El is indultak, mentek lent a földön, és alulról nézték, hogy madárvédő, golyókapkodó, halált megvető bátorsággal a kavicszáporba repült, és röptében elkapkodta a kavicsokat. Az előbbi pulykatojás képű fiú csodálkozva bámult a levegőbe. Majd több pulykatojás képű is kibújt a bokorból, azok is bámultak, majd mindnyájan dühösen földhöz vágták a csúzliukat, rá is tapostak, s azt sziszegték a foguk között, ósti fegyver, ósti fegyver. Majd elrohantak a sportboltba. Madárvédő golyókapkodó nyugtalanul keringett a levegőben, és várta a pulykatojás képűeket. Azok jöttek is hamarosan, és diadalmasan lóbálták a légpuskákat. Majd céloztak és lőttek, és valóságos golyózáporral árasztották el a fák tetejét, a riadtan menekülő madarakat. Madárvédő golyókapkodó suhant, röpködött, kapkodta a golyókat, ihegett, lihegett, majd fáradtan megtörölte a homlokát. Vége az első menetnek, elfogyott a golyójuk, sóhajtotta. Valamit ki kell találni, dünnyögte. Már ki is találtam. Itt ész van ám, nem szilva lekvár, bökött homlokára, és elrepült. Egy pillanat alatt átvágott a városon, a város végén nagy teli zsákokat szerzett, s visszaröpült a tér sarkára. A sportbolthoz vezető úton leszállt, gyorsan egy bódét fabrikált, és kiírta egy táblára, első osztályú golyók. A pulykatojás képűek éppen arra loholtak, megtorpantak a bódénál, elolvasták a felírást. Majd a zsebükben kotoráztak, előszedték a pénzüket, letették a pultra, s így szóltak. Ezért mindért kérünk első osztályú golyót. Madárvédő golyókapkodó besöpörte a pénzt, és telitöltötte a sapkájukat első osztályú golyókkal. A kismadár aggodalmasan csipogott a zsebből. Még te adsz nekik golyót? Madárvédő golyókapkodó rejtelmesen somolygott. Csak várd ki a végét, mondta. És most gyerünk, learatjuk, amit elvetettünk. Azzal kitárta a két karját, és hús, felröpült. Lent a pulyka tojás képűek megtöltötték a légpuskákat, és hatalmas golyófergeteget zúdítottak a madarakra. Kapkodjátok be, kiabált madárvédő golyókapkodó. A madarak először nem értették az egészet, majd az egyik bátor madár óvatosan bekapott egy süvítő golyót. Búza! Rikkantotta. Búza szem! A pulykatojás képűek teljesen megzavarodtak, földhöz vágták a légpuskákat, és szégyenkezve elszaladtak. De úgy pirult a fülük, és úgy szégyenkeztek, hogy örökre elment a kedvük a lövöldözéstől. A kismadár gúnyosan kiabált utánuk. Menjetek ipiapacsozni! Éljen madárvédő golyókapkodó, a zseni! Picurék ámulva nézték lentről az egészet. Te érted? Kérdezte Pompom. Persze, hogy értem, felelte Picúr. Zseniális ötlet, árpával meg búzával lövöldözni a madarakra, igazán zseniális. Ekkor nyolcat ütött egy toronyóra. Picúr felkiáltott. Jaj, elkésem az iskolából. Fussunk!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Remélem, hogy mindenki felkészült. Kapaszkodjatok! Hűha, Marci, neked ez nagyon jól áll. De erősen fogódkodj, és remélem, hogy a fék is működik. Igen?

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki, mert velünk együtt hallgatja az összes csuki-muki. A tét nem cseké, az, hogy a szüleiddel együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV Mikulás rendezvényén ott lehess. A beküldött pályaművek díjazásáról szakmai zsűri dönt. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Itt az idő, akár te is lehetsz a legmesésebb mesemondő, vagyis a legmesésebb mesemondó. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk! Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30-kor. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30-kor a Csukás Mese Rádióban. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Rádió egyfejűeknek.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Tudod, Ida, az összes virágok királya a rózsa, mesélte Jan. A piros rózsa a királynő, a férje a rózsaszínű a király. Díszes korona csillog a fejükön, a király kezében jogar, így ülnek a trónon a kastélyban. A bálteremben körben állnak a kecses gyöngyvirágok, a komoly tulipán úrfik, a szép játszintok mind emelkedett hangulatban várják az esté kezdetét. Ekkor a magas krizantémok, akik őrt állnak, megnyitják a kapukat az ibolyáknak. Köszönjük, hogy mindannyian eljöttetek, hogy együtt köszönthessük az ibolyákat első bájukon. Ezekkel a szavakkal nyitja meg az ünnepséget a királynő, és már is kezdődik a tánc. A tulipánok, bár erősek, kissé szégyenlősek, és csak vonakodva merik felkérni a magabiztos dáliákat egy táncra. Még egészen egzotikus virágok is vannak, bár a botrány elkerülése véget, a húsevő fajtákat most nem hívták meg. Az orgona és a csípős nyelvű csalánvirág pletykákról susmusolnak, miközben élénken ropja a parketten egy fiatal akácvirág a narcisszal. Bizony nagy mulatságok ezek, hajnalig tartó tánc és zene csupa vidámság. Na de Jan, hogy lehet az, hogy erről nem tudnak a felnőttek? És most miért ilyen kókat minden virágom? Tegnap még olyan szépen festettek, most mintha aludna az összes. Kíváncsiskodott Ida. Éppen a mulatság miatt. Kitáncolták magukat, és most pihenniük kell. Ida fogja hát a virágokat, és a kis Szófia baba ágyába fekteti őket. Ugye nem bánod, Szófia, hogy egy estét most a fiókban alszol? Mikor már kint vannak a szobából, Jan tovább mesélt. Éppenséggel azért nem tudnak a szüleink a virágok báljairól, mert ők nem értenek az ilyen dolgokhoz. És amit nem értenek, attól félnek is, és csak betiltanák. Éppen ezért a krizantémok őrzik az ajtókat, és figyelmeztetik a bálozókat, ha felnőtt közelít. A királyt és a királynét, a személyes testőreik, a legmagasabb és legerősebb liliumok kísérik ki ilyenkor a titkos ajtókon. És a különleges virágok hogyan kerülnek ide? Honnan tudnak a bálról, ha nem a mi kertünkben nőnek? Kérdezi Ida, aki mindent tudni akar. Láttál-e már szép színes pillangót? Ők is a virágokról kapják a színüket. A hírnökök általában mezei virágok. Megbízzák a lepkéket, hogy vigyék meg a hírt akár a legtávolabbi vidékekre is. A meghívottak maguk is lepke alakját öltik fel, úgy repülnek a bálba. Ezek a szivárvány színű pillangók a legszebbek. De most már aludjunk, Ida. Holnap is lesz nap. Ida még sokáig nem tudott elaludni. Egyre csak a virágokat látta maga előtt. A pompát és a fenséges színeket, illatokat. Mikor végre elaludt, azt álmodta, maga is egy virág. Egy szép lila gerbera, és ő az este fénypontja. De amikor egy narcisz felkérte táncolni, álmában is olyan zavarba jött, hogy rögtön felébredt. Nem hagyta nyugodni a gondolat, és halkan kiosont a szobájából. A folyosón meglátta a játékszoba ajtaja alatt kiszűrődő fényt, és résnyire nyitotta az ajtót. Ha Jan nem mesél neki korábban, nem hitt volna a szemének. A fény nem egy lámpa volt, hanem a holdfény sütött be az ablakon. Az világította be a szobát. Ott volt minden virág, amiről Ida valaha hallott, és még olyanok is, amiket korábban nem ismert. Mikor már minden meghívott megérkezett, körbeállták a fiókos szekrényt, és Ida ekkor vette észre a virágok közt saját játékait. A messzi földről érkezett díszvendég, egy rózsaszín orchidea, felébresztette a fiókban alvó Szófia babát, aki először kicsit megsértődött, hogy egy ilyen nagy eseményre nem kapott meghívót.
de ekkor megszólaltak a trombiták és a kürtök. A királyi pár érkezett a liliumok társaságában, és egyenest Szófiához léptek. Ezt a bált a te tiszteletedre rendeztük, kedves Szófia, hálából a segítségedért. Boldogan kocintottak, Szófia baba mellett dagadt a büszkeségtől, hogy ő az est házi asszonya, és méltóság teljesen elfogadta a mackótánc felhívását. A zenét a vidám begóniák szolgáltatták, s a hortenzia ült a zongoránál. Ida csak lesett be az ajtón, de nem mert belépni. Csak figyelte a bált, és próbált mindent megjegyezni, hogyha egyszer majd ő is felnő, emlékezzen rá. Ahogy telt az idő, még sok bálra került sor, még nem beköszöntött az ősz, és hidegre fordultak a napok. Egy délután Ida holtan találta a virágait, és nagyon elszomorodott, de bízott benne, hogyha eljön a tavasz, ismét találkoznak. Jannal díszes temetés rendeztek nekik, szép bársonydobozba fektették a virágokat, úgy földelték el őket. Majd elköszöntek. Találkozzunk tavasszal, kedves virágaim!

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Te örülsz a Csukás Mese Rádiónak?
1: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukás Mese Rádióba.
2: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióba.
1: És hallottam, hogy bemondták, hogy Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Bordás Roland vagyok. Egy verssel készültem nektek. La Fontaine. A róka és a gólya. Meghívta a gólyát a róka egyszer ebédre, és egy lapos tányért tett szénig levessel elébe. A gólya éhes volt, de hosszú csőre miatt egy jó ízű kortyot belőle nem ehetett. A róka nézte, falt, és nevetett. Aztán a gólya másnap visszahívta a rókát, palackban gőzölt a sokféle ritka finomság. A róka éhes volt, de csak szagolta az ételt. Nem ért a palackba az orra. Éhen maradt, s a gólyáé lett a sok jó falat. A lakoma végén, mikor felálltak, remélem, szólt a gólya, épp oly jónak találtad ebédem, mint én tegnap a tiédet, barátom. Konyhádon tanult főzni a szakácsom. A róka csak nézett, s korgó gyomorral elszaladt.
0: Csukás Mese Rádió. Őszi tárgyunk, az esernyő. Az ősz beköszöntével többször vesszük elő az esernyőnket is. Gondoljunk csak bele kicsit ebbe a szóba. Esernyő. Ez két szó összevonásából keletkezett. Az esőből és az ernyőből. Eső, ernyő. Esernyő. Neked milyen színű az esernyőd? Van sajátod, vagy inkább te az anyu vagy apu esernyője alá állsz be? Az én esernyőm piros színű, és tele van fehér pöttyökkel. Szerintem messziről úgy néz ki, mint egy óriás gomba. Angliában adták el talán a legtöbb esernyőt a világon. Egyrészt azért, mert ott nagy divat volt esernyőt hordani. Másrészt azért is, mert Angliában tényleg nagyon sokat esik az eső. Tudjátok, hogy ki az a világhírű mesehős, aki mindig egy csodálatos esernyőt hordott magánál? Igen, ő Mary Poppins, aki az esernyője segítségével a felhők felé is fel tudott emelkedni. És volt olyan pillanat is, amikor az esernyője fogantyúján található papagáj is mondott egy-két bölcs tanácsot. Én is szívesen elfogadnám ezt a papagájos esernyőt. Ti miért szeretnétek? Szívből kívánom, hogy legyen nektek olyan színű és alakú. Csukás Mese Rádió.

0: vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó.
1: Tűz, tűz, legyen lát, víz, víz, tűzoltó.
0: Én vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó. Nevem Fürge Otto, szénafalván én vagyok a legjobb tűzoltó.

0: vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó. Kati haját meghúzom, Sikit szirénázik.
1: Na!
0: Taliga az autóm, szélvészként cikázik.
2: Jaj!
0: Tűz, tűz,
2: fernyelván! Tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tűz, tű

0: vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó.
1: Otto!
2: Figyeljetek, kezdődik a mese.
3: Szervusztok, gyerekek! Revicki Gábor vagyok, most én fogok nektek egy mesét olvasni. Az író Kocsis Gábor, a címe Gertrúd és Gréta. Együtt bármi áron. Jó szórakozást! Amikor egészen picik voltunk, mindenki szeretett minket. Na jó, nem mindenki, mert a gonosz kétlábú, aki kidobott minket a pusztába, egészen biztosan utált. Aztán ott volt a sakál, aki fenyegetően közelített felénk, és végül egy kis segítséggel sikerült elzavarnunk. Nagyon úgy tűnt, hogy ő sem szeretett minket, inkább csak szeretett volna megenni. De a többiek mind aranyosak voltak velünk. Lord, anya, kicsi szőke, anya, anyukája, anyáik összes kutyusa és cicája. Apa, mama. Annyi mindenkitől kaptunk szeretetet, hogy azt hittük, végre megszűnt minden gonoszság a világon. Eleinte még nem sétálhattunk, mert túl veszélyes lett volna. De miután a doktor bácsitól megkaptuk a betegségeket előző szurikat, végre kimehettünk az erdőbe. És képzeld, nagyon sok kutya barátot szereztünk, akiknek a kétlábú társai is mindig kedvesek velünk. Ők is szeretnek minket. Ezt első pillanattól fogva tudom, mert az bizony egyből lehetett érezni, hogy ki az, aki igazán szeret, és ki az, aki csak úgy csinál, mintha szeretne. Mi igazi szeretetet kaptunk mindenkitől. Ezért sokáig el sem tudtam képzelni, hogy valaha még megtapasztaljuk azt a gonoszságot, amit baba kutya korunkban átéltünk Gertruddal. Azt pedig főleg nem hittem, hogy nem csak egy kétlábú vagy egy sakál, hanem egy másik kutya is lehet az ellenségünk. Azon a napon, amikor erre rádöbbentem, éppen egy hegyről bandukoltunk lefelé a magas fák között. Az egyik legjobb barátunk, Mia és kétlábú családtagjai is velünk voltak, így még fantasztikusabb volt a séta. Boldogan szagláztunk, nézelődtünk, időnként szaladgáltunk egyet, utána lihegve örültünk, hogy együtt vagyunk, de hirtelen minden megváltozott. Egy nagy fehér kutya jelent meg velünk szemben, és egyenesen felénk tartott. Gertrúd! Gertrúd! Súgtam oda a tesómnak. Ez a kutya úgy közeledik felénk, mint az a sakál picikorunkban. Igen, súgta vissza Gertrúd, ugyanúgy fenyeget minket. Ebben a pillanatban meghallottam apa hangját. Hívják vissza a kutyát! Köszönöm. A nagy fehér kutya mögött több kétlábú is sétált, és az egyikük meg is próbálta őt visszahívni, de hiába, mert a kutyának esze ágában nem volt szót fogadni. Apa korábban rengeteget gyakorolta velünk, hogy bárhol vagyunk, bármi is történik éppen, ha meghalljuk tőle a hozzám szót, azonnal szaladjunk vissza hozzá. Ebben mindig is szigorú volt velünk, és aznap megértettem, hogy miért. A nagy fehér kutya nem hallgatott az égvilágon senkire. Hiába szólt neki újra a kétlábú, hiába ordított rá apa, hogy menjen innen, hiába állt elé még Mia apukája is, ő csak egyre közelebb és közelebb jött hozzánk, és a testtartásán láttuk, hogy támadni készül. Apa ekkor Lordot, Gertrúdot és engem is leültetett. Mia apukája is ezt tette Miával, majd mindketten előre léptek néhány lépést, és együtt próbálták elzavarni a támadót.
4: Tűnés vissza! Menjél haza!
3: Kiabálták olyan hangosan, ahogy még sosem hallottam apát, de a nagy fehér kutya továbbra is fenyegetően közelített felénk. Most mi lesz? Villant át az agyamon egy kétségbe esett gondolat, mert a támadó már egészen közel került apához. Ám ebben a pillanatban Lord közbelépett. Mint egy vihar felhőből érkező villám úgy csapott le a nagy fehér kutyára, megragadta őt a hatalmas fogaival, és erőteljesen rángatni kezdte. Nagyon megijedtem. Gertrude arcán is megjelent a rémület, és jobb ötlet hiány mindketten kétségbe esett vonyításba kezdtünk, hát ha ettől véget ér a támadás. De nem ért véget. Amíg Mia apukája ránk és a családjára vigyázott, apa megfogta Lord nyakörvét, és rákiáltott a másik két lábúra. Fogja meg a kutyáját! Ám a másik két lábú nem tett semmit, ezért apa újra elengedte Lordot. Nehogy hátrányba kerüljön és megsérüljön. Megint rákiabált a másik két lábúra, aki végül nagy nehezen elkapta a kutya nyakörvét, és ekkor apa is újra megfogta Lordot. Végre véget ért a szörnyű harc. Gertrude és én viszont még mindig rémülten vonyítottunk. Apa ekkor visszasietett hozzánk, hogy megnyugtasson minket, de ez nem ment könnyen, mert még sokáig a támadás hatása alatt voltunk. Akkor ott megtanultam, hogy bizony nem minden kutya a barátunk. Vannak, akik rossz szándékkal közelednek felénk. Gertrude és én olyan gyengének és tehetetlennek éreztük magunkat, mint még soha. Lord viszont egy igazi hős volt, hogy megvédett minket. Ez volt az első alkalom, amikor megtapasztaltuk, hogy nem minden kétlábú figyel úgy a bundástársára, ahogy apa figyel ránk. Így aztán néha később is előfordult, hogy ránk támadt egy másik kutya. Amíg még picik voltunk Gertruddal, borzasztóan féltünk ilyenkor, ám ahogyan nagyobbak lettünk, egyszer csak felfedeztünk egy igazi kincset, amivel bármikor le tudjuk győzni a félelmünket. Fura volt először meglátni ezt a kincset, mert azelőtt nem is tudtam róla, hogy létezik. De még apa sem tudott róla, ezért ő is csak ámult, amikor megtaláltam. Egy téli estén jött el a nagy felfedezés. Sötétben már nem megyünk be az erdőbe, hanem az utcákon sétálunk, hogy ne zavarjuk a vaddisznókat, akik valamiért este jobban szeretnek mászkálni és földet túrni. Amióta többször is találkoztunk már velük, én is óvatosabb vagyok. De azért még mindig eszembe jut, hogy milyen jó játék lenne megkergetni őket. Apa viszont elmagyarázta, hogy ők ezt egyáltalán nem élveznék, ezért elfogadtam, hogy inkább labdákat és batakat kergetek. Na meg Gertrude-ot, amikor hirtelen turbómacivá változik, és szaladni kezd fel alá a fák között. Na de hol is tartottam? Ja, igen, ott, hogy egy sötét téli estén éppen az utcákon sétáltunk, amikor hirtelen három hatalmas kutya bukkant fel. Két lábú nem volt a közelükben, ezért arra mentek, amerre csak akartak, és úgy döntöttek, hogy felénk veszik az irányt. Apa ezúttal nem kiabált rájuk, mert még észre sem vette őket. Azok hárman viszont csak jöttek és jöttek. Veszélyben vagyunk, hasított belém a felismerés, mert eszembe jutott, milyen szörnyű verekedés volt legutóbb Lord és a nagy fehér támadó között. Nem akartam, hogy ez újra megtörténjen. A három hatalmas kutya viszont egyre csak közeledett. Ekkor hirtelen olyan erőt éreztem magamban, mint még soha, és tudtam, eljött a cselekvés ideje. Fogtam magam, és jó hangosan ugatva rohanni kezdtem a három idegen felé, hogy elzavarjam őket. És képzeld, sikerült. A nagy kutyák megtorpantak, és csak tétován álltak, én pedig tovább folytattam az ugatást. ekkor tűnt csak fel a láthatáron a velük sétáló két lábú. Hívd vissza őket, légy szíves! Kiáltott felé apa, miközben én még mindig ugattam rájuk. Néhány pillanattal később a három hatalmas kutya visszafordult, majd a két lábúval együtt eltűntek az utcasarkon, én pedig boldogan szaladtam vissza apáékhoz. Gréti, te ilyen bátor hős vagy. Fantasztikus vagy, hogy megvédtél minket. Nagyon köszönjük neked. Dicsért meg apa boldogan, pedig egyikünknek sem szokta hagyni, hogy engedély nélkül elszaladjunk. Most viszont tudta, hogy miért tettem, azért ahelyett, hogy leszidott volna, nagyon büszke volt rám, amiért megvédtem a családomat. Azért bevallom, eléggé betojtam a három óriástól, amikor a közelükbe értem, de tudod, mi segített? Az, hogy felfedeztem egy fantasztikus kincset. Azt az érzést, hogy bízhatok magamban, mert képes vagyok megoldani a helyzetet. Tudtam, hogy ők hárman erősebbek, de olyan határozottan rohantam feléjük, hogy sikerült elijesztenem őket. Később is előfordult néhányszor, hogy egy kutya veszélyesen közeledett felénk, és ekkor tanultam meg, hogy azt a kincset, amit egyszer már felfedeztünk, fontos újra és újra felfedeznünk, mert könnyen elfelejtjük, hogy bennünk van. Így sikerült mindig elzavarnom a gyanús kutyákat, ám egyik alkalommal olyan gyorsan történt minden, hogy mire észbe kaptam, a támadó már ott termett az orrunk előtt. Éppen a szokásos esti sétánkon voltunk, az út sötét volt és csendes, ám hirtelen egy halk zajra és egy fénycsóvára lettem figyelmes. Az a valami nagyon gyorsan közelített. Hamar rájöttünk, hogy egy két lábú gurul felénk két keréken, és egyből megláttuk a mellette szaladó kutyát is. Apa gyorsan felkapcsolt egy lámpát, hogy jól látszódjunk, szólt is a másik két lábúnak, hogy biztosan észrevegyen minket, mire ő meg is állt, és hívogatni kezdte a bundás társát. Teljesen hatástalanul. A kutya ugyanis egyáltalán nem foglalkozott vele, hanem egyenesen hozzánk rohant. És mindez olyan gyorsan történt, hogy apának még kiabálni sem maradt ideje. De Lord ezúttal is lecsapott. Most sem hagyta, hogy bármi bajunk essen, ám ez a találkozás nem úgy folytatódott, ahogy régebben a nagy fehér kutyával. Apának arra sem volt ideje, hogy szétválassza Lordot és a támadót, mert abban a pillanatban, ahogy összeverekedtek, Gertrude és én olyat tettünk, amit még soha. Gondolkodás nélkül neki mentünk az ellenségnek. Bizony, mindhárman együtt harcoltunk, így a támadó néhány pillanat múlva már szaladt is, amilyen gyorsan csak tudott. Én még azért hangosan ugatva utána futottam picit, hogy véletlenül se jusson eszébe visszafordulni, de bolond lett volna ilyet tenni. Örült, hogy megúszta. Győztünk, sikerült, kiáltottam boldogan a többiekhez visszaszaladva. Együtt elképesztően erősek vagyunk. Csodálatos érzés fogott el, nem a harc miatt, mert harcolni nem jó. Apa sem engedi, és mi sem szeretjük, ezért amikor csak lehet, elkerüljük. De azon a napon nem lehetett. A csodálatos érzést egészen más okozta. Az, hogy felfedeztünk egy újabb kincset magunkban. Együtt olyan gyorsan győztük le a támadót, ahogy egyedül semmelyikünk sem tudta volna. Tényleg olyan könnyen ment az egész, mintha csak egy botot kaptam volna fel a földről. Fantasztikus volt megtapasztalni, hogy mire vagyunk képesek, ha összefogunk. Apa is nagyon meglepődött. Lordról tudta, hogy nem csak hatalmas szíve van, hanem kemény harcos is tud lenni, ha meg kell védenie magát vagy minket. mielőtt bekerült a sintértelepre, ahonnan apáik kimentették, sok veszélyes kétlábú és négylábúval szembenézett. Gertrúdról és rólam viszont azt hitte apa, hogy mi még egy légynek sem tudnánk ártani, egy ránk támadó kutyának pedig főleg nem. De megmutattuk, hogy a családunkért mi is bármire képesek vagyunk. Ahogy folytattuk a sétát, olyan büszkén és magabiztosan lépkedtem, mint még sosem. Más volt ez a győzelem, mint Lord győzelme a nagy fehér kutya fölött is. Más volt, mint amikor én védtem meg a családomat a három nagy kutyától. Ezúttal nem csak a saját erőmet éreztem magamban, hanem velem volt Lord, Gertrude és apa ereje is. És ezt a különleges kincset már soha többé nem veszítettem el. Hazafelé tartva még megálltunk egy gyors toboz focira, amit Gertrude és én is imádunk, de néha még Lord is beszáll picit. Ilyenkor apa elrúg egy tobozt a lábaink között, mi pedig megpróbáljuk elkapni. Én persze el sem dobom utána, hanem a számban tartva próbálom elkapni a következő tobozt is, amin apa mindig nagyokat nevet. Most viszont csak csendben mosolygott, és éreztem rajta, hogy egészen máshol járnak a gondolatai. Büszke volt rá. Ki tudtam olvasni a szeméből.
4: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
5: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás az Ihásznál. Egyszer Mátyás király az országot járta. Egy este vándorlásai közben egy ihásznál állt meg, és kérte, hogy adja már föl bojtárnak. Fiatal ember volt még akkor Mátyás király. Nem kör nekem ilyen nyeszlet kölök, mondta az ihász, de mivel már erősen estére jár, az idő megengedte, hogy ott aludjon nála. Na fiam, fogjál egy birkát, levágjuk, aztán lesz jó vacsora, mondta az ihász. Gondolta, hogy mégiscsak megpróbálja, ha ügyesebb, mint ami ennek kinéz. Akárhogyan kergette, hajszolta a király az állatokat, egyet sem tudott kifogni közülük. Mindegyik kiugrott a kezéből, mert nem tudta, hogy kell megfogni a birkát. Nem hagyján magát a birka sem, ha arra kerül a sor. Az ihász egyből megfogta a birkát, levágta, aztán finom paprikát sőzött a bográsban. No, ösém, akármilyen élhetetlen vagy, gyere csak ide, egyél egyet, van itt elég. Kínálgatta őt, mert jó szívű ember volt. Éhes volt már nagyon a király, alig várta, hogy készen legyen a vacsora. Az ihász bicskájával kiszúrta magának azt a falatot, amelyik sorra következett, de a király csak nézett. Na mi az, fiam? Neked még bicskád sincsen? Hát milyen ember vagy te? Kérdezte tőle, de a király csak ümmögött. Megsajnálta az ihász, aztán adott neki valahonnan egy régi kusztorát, ami már semmire sem volt jó, de hát ha semmi sem volt, hát az is jó volt. Nagyon megörült a király, mert szégyelt volna kézzel nyúlni az ennivalóhoz, mikor az ihász olyan szépen evett. Hát így aztán ketten ettek a paprikásból, szemben ültek egymással. Mátyás királynak nagyon megtetszett néhány falat, aztán átnyúlt a bográs másik felére, az ihász elé, és ette a húst. Egy darabig csak nézte az ihász, aztán megsokalta. Megfordította a bicskáját, megfogta a hegyénél fogva, aztán jó nagyot ütött a király kezére. Jegyezd meg, édesöcsém, hogy nem illik a tálba más elé turkálni, mindig csak magad elő legyél, öcsém. Fájt nagyon a keze a királynak, de tetszett neki, amit az ihász mondott, meg amit tett vele, mert neki is járt az udvarban néhány magas rangú úr ebédre, és bizony neki sem tetszett, hogy a tálban eléje vájkálnak, de aztán hajnalban elköszönt az ihásztól, elment hazafelé. Egyszer csak két királyi belső ember érkezett az ihászhoz, király parancsával, és ekkor meg ekkor jelenjen meg előtte. Megmondták az ihásznak, hogy a városban melyik házba kell jelentkezni neki, Főtt a feje az ihásznak, hogy hogyan juthatott ő a király eszébe. Nem csinált ő semmi olyas, amivel megharagította volna a királyt. Mert azt nem gondolhatta, hogy ő olyas tett volna, amiért kitünteti őtet a király. Hát egészen belebetegedett, mire elérkezett a rendelt nap. Bement a megjelölt házba, ott már várta az ihászt két ember. Megtisztálkodott, rendbe hozták teljesen a ruházatát, aztán bekísérték a királyi palotába. Mondták neki, hogy a király ebédre hívatta magához. Nagyon csodálkozott ezen az ihász. Elámult nagyon, hogy milyen fényes gyülekezetbe került. Nem sokat nézelődhetett, mert két udvari ember megmondta neki, hova kell ülnie. Éppen csak ő rá vártak, mert amint leült, a szolgák kihozták az ebédet. Finom birka paprikás volt az ebéd, olyan finom volt, mint amit ő szokott csinálni. Ízlett is nagyon az ihásznak. Nagy hosszú asztal mellett ültek, az asztal fölön a király ült egyedül, de az ihász nem ismert rá, pedig nem messze ült tőle. Szembe vele valami fényes gróf, akire a király nagyon haragudott, mert olyan természetű volt, hogy a másik elé nyúlt, amikor ettek. Most is úgy tett, a király csak nézte. Az ihász is nézte, de csak egy darabig. Eszébe jutott, hogyan kell magyarosan megtanítani az ilyen embert az illendőségre. Fogta a bicskáját, megfordította, és a hegyénél fogva vette a kezébe, aztán jó nagyot ütött a gróf kezére. Tanulja meg, hogy nem illendő más ellé nyúlkálni a tálba. Maga meg ne tanítson engem, kiabált a gróf. De bizony fogadsak meg a tanítást, mert én is megfogadtam, szólt oda a király, aki nagyon örült az iház bátorságának. Az nem járja, hogy csak úgy ráüsön a kezemre, kiabált a gróf. De bizony rá kell a te kezedre ütni, kedves grófom, ha nem jót teszel azzal a finom kezeddel, mondta a király. Ez az ember helyesen tett törvényt. Ilyen közrendű ember nem tett törvényt, egy grófon, kiabált a gróf hangosan. De bizony tett törvényt még a királyon is, ha a király olyat tesz, amit senki sem tehet meg a másik ellen, mondta a király. Felséges uram, királyom, a király szent és sérthetetlen, mondta az ihász. Hogyan bánthatnám én a királyt ilyenért? Hát nem emlékszel rá, amikor adtam neked ezt a kést? Kérdezte a király. Amikor az ihász megismerte, hogy a kést ő adta annak a nyiszlegy gyereknek, amilyen akkor látta a királyt, a lábai elé akart borulni. Ne tedd ezt, jó ember, mert én tanultam tőled, de a gróf úr is tanult, és majd megfizeti neked a tanítást. Akkor a gróf legszebb gyémántos láncát leakasztotta a nyakából, és a juhász nyakába tette. Köszönöm a tanítást, felséges királyom, mondta a királynak, de a király csak azt mondta. Ha én meg tudtam köszönni a tanítást ennek a szegény juhásznak, te is meg tudod ezt tenni, kedves grófom. Addig köszön meg, míg jó kedvem van. A nép jobban tudja, hogy mi az igazság útja, mint a grófok. Ha a népre hallgatsz, mindig jót teszel. Így aztán a gróf megköszönte a juhásznak, hogy illendőségre tanította. Ezért mondta a nép, amikor meghalt Mátyás király, hogy oda az igazság, mert ilyen király sem elő

0: tudom.
1: Mesés estét. Itt a Csukás Meserádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Polyák Anita vagyok, és ma én olvasom el nektek Csukás István pompom meséi közül az ásító szörnyeteget. Pompom ásítozott az ágon. Álmosan előre-hátra billegett az ágon, és ásítozott. Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít. Egy ásító szőrsapkához. Hát bizony, itt az ősz, mikor a természet készülődik a nagy téli alvásra. Ősszel már nagyon álmos, s bár a természet nem tud ásítani, de van más, akit megvisel ez a nagy alvási készülődés, és az bizony tud ásítani. Itt van például Picúr, aki most ébredt föl, és már is ásítozik, pedig jól aludt, és ásítozni különben is csak este szoktak. De hát ő nem tehet róla, erről csak is a természet tehet. Nem Picúr természete, hanem a kinti természet. És Picúr bent ásítozik. Ásítozva mászik ki az ágyból, két ásítás közben kortyol egyet a kávéjából. Udvariasan visszafolyt egy ásítást, mikor elköszön, de az ásítás hűségesen elkíséri kint is. Így hát világos, hogy a gondolatok is lustán cammognak a fejében. Mégpedig ilyen gondolatok. Haj, eső lesz. Majd, még az eső is elaludt. Mert ha bár szinte az ember fejét súrolják a felhők, nem esik semmi. Nem hull semmi. Csak egy csomó vacak elszáradt falevél. De az is milyen lassan. Így ért el a fa alá, amelyen pompom ásítozott. Előre-hátra billegve. Most éppen előre billegett. Meglátta Picúrt, és ásítozva megszólította. Á, szia, Picúr, hova rohansz? Picúr álmos szemmel felpislogott. Szia, az iskolába.
2: De egyáltalán nem rohanok. Inkább úgy érzem magam, mintha alvajáró lennék.
1: Pompom legyintett.
2: Te legalább jársz, én meg mindjárt... Ez az idő, elkísérhetlek. Perceken belül elalszom, ha nem mozgok.
1: Picúr bólintott egyet lassan.
2: Nagyon lassan.
1: Elkísérhetsz. Na, mi lesz már?
2: Lomhább vagy, mint egy étcsika. Ha sokáig vacakolsz, gyökere tereszt a lábam.
1: Pompom lomhán kászálódott lefelé az ágról.
2: Várj, van itt valami. Ez az, most megvagy.
1: Eldobhatom ezt a levelet, vagy direkt őrzöd a fejeden?
2: Eldobhatod, dünnyögte Picúr.
1: Ez a világ leglustább falevele. A többi már rég lent van. Nyomás! A rokonaid már leértek.
2: Pompom lepöckölte Picúr fejéről a falevelet. Majd ráült, mint egy sapka.
1: És senki, de senki se tudta, hogyha Picúr ásítozik, miért ásítozik a sapkája is.
2: Haj, Pompom. Nem tudom, te hogy vagy vele, de ez a búbánatos idő beszivárgott egész a szívembe, és én is bánatos leszek tőle. Meg ez az ásítás is.
1: Hát igen, bólogatott Pompom.
2: A búbánattal én is így vagyok, de ez az ásítás,
1: ez még semmi. Hogy semmi?
2: Hát úgy semmi, hogy ez még nem az igazi ásítás.
1: Hát mi az igazi ásítás, ha ez nem az igazi ásítás?
2: Ajjaj, az igazi ásítás az, mikor ásító szörnyeteg ásít.
1: Bizony, ásító szörnyeteg még sose láttam. Sőt, még nem is hallottam róla, sőt, még nem is álmodtam vele.
2: Pompom lustán bólogatott. Mind a három vágya teljesülni fog, mert nem sokára hallani fogsz róla, és nem sokára találkozni fogsz őkelmével, és azután biztos, hogy álmodni is fogsz vele.
1: Ugyanis most kezdődik ásító szörnyeteg munkaideje, és ő nem szokott lógni, meg hiányozni, meg beteget jelenteni, mint egy közönséges táppénzcsaló. Nem. Ha itt az idő, bizony átjön az üveghegyen túlról, és neki lát...
2: Mikor jön át az üveghegyen túlról?
1: Minek lát neki?
2: Hát a munkának. de az már nem munka, hanem hivatás. És mi a hivatás? A lomtalanítás. Picur álmosan elmosolyodott. Talán a lomtalanítás? Nem, dehogy. Nem ószeres ő. Lombot talanít. Vagyis levéltelenít. Érted már? Látom, hogy nem érted. Na jó, akkor elmesélem ásító szörnyetek történetét. Tulajdonképpen valamikor ásító sárkány volt. Picur félbeszakította. Ásító nem keveredte össze a dolgokat? Hallottam már hétfőjű sárkányról, meg tűzokádó sárkányról, meg papír sárkányról, meg sárkányvasútról. De ásító sárkányról még nem hallottam. Biztos, hogy van ilyen. Pompom kicsit megsértődött. Még a hangját is fölemelte. Persze, hogy van. Ne szólj közbe folyton, inkább figyelj. Picur bólintott, hogy figyel, és Pompom lassú, vontatott hangon belefogott a mesébe. Bár az igaz, hogy nem volt mindig, vagyis, hogy nem volt mindig ásítozó. Csak olyan rendes, normális, szorgalmas öreg sárkány volt. Éldegélt egy jó kis barlangban az üveghegyen túl, és szorgalmasan rabolgatta a királylányokat. Ott őrizte őket, és mikor aztán végre a lovagok is megérkeztek, meg egyéb vitézek, hogy kiszabadítsák a királylányokat, a sárkány udvariasan kiment elébük. Mert jól nevelt sárkány volt, és ismerte a legfontosabb illemszabályokat. Na, aztán, ahogy illik, először sértegették egy kicsit egymást a lovagokkal, meg becsmérelték egymást, és mikor már minden sértést meg becsmérést elmondtak, s több nem jutott az eszükbe, akkor szépen megvívtak. Aztán mindenki ment a dolgára. Így élt a sárkány boldogan, vidáman, és nagyon meg volt elégedve a világgal. Tehát múlt az idő, és egyszer csak a sárkányra nagyon szomorú napok következtek. Hogy nem, egyre kevesebb lett a királylány, és a lovagok meg a vitézek is nagyon megritkultak. Aztán, hogy nagyon sokáig nem jött egy lovag se, de még egy icipici se, a sárkány nagyon elkámpicsorodott. 400-500 évig még csak biztatgatta magát, hogy majd csak jön valaki azért az utolsó királylányért, de nem jött senki. A királylány meg közben megunta az egészet és hazaszökött. A sárkány pedig egyre mélabúsabb lett, egyre jobban unatkozott, már-már a kedélybetegség kerülgette. Így nem csoda, hogy egy szép napon ásított egy icipicit. Majd egy közepeset, és végül már olyan óriásikat, hogy csak úgy recsegett az állkapcsa. Nem is tudta abba hagyni. Ásítozott reggeltől estig, estétől reggelig. Már nem törődött sem az illemszabályokkal, sem a királylányokkal. Ez a rossz szokás teljesen elhatalmasodott rajta. És nem elég, hogy elhatalmasodott, még a külsejét is megváltoztatta. A sok ásítozástól egyre nagyobb lett a sárkány szája, a többi része meg összement. Úgy, hogy végül csak egy nagy száj maradt belőle. Ekkor vette fel az ásító szörnyeteg nevet. És csak búsult, meg ásítozott, hogy nem néz feléje senki. Hát egy napon, ahogy ásítozott, meg búsult, egyszer csak eszébe jutott valami. Nagyon ritkán történt ez meg szegénnyel, úgyhogy nagyon megbecsülte, ha valami eszébe jutott. És örült is neki mód felett. Ha-ha, bömbölte, eszembe jutott valami. Nem jönnek hozzám a lovagok? Akkor nekem kell elmenni ő hozzájuk. Világos, mint a vakablak. Hogy ez eddig nem jutott eszembe, hurrá! El is indult azon nyomban, ment, mendegélt, völgyön, hegyen át, meg ákon, bokron át, meg egyenesen és cikcakban, de akárhogy is nézelődött, meg bámészkodott, meg meresztette a szemét, nem látott egy lovagot se. De még csak egy iciri-picirit se. Hova csodába bújtak, morogta, mintha a föld nyelte volna el őket. Hát ahogy ment tovább, elérkezett egy városhoz. Örvendezve kiáltott. Na végre, előbújtatok, gyáva kukacok, hó, ha-ó! De a gyáva kukacok, a remegű térdő nyúlszívűek és a félelemtől begazolt pocegerek nem örvendeztek a sárkánynak, hanem villámgyorsan elfutottak. Álljatok meg, barátocskáim! Bömbölt utánuk nyájas hangon. Én vagyok itt, a jó öreg lányrabló, he-he, a ti öreg barátotok, akit már 500 éve nem láttatok. Hát szabad így megfeledkezni rólam.
1: De az embereket nem hatotta meg a nyájas hang. Futottak, bújtak, remegve és vacogva, mert hogy ilyen nagyszájú bömbölőt bizony még nem láttak. Ásító szörnyeteg értetlenül nézte őket, majd könyörgésre fogta a dolgot.
2: Ne fussatok, hé, hová szaladtok? Ezt nem így szoktuk csinálni. Gyertek vissza szépen, előbb sértegessük egymást egy kicsit. Olyan rég duncsiztunk már, hé!
1: De bizony az emberek erre se hallgattak. Ész nélkül menekültek. Bezárkóztak a házaikba, beszögeztek ajtót, ablakot, és vacogtak és reszkedtek. Hogy is ne, hiszen régen elmúlt már a lovakkor, csak valahogy elfelejtették értesíteni erről a sárkányt. Ásító meg lógatta a fejét, meg sírdogált, meg rídogált elkeseredésében. De hiába sírdogált, senki nem akart vele megvívni. És itt vége is lenne a mesének. Ha egy valaki nem maradt volna ott az utcán, és az az egy valaki nem volt más, mint az utcaseprő, illetve a város köztisztasági alkalmazottja. Hogy miért nem futott el? Egyszerűen azért, mert nem ért rá futkosni. Annyi, de annyi volt a lehullott falevél, hogy ki se látszott belőle. És hiába söpört fel egyszer, hiába takarított kétszer, mindig maradt még a fán levél, sehogy csak akartak egyszerre lehullni. Ásító szörnyeteg szipogott még egy ideig, majd csak úgy szokásból egy óriásit ásított. Hát, uram fia, a fákról az összes levél lehullott a hatalmas húzattól, mégpedig egyszerre. Az utcaseprő odanézett, majd amoda, és hatalmasat kórjantott örömébe.
2: Köszönöm a segítséget, pajtás! Akárki is vagy, ezt nagyon ügyesen csináltad!
1: Ásító szörnyeteg egy kicsit felhúzta az órát.
2: Én nem vagyok akárki. Nézzél csak meg jobban. Én vagyok ásító szörnyeteg. Valójában pedig egy sárkány. És ugye, te meg egy lovag vagy. Egy kicsit megváltoztál, de nem baj. Állj ki velem pár viadalra, már teljesen berozsdásodtak az izmaim.
1: Az utcaseprő mosolyogva csóválta a fejét.
2: Nagyon szomorú vagyok, hogy csalódást kell okoznom, de én tényleg nem vagyok lovag. Lovakra nem futja a városnak. Kisváros ez. Különben Hörpentő Dániel vagyok. Egy kisváros utcaseprő mestere.
1: Ásító szörnyeteg elszomorodott. Fancsali képpel kérdezte.
2: Hajjaj, és nem ismersz egy lovagot?
1: Nem ismerek. A lovagok már rég kivesztek. Az utolsó, aki itt élt, átképezte magát Bakternak. De annak is van már vagy 200 éve. Ásító szörnyeteg sápítozott. Letottyant a fenekére.
2: Jaj, nekem, szegény fejem, hova legyen? Itt állok egyedül, és nekem senki se szólt. És most mit csináljak?
1: Hörpentő Dániel ravaszul összecsippentette a szemét. Vagyis ráérsz, azt mondod. Na jó, beveszlek a szakmába. Majd lassan kitanulod. Na figyelj csak, egyszerű. Ásítasz. Ezt tudod. Most jön a szakma. Mikor kifújod, ide lehelj a kiskocsiba. Világos? Ásító szörnyeteg érdeklődve figyelt, s lelkesen bólogatott. Világos. Majd kitátotta a száját, óriásit ásított. A fejét felfelé tartotta, s a falevelek mind a szájába repültek, mint egy hatalmas porszívóba. Teli szájjal a kiskocsi felé fordult, és belefújta a leveleket.
2: Így jó?
1: Kérdezte büszkén. Hümmögött Hörpentő Dániel, mert nem akarta elkapatni az utcaseprő tanoncot.
2: Elsőre megteszi.
1: Ám ásító szörnyeteg egy ilyen icipici dicsérettől is boldog lett. Boldog és buzgó.
2: És nem tolhatnám a kiskocsit? Kérdezte nagy igyekezettel.
1: Úgy látom, van kedved a szakmához, dicsérte meg Hörpentő Dániel.
2: Tolhatod?
1: Ásító szörnyeteg ragyogóképpel tolta a kiskocsit, s elégedetten rikkangatott közben.
2: Jaj, de jó, van egy szakmám, nyugdíj, esztéka!
1: Ettől fogva Hörpentő Dániel mindig együtt járt ásító szörnyeteggel,
2: aki nagyon komolyan vette az új szakmát, és nem össze-vissza, hanem tervszerűen ásítozott. Tiszta is lett a város, hogy csodájára jártak messze földről, ők pedig kaptak egy csomó oklevelet és dicséretet. Picúr mosolyogva hallgatta a mesét. Nagyon érdekes volt, teljesen elmúlt az ásításom. Majd a torony órára nézett. Jaj, mindjárt becsöngetnek, rohanjunk! Az iskola kapujában elbúcsúzott Pompomtól. Pompom felugrott egy ágra, és onnan kiáltott. Iskola után megvárhatlak? Picúr visszaintett a kapuból. Megvárhatsz, de ne ásíts!
0: Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

megnyerő, kedves megértő. Nagyon szerethető, na gyertek közel a mikrofonhoz. Az én családom.

0: velem, az öccse vagyok, sajnos nem a bátya, de ha már így történt, bánja a kánya. Na gyertek közel!
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek! Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el.
2: Hősünk, Falatka, vidáman élt bele a világba, és előfordult például ilyen csavarintás, elmondom. Nagyapáikhoz közel megnyitottak egy nagy eszpresszót. Cifra kis kerítéssel a széles járdán, virágokkal, feljáróval, sok székkel, kis asztallal, színes ernyőkkel. Egy napon hazafelé ment nagypapa, hát ott látja Falatkát a kerítésen. Innen a járdán áldogál, nagyban beszélget két meglett bácsival, akik a kerítésen belül egy ernyő alatt ülnek és kávéznak. Falatka meg málna szörpöt szív szalmaszálon át, amivel nyilván a bentiek kínálták meg. Nagyapa restelt hallgatózni, hát mégis gondolta, tréfaság, úgy lopakodott el Falatka és a társaság előtt, hogy egy picikét hadd halljon az előadásból. Mert Falatka előadott, és a két idegen bácsi érdeklődő komolysággal hallgatta. Mit adott elő Falatka? Csupán az, hogy alapjában véve ő a körzeti orvos. Rengeteg paciensem van, mondhatom, rengeteg, mindent én csinálok, mondta. Az egész gyógyítást, csak injekciót nem adok, azt nagyapa intézi. Hazug fiú ez a Falatka? Ítéljétek meg ti. Csak mondom, hogy a doktor bácsi nem tartotta őt annak, holott a saját fülével hallotta az egészet. Ezeket nem magyarázom meg. Tudjátok jól ezt is, hogyan van az ilyesmi. Hiszen Falatka egyszer egy Biznák nevű fiúnak azt mondta, hogy ők banánt termelnek cipődobozokban. Igen, de Biznák kezdte, hogy az ő lakásukhoz 3 erkély tartozik, és kis minyon automatájuk van, ami gomnyomással állítható át tortaszeletekre, meg egy kis majmuk is van, ezt az apjuk hozta, a kiküldetésben járt Afrikában, a Sose Penge szigeteken, ahol az Amritok laknak. Utóvére Biznák is kell tudja, hogy budapesti cipődobozokban nem terem banán, és Falatka is tudja, hogy Biznák bácsi nem járt Sose Pengében kiküldetésben, hanem Rákospalotán járt. Tudjátok meg, hogy az okos Falatka, mert Falatka kétségkívül okos fiú, az első nap az iskolában, az első fél óra végén felállt, illedelmesen köszönt a tanítónéninek, és elindult kifelé. Hová, hová? Kérdezte meglepetten a tanítónéni. Megyek haza. De ez nem lehet. De hát miért, kisfiam? Elég volt, közölte barátságosan Falatka. És hiszitek vagy sem, de 2-3 napba tellett, míg ez a csavarteszű Falatka a tanítónéni szavaiból meg anyu, apu és nagyapáik felvilágosításaiból megértette, hogy mostantól hosszú-hosszú időkig benne kell lennie az iskolában. Ez a dolgok rendje, amit a nagymama mondta, és még akkor sem tudta elképzelni annak valóságát, amit a nagymama így mondott, a nagyapa 18 évig járt iskolába. Iskola. 18 év. Mennyi az, hogy 18? Összeadva mennyi 18 év iskola annak, aki most múlt 6 éves, hogy lehet mindezt felfogni? Azután igaza van nagyapának, szerencsés fickó ez a Falatka, megszerette az iskolát. Nem megszokta, hanem képzeljétek, megszerette. Mert minden gyerekkel jobban tudott lenni. Olyan volt Falatka, mint egy kitárt kapu. Mindenki bemehetett rajta. És Falatka mulattatta például a tanítónénit is, pedig ő ellene ment néha a tanítónéninek. Például éppen ez a Biznák madzakból és színes drótokból valamiféle villamos vezetéket csinált, és a tanítónéni megbotlott benne majdnem elesett. Meg akarta büntetni Biznákot, de Falatka szót kért, és megvédte a 3 erkélyes Biznákot. Azt mondta, hiszen nem akart megbotlasztani senkit, hát még éppen a tanítónénit, csak játszott a drótokkal. És képzeljétek, a tanítónéni elfogadta a Falatka érvelését. Még ez egyszer? És nem büntette meg Biznákot. Ez igazságtalanság lett volna, mondta Falatka anyunak, és ezt a tanítónéni később megbánta volna. Mikor nagyapa ezt megtudta, igen büszkén nézett maga elé, és végül azt mondta a nagymamának, imponál nekem ez a falatka. Viszont ugyanez az imponáló falatka még sokkal később, talán harmadikos általános iskolás korában is megtette, hogy bármilyen mulatságosan hangzik is, iránytűvel ment az iskolába. Maga előtt tartotta az iránytűt, és a mutató lengése szerint ingatag trappolással megkereste az iskolát. Közben megállt egy-egy kirakat előtt, mert számon tartotta az árukat és az árakat. Tudd meg, hogy a bonyiszlói paprika már a 2 forinttal olcsóbb lett. Maga váló barack még nincs. Görög dinnye már van, de még nagyon drága. És ment az iránytűvel az iskolába. Sőt, az is előfordult, hogy a kapun kilépve egy tűernyővel szállt le. De tájolta magát óvatosan, és csak azután kezdte lassan, lassan megcélozni az iskolát.
1: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben. Csukás István. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles, összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés hátú kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte. Nem zavarlak. Min gondolkozol? Azon gondolkozom, hogy hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken, mint például a moziban, a klubban, a sátortáborban. Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott. Ott is kell viselkedni. De hát oda szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés hátú ezt elismerte. Az igaz. De azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a későn jövő zavarja többieket, amíg bemászik a helyére a sor közepére. Az már szinte törvényszerű, hogy a későn jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés hátú a vállát vonogatta. Jó, tegyük föl, hogy elkésem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett. Megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönt meg, hogy felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyekszel a sorban. Ne a hátsó feledet. Értem. És mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, ha már esetleg láttad a filmet. Nem illik még elfoglalni a teljes karfát. Az nem csak a tied. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná. És izgulni sem szabad. Dehogy nem. Az ember nem unatkozni jár a moziba. Csak halkan izgulj. Tüskés hátul nagyot sóhajtott. Hú, akkor jó. Már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki se zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy. Ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy a fügykoncerttől hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés.
3: nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás.
4: És ha nem tetszik?
3: Akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés hátú vidáman bólogatott.
4: Azért ez nem is olyan nehéz.
3: De kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani a klub délutánokon. Hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánon is meg kell tartani egy-két szabályt. De ezeket már mind ismered. Ezekről már beszéltünk. Ugyanis udvariasnak kell lenni. Megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály. Semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot. Tüskés hátul ravaszul mosolygott. Az jutott eszébe, hogy most aztán egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi volt rá, hogy a nagy illemtanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön. Ő is a táborozásnál. Ott milyen illemszabályok vannak? De ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért a természettel szemben is illedelmesen kell viselkedni. Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott. A természettel? Igen, a fával, a vízzel, a hegyel. Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogy hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből. Nem vésed a nevedet a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet. Nem dobálod kővel a termést. Nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel nem piszkítod be, mert hát ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok háta mögött, s nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit. Nem csúzlizol a sirályokra, nem fúrsz lyukat a gát oldalába. És a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, hegyoromban, teleszívod a tüdőd jó levegővel. És nem is játszhatok. Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt. Ígérem, hogy udvarias leszek a természettel.
1: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: amit most hallgatsz, az a...
1: Csak az Meszely Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Kisfaludi Zsófi vagyok, és most én fogom elmondani nektek Sam Teplin, Nyuszóka és a Nagyvilág című meséjét Müller Gerda fordításában. Nyuszóka a hegy lábánál fekvő kertjükben áldogált, miközben anyukája, Anyuszi, szép mintákat festett egy kosárra. Bár csak kilátnék a sövényen, sóhajtott bánatosan Nyuszóka. Miért? Kérdezte az anyukája. Mert kíváncsi vagyok, mi van mögötte. Nagyon szeretem a kertünket, de nem ismerek semmi mást ezen kívül. Ki akarsz kukucskálni? Kérdezte Anyuszi. Igen, nagyon, lelkendezett Nyuszóka, és örömében felleugrált. Megengeded? Hát persze, felelte az anyukája, csak mász fel a hátamra, és kapaszkodj jó erősen. Anyuszi oda ment a kert legmagasabb fájához, és felugrott a legalacsonyabb ágra. Aztán egy magasabbra, majd egy még magasabbra. Nézd, ott egy ösvény, kiáltotta Nyuszóka. Azon pedig egy mókus. Szia! Köszönt barátságosan a kis állatnak. Szia! Köszönt vissza mókuska. Miért vagy fent a fán? Mert azt gondoltam, valami érdekes van a sövény mögött, felelte Nyuszóka. És igazam is volt. Szeretnél velem játszani? Így mókuska átjött hozzá, és rögtön összebarátkoztak. Együtt sütisztek és teáztak. És itt véget is érhetne ez a történet. De ekkor Nyuszóka felnézett a kert melletti hegyre, és megint töprengeni kezdett. Nem látok át a hegy túloldalára, pedig annyira kíváncsi vagyok, mi lehet ott. De a hegy olyan magas, sokkal magasabb, mint a sövény, így sose fogjuk megtudni, igaz? Ekkor Anyuszi furcsa dolgot tett. Oda sétált a kosárhoz, amit az előbb festett ki, és beleugrott. Nyuszóka belekapaszkodott a kosárba, és kikukucskált. Először az ösvényt pillantotta meg, ahol mókuskával találkozott. Majd, ahogy a ballon magasabbra szállt, közeledett a hegy csúcsa, míg nem a kosár pont fölé emelkedett, és magasra kúszott a fénylő kék égbolton. És ekkor a hegy másik oldalán meglátta a mezőket, az erdőket, a patakokat és a messzi távolba nyúló kis ösvényeket, amelyek egyre kisebbek és kisebbek lettek, ahogy a hőlégballon feljebb repült. Hiha! Csodálkozott el Nyuszóka. Mi ez? Ez a világ, felelte Anyuszi. Egy nap, amikor elég nagy leszel, te magad is megnézheted. Elmehetsz majd messze, a hegyeken túlra. Nyuszóka ámulva nézelődött egy darabig. Jó hatalmas a világ, ugye? Kérdezte. Azt hiszem, én még nem akarok nagy lenni. Lassan ereszkedni kezdtek. Nézzétek, mutatta Nyuszóka. Ott a kertünk. És a fa, amire felmásztunk, és az ösvény, ahol megláttam mókuskát, minden olyan picinek tűnik. Jaj, jó lesz végre hazaérni. Anya, sütizhetünk és teázhatunk megint mókuskával. Hát persze, felelte Anyuszi. Ahogy szép lassan hazafelé repültek a légballonnal, megfordultak, hogy integessenek a hatalmas világnak, ami lassan eltűnt a szemük elől, a hegy háta mögött.

0: Csukás mesedárnyék.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Csukás István pompom meséi, lesből támadó ruhaszárító kötél. Aki elmeséli nektek, Balázs Klári. Pompom ült egy ágon, egy szép, hosszú ágon, és várta Picúrt. Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismeritek. Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújjas kesztyű, vagy papucs orrán pamutbojt. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és leselkedett. Végre jött Picúr, elhaladt az ág alatt, Pompom gyorsan leszólt.
3: Szia, Picúr! Hova rohansz?
2: Iskolába, mondta Picúr mosolyogva, de egyáltalán nem rohanok.
3: Elkísérhetlek? Veled mehetek? Repülhetek? Ugorhatok? Pattanhatok?
2: Kérdezte Pompom izgatottan. Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csitította Picúr. Vagy legalábbis próbáld meg. Pompom leugrott az ágról, Picúr fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett, majd megkérdezte.
3: Elég nyugodtan jöttem? Majd a választ meg se várva, dudorászott, meg dünnyögött. Ma jó napom van, ma pompom, pompás jó napom!
2: Így ballagtak, meg dudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya.
3: Fussatok a kedves az életetek!
2: Kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arra loholt egy macska, s így kiáltott.
3: Meneküljetek, a kedves az életetek!
2: Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta.
3: Pucolás, ne nézz hátra, ott jön mögöttem!
2: Picúrnak éppen csak annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, és onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhant. Mi ez? Mi volt ez? Kérdezte Picúr rémülten, de Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj.
3: Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Picúr. Nem, nem, hadarta Pompom. Te is kapaszkodj, mindenki kapaszkodjon. Általános kapaszkodás, világméretű fogóckodás.
2: Picúr átölelte a fa derekát, s megkérdezte. Most jó?
3: Jó, felelte Pompom, csak ne erezd el.
2: Egyelőre megmenekültünk. Hű, láttad?
3: Láttam. Úgy futtában. Mi volt az?
2: Pompom idegesen hadart. Nem mi, hanem ki. Nem ki, hanem be. Nem be, hanem el. Nem beszélnél egy kicsit világosabban, szólt rá Picúr. Jó, bólintott Pompom. Akkor világosan megmondom, ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél. Gyerünk, gyorsan keressünk egy sötét rejtekhelyet, ott majd elmesélem világosabban. Rejtekhelyet? A kapaszkodás nem jó? Kérdezte Picúr engedékenyen. Mivel már kezdett elzsibbadni a keze, és szívesen elengedte a faderekát. Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. Lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtekhely kell. Bunker, légópince. Picúr körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát.
3: A kuka jó lesz?
2: Jó, rikkantott a Pompom. Futás a bomba biztos kukába. Belebújtak, magukra húzták a fedelet, a kuka szerencsére üres volt. Ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat. Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt.
3: Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf. Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást.
2: Picúr túlkált a zsebében.
3: Szalagom van, szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell. Átkötözte a szalaggal pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy tavaszi kalap, amelyet lekötöttek a szél ellen. Meséld már, sürgette pompomot. Mesélem. És hogy az elején kezdjem, lesből támadó ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a haranghúzást hallgatta. Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka is hallgatta, mivel semmi mással nem álmodott, csak harangzúgással. Képzelhetett, hogy mivel volt állandóan tele a feje. A szárító kötelet is rossz helyre feszítette ki, éppen keresztbe az út felett. Jött a postás, neki ment, és dühösen így szólt. A nyavaja törje ki ezt a kötelet! Jött egy kéményseprő, beleakadt a létrájával, s dühösen kiabált. A frász essen bele a kötélbe! Jött egy macska, belebotlott, s így fújtatott mérgesen. Rúgja meg a tehén ezt a vacak kötelet! A kötélnek a nagy megbotlásoktól, meg beleakadásoktól kioldódott az egyik vége, jött egy játékos kedvű kutya, a fogak közé kapta, és ráncigálta morogva. Ezt morogta. Mennykő csapjon ebbe a madzakba, hát ki az erősebb? És ezzel betelt a pohár. Vagyis ez már több volt a kelleténél. A lesből támadó ruhaszárító kötél iszonyatosan dühös lett. Megrázta magát, s aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, suhogott félelmetesen. Majd adok én nektek madzagot, majd adok én nektek rángatást. Elég volt a gyalázatból, most én jövök. Reszkessetek, reszkessetek, támadás! A kutyát átdobta a kerítésen, hogy csak úgy nyekkent, majd ő is kisurrant az utcára. És azóta senki sem bír lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is csap, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyörészve ballagott, lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozódási képességét, csak imbolygott ide-oda, mint egy kugliláb. S ez még mind nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. Lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett. Express ajánlott. Express ajánlott. Megszűnt a kézbesítés. Majd a kéményseprő utána lopakodott. Fel a tetőre. Lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe. Kémény, seprés, pucolás, kotrás és kormozás is megszűnt, megszűnt. Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit. Tucatjával fogdosta őket össze, és az esőcsatorna könyökcsövébe hurcolta. Picúr megborszongott, és remegő hangon megkérdezte. Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak? Pompom elgondolkozott, majd így felelt. Ketten biztosan nagyobbak vagyunk, éppen ezért sose váljunk el. Legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni. Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve, majd felnézett, és éles hangon rikkantott. Jön! Ide jön! Fedezékbe! Gyorsan lebújtak, csak a fedél résén leselkedtek kifelé. Látták, hogy lesből támadó, ruhaszárító kötél félelmetesen tekeredve, meg suhogva egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan sziszegte. Áhá, itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, mindannyiótokat elkaplak. Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket,
2: minden hurokban csipogott egy.
3: Ugye mondtam, sziszegte, ez jó kis sorozat volt. Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyílásba alul. Befelé, befelé csipogó banda, a verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni, felül kiolvakodtak, és a fejüket behúzva leselkedtek.
2: Csendben kuksoltak, várták, hogy múljon a vész. Picúr nem bírta tovább nézni, mérgesen kifakadt. Ezt nem tűrhetjük tovább, valamit csinálni kell. Garázd a huligán, bántja a kisebbeket. Gyere, felhívjuk a tűzoltókat.
3: Miért a tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez.
2: Azért, mert ez itt egy elemi csapás, válaszolta Picúr. A telefon fülkében óvatosan padlóra kuporodtak, s felhívták a tűzoltókat.
0: Halló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel.
2: Hol a tűz? Mekkora a tűz? Kérdezte egy borízű hang.
0: Tűz nincsen szerencsére. Lesből támadó ruhaszárító kötelet kell elkapni, vagyis elemi csapásról van szó.
2: Suttogta Picúr a telefonkagylóba.
3: Értettük, megyünk, világos, kurjongatta a borízű hang.
2: Várjatok meg, és senki sem ott szanyol, nehogy eltapossátok a nyomokat.
3: A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcső vezető lekiáltott Picúrnak.
2: Te hívtál? Hol az elemi csapás?
3: Picúr kidugta a fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcső vezetőnek.
2: Ott van az elemi csapás, ott, arra!
3: A sarokra mutattak, ahol lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az Eresz csatornán, és gúnyosan sziszegett.
2: Tűzoltók, ha-ha-ha, spriccelő vitézek, húsvéti locsolók, gyertek csak!
3: A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót.
2: Picurék a telefon fülkéből nézték az elcsípést.
3: Pom-pom befogta a szemét, és így kiáltott fel.
2: Jajaj, elkapta a tűzoltókat, én azt hiszem, hogy itt a vég.
3: Picúr is látta, hogy lesből támadó ruhaszárító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltó gúzsba kötve görnyedeztek az autó elején.
2: De Picúr nem csüggett, nem esett kétségbe, sőt, vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott.
3: Itt a vég, és Gombolc Artúr is itt van, integessünk neki!
2: Ha-hó, ha-hó, erre, ide!
3: Gombolc Artúr észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt.
2: Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszárító köteletek? Kimostam mindent, és nincs mire teregetni.
3: Ott, mutogattak neki, ott van egy.
2: Az jó lesz, de vigyázz, mert nagyon veszélyes.
3: Gombolc Artúr odaballagott a tűzoltókhoz.
2: Halló, odafönt! Ide küldtek egy ruhaszárító kötélért.
3: Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről.
2: Ez jó lesz! Nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccani se tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat?
3: Nem baj, mondta nyugodtan Gombolc Artúr, s letekerte a kötelet a tűzoltókról.
2: De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte.
3: Na végre egy szakember, sziszegte a lesből támadó ruhaszárító kötél.
2: De aztán jó irányba feszítsd ki.
3: Nyugi, hosszú, integetett Gombolc Artúr.
2: Észak-déli irány jó lesz?
3: Jó.
2: Csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéméseprők, meg a postások. Végre egy kis nyugalom. Már úgy is untam a lesből támadást.
3: Micsoda strapa volt!
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

a teáskanna. Élt egyszer egy igen hiú teáskanna. Egy híres porcelán készítő műhelyben született, és amióta csak az eszét tudta, imádta, hogy az emberek megcsodálják a karcsú csőrét, a különleges csavart fülét, és a csodálatos, kézzel festett virágokkal borított formás testét. A teáskanna egy előkelő házhoz került, és kedvenc elfoglaltsága lett, hogy naphosszat a tálalón áldogáló ezüst tálcában gyönyörködjön a saját tükörképében. Ám volt valami, ami nem hagyta nyugodni. A hibás fedője. Még fiatal korában történt, hogy a szobalány véletlenül elejtette a tálcát a teáskannával, és a teáskanna fedője bánta a dolgot. Egy darab letört belőle. S ha bár a szolgálón és a teáskannán kívül senki sem vette észre, a teáskannát mégis nagyon bántotta a dolog. Ez kissé elkedvetlenítette, szentül meg volt róla győződve, hogy a cukortartó és a csészék a háta mögött mind kinevetik, és mindig a hibáját emlegetik. Hiszen mindenkinek vannak hibái, tűnődött magában. Én legalább látom a sajátomat. Na persze a hibák mellett érdemei is vannak mindenkinek. Vegyük például a csészéket, nekik íves fülük van. A cukortartónak pedig csak fedele van, de nekem? Nekem van mindkettő. S ráadásul a csinos testemhez még egy karcsú csőr is párosul. Hiába akármilyen szerény is vagyok, meg kell hagyni, én vagyok a teásasztal királynője. A többiek mind elbújhatnak mellettem. Ha én nem lennék, az emberek nem tudnának teát inni. Nyugtázta elégedetten a teáskanna. Ám a teáskanna fényűző életének egy napon vége szakadt. A házban születésnapi ünnepséget rendeztek a kisfiú számára, és a teáskanna nagyon boldog volt, mert végre rengeteg vendég előtt díszeleghetett a szépen megterített asztalon. A teáskanna még sosem érezte ilyen pompásan magát. A szolgálók a házat ünnepi díszbe öltöztették, a bútorokat kifényesítették, elővették a legszebb terítőket, az asztal közepére pedig a teáskannát állították. Amikor elkezdődött az ünneplés, a teáskanna boldogan illegette magát az asztalon. Ám kisvártatva szörnyű dolog történt. Az ünnepelt izgatottan bontogatta az ajándékokat, mikor az egyik csomagból egy pöttyös labdát húzott elő. Ezt azonnal ki kell próbálnom, kiáltott fel a fiú. Majd édesanyja tiltásának ellenére a fiúk dobálni kezdték egymásnak a szobában a labdát. A teáskanna félelemmel telve figyelte az eseményeket, és mindig rettegett, mikor a labda mellette suhant el. Aztán a következő hajításnál megtörtént a baj. Az egyik fiú elvétette a dobást, és a labda éppen a teáskannát vette célba.

Csak utána teáskannát rokkantnak nyilvánították, és a tálaló előkelő polca helyett a konyha szekrény egyik eldugott sarkába került. Attól fogva ott tengette eseménytelen életét a közönséges tányérok és poharak szomszédságában. Aztán egy nap egy koldus asszony kopogtatott be a házhoz, hogy egy kis ennivalót kérjen. A szolgáló lánynak pedig épp nem akadt más a keze ügyébe, csak a törött tejáskanna. Így abban mérte ki a cukrot a néninek. Így került a tejáskanna az öreg anyó egyszobás szegényes hajlékába. Itt nem voltak drága bútorok, finom terítők, különleges porcelánok. Csak egy aprócska ágy, egy kopottas asztal egy székkel, és egy magányos asztali lámpa. A tejáskanna először elkeseredett. Nem volt hozzászokva a szegénységhez, ám az anyóka olyan nagy becsben tartotta a törött porcelán tejáskannát, hogy mikor ismét ő lett a szoba dísze, elkezdte egyre jobban érezni magát. Majd egy nap az anyóka egy tulipánhagymával tért haza. A tejáskanna legnagyobb meglepetésére az anyóka a kannába szórta a földet, és abba ültette el a hagymát. A tejáskanna kissé megilletődött. A port sosem szerette, hát még a piszkos barna földet. Származásomhoz méltatlan, hogy egyszerű virágcserépként tengessem az életemet. Méltatlankodott magában. S az sem tetszett neki, hogy az anyuka milyen gondosan nevelgeti a hagymát, öntözi, becézgeti, s néha még énekel is hozzá. De hamarosan a hagyma mocorogni kezdett, és növekedésnek indult a földben. A tejáskannát akkor számára ismeretlen érzés kerítette hatalmába. Maga sem értette, hogy mi történik, de a virághagyma jelenléte hirtelen jó érzéssel töltötte el. Bizony időbe telt, mire a tejáskanna megértette, hogy az anyóka nem véletlenül őt választotta virágos cserépnek, hisz az ő teste elég erős, hogy megvédje és megerősítse a gyenge tulipánhagymát. Akkor végre jó barátságot kötöttek, és a gondoskodásnak hála a tulipánhagyma kihajtott, és hamarosan egy csodaszép, círmos színű rózsaszín tulipánná fejlődött. A tejáskanna pedig olyan büszke volt a virágra, hogy többé nem is gondolt magára, csak a tulipánra.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Dínyés Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Egy szép mesét fogok nektek felolvasni. Csibék tánca a tojásban. Muszorszki zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Csibék Viktor mosolyodott el. Azért néha én is festettem vidám dolgokat. Hogy jutott éppen ez az eszedbe? Felkértek egy balett előadás jelmezeinek megtervezésére. A rendező elmesélte, miről fog szólni a darab, s már akkor felfigyeltem a vidámságára. Később volt szerencsém megnézni az előadást is. Papírmasé tojásokba bújtatták a gyerekeket, kikelő csibeként próbálták megtalálni lépteik egyensúlyát. Volt egy tojás, amiből sehogy sem sikerült kikelnie a csibének. Egész teste a tojáshéjban volt, csak lábai látszottak ki belőle, ahogy rémülten szaladgál. Nézzétek, neki nem sikerült kiszabadulnia, kiabálta az egyik napos csibe. A többiek óvatosan fordultak a körbe-körbe szaladgáló tojás felé. Segítsünk neki! Igen, segítsünk! Csoportosultak köré. Csőrükkel csípték és ütötték a tojást, kis szárnyaikkal lögdösték le róla a héj maradékát. Mikor végeztek, rémület lett úrrá rajtuk. Ő más, mint mi, nézett körbe az egyik csibe. Más, más, más, csipogták a csibék, és körbeállták a frissen kikelt csibét, aki meglepetésükre koronfekete volt. Csipogva táncolták körbe a fekete csibét, aki éppen magát nézegette ámulattal. Nem táncolunk veled, rikoltott a hangadó csibe. Talán azért volt ilyen magabiztos, mert ő kelt ki legelőször a tojáshelyből. A többiek nem értették, hiszen a csibe, a fekete színtől eltekintve, pont olyan volt, mint ők. A legbátrabb odament és csőrével rákoppintott a veszekedő csibe fejére, mire az elszégyelte magát, és végül mindannyian együtt körtáncot jártak. Remek darab volt. Persze sok múlott a megfelelő jelmezen is.
0: Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes média klikken.
0: Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30 a Csukás Mese Rádióban. Műsorajánlót hallottatok. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: A fazékfedő. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy király, akinek 3 fia is volt, de trónra egyik sem ülhetett, mivel még nem találtak feleséget. S bizony a királyfik úgy gondolták, hogy nem is akadt számukra megfelelő feleség a birodalomban. Elküldte hát őket a király, ha itt nem találtok senkit, akkor menjetek világgá. A 3 fiú pedig ment, mendegélt, erdőn, mezőn át, hogy meglejjék szívük választottját. Mikor éppen egy sűrű erdőn vágtak keresztül, megpillantottak egy rozoga kunyhót. Bekopogtak, és egy pöttöm nénike nyitott ajtót.
5: Kedveseim, hát ti meg mit kerestek erre, hol a madár se jár?
4: Kérdezte reket hangon. A királyfik pedig elmesélték, mi áradban vannak, s hogy kimerültek, mivel már hetek óta úton vannak. A jószívű öregasszony megszente a fáradt vándorokat, és elszállásolta a királyfikat éjszakára. Aztán reggel az öregasszony így szólt.
5: Vegyétek ezt a 3 piros almát!
4: Csak akkor vágjátok fel őket, ha van víz a közeletekben. Majd elbúcsúztak, és a 3 királyfia nyakába vette a világot. Már vagy 3 napja mendegélhettek, mikor végre megpihentek egy öreg fa árnyékában. A legidősebbik testvér elővette az almáját, addig-addig nézegette, míg nem bírta mohóságával, és felvágta. S lássatok csodát, egy gyönyörű leány pattant ki belőle.
5: Vizet, vagy szomjan halok,
4: mondta elhaló hangon, de akkor már késő volt. A közelben nem volt forrás, és olyan mély álomba zuhant, hogy nem tudták felébreszteni. Búsult a királyfi, de már nem volt mit tenni, hát tovább mentek. Nem sokára azonban újra megpihentek egy fa alatt. S most a középső királyfit igézte meg a piros alma. Ám a legény óvatosabb volt, mint a bátyja, és előbb alaposan körbe tekintett. Úgy látta, hogy egy tó van a közelükben, ezért hát bátran vágta fel az almáját, és bizony ebből is egy csodaszép lány ugrott elő. Vizet, vizet, kiáltotta már ő is, és a fiú már szaladt is a közeli tóhoz. De hiába, nem tó volt az, csak déli báb. És a lány épp úgy, mint a testvére, összeesett, és akárhogy keltegették, nem ébredt fel. Így szóltak aztán a bátyai legkisebbhez. De csak menj tovább, találj magadnak feleséget, mi visszatérünk apánk birodalmába. Elbúcsúztak hát a királyfik, és a legkisebbik, miközben baktatott, észrevett egy óriási tölgyfát, a tövében egy kúttal. Na, itt már felvághatom az almám, gondolta. Ám mielőtt megtette volna, merített a sisakjába egy kis vizet. Mikor szétnyílt az alma, csak úgy kápráztak a királyfi szemei. A lány, ha lehet, még szebb volt, mint a nővérei. A királyfi menten beleszeretett. Gyorsan megitatta, és az még gyönyörűbb lett, mint valaha. Igazán nem járja, hogy egy ilyen csodaszép teremtés rongyos ruhákba járjon. Várj meg itt! Hozok a városból királyi öltözéket. Úgy viszlek haza apám palotájába, mondta a fiú. Majd gyengéden feltette a fa egyik ágára a szépséges leány, és a lelkére kötötte, hogy ott várja meg, míg visszatér. Ám amíg a királyfi a városban volt, egy gonosz boszorka tévejedett a kút közelébe. És mikor a víz fölé hajolt, hogy merítsen belőle, hirtelen visszahőkölt.
5: Na hát, így megszépültem volna!
4: Aztán felnézett, és megpillantotta a gyönyörű lányt a fán kuporogni.
5: Hát te mit csinálsz ott fenn?
4: Kérdezte tőle, és a lány gyanútlanul elmesélt neki mindent, hogyan pattant ki az almából, és hogyan mentette meg a királyfi. Felcsillant erre a gonosz boszorka szeme.
5: Talán most végre királynő lehetek!
4: Először megpróbálta kedves szavakkal leédesgetni a lányt a fáról, ám az nem tágított. Mikor megelégelte a várakozást, felmászott a boszorkány a fára, elkapta a lányt, és belökte a kútba. Az meg kiabálhatott, nem hallotta senki. Nem sokára visszatért a királyfi, és nem értette, hova tűnhetett a szépséges lány, hisz csak egy csúfságot talált helyette.
5: Én vagyok az, kedves királyfi. Vigyél magaddal, és ígérem, újra megszépülök,
4: mondta mézes-mázasan a banya. Mivel a banyán kívül nem volt ott senki, a királyfi hitt neki, és felöltöztette drága ruhákba. Közben a boszorka megpillantott egy aranyhalat a kútban. Sejtette, hogy az csak a lány lehet, de megfogni nem sikerült neki. Elindult végül a banya és a királyfi, és amint megérkeztek a palotába, meg is esküdtek. A csúfság bizony ettől sem lett szebb, de a királyfi még reménykedett, hát ha majd idővel. Ahogy teltek a hónapok, a boszorkát nem hagyta nyugodni a dolog, hogy az aranyhal visszaváltozik és mindent kikotyog. Ezért gonosz tervet veszelt ki. Kifogadta az aranyhalat a kútból, s utasította a szolgákat, hogy főzzenek belőle ebédet. A boszorka megette a halat, ám azt nem tudta, hogy mikor pucolták, egy pikkely földre esett, s abból másnapra egy csodaszép nyírfa lett. Furcsálta a dolgot a szipirtyó, ezért hívatta a szolgákat, s még aznap kivágatta. Megparancsolta, hogy az ágakat mind égessék el. Ám az egyik favágó hazavitt egy darabot. Gondolta, még jó lesz valamire. És a felesége bizony talált is neki helyet, fazékfedő lett belőle. Nagyot nézett aztán másnap a favágó meg a felesége. Mire hazaértek, kész volt a vacsora, tiszta volt a ház. Nem értették ugyan, ki lehet az, és elhatározták, hogy meglesik, ki lehet a jótevőjük. De arra ők sem gondoltak, hogy mikor a kulcsukon bekukucskálnak, meglátják a fazékfedőt, amint csodaszép leányjá változik, és elkezd csöprögetni. Erre aztán bement az asszonyság, és megkérdezte mégis, kiféle, miféle, honnan jött. A lány pedig elmesélte nekik, hogyan szabadította ki az almából a királyfi, mit tett vele a boszorka, és hogy lett belőle végül fazékfedő. Mikor befejezte a történetét, az asszony menten elküldte a favágót a palotába. A királyfi pedig, mikor meghallotta a favágó beszédét, csapott papot otthagyott, s rohant a szép leányhoz. Hogy örültek a viszontlátásnak, örömükben még aznap meg is tartották a lakodalmat. A gonosz boszorkát pedig úgy elkergették, hogy azóta se látta senki.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Majoros Nóra, beszélő plüssök. Beszélő plüssök? Most komolyan? Te tényleg elhiszed, hogy egy szőrös vattával tömött roncsomó tud beszélni? Nem, én egyáltalán nem hiszem el. Hogyan is hihetne ilyen dolgokban egy komoly anyuka, aki minden porcikájában felnőtt? A csomómentes tejbegrízben hiszek, a tejszínhabos kakaóban és az ágy alatti porcicákban hiszek, velük hadban is állok. De szörnyekben, rémekben és legfőképpen beszélő plüssökben egyáltalán nem. Hálátlan gonosz majom, mondta aztán álmomban egy hang. Nagyon rossz, ha az embert álmában gonosz majomnak nevezik. Féltem, hogy ebből valami rémálom fog kisülni, ezért a fejemre szorítottam a kis párnám. Kisbabakorom óta ezzel a párnácskával alszom, olyan pici, hogy alig fér rá a fejem. Ha fázom, ha zaj van, vagy túl nagy a csend, ha félek, vagy nem tudok elaludni, a fülemre teszem, és már is jönnek a végasztaló álmok. Tolla füledbe, hitetlen dög! Hallottam még egyszer az előbbi hangot, de bíztam a kis párnámban, úgyhogy nem is foglalkoztam a hanggal többi, hanem elaludtam. Reggel arra ébredtem, hogy szörnyen viszket a fülem. Vakartam, vakartam, és tudod, mit húztam ki belőle? Egy apró fehér tolpihét. Nem jelent semmit, morogtam. Hanem a következő napokban hiába szorítottam a fejemre a kispánát, minden éjjel plüssökről álmodtam. Olyanokról, amelyeket már régen el is felejtettem, olyanokról, amelyek nagy nejlonzsákban alszanak a padláson, és ki tudja, nem rágta-e őket szét a moly. Olyanokról, amelyek évek óta hevernek leszakadt lábbal a varródobozban, mert lusta vagyok megvarni. Elhagyott, tönkrement, kidobott plüssökről. Mindegyik panaszkodott méghozzá vékony, panaszos hangon. Nem akarok több plüst, sóhajtottam álmomban, és a fejemre húztam a kispárnát. Amint visszaaludtam, már jött is a kép. Kimászott a fürdőszobai lefolyóból egy 8 csápos rusnya csatornaszörny, és felfalta az összes plüst. Elég! Kiáltottam nagyot álmomban, és felriadtam. Hajnali 3 óra volt, de reggelig nem mertem elaludni. Alig bírtam ébren maradni a munkahelyemen, és egész nap azt mondogattam magamban, akkor sincsenek beszélő plüssök. Este, amikor a kisfiammal alváshoz készülöttünk, a fürdőszobában a csatorna halkan bugyogni kezdett. A frászt hozta rám. De Milán lehajolt, és derűsen beköszönt a lyukba. Szia! Hát te meg mit csinálsz? Köszönök a csatornaszörnynek. De nincs olyan, hogy 8 lába van, de a cicájának csak 3. A kedvenc étele a gyerekfokrémmel kevert nyál. Folyton unatkozik, ezért néha kijön éjszaka a lefolyóból, és lenyalogatja a csempéről a fürdőszoba lekvárt. A fürdőszoba lek? Igen, azt! Elmeséled ma este a glugy-glugy szörnyet? Egy ideje minden este a glugy-glugy szörnyet kellett felolvasnom, szörnyű unalmasak a gyerekek. Aznap éjjel új álom következett. Arról a plüss oroszláról szólt, amelyet évekkel ezelőtt találtam az utcán. Esős délután volt, vásárolni mentem munka után. A járdán hevert, de szegényt mindenki csak arrébb rugdosta. Soha nem veszek fel szemetet a földről, mert akár le is pisilhette egy kutya. Ez a plüss oroszlán is elég gusztustalan volt. Az egész ragacsos bundájából nem látszott más, csak a 2 nagy sárga szeme. Persze tovább mentem, de képzeld, 2 sarokkal később meggondoltam magam, és visszafordultam érte. 2 ujjal felcsippentettem, betettem egy nejlonzacskóba, otthon pedig kimostam. Rózsaszín volt a bundája. Kinevettem magam, amiért ilyen bolondságot csináltam. Az oroszlánt elsüllyesztettem egy dobozba, a dobozt meg feltettem a szekrény tetejére. Lézerkart fogú oroszlán amúgy, duruzsolta éjjel a szokásos furcsa hang. Eléggé megszoktam már addigra, hogy folyton dumál, és ha nem rémálmokat susmorgott, nem is foglalkoztam vele. Aztán a hitetlenségemért bosszút álltak a plüssök. Milán kedvenc alvókáját szörnyinek hívták. Egy csíkos zokniból készítettem, formátlan jószág, hosszú ormánnyal és három szemmel, a hasa egy nagy gombbal zárodott, hogy Milán gyakorolhassa rajta a gombolást. A zokni állat hasában egy apró piros krumpliforma medve lakott. Az egyik délután, amikor a sok munka miatt borzasztó későn értem az óvodába, nagyon kapkodtunk az öltözéssel, és ott felejtettük a szekrényben szörnyét. Mire észrevettük és visszamentünk érte, az óvoda bezárt. Úgy sírt Milán, mintha a fogát húzták volna. Ne keseredj el, van másik alvókád, alig férsz el az ágyadban a plüssöktől.
0: Tudd meg, hogy szörnyi most nagyon rosszul érzi magát, egyedül van is, fél a rémektől.
1: De nincs egyedül, ott van vele Krumpli Maci.
0: Krumpli Maci, még jobban fél.
1: Ez sajnos nem volt Milán számára végaz. Annyi könnyet hullatott, hogy féltem megtelik a csatorna, és kimossa azt az állítólagos csatorna szörnyet.
2: Hopp! A csatorna szörny!
3: Tudod mit?
2: Szóljunk a csatorna szörnynek!
3: A csatornán keresztül akkor is be tud jutni az oviba, ha zárva van. Elzavarja a rémeket, és megmondja szörnyinek, hogy tartson ki, holnap jövünk érte!
1: Erre egy kicsit apadtak a könnyek, és képzeld, én, a gonosz majom és hitetlen dög, otthon behajoltam a lefolyóba, és hangosan elmondtam a lyukba, mit szeretnék kérni attól az izétől.
4: Blügy, blügy,
1: mondta a csatorna.
0: Mit mondott?
1: Hüppögte Milán.
2: Hogy visz magával egy sakkészletet is, és megtanítja játszani szörnyit, hogy ne unatkozzanak.
1: A könnyek felszáradtak, de Milán még mindig szomorú volt. A szekrénynek támaszkodott és lógatta a fejét.
2: A szekrénynek. A szekrénynek, aminek a tetején ott volt, figyelj csak! Van itt egy plüss oroszlán, lézerkartfogú, ő is szomorú, mint te, elvesztette a gazdája.
0: Hol van?
2: A szekrény tetején. Hoztam egy létrát, és kiszedtem az oroszlánt a dobozból.
1: Szépen meg is vigasztalódott mindenki. Szörnyi, Krumpli Maci, a folyton unatkozó csatorna szörny, a lézerkartfogú oroszlán és a gyerek. Engem leginkább a gyerek érdekelt. Másnap hazahoztuk szörnyit és Krumpli Macit az óvodából, és azonnal örök barátságot kötöttek Orival, az oroszlánnal. Megköszöntük szépen a csatorna szörnynek a közreműködést, és úgy tűnt, mindenki megnyugodott. Még a rémálmok is megszűntek. A furcsa hang sem jelentkezett egy ideig, még nem egy éjjel, amikor fejemen a párnácskámmal éppen azt álmodtam, hogy birodalmi lépegetőkkel támadom meg a munkahelyem. Talán túl sokat dolgoztam az előző nap, ezért haragudtam annyira. Már éppen célozni kezdtem az ágyúval, amikor hirtelen újra meghallottam a hangot.
2: Hiszel már a beszélő plüssökben?
1: Hátra néztem, de a pilóta fülkében rajtam kívül nem volt senki. A hang újra megszólalt, és odakintről szólt. Gyorsan megállítottam a birodalmi lépegetőt, és kinyitottam a tetejét. Kidugtam a fejem, hogy lássam, ki beszél bele ebbe a remek kis álomba. Az égen egy párnaforma puha felhő úszott. Neki kiáltottam fel.
2: Most komolyan? Beszélő plüssök? Nem, egyáltalán nem hiszek bennük. De a beszélő párnák, nos, azokról egészen biztosan tudom, hogy léteznek.

0: Móra Ferenc, a nagyhatalmú sündisznócska, aki elmeséli nektek Básti Lajos.
1: Kerek erdő közepében, jegenyefa tetejében vidoran munkálkodott a piros sapkás harkálymester. Kis baltácskájával sorra megkopogtatta a hernyóházacskák ajtaját. Gyertek ki egy kicsit a friss levegőre, hernyócskák! Fogadom, vissza se mentek többé, ha egyszer az arracskátokat kidugjátok. És milyen jó akaroljuk harkálymester a hernyócskáknak. Még most is költögetné őket, ha föl nem dör meg hozzá valaki a fatövéből. Hallod-e te erdei ács? Ki az úr az erdőben? Harkálymester máskor erre a kérdésre mindig leugrott az alsó ágra, szárnya alá dugta a piros sapkáját, azt felelte alázatosan. Tányér talpú, lompos farkú, tipe-topa mackó. Most azonban meg se billentette a sapkát, csak úgy félvállról vetette oda fokhegyről, hogy ki az úr az erdőben? Hát a nagyhatalmú sündisznócska. Mackó úr akkorát ütött a fára tányér talpával, hogy a hernyócskák egyszerre begubóztak ilyettükben. Darázs, dárdag, mély szurony, kitől hallottad ezt az újságot? Magától a nagyhatalmú sündisznócskától hunyorodott le az erdei ácsmester a bozontos fejű nagyúrra. De akkorát horkantott az haragjában, hogy harkálymester leejtette ilyettében a kis baltáját. Nem is találta meg azóta se, azért keresi máig is nagy panaszkodással. Hová lett? Hová lett? Mackó úr pedig dúlva-fúlva vágott neki az erdőnek, törve zúzva a bokrokat, amik eléje kerültek, s a bokrok azt recsegték, a szellő azt dudorázta. Még a saját tipe-topa lépései is azt csoszogták a harmatos fűben. Nagy hatalmú sündisznócska. Na majd kipróbáljuk a hatalmát annak a híres sündisznócskának, bormogta Mackó úr, és egyenesen annak a tölgyfának tartott, amelyiknek a tövében sündisznócska nyaralni szokott. Éppen a küszöbön sütkérezett az ártatlan, és egy boglárka virágot tartott a körmei között. Annak a tükréből pederegette hegyesre a bajszát friss nyírfa balzsammal. De ahogy Mackó urat meglátta, úgy elfogta a reszketés, hogy menten lekonyult a bajusza. Alázatos a szolga, nyöszörögte ilyetten, és nagy zavarodott a Mackó urat kínálta meg nyírfa balzsammal. Parancsoljon, uram, bátyám, egy kis bajuszpedrő. Na, hiszen egyéb se kellett Mackó úrnak. Világ életében mindig azt szégyellette legjobban, hogy neki még vénségére se nőtt ki a bajusza. Még a foga is csattogott, ahogy ráförmett a sündisznócskára. Ho-ho! És öcsém, azt a nagy hatalmadat mutogasd inkább, de sebesen ám, mert mindjárt befelé fordítom tüskéivel a bundádat. Sündisznócska ravaszul hunyorított a ragyogó fekete szemével. Hát, ami igaz, igaz. Én előlem mindenki elszalad ilyettében, erdőn, mezőn. Na, azt magam is szeretném látni, kacagott Mackó úr akkorát, hogy a sündisznócskának összeütődtek tőle a szuronyai. Állom a szavam, mosolygott sündisznócska a bajusza alatt. Mindenkit megszalajtok, akivel találkozunk. Ha nem hiszed, gyere utánam. Azzal elkezdett gurulni sündisznócska, mint a gombolyag, és a sarkában nagy dérrel durral Mackó úr, recsegtetve a gajakat jobbra-balra. Fusson, akinek az élete kedves! Sikított a sündisznócska, ahogy a torkán kifért, s lett olyan futás az erdőben, hogy szem nem látta mását. A sok erdei egér mind elhagyta ilyettében a csizmáját. Ez semmi! Fújt nagyok a dühében, Mackó úr, azt a szarvast ijeszd meg, amelyik a patakban nézegeti magát. Fusson, akinek az élete kedves! Sivított sündisznócska, s a szarvas ilyetten kapta fel a fejét a vízből, úgy eliramodott, mint a nyúl, ahogy a Mackó urat meglátta. Ej, de derék fickó ez a sündisznócska, mondogatta magában. Ha ő fel nem riaszt, bizony csúffá tesz Mackó úr. Mackó úr csodálkozva csóválta meg a kócos üstökét. No, ez már valami volt, sündisznócska. De azért akkora hatalmad még sincs, hogy az erdőkerülőt meg tudnád ijeszteni. Az erdőkerülő pedig éppen szembe jött velük, ordas mester, a farkas. Úgy látszik, hiába kerülte az erdőt, mert úgy villogott a szeme az éhségtől, mint a parázs. Fusson, akinek az élete kedves! Füttyente csündisznócska. S ordas mester már kitátotta rá a száját, mikor Mackó urat megpillantotta. De el is szelelt onnan, mint a nap elől a köd. Ejnye! Most megszabta volna Mackó úr a bundám, ha a sündisznócska nem figyelmeztet, gondolta magában. Na, meg is hálálom neki. Nem eszem sündisznó pecsenyét egy hétig. Mackó úr pedig úgy rázta a fejét bámulatában, mint a szél a mákot. No, ilyet még álmomban se értem, motyogta kelletlenül. Hanem, ha csak ugyan te vagy az úr az erdőben, na ijeszd meg azt a pásztort, aki az erdő szélen legeltet. Azzal Mackó úr kidugta az ormótlan nagy fejét a bokrok közül, a sündisznócska pedig olyan sikoltott, majd beleszakadt a tüdeje. Fusson, akinek az élete kedves! Hű, lett is foganatja, mert oda tekintett a pásztor, s ahogy Mackó úr fejét meglátta, úgy elszaladt, hogy még ma se állt meg. Sündisznócska pedig büszkén tekintett hátra. Na, uram, bátyám, hiszi-e már a nagy hatalmam? Hát híre hamva se volt már ott Mackó úrnak. Úgy elkullogott onnan, mint akit arron vertek. Megijedt a sündisznócska nagy hatalmától, és soha se kérdezte többet senkitől, ki az úr az erdőben. Sündisznócska pedig azóta még kétszer olyan hegyesre pedeli a bajuszát, mint azelőtt.
0: A nagy hatalmú sündisznócska című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: A tej útja. No, nem a tejútrendszerről fogok mesélni, amit fönn az egekben látsz, hanem arról a tejről, amit talán nap mint nap reggelente fogyasztasz. Arról a tejről mesélek most, hogy a tej, amit elfogyasztasz nap mint nap, vagy általában reggelente, hogy kerül a poharadba, ha már a reggeli kifliről, vagy a friss cipóról beszéltünk, gondolkodjunk csak, mi az, amit sokan mellé isznak. Hát mi lenne más, mint a finom tejecske? De vajon honnan jön a tej, és hogyan kerül a poharadba? Minden a tehenekkel kezdődik. Ők a tej igazi mesterei. Egy tehén naponta több 10 liter tejet is adhat. Ha jól bánnak vele, ha friss a széna, a víz és nyugalmas körülmények között tartják, akkor ők nagyon-nagyon bőségesen adják a tejet. Régen a falvakban az emberek kézzel fejték meg a tehenet. Ma már modern fejőgépek végzik ezt a fáradtságos munkát. Gyorsan, kíméletesen, miközben a tehén akár még zenét is hallgathat. Mert a nyugodt tehén több tejet ad. A friss tejet hatalmas tartályokba gyűjtik, majd teherautók viszik el a tejüzembe. Ott aztán szigorúan ellenőrzik, tiszta-e, megfelelő-e a minősége. Aztán jön a pasztőrözés, ami azt jelenti, hogy kíméletesen felmelegítik, hogy elpusztítsák a káros baktériumokat, de közben minden jó benne maradjon. A tejet ezután hűtik, szűrik, palackozzák, vagy éppen dobozokba töltik, amit te is már ismersz a boltokból. De nem csak inni lehet a tejet, készül belőle vaj, sajt, túró, joghurt, meg egy csomó finomság. Szóval, amikor reggel a cipó mellé tejet iszol, képzeld csak el, hogy ez is egy hosszú, gondos úton érkezett meg hozzád. Akár a kenyér, vagy a zsömle, vagy éppen a kifli. És ki tudja, lehet, hogy egyszer majd te is tejgazdaságban fogsz dolgozni, vagy kitalálsz egy új gépet, ami még jobbá teszi a tejet. A világ tele van felfedezni valóval. Látod, még egy pohár tej mögött is történet rejtőzik.
0: Csukás meserádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Szerbusztok, gyerekek! Én Kőszegi Ákos vagyok, a Víg Színház színművésze. Nekem is van két fiam, igaz, ők már nagyobb bacskák, Bendegúz és Soma. Viszont van egy kis unokám, aki alig várja, hogy mesét olvassak neki. Mátyás király és a százesztendős ember. Magyar népmese. Előadja Kőszegi Ákos. Mátyás király a budai hegyek között sétálva, csodálkozva állott meg egy kert előtt. Egy igen-igen öreg ember fát ültetett a kertben. Hallod-e, öreg? Szólította meg a király. Talán bizony nem eleget dolgoztál ifjúkorodban. Most már pihenhetnél. Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam, mondotta az öreg ember. De nekem öröm a munka. Bárcsak még sok esztendeig dolgozhatnám. Hány esztendős vagy? Kerek 100. S azt hiszed, örömét éred ennek a fának? Ha Isten akarja, felelt az öreg, örömét érem. Ha nem, majd örülnek a gyermekeim meg az unokáim. Nem érdemes ezek öröméért ültetni. Na, öreg, mondotta a király, ha megéred a fa termését, hozzál majd nekem belőle. Igazán kíváncsi vagyok, megéred-e? Viszek, felséges királyom, viszek, hogy ne vinnék. A király tovább sétált. Aztán telt múlt az idő, esztendő után múlt, nőttek, növekedtek a százesztendős ember ültette gyümölcsfák, s ím egyszerre csak termettek is. Gyönyörű szép piros almák mosolyogtak a százesztendős ember fáin. Aki látta, gyönyörködve nézte. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett róla, de a százesztendős ember nem feledkezett meg ám az ígéretéről. Mit mondok, százesztendős? 105 esztendős volt már akkor, mikor a fák teremni kezdettek. Nosza, megtöltött egy

kosarat a legszebb almákkal, s felballagott a budai várba. De az őr útját állotta a kopott ruhájú, görnyedezve tipegő aggastyánnak. Mit akar itt kent, öreg? Mondja az öreg, hogy mi járatban van. Egyszeri bejelentették a királynak, hogy itt van egy igen-igen öreg ember. Egy kosár almát hozott ő felségének. Hát csak eresszétek be, parancsolta a király. Bement az öreg ember, szépen meghajtotta magát. No, nem kellett nagyot hajolnia, mert bizony már jól előre görnyedt a háta. S mondta, amint következik. Emlékszik-e, felséges királyom, arra az öreg emberre, ki 5 esztendővel ezelőtt fát ültetett? Emlékszem, emlékszem, mondotta a király, s felvidult az arca, mosolygott a szeme, amint újra látta a 100 esztendős faültető embert. Felséges uram csodálkozott, hogy öreg ember létemre fát ültetek, s megparancsolta, ha megérem a termést, hozzak belőle felségednek. Íme, elhoztam az akkor ültetett fa első termését. Fogadja kegyesen, felséges uram, királyom! Mátyás király leszállott a trónusáról. Az öreg emberhez ment. Nyájasan karon fogta, s leültette egy aranylócára. Aztán parancsolta a szolgáknak, hogy ürítsék tálba az almát, a kosarat meg töltsék tele színarannyal. Csak nézték a főurak, hogy a hatalmas király egy ilyen szegény embert aranylócára ültet, s olyan nagy kegyességgel, olyan nagy szeretettel bánik vele. Ám a király éles szeme észrevette a nagy urak megbotránkozását, merően rájuk nézett, s azt mondotta nekik. Látom, csodálkoztok. Egyik-másik még meg is botránkozik, hogy ezt a szegény öregembert így megtisztelem. Hely, urak, urak, büszke nagy urak! Tanuljátok meg, hogy aki öregségében is ilyen dolgos, méltó rá, hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. A büszke urak szégyenkezve sütötték le szemüket. Közben a király az öregembert karon fogta, s gyöngéden levezette a palota lépcsőin. Intójába segítette. Úgy küldte haza kicsi kunyhójába.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A jaguár és az eső. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Egyszer éjszaka olyan meleg volt egy kunyhóban, hogy az emberek kimentek a szabad ég alá. Faágakra akasztották a függőágyakat, és ott aludtak. A jaguár, ahogy vadászni indult, legelőször a kunyhót járta körül. Látta, hogy az emberek kint alszanak a függőágyakban, a kunyhó ablaka, ajtaja meg tárva nyitva. Annyira meglepődött ezen, hogy nyomban visszafordult. Ekkor találkozott össze az esővel. Mi áradban vagy, jaguárkoma? Kérdezte tőle az eső. Ráijesztek az emberekre. Esőkoma, válaszolta büszkén a jaguár. Nem félnek ám tőled az emberek, mosolygott az eső. Nem-e? Húzta félre az orrát a jaguár. Menj szépen és bújj el a kunyhójuk mögött, majd meghallod, hogy mennyire félnek. Az eső megfogadta a jaguár szavát, elrejtőzött a kunyhó mögött a bokrokban. A jaguár meg tele szívta a tüdejét levegővel, és énekelni kezdett. Ahogy felhangzott az éneke, az emberek megfordultak a függő ágyakban, és így beszélgettek. Hallod, mondta az egyik. Hallom, felelte a másik. Jaguár. Holnap elejtjük, mondta ismét az egyik. Jó prém lesz belőle a tarisznyánkra, válaszolta a másik. Aztán mind a ketten tovább aludtak. Az eső ott a bokrok mögött jót nevetett magában. Visszament a jaguárhoz, és elmesélte, amit látott, meg hallott. Nagyon megharagudott erre a jaguár, dúlt-fult mérgében, de az eső így szólt hozzá. Most bújj el te, jaguárkoma. Miért bújnék? Kérdezte értetlenül a jaguár. Majd meglátod, mondta az eső, és már el is tűnt a jaguár szeme elől. A jaguárnak erősen furdalta az oldalát a kíváncsiság, oda lopakodott a függőágyak közelébe, és lehasalt a bozótba. Az eső meg magához parancsolta fegyvereit, a szelet, a felhőt, a villámot és az égzengést, aztán szabadjára engedte őket. Azon nyomban feltámadt erre a szél, dörögni kezdett, cikázott a villám, a zápor pedig valósággal ömlött, zuhogott az erdőre. Az emberek kiugráltak a függőágyakból, hanyat homlok szaladtak be a fedél alá. A jaguár szégyenszemre összehúzta magát, és úgy elbújt a bozót legmélyére, hogy az eső meg se tudta találni. Akkor aztán jót kacagott az eső, visszaparancsolt a fegyvereit, a szelet, a felhőt, a villámot és az égzengést. A jaguár meg, amint csapzott vizes bundával előmászott a bozótból, bizony egyetlen szót sem szólt már, hiszen ő is megijedt az esőtől.
1: A jaguár és az eső című mesét hallottátok.
0: Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Bence Ilona vagyok, és Vadadi Adrián Nem akarok aludni című meséjével szeretnélek megismertetni benneteket. Mivel Ákos nagyon korán jár óvodába, a délutáni alvásnál mindig szokott aludni. Zsófi is elalszik ebéd után, mert az apukája későn jár haza a munkából. Ezért ők, hogy még együtt lehessen a család, minden este későn kerülnek ágyba. Lea nem szereti a délutáni pihenőt, mert ő sosem tud aludni. Már otthon indulás előtt könyörögni kezd az anyukájának, hogy ebéd után vigye haza. Az óvodában mindent megtesz, hogy minél később kerüljön ágyba. Sokáig mossa a fogát, aztán a szekrényben hosszan keresgéli az alvó állatát, a levetett ruháit háromszor is összehajtogatja, mire a kis szék támlájára teszi. Amikor pedig végre lefekszik, egész alvásidő alatt csak forgolódik. Lea szinte sosem fáradt. Csak néha-néha, ahogy az óvonéni mondja, ünnepnapokon szenderedik el egy-egy fél órára. Az óvonéni mindenfélét kitalált már, hogy könnyebben teljen le a alvás ideje. Volt úgy, hogy az ablak alá tette az ágyát, résnyire kinyitotta a spalettát, hogy bejöhessen egy kis fény, és mesekönyvet adott a kezébe. De Lea gyorsan átlapozta a könyvet, aztán unatkozott tovább. Egyedül nem szeretett képeket nézegetni, csak amikor Dorcival és Majával lapozgatnak. Olyankor minden oldalon rácsapnak a legaranyosabb cicára, vagy a leghosszabb hajú királylányra, és azt kiabálják: "Stíp és stop, az enyém!" Már az is előfordult, hogy az óvónéni maga mellé ültette az asztalhoz. Amíg ő a naplóba írogatott, addig le a színes kígyókat vágott, a kígyóknak zöld tavat rajzolt, a tóba vízililiomot ragasztott. Akkor meg a többi gyermek kezdett rá, akik ha addig nem is aludtak, de azért nyugodtan pihentek az ágyukban. Én is rajzolni szeretnék. Ha mindannyian felkeltek, félek, nem tudnátok olyan csendben maradni, hogy ne ébresszük fel az alvó gyermekeket, válaszolta az óvónéni, és inkább Leát is visszafektette az ágyába. Lea ma különösen nyugtalan volt. Amióta vége lett a mesének, azt leste, kivel lehetne egy jót trécselni. Ákos! Súgta oda a mellette alvó kisfiúnak. De Ákos nem figyelt oda. Lea átdugta a lábát az ágyára, és a lábujjával meglebegtette a takaróját, hát ha felébred. Lea, szólt rá halkan az óvónéni, hagyd Ákost aludni. Lea a másik oldalára fordult. Egy darabig játszott a lepedő lelógó gumiával, az ágy lábára tekerte, aztán meg a csuklójára. Utána az ágyról lelógva a parketta csíkjai közé szorult morzsákat piszkálta ki, majd az okniát húzogatta fel a térdéig, és tolta le ismét a bokájáig. Amikor ezt is megunta, Zsófit kezdte el szólongatni. Psz, psz, Zsófi, Zsófi, sziszegte. De ő sem mozdult, már a mese közepe óta az igazak álmát aludta. Lea, maradj nyugton, ne ébreszd fel Zsófit, kérte az óvónéni. De a lovacskája már ki is bújt a takaró alól, és körben nyargalta a környéket, aztán meg a párnája vetett hármas szaltót a levegőben, majd egymás után kétszer kiment pisilni. És amikor már nem volt mit tenni, rákezdte a kérdezősködést. Mikor kelünk fel? Az óvónéni megelégelte le a fáradhatatlan nyüzsgését. Letette a tollát, becsukta a naplót, amit épp írogatott, felállt az asztaltól, és odament le a ágyához. Most figyelj te a gyermekekre, mondta, én lefekszem aludni. Azzal bebújt le a ágyába, és a fejére húzta a takarót. Leának tetszett az új szerep. Még sosem volt kis óvónéni. Az asztalra könyökölt, és végigjáratta a tekintetét a félhomályba borult csoportszobán. Arra várt, hogy rászólhasson Zétényre, hogy nem ott szorogjon olyan hevesen, mert felébreszti Dorcit. Esetleg megkérhesse Danit, forduljon meg az ágyán és hagyja békén Györgyöt, vagy elvehesse Majától az alvós barátját, mert balettozik a takaróján. De az óvónénivel olyan halkan cseréltek helyet, hogy senki sem vette észre, Így mozdulatlan maradt minden. A gyermekek csak feküdtek, meg sem moccantak. Az óvónéni viszont nem feküdt olyan nyugodtan. A karjait kidugta a takaró alól, és lóbálni kezdte a magasban. Aztán tapsikolt a lábával. Lefeküdt a szőnyegre, majd visszamászott az ágyra. Lea nézte egy darabig a bohóckodást, aztán cérnavékony hangon megszólalt. Ne viccelődj, óvónéni! A gyermekek felemelték a fejüket a párnáról, és feléjük fordultak. Amint meglátták, kifekszik Lea ágyában, és mit össze nem rendetlenkedik, kuncorászni kezdtek. Az óvónéni úgy tett, mintha meg sem hallotta volna Lea kérését. Újabb és újabb bolondságot talált ki. A gyermekek meg egyre hangosabban kacaráztak. Lea nem győzött rájuk szólni.
2: Pszt, felébresztitek Ákost, mondta. Zsófi még aludni szeretne.
1: Aztán ráhúzta Zétény fejére a takarót. Befogta Dorci száját. De amikor látta, hogy minden hiába, sehogy sem tud csendet teremteni, oda ment az óvónénihez, és így szólt. Most már cseréljük vissza. Az óvónéni kimászott az ágyából, betakargatta Leát, és visszaült az asztalához, hogy befejezze a naplóírást. Nekem is van egy történetem az óvodai alvásról, mégpedig a gyermekem, amikor kis óvodás volt, mindig nagyon sokáig aludt az óvodában. Ő nagyon szeretett aludni. Ennek az oka az volt, hogy az apukájával mi mindig későn jöttünk haza, és ő mindig megvárt minket. Tehát későn feküdt le, reggel, amikor felébredt, nagyon álmos volt, még úgy az ágyban megitta a kakaóját, félálomban megmosta a fogát, még az autóban is aludta, míg elértünk az óvodába. És a délután bizony nagyon kihasználta, egész alvás idő alatt aludt. Később mesélte el, amikor már felnőtt volt, hogy nagyon érdekes volt számára, hogy amikor felébredt, általában úgy volt, hogy senki nem volt körülötte. Már minden gyerek kint játszott az udvaron, de ő még mindig csak aludt.
0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Dombi Tinódi László, a Maharadzsa kívánsága. Elmondja Benkő Bence Dániel. Hol volt, hol nem volt, valamikor réges-régen Indiában élt egy nagyhatalmú uralkodó. Feleségével és két ikerfiával lakott csodálatos palotájában. Országában béke volt. Népét igazságosan, szeretettel kormányozta. Fiait kicsi koruktól tanította, taníttatta. Idővel derék ifjakká, majd erős férfiakká váltak. Történt egyszer, hogy az országot két irányból is támadás fenyegette. Hatalmas seregét két részre osztotta, s mivel már megöregedett, nem vállalkozhatott a harcra. A vezetésüket fiaira bízta. A háború évekig tartott. Mindketten bátran harcoltak, és elkergették az ellenséget. Telt múlt az idő. A maharadzsa sem lett fiatalabb. Elhatározta, hogy az országot arra a fiára bízza, aki a legméltóbb rá. Magához hívatta őket, és ismertette velük akaratát. Drága gyermekeim, mindketten egyformán kedvesek vagytok a szívemnek. Büszkeség tölt el, amikor rátok tekintek. Belefáradtam az ügyek intézésébe. Úgy döntöttem, hogy az ország vezetését kettőtök közül arra bízom, aki a legalkalmasabb az uralkodásra. A próba három részből áll. Az elsőt, a haza iránti hűségeteket már bizonyítottátok. A másodikban a fizikai erőtöket, a harmadikban pedig a szellemi tudásotokat kell összemérnetek. Másnap megkezdődtek a harci játékok. A testvérek lovaglásban, íjászatban, láncsadobásban, vívásban és birkózásban mérték össze ügyességüket, de egyikük sem tudta túlszárnyalni a másikat. A következő napon az istenek, a hősök, az uralkodók történetéből, csillagászatból, földrajzból, matematikából és a szónoklatból szerzett ismereteikről kellett számot adniuk. Döntést most sem született, mert mindenből kiváló eredményt értek el. Amikor a maharadzsa látta, hogy ez a feladat sem könnyítette meg a választást, elbizonytalanodott. Megkérte tudós tanácsadóját, hogy gondolkozzon el azon, mivel oldódhatna meg ez a kérdés. Egy hét sem telt el, mire a tudós kitalált egy új táblás játékot. Leírta a szabályokat, lerajzolta a táblát, a figurákat, megadva hozzá a méreteket és a színeket. A rajzot odaadta az udvari szobrásznak, aki egy sötét és egy világos faanyagból készítette el az első sakjátékot. A királyokat a maharadzsáról, a vezéreket az ikrekről, a futókat a király testőreiről, a huszárokat a maharadzsa kedvenc paripájáról, a bástyákat a palota négy sarkán található bástyákról, a gyalogokat a maharadzsa seregének gyalogos harcosairól mintázta. Amikor elkészült vele, odaadta a tudósnak, aki azt sietve vitte az uralkodóhoz. Nagyhatalmú maharadzsa, íme, itt van az, amit kértél. A maharadzsa csodálkozva nézte a mozdulni látszó, gyertyák világította bábukat. Ez lenne az, ami segít nekem a döntésben. Igen, ez egy olyan játék, amiben minden szerepel, amit egy uralkodónak tudnia kell. Ketten játszanak ezzel. Az alapállásban mindenkinek ugyanannyi figurája és ugyanakkora területe van. A bábukkal a meghatározott szabályok szerint kell lépni. Az lesz a győztes, aki az ellenfél királyát elfogja. Nagyon érdekes, amit mondasz. Ismertesd a szabályokat, hogy kipróbálhassam. A tudós mindent elmondott. A maharadzsának annyira megtetszett a játék, hogy alig tudta abba hagyni. Újabb meg újabb mérkőzésre szólította fel alattvalóját. Néhány nap múlva magához kérette a fiait, és megmutatta nekik a sakkészletet. Tanuljátok meg ezt a játékot. A hatalmat annak adom át, aki három mérkőzésből többször győzi le a másikat. Nem sokára elérkezett az összecsapás ideje. Mindenki izgalommal figyelte a küzdelmet. Az elsőt az egyik, a másodikat a másik nyerte, a harmadik döntetlennel végződött. A bölcs maharadzsa így szólt fiaihoz. Öröm tölt el látva, hogy egyformán alkalmasok vagytok az uralkodásra. Az a kívánságom, hogy felváltva uralkodjatok. Folytassátok a játékot. Aki először győz, az kezdheti az ország irányítását. Így is lett. A testvérek teljesítették apjuk kívánságát.
egyetértésben, egymás segítve irányították az országot. Mindketten megházasodtak, gyermekeik lettek, akiknek megtanították a sakkjáték fortéjait. A maharadzsa boldogan élt. Sokat sakkozott tudósával, feleségével, fiaival és az unokáival. Egészen addig, amíg a felkelő nap fénye már nem vetítette arcát a sakktábla csillogó mezőire.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

sugárs mesélám. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

Csukás Meserádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Meserádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!